tovább. De egy biztos, Isten a nőkre is teljes értékű teremtményekként gondol, de a keresztény férfi társadalom még nem mindig. Vajon meddig lesz ez így? Ez egy 820. kérdés. Bűnöm-e az, amire csak késztetek másokat, hiszen nem én teszem meg? A válasz. Mai életünkben is sok területen aktuális a téma, sőt, nagyon is. Már a gyerekek körében, de a híres nagy egyetemeket, ott is divat az úgynevezett beavatás. Jegy nélkül utazni? Hát az buli, az bátorság. De amikor jön az ellenőr, és a másik nem csak, hogy lebukik, de borsos büntetést is kell fizetni a szüleinek, ezek csak nevetgélnek a háttérben. A kisebbeknek be kell bizonyítani, hogy ő már nagy fiú, és ellopni valamit, sokszor pénzt a szüleitől, vagy bántani valakit. Egyetemen kiállni az embertelenségig menő kegyetlenkedéseken. Maffiákban megölni az első neki kiszemelt embert. Láttam apákat, akik lopni tanították a fiaikat. Mások dohány dugtak a gyerek szájába, hogy ettől lesz igazi férfi. És csúnya beszédre, erőszakos viselkedésre kényszerítették a fiaikat mondván, na ez az igazi férfias viselkedés. Máskor nagy képűségre és pöffeszkedésre tanítottak olyanokat, akiknek az ég egy világon semmi alapjuk nem volt erre. Nem, mintha lehetne. Sokan kábítószer használatára késztetik a másikat, aki aztán így ül a kocsiba és okoz eszméletlen baleseteket, sokszor ő is belehal a barátaival együtt, de a dílernek semmi köze hozzá. Sokan csak tréfának tartják, ha kiszúrják a kocsi gumiját, vagy megpiszkálják a fékrendszert mondván, ha majd kiállunk és jót vihogunk rajta, hogy csalinkázik. Pedig ez nem játék. És akkor ki a felelős? Mások. Lopásra késztetik az építkezésen dolgozókat, és amikor a ház összeomlik az anyaghiány miatt, akkor na, nem én vagyok a hibás. De így van ez egy nagy vállalatnál is. Egy vezető csalásra vagy pénzmosásra késztet egy sima dolgozót, megfenyegetve, ha nem, mehet az utcára. És ha kiderül, hát bocsi, nem én csináltam, közöm. És akik tudnak róla, azok is hallgatnak, vagy sunnyognak a háttérben. Sokan mondják azt, hogy ó, virágot lopni az szabad, főleg a szerelemből. Hát nem. Nem szabad. Az is lopás. Mások azt állítják, hogy a szerelemben mindent szabad. Hát nem. És akkor eljutunk odáig, hogy a háborúba is mindent szabad. Hát nem. Nos, nézzük, mit mond ezzel kapcsolatban maga Isten. És ime a példabeszédek könyve már is így kezdődik. Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik. Ha ezt mondják, jöjj velünk, álljunk lesbe vérontásra, ólálkodjunk az ártatlanra, ok nélkül is. Mindenféle drága kincset találunk majd, megtöltjük házunkat a zsákmánnyal. Ha ránk bízod a sorsodat, egy erszényünk lesz ám minnyájunknak. Fiam, ne járj velük egyúton, ne lépj rá ösvényükre, mert lábuk gonosz cél után fut, és vérontásra sietnek, saját vesztükre ólálkodnak. Így jár minden haszonleső, tulajdon életét veszi el. És a példabeszédek 28-ban ez áll, aki meglopja apját és anyját, és azt gondolja, hogy az nem bűn, cinkosa az a gonosztevőnek. Máshol ezt olvassuk, bűnösök közt cinkos, aki néma. Gondoljuk át ezeket a szavakat.
És akkor ime, itt van a következő 5 kérdés a jövő hétre. 1821. Volt-e olyan hely a világon, ahol csak Isten takaríthatott? 1822. kérdés. Aki fizet, az választ nótát. Mondhatják-e ezt egy lelkipásztornak? 1823. kérdés. Mondj olyan keresztény asszonyt, akinek a férje nem tért meg. 1824. kérdés. Van-e olyan körülmény, amely a körülmetélkedést és a keresztelkedést is megsemmisíti? 1825. kérdés. Isten ezt mondja, szeress. Az ember ezt mondja, szeress. Van köztük különbség?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatónk, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, boldog napokat kívánok minden kedves hallgatónak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban arra törekszem, hogy a földi történésekben figyeljük meg, vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette, hogy az Istentől érkezett hozzá. A mai történet egy szép ajándékcsokor. Igyekszem mindig első szemében elmondani a történteket, de ez nem azt jelenti, hogy minden velem esett meg, csak így könnyebb megérteni.

A Balatoni Wellness hétvége, második rész. Ezt a történetet egy idős testvérnőnk osztotta meg velünk, így kezdte. Ez egy nagyon különös hétvége lett a számomra úgy, hogy soha, semmilyen körülmények között se gondoltam arra, hogy nekem ide el kéne mennem. A dolog úgy indult, hogy a lányomnak szüksége volt egy hétvégi távol létre otthonról, és úgy döntött, hogy egy wellnessre menne, de csak velem. Hogy leegyszerűsítsem a témát. Nos, az első részben már elmondtam, hogy a hátam közepére se kívántam a dolgot, de az ő kedvéért csomagoltam, vonatoztam, mentem. Csak és kifejezetten érte. Jó, hát lehet mondani, hogy végtelenül sajnálok, hogy ilyen kiváló dologban kellett föláldozni magad, de mégis így volt. És aztán azt tapasztaltam, hogy az Úr velünk volt, és áldásokat áldások után kaptam ott a szállodában, a Balatonparton. Előszezonban voltunk, és az idő úgy ragyogott, mintha augusztus lett volna. Minden csodás volt. A szobákat is órákkal korábban elfoglalhattuk, mint ki volt írva, mert szabad lett. Este felé mi kiültünk az erkélyre, és rabló römisztünk, na ez az én nagy kedvencem, dominóztunk, malmoztunk, sakkoztunk. Hát én nem tudok sakkozni, csak egy-két lépést ismerek. És legnagyobb ámulatomra úgy adtam sakmattot, hogy észre se vettem. Na, ezen is jót nevettünk, meg úgy általában is nagyokat vidámkodtunk mi ketten, anya és lánya. Közben fölhívtam a recepciót, hogy szíveskedjenek a két ágyat széthúzni és hozni még egy lepedőt, amit azonnal teljesítettek. Egy idegen országbeli fiatalember jött, aki csak angolul beszélt. Nos, az én angolom se volt tökéletes, és sokat szegényedett is, mióta nem beszéltem a nyelvet, de most, amit kellett, el tudtam mondani neki szépen, és igazán büszke voltam magamra. Sőt, inkább az Úrra, hogy ezt is előbányázta az elmémből. Aztán nagyon sok mindenen nevetgéltünk még. Hát, be kell vallanom, én úgy tudok nevetni, hogy nehezen hagyom abba, mert annyira jól esik. És hát a lányom is belelkesedett, és nagyon vidámak voltunk még este is. Nem mindennapos cuki dolog volt, hogy elhozta az egyik unokám éjszakai maszkját, ami egy nyuszika volt, én is fölvettem, jó, persze szelvit nem csináltunk, de dőltünk a nevetéstől. Aztán szép csendben, miután jól kifűröttük magunkat délután, elaludtunk. Mielőtt az éjszakai nyugalom megtalált volna, még egy nagy-nagy hálát mondtam az Úrnak, mert ennyi mindennel kényeztetett, annak ellenére, hogy én még eljönni se akartam. Hálás voltam érte. De az éjszaka nem volt ilyen felhőtlen. Mindkét lábam annyira begöcsölt, sajnos már otthon is, hogy csak jajgatni bírtam. De aztán ismét följött a nap, és megköszöntem az enyhülést az Úrnak. Aztán finom reggeli kávét készítve ébrezgettem a leányom, aki egyébként igen jó alvó. Valamikor régen úgy 25 évvel ezelőtt sok nyáron át nyaraltunk egyházunk balatonföldvári nyaralójában, és hát ott persze, hogy nem volt kávéfőző a szobában, így aztán le kellett slattyogni az étterembe, a lefőzött kávét meg föl egyengetni a szobába. Nos, akkor is így ébresztettem az én szépségemet, hogy óvatosan az orra mellé tettem a kávét, és annak a finom illata fölébresztette. Most is. És ismét a régi élmények drága, édes érzése árasztott el minket, mely ismét hálára indított. A lányom és családja ott voltak először hívők között. Hallgattak Isten tiszteletet, néztek olyan filmeket. Jó volt reményteljesen visszagondolni azokra a hetekre. Aztán átbandukoltunk a madárfüttyös kis parkon. Mennyi, de mennyi természeti szépség. Be a szálló fő épületébe reggelizni.
Nekem van egy szokásom. Lehetőség szerint mindig a fő fogások melletti asztalhoz ülök, hogy kényelmesen ide-oda mászkálhassak, hiszen többféléből szoktam válogatni, keveset. Nos, a reggeli is igen bőséges és finom volt. Külön szeretem a kis szállodai zsömlécskéket, amilyeneket sehol máshol nem lehet kapni. Kívül fenségesen ropogós, és belül puha, mint az álom. De ilyenkor mindig a tojás rántotta az első kedvencem a narancslé után. Nem tudom, hogy csinálják itt nagyban, de egészen más az íze, mint otthon. Tettem rá frissen kisütött békön kockákat, magokat is, és jó sok zöldséget mellé, paradicsomot, uborkát, paprikát, mindenből, ami csak volt. Hiába kell a vitamin, nem csak a testnek, de az egészséges emésztéshez is. Szokásom szerint ilyenkor mindig jól megtöltöm a pocakom, mert legközelebb csak vacsora lesz. Igaz, eldöntöttük a lányommal, hogyha mégis megéheznénk napközben, akkor irány a grill étterem, és valami finom levest fogunk rendelni. De azért nem hagytam ott, amit reggelire kitaláltam, és ami nagyon kínálta magát. Jöhetett még a sokféle sajt, mindenből egy kevés, de az édes és kelt tésztás reggeli süteményeket mellőztem. Az nem az én asztalom volt. Ismét megköszöntem az úrnak ezt a nagy kényeztetést, és úgy éreztem magam, mint egy kiválasztott, mint egy király leánya. És hát, az is vagyok, a mennyei király leánya. Kiváló érzés volt. Felemelő és szinte hihetetlen. Ekkora bőség és ekkora kényelem. Ugyanakkor mértékletes is voltam. Szinte magam is csodálkoztam, mert eszembe jutott, hogy hallottam, a lábgörcsök gyakran a cukorbetegséggel járnak, bár nem vagyok beteg. Ezért reggel már semmit se ettem, ami cukros lett volna, és nagyon boldoggá tett ez a mértékletesség. Aztán az egész napunk pompásan telt, egyik medencéből ki a másikba be. Beszélgetések, olvasás, keresztrejtvény, gyönyörködés a kicsikékben, és így tovább. Délben egy kávét és egy üdítőt ittunk, én koffeinmentes, csak az ízért. Cseppet se voltunk éhesek. Aztán megtaláltam egy telefont, éppen ráültem a kanapén. Gondolom, meg lett a gazdája, hiszen átadtam a pincérnek. Aztán ráláttunk a meseszép Balatonra, és nem győztem csodálni Isten teremtésének szépségét, azt a nagy kegyelmet, hogy ennyire elkényeztet minket itt a földön. Bár sokan észre se veszik, vagy nem is becsülik ezt. Aztán már több évtizede egy bohókás szokás volt nálunk, ha egymás nélkül vagyunk a Balatonnál, már mint az unokák meg a nagyi. Akkor mindig elmondjuk, hogy mit üzentek a másiknak a halacskák. Fáztak-e vagy sem? Születtek-e kis halak vagy sem? Mi az idei halacskadivat? Kiket láttak vitorlázni, és mit gondolnak rólunk? Van-e elég ennivaló? Kerülik-e a pecásokat? Meg így tovább. Mindig kikerekedett egy-egy aranyos kis történet. Hát most is. Úgy gondoltam, hogy írok egy mesét a lányoknak, amely meg is született, és így hangzott.

A mese és más innyencségek. Amíg elnézegettem a Balatont, a szívem gyönyörködött a sok-sok fényes pontocskában, amik ott úsztak a víz felszínén. Ragyogtak, villogtak, és millió számra játszadoztak a víztükrön. Máskor tündéri kis hófehér tarajok lepték el a víztükrét, olyanok voltak, mintha királyi ruha díszei lettek volna. Nos, én csak ültem ott a fehér fürdő köpenyembe, aztán meg már le is vettem, mert olyan meleg lett. A mese pedig a Kárász hercegnőről szólt. Így. Éppen most látni, hogy rengeteg fény csillám sziporkázik itt a Balaton tengerén, máskor meg azt látom, hogy csodaszép hófehér tarajok ugrálnak föl a vízből, de százával ám. Na akkor egy éppen arra járó halacskától megkérdeztem, hogy mi történik most náluk éppen most, hogy ennyi szépség látható ünnep van? Na, boldogan elmondta, hogy nagy öröm van ám a királyi palotában, mert Kárásznak, a nagy hal királynak családjába egy icike-picike hal hercegnőcske született, és neki gyűjtik a halak ezeket az icipici fénypontokat, azért, hogy majd egész életében fényességben élhessen. Neki gyűjtik ezeket a hófehér csodaszép tarajokat is, mert ebből szövik majd taraj palástját, mire felnő, meglegyen. És hát én is megüzentem a királyi családnak és a kis hercegnőnek, hogy mi emberek is minden szépet és jót kívánunk neki. Nőjön nagyra, uralkodjon bölcsen, és soha ne kapja be a csalit. Na, a vacsoránál is mértékletes voltam az édességekkel, és ez igen boldoggá tett. És ismét volt Szent Péter hal, de most rántva, és magokkal, majonézzel. De hogy kétszer egymás után föltálalja nekem az Úr azt az eredelt, amit ennyire szeretek, de más-más ízben, hát ilyen csak mennyei Urunk tud adni. Az üdítőnk gyömbér volt, nagyon illett hozzá, és kaptam még egy pompás paleó szeletet is marakuja krémmel, semmi cukor. Végül áfonya, málna és hasonló gyümölcsök jöttek, kivi meg a narancs. Aztán megint játék az erkélyen, nevetgél és kiváló hangulat. És ránk köszöntött a másnap reggel. 10-kor kellett elhagyni az üdülőt, de a lányommal még befizettünk egy fél órás masszázsra is. Neki frissítő kellett, nekem talp. Mit mondjak? Megújult lábbal álltam föl, igazán jól esett. Nagyon finom volt. Ezt is külön megköszöntem az Úrnak, mert ez már a kényeztetés csúcsa lett. Mindennel nagyon elégedett voltam, de egy kérdés még mindig ott volt bennem. Több alkalommal is ettem olyan köretféle dolgot, ami így nézett ki. Erős, gömbszerű, piros paprikába, kicsibe volt töltve kapribogyó és sajt, valami fantasztikus öntettel, és mindez olívaolajban érlelve. Hát ez annyira finom volt, hogy szerettem volna itthon is enni. Megkértem a pincért még aznap reggel is, hogy érdeklődjön már utána, mi ez? Mert hogy csak ennek az egynek nem volt kiírva neve, de senki nem tudta. Aztán az egyik leszedő asszonyt is megkértem. Ezt mondta, egy nagy üvegben van, talán a piacon lehet ilyet venni. Kedves volt. Hát, nem tudtam meg semmit. Amikor eljöttünk, nem láttam ezt a tányérszedegető asszonyt, aki mindig leste a kívánságunkat. Én el akartam köszönni tőle. Lehet, hogy ez nem szokás, de én így akartam. Végül, amikor a sofőrre vártunk, hogy kivigyen az állomásra minket, még visszaszaladtam, és a hölgy ott volt. Elmondtam, hogy csak is ő miatta jöttem vissza, hogy megköszönjem a kedvességét és a figyelmességét. És hát annyira meglepődött, hogy amikor az alsó polcra akarta tenni a tálcát, zavarában elejtette meg mindent vele együtt. Na jót nevettünk, és azt mondta, hogy őt még soha senki nem vette észre,
hogy itt szorgoskodik, és nagyon jól esett neki ez a kis figyelmesség. Nekem is. Tovább adhattam valami keveset a szívemben lévő szeretetből. Ugyanakkor szeretek mosolyt csalni az emberek arcára, és jó érzés egy igazi mosoly albumot hagyni magam után. Aztán megjött a sofőr. De mit is mondok? A sofőr? Fekete ruhában volt, és sűrű elnézést kért, hogy így jött, de most csak ő ér rá kivinni minket. No de ez nem séf ruha? Kérdeztem tőle nevetve, és a válasz igen volt. Na, majdnem táncra perdültem örömömbe, mert egész úton lehetőségem volt kérdezgetni őt, hogy a piros cseresznye paprikás csodát meg a többi mindent honnan szerezte be. Megtudtam, egyenesen Olaszországból hozatja ezeket a finomságokat, a különleges sajtok pedig egy helyi magyar termelőtől vannak. Oké, tehát, ha majd valamelyik áruházban olasz hétvége lesz, hát akkor tudok figyelni, vagy elmenni egy ilyen boltba. Na, vele is végig nevetgéltük az utat, és én boldogan kérdeztem mindent, és ő kedvesen is örömmel válaszolt, gondolom neki is jól estek az elismerő szavak. Lám, a Jóisten még ezeket a kérdéseket is számon tartotta az én szívemben, és megajándékozott azzal a lehetetlen dologa, hogy maga a séf úr legyen a sofőrünk. Na, a vonaton aztán jött a hideg zuhany. Sehol egy hely, kocsiról kocsira. Hát igen, vasárnap déltájban a főváros felé mindig dugig van a vonat. Végül nap pont egyetlen egy helyet találtunk. Nagyon megköszöntem az úrnak, hogy ez félretette nekem. Én leültem, és a lányom pedig a bőröngyére, de csak a peronon, mert ott is sokan álltak. Aztán a mellettem ülő asszonnyal gyorsan barátságot kötöttem, és együtt figyeltük, hogy valahol megürül-e egy hely. És igen, Székesfehérvárnál lett ülőhely ismét. Végül úgy döntöttem, hogy taxival jövünk haza pályaudvarról, nem volt horribilis összeg. Itthon boldogan láttam, hogy a nap is megfogott, mintha szoláriumba lettem volna. Így tehát ez a hétvége, amire én úgy mentem le, hogy tényleg, de tényleg semmi kedvem nem volt hozzá, és csak is kifejezetten a lányom iránti szolgálatból indultam. Végül hihetetlen ajándékokkal volt teletűzdelve. Isten szinte minden percben rám figyelt. Mérhetetlenül megáldott, számtalan ajándékot készített nekem, és két kézzel szórta elém. Én adtam oda magam, és végül én lettem a legboldogabb, és a leginkább elkényeztetett ezen a hétvégén. Ráadásul az előszezoni árakban is nagy könnyebbségünk volt. Én nagyon megajándékozott voltam a jó Istentől, mindenfelé a kedvenceimet kaptam, nem csak a Szentpéterhalban. Na, be kell vallanom, hogy ez nem mindig van így. Ha valaki a másik kedvéért csinál valamit, amire ő nem annyira vágyik, nos nem mindig ilyen happy end a vége. De ezt is el kell mondanunk. Mennyei atyánk ilyen ajándékot is tud adni? Nem is ritkán. De egy a fontos ebben is. Minden ajándékot vegyünk észre, mert ha nem, sokat veszítünk. Kedves hallgatóink, szeretettel adtam tovább ezt a beszámolót, hiszen nagyon-nagyon sok ajándéka van az Úrnak felénk, már ha észrevesszük.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszont hallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként, délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. 8. tanulmány. A Szentlélek és a Lélek ajándékai. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy megint együtt vagyunk. A mai alkalommal egy nagyon izgalmas kérdésről beszélünk. A Szentléleknek két olyan hatása van, amiről az apostolok beszélnek, az újszövetség íratok beszélnek, amiről beszélni kell, mert ez az, ami a Szentlélek mi életünkben való szerepét legjobban körülírja. Az egyik a lélek gyümölcse, ez a szeretet, erről már beszéltünk, az ezerarcú szeretetről. Most pedig a lelki ajándékokról beszélünk, idegen szóval karizmákról, amiről a 20. századi kereszténységben óriási viharok voltak, vitatkozás jobbra, balra, ez, az, amaz. Ezért mi ne vitatkozzunk, hanem induljunk el abból, hogy mit mond erről a Biblia. Olvasunk egy hosszabb Biblia szöveget a Korintusi első levél 12. fejezetéből, valamint utána egy rövid megjegyzéssel foglaljuk össze, és ez az alaphangot megadja a mi beszélgetésünknek. Arra kérem szeretettel Erzsikét, hogy olvassa a Biblia szöveget, majd pedig Irmuskát kérem szépen, hogy olvassa a megjegyzést majd.
2: A lelki ajándékokra nézve pedig nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.
1: Köszönöm szépen, és most ezt a rövid megjegyzést olvasok. Irmuskát kérem, hogy olvassa.
3: A lélek gyümölcsének és a lélek ajándékainak ugyanaz a szerzője. A kettő mégsem ugyanazt jelenti. Senkitől sem elvárás, hogy rendelkezzen a lélek ajándékával. A lélek gyümölcsének azonban mindenki életében meg kell nyilvánulnia. A lelki ajándékok nem feltétlen bizonyíték a lelkiségünknek. De a lélek gyümölcse igen. Amíg a lélek gyümölcséből egy van, addig a lélek ajándékaiból sok, és némelyik jelentősebb, mint a többi.
1: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez a megjegyzés és ez a bibliai ige eligazít bennünket arra, hogy a Szentléleknek a munkája, a lélek munkája, az döntő, és ezt is láttuk a korábbi leckék folyamán, az egész keresztény élet szempontjából, viszont a lélek gyümölcse a szeretet, Jézus szavai szerint, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg, tehát mindnyájunk ismertető jele, és a szeretetnek van ezer arcú megnyilvánulása, erről is beszéltünk, öröm, békesség, béketűrés, ezen kívül pedig ezer feladata. És a lélek ajándékai azok mindig feladatok, valami szolgálatra való megbízás. Most ezt Pál aztán a test tagjainak a dolgával jelképezi, majd erről beszélünk. Azt kellene látni, hogy nem az egyformaság, hanem az egy cél. A szeretetnek a közös megnyilvánulása az, ami előre visz bennünket. Most kérem a megjegyzéseiteket, hozzászólásaitokat, biztos sok gondolatotok van. Gyulát kérem először.
4: Úgy tudom elképzelni, és az egész heti tanulmányt, ahogy gondolkodtam róla, mind egy szerkezet. Tehát a kereszténységnek valahol az a baja, hogy nem tud beleilleszkedni abban a szervezési módszerben, ahogy a Szentlélek szervezi az életünket. Sokszor szoktuk hallani, hogy ez egy projekt, missziós projekt, meg ilyen, meg olyan, és nem azt próbáljuk magyarázni és értelmezni, hogy itt van a Szentlélek, ő megszervezi, nekem csak illeszkedni kellene a szolgálathoz, mindahhoz a szolgálathoz, amit a Szentlélek felruházott bennünket, mindazokkal az ajándékokkal.
1: Köszönöm szépen, Marika, parancsolj.
5: A lélek ajándéka gyümölcs nélkül mit ér? Akkor az egy semmire való ajándék. És ugye Jenő mondtad, hogy ezek az ajándékok arra valók, hogy szolgáljunk. Mit szolgálunk? Másokat? Vagy az énemet? Az önmegvalósításomat szolgáljuk? Mert az ajándékot arra is lehet fordítani, csak nem ez a célja a lelki ajándékoknak. És mondhatjuk-e azt, hogy rossz ajándékom van, és én mást akarok? Tehát a jó Isten ismer bennünket, és föl kell fedezni magunkba, hogy mi az a plusz, amit én kaptam, és azzal másokat hogy tudok szolgálni.
1: Köszönöm szépen, Tivadar.
6: Hát tudjuk azt, hogy mindannyian valamilyen képességgel születünk, és mondhatjuk, hogy ezek a talentumaink, különböző lehetőségek az életre, amit fejleszteni kell. Viszont a Szentléleknek az ajándékai egy olyan ajándék, amely úgymond nem egy velünk született képesség, hanem egy szolgálatra való készség, amit ad a Szentlélek, és ezt ő adja nekünk. Tehát nem mi munkáljuk ki, hanem ő eleve megtérésünk után ad egy ilyen ajándékot, hogy az egyházban tudjunk szolgálni, és ezt művelni, amit ő kíván.
1: Köszönöm szépen, István, aztán majd.
7: Amit a Marika mondott, én azt húznám alá, amit a 7. versben is olvastunk, hogy meghatározott célra kapjuk ezeket az ajándékot, azt olvastuk, hogy használjon vele. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak úgy kapjuk, hanem az a célja, hogy használjuk vele. Tehát amit Marika mondta, szolgáljunk másoknak, építsük Krisztus testét, és munkájuk művének előre haladását. És ami még megragadott engem, hogy a felolvasott igében két szó többször is előfordul. Az egyik a különbözőségek szó, a másik pedig ugyanaz. Tehát ez arról szól, hogy a kegyelmi ajándékok sokfélesége, vagy a különbözőségéről, és a lélek egységéről szól.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
8: Én talán úgy tudnám ezt a legjobban megvilágítani magamnak is, valahogy így teszem, hogy van valaki, aki valamit meg akar építetni. És megérkeznek azok, akik kell ezt szeretné megtenni, az egyiknek ceruzát ad, a másiknak vakolókanalat, a harmadiknak ecsetet, a negyediknek megint mást, és hogyha ezek után a zsebre rakják és hazamennek, mert ezt ők kapták ajándékba, mert most ezt mindenki láthatja, hogy ők ajándékot kaptak, akkor óriási a tévedés. Mert ők ezt valóban ajándékba kapták, azért, hogy az a valami, amit az a valaki építeni akar, az elkészüljön. És addig az övék, amíg az készül, és arra használják, amire kapták. Tehát én egy kicsit az ajándék szónak azt a kritikus nehézségét érzem magunkban, magyarokban. Ja, ajándék, akkor zsebre tehetem, és elmehetek vele. Ez nem, ez abszolút célszerszám, amit egy bizonyos célért kaptam.
1: Igen, karizma, ugye ezt jelenti különben görögül is. Tessék, parancsolj!
9: Én oda szeretnék egy kicsit visszakanyarodni, hogy Isten ajándéka, a Szentlélek ajándéka azért nagyon sokszor úgymond ráépül a természetes képességeinkre. Konkrét példát mondok, egy testvérnővel beszélgettem egyszer, aki hát meggyőződéssel állította, hogy őt a gyerekmunkára hívta el Isten. És a beszélgetés során azt is elmondta, hogy ő egész gyerekkora óta, meg egyetemista kora óta szinte fél a gyerekektől. Tehát félt attól, hogy a bátyja gyerekeire vigyáznia kellett egyetemistaként. De őt a gyerekmunkára hívta el Isten, mert ő erre kapott talentumot. Elég nehéz volt meggyőzni, hogy azért Isten nem biztos, hogy így működik, sőt. Tehát ha valakinek természetes vonzalma van a gyerekek tanítása iránt, akkor lehet, hogy Isten ehhez még plusz ajándékot is ad, hogy az evangéliumot is át tudja adni a gyerekeknek. És fordítva ritkán szokott működni.
1: Köszönöm szépen, Marian, de előtte hadd mondjak egy mondatot, ez még mindig jobb, mint hogyha valaki azt mondja, hogy én szóló éneklésre kaptam ajándékot, és rossz a hallása. Ez még mindig jobb, mert akkor szenvedünk tőle nagyon, de ettől is szenved a gyülekezet. Tessék, parancsolj!
10: Isten a Szent Lelkén keresztül mindenkit be akar vonni a munkába. Nyilván mindenki kapott talentumot, mindenki kapott ajándékot, és Isten szeretné, hogyha mi a munkatársaivá válnánk. És Ellen White azt mondja, hogy ha valaki nem ékes szóló, vagy nem érzi azt, hogy neki helyde mekkora képességei vannak, mondjuk a többiekhez képest, mert általában szoktak az emberek viszonyítani, hogy hát igen, ennek de sok talentuma van, és milyen jó neki, nekem meg csak ennyi, és hát akkor én most annyival kevesebbet érek. És Ellen White azt mondja, hogy az Úr nem így nézi. Azt mondja, hogy ha az a kevesed, ami van, az lelkiismeretesen, becsületesen, őszintén, egyenes szívvel használod fel, akkor az Úr az ugyanúgy megáldja, mint akinek sok talentuma van.
1: Ez így van. Lépjünk akkor tovább, mert említettétek azt, hogy Isten az, aki adja ezeket a talentumokat, és a hétfői leckében arról beszéltünk, hogy a lelki ajándékokat a szuverén Istentől kapjuk. Ez hogy van? Ezzel kapcsolatban az Efézusi levélből egyetlen szöveget olvasunk, amit Dénes olvas, és ugyancsak olvasunk hozzá a Korintusi első levél 12. fejezetéből tovább olvasva a már felolvasott részt, a 14-15. verset. Először Dénest kérem, hogy olvassa az Efézus 4-7-et.
11: Mindegyikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.
1: Igen, ez az ige ugye azt mondja el, hogy mindenkinek a Krisztus ajándéka mértéke szerint adott ezt. Tehát nem én határozom meg, hogy nekem mennyi van. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, mert Isten a szuverén ura. De olvassuk hozzá a Korintusi első levél 12. fejezetéből. Marikát kérem, hogy olvassa az igét.
5: Mert a test nem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test részeé? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test részeé? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta.
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos ige. Tessék, parancsolj, Tivadar, rögtön.
6: Én is ehhez akarnék kapcsolódni, ehhez az igei gondolathoz, hogy Isten egy csodálatos szervező. Tehát mi emberek sokszor arra gondolunk, hogy így kéne, vagy úgy kéne csinálni, mert akkor biztos, hogy jobb lenne. De ezt Istenre kell hagynunk, hiszen ő látja át az egész szervezetet. Tehát ő látja, hogy hova, ki kell, milyen munkára hív el valakit. És olyan csodálatos, hogy itt az igében olvassuk, hogy egy testhez hasonlítja Isten az egyházat, a gyülekezetet. Mert hogy mindnyájan a test részei vagyunk. Krisztus a fej, mi pedig a test részei, és egyikünk sem mondhatja azt, bármilyen feladatunk is van, hogy ó, én nagyobb vagyok, mert én fontosabb vagyok, mert a kis ujjnak is szerepe van mondjuk, vagy a legkisebb testrészünknek is szerepe van a testben, és hogyha az nem jól működik, akkor bizony azt mondja Pál apostol, hogy az egész test szenved ezáltal.
1: Marian?
12: Ez, amit az imént hallottunk felolvasott, igen, ez nagyon szemléletesen tárgyalunk azt, hogy a kegyelmi ajándékok mennyire részben sokfélék, és mennyire
10: felbonthatatlan az egysége, tehát mennyire egészet alkot így, ahogy van. És nagy valószínűség, hogy a korintuszi levélről beszélünk. Korintuszban voltak olyan tagok a gyülekezeten belül, akik úgy érezték, hogy esetleg nem kaptak annyi ajándékot, vagy egyáltalán alkalmatlanok arra, amit kaptak, és nem tudják úgy végezni a feladatukat. És egyesek viszont, akik megkaptak, és úgy érezték, hogy abban ők nagyon erősek, azok meg próbáltak azzal dicsekedni, meg büszkélkedni. És éppen ezért ugye felhívja a figyelmet, hogy nem azoknak van csak létjogosultság, akik úgy az övékét, az ő lelki ajándékukat tartják autentikusnak, hitelesnek, hanem mindenki egyéb másnak is. És a példa kapcsán, ugye, hogy vannak gyengébbek és vannak erősebbek, ennek pontosan az a létjogosultsága, és hogy a viszonyok valamilyen szinten kiegyenlítődnek, és így lesz egész az egész. Amint Tivadar is mondta, hogy kisújnak is, igen, a kisújnak is, és nem csak azért, mert a fő, hanem minden egyes tagnak, és ez gyakorlatilag ugye Krisztus testéről beszélünk az egyházról, hogy minden egyes tagnak megvan a maga helye, és attól még, hogy valaki kevesebb talentummal rendelkezik, kevesebb ajándékot kap, az nem jelenti azt, hogy a helyét nem tudja betölteni, és az Úr nem tudja úgy felhasználni.
1: Mielőtt Marika mondana valamit, aztán majd Gyula, hadd mondjam azt, hogy viszont a fej az Krisztus. És ezen gondolkodni kellene, tehát nem mondhatja senki is, hogy én vagyok a fejes, a többi utánam, mert én vagyok az egyes, a többi a nulla, sorakozó utánam, hogy sokan legyünk. Tessék, parancsolj Marika utána. Gyula.
5: Ezeket az ajándékokat ingyen kapjuk szeretetből. És nem csak azért, hogy tetszen nekünk, hanem azért kapjuk, hogy Istentől ránk bízott feladatokat tudjuk teljesíteni. És nem válogathatod össze a talentumokat, hogy én ebből egy kicsit, meg abból egy kicsit, és akkor ugye az én elképzelésem szerint hát milyen fantasztikus képességeket tudnék magamnak összetenni. El kell fogadni azt, amit Istentől kaptál. Értékelni kell, mert olyan nincs, aki nem kapott valamilyen talentumot. És ezt észre kell venni, nem a másikat hasonlítgatni a tiéddel, hanem a tiéddel kezdeni valamit Isten szolgálatában.
1: Igen, Gyula, parancsolj, aztán majd adjátok hátra.
4: Előző igékben úgy olvastuk, hogy Isten adja, amit akarja. Tehát az ő szuverén joga, én még azt is hozzátenném, hogy Isten tudja, hogy kire mit lehet bízni, és ahogy itt organizációra vagy organizmusról beszélhetnénk, és hogy kéne csinálni, vagy hogyan nem szabad csinálni. És hát itt, ha az emberi tényezőket nézzük, azért tartunk megint itt, mert úgy csináljuk, ahogy nem lenne szabad. De ha úgy csináljuk, és elismerjük, hogy Jézus a fej, és hozzáigazodunk, akkor teljes mértékig harmonikusan működik a közösség. És még egyszer hangsúlyoznám, ő tudja, minden egyes kisújnak is megvan a saját szerepe ugyanebben a testben, és feltétlenül a Jézus iránti engedelmes, a fej iránti engedelmeség, hisz ő fogja össze, ő tartja meg, és ő tudja, hogy hol fáj, hol nem fáj, és ő tudja meggyógyítani is.
1: Köszönöm szépen, Sándor.
13: A különböző talentumi adottságoknál nem szabad arra tekinteni, hogy kinek van több vagy kevesebb, mert ez irigységre és önző érdekre összpontosít. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ne legyen köztetek versengés. A talentumi adottságok azok részfeladatok, és egy közösségbe az összegezve képez egy egységet.
1: Köszönöm szépen, Bandi, parancsolj majd.
14: Mivel a Jóistenünk a legbölcsebb, ezért ő tudja, hogy kinek milyen ajándékot osszon a hatékonyság szempontjából. Ugye, mert egy közösség az ő gyülekezete, és annak építésére van szüksége. Ugye, és a leghatékonyabban csak úgy tudjuk, hogyha mindenki a magáit mondja, ugye, és avval él az bölcsesség szerint. Tehát az a lényeg, hogy ne a másikból éljek, hanem a másikért éljek. És ez nagyon fontos. Mert különben akkor az egyházban tényleg csak a irigység folyik, és akkor nem hatékony az egész.
1: Tibor, majd Anikó, és tovább megyünk.
8: Azon gondolkoztam eredetileg, be kell, hogy valljam férfiasan, hogy megpróbálom ezt a hozzászólást úgy elmondani, hogy közben szabadjára engedem a tagjaimat. Tehát, hogy a lábam ugrálhasson nyugodtan, a fülem lengedezhessen, a szemem csináljon, amit akar, a szám rángatózzon, és nem tudom. Mert hogy nagyon sokszor úgy tűnik nekem, minthogyha úgy működne Krisztus teste, mintha nem lenne valaki egy központi uralom alatt. Ezt jelenti az, hogy a Krisztus a fej, hogy teljesen uralom van. És amikor ezt még kihagyjuk, mint a Krisztus testének a tagjai, akkor egymás kontrollja alá próbálunk szorulni. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kisujjam hogy tudja kontrollálni mondjuk a nagy lábujjamat, esetleg a szememet, sehogy. Tehát ha a központi idegrendszerem nem működik, akkor óriási bajban vagyunk. Csak úgy szeretném felvetni a kérdést, hogy nem lehet, hogy központi idegrendszeri problémája van a kereszténységnek esetleg a Szentlélek ajándékainak a használatában is?
1: Valami, igen. Tessék, parancsolj, Anikó.
9: Én egy másik szót szeretnék ide elétek hozni, az engedelmességet. Mert én így visszagondolva az életem során, én nagyon-nagyon sok olyan dologba kezdtem bele, és állítom, hogy nem jó szántamból nagyon sokszor, amire én magamat nem tartottam alkalmasnak. Ha lelkipásztor feleségként, ha kellett, főztem 40 emberre, gyerekmunka, és egy csomó olyan dolog jött föl idősekhez hirtelen, tehát ami számomra ismeretlen terület volt, amikor hozzákezdtem először, nem is tudtam, hogy hogy kell igazán. Rengeteget imádkoztam, láttam a szükséget, amit lehetett, kérdeztem, segítséget kértem, de nagyon sok mindenbe kénytelen voltam lépni. És utólag láttam meg, beleértve a rádiózást is, eredetileg én nem rádiós riporternek, meg semminek szerkesztőnek készültem. Szükség volt, lépni kellett, hiány volt, és utólag döbbentem rá, hogy Isten adott hozzá ajándékot, mert engedelmes voltam. Nagyon sokszor azt gondolom, az a baj, hogy először szeretnénk látni azt, hogy itt van minden eszköz a kezemben, az összes pénz, az összes képesség, az összes lehetőség, na majd akkor hozzákezdek. És inkább lépésről lépésre szokt Isten adni a segítséget.
1: István?
7: Két rövid dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik az, hogy nem mi döntjük el azt, hogy milyen ajándékokat kapjuk. Jó, hogy mi szeretnénk ebbe a döntési folyamatban néha beavatkozni, mert ezt szeretném, azt szeretném, de határozottan állítsuk azt, hogy nem mi döntjük el, hogy milyen ajándékokat kapunk. És azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nem mi érdemeljük ki. Ez is kísért sokszor bennünket, hogy rangunk, státuszunk, pozíciók, személyiségünk, műveltségünktől, vagy a lelki jellegű teljesítményünktől tennék ezeket függővé, illetve a teljesítményünk alapján várjuk el azt, hogy ilyen, olyan, amolyan. Mint a lecke címe is mondja, hogy lelki ajándékokat a Isten szuverén döntésétől függ.
1: Na, most itt az a pont, amikor tovább kell menni, tudnélik a lelki ajándékok célját ugye érintettük mindnyájan, és a keddi leckében éppen ebben foglalkozunk, hogy mi is a célja akkor a lelki ajándékoknak, mert ezt mindjárt megemlítettétek, hogy célja van, és nem haszontalan. Ezért Anikót kérem szépen, hogy a Róma 12-ből olvasson a 3-tól 8. versig, és rögtön utána egy megjegyzés van, amit Zsuzsit kérem, hogy olvassa, ami megint egy gondolatot ad ehhez a hosszabb igéhez.
9: A nékem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkodjék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanításban, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel.
1: Köszönöm szépen. Ehhez a Zsuzsinak kérem, hogy ezt a néhány mondatot olvass el még, és utána...
2: Isten soha nem azért adja az ajándékokat, hogy mi jobban érezzük magunkat, hanem mások épülésére, valamint az egyház egészének lelki áldására és épülésére. Igazi tragédia, amikor Isten ajándékait, amelyeket az egység érdekében ad Isten, ő maguk felmagasztalására használják egyesek. Amikor ilyesmi történik, az egyén jogtalanul tűnik ki a többiek közül. Ez viszályt szül, és teret ad a megosztottságnak.
1: Köszönöm szépen, ez egy nagyon kemény figyelmeztetés. Gyulát kérem, majd Tivadart után.
4: Az a történet jutott eszembe, az Ószövetségi történet, amikor ezt már a leckébe eleinte átvettük, amikor Mózes fölhívja az Úr Jézus, és elmondja a Szent Sátor készítését, és akkor azt mondja, hogy elmondja az egész tervet, azt mondja, van is rá projektem, meg emberem, van két ember, akinek kiadom és megcsinálja. És akkor ímé név szerint meghívtam Bésaelt és Aholiábot. Mondja az ige, csak röviden akarnám, hogy milyen perfektszerűen nem tervet ad, hanem az igében úgy olvassuk, hogy gondolatokat ad, hogy azt véghez vigyék, amit az Isten eltervezett és Mózesnek megmutatott. Hogy mennyire életszerű ez a... Van egy cél, és nem kell Mózesnek izgulni, hogy ki csinálja meg, hanem az Isten gondoskodik terv szerint, és kivitelezi, kivitelezteti.
1: Köszönöm szépen, Tivadar, aztán Marmaian.
6: Igen, nekem is éppen ezt tetszik az igéből, ahogy olvastam, hogy mindenkinek megvan a maga feladata, és olyan szépen elmondja az Új Szövetségben Pál apostol, hogy az ige hirdetőnek az ige hirdetés, a diakónusnak a diakóni szolgálat, és egyéb szolgálatok, amik vannak. Én azt gondolom, hogy ma az a probléma a kereszténységben, hogy mindenki mást akar csinálni. Mindenki próbálja másikat figyelni, esetleg kritizálni, és esetleg mindenki jobban tud mindenkinél mindent, mert miért nem így, miért nem úgy, miért nem amúgy. De hogyha mindenki a maga dolgát csinálná, amivel Isten megbízta őt, akkor működne jól az egyház.
1: Igen. Ez egy fejprobléma, ahogyan Tibor elmondtam, szóval ugrálnak a tagok, csak az irányítással van baj. Marian, aztán majd István.
10: Amit a Susi felolvasott, abban volt, ugye, hogy a lelki ajándékok célja a fő címünk is, hogy mire adottok. Ugye azt mondja, két dolgot mond a szolgálat munkájára, és az építés, a Krisztus testének építése. Gyakorlatilag ugye az egyház tagok egymást segítsék és támogassák, belsőleg is, és hát nyilván kifelé is. De ugye úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy mindenki, akinek megvan a maga karizmája, a maga talentum, az ugye úgymond beleteszi magát, oda teszi magát, és végzi a dolgát, amit az Istentől kapott. És azt mondja, hogy ugye, meddig végezzük ezt a munkát? Hát ugye, a 13. vers folytatja, hogy még eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Hát nyugodtan megállapítatjuk, hogy ez sem megy egyik napról a másikra. Ugye a múlt leckékben folyamatosan a folytonosságról beszéltünk, hogy menetek vannak, folyamatok vannak. Itt is ugye az van, hogy ugye haladásról van szó, mert még eljutunk. Tehát egy folyamatot feltételez, hogy elindul valami, és folyamatában szépen halad az ember előre. És a Péter első leve 4. fejezet 10. versére hívnám még fel a figyelmet, ami úgy hangzik, hogy úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Tehát azok a rábízott javaknak a gondviselői az eredetiben ugye így hangzik. Tehát, hogy törődjünk vele, vigyázzunk rá arra, amit kaptunk, és azzal jól gazdálkodjunk. És Ellen White-nak kettő mondatát engedjetek meg a Krisztus példázataiban. Azt mondja Ellen White, hogy nem az a legégetőbb kérdés, hogy mennyit kaptunk, hanem hogy mit csinálunk azzal, amit kaptunk. Tehát, hogy mennyire jól sáfárkodunk vele, a ránk bízott javakkal mit kezdünk. Az ember nem tölti be az életet célját, ha nem lesz napról napra hasznosabb. Minden képességünket a legmagasabb szintre kell tökéletesíteni, hogy a legtöbb jót tehessük. Megszívlendő.
1: Köszönöm szépen. István?
7: Van egy kedvenc rádió műsorom, hogy azt a címet viseli, hogy nehéz esetek a Bibliába. Nekem viszont a római levélből nehéz esetek a keresztény életben jut eszembe, mert ugye itt azt olvassuk, hogy egyikük sem tartsa magát többre. Ez az egyik gondolat, hogy hányszor fordul ez velünk, hogy mi valami különnek, többnek tartanánk magunkat. De ez folytatódik, ez a mondat, mint amennyire gondolnia kell. Tehát ez nem egy passzivitást, visszavonulás jelent, hanem valami aktivitásra is kapunk itt felszólítást. És a másik gondolatom, hogy de nem minden tagnak ugyanaz a feladata. Hányszor vagyunk abban a helyzetben, hogy azt a feladatot, amik a másiknak a feladata, azt mi szeretnénk csinálni, milyen jó volna, ha így, milyen jó volna, ha úgy. Tehát itt egyértelmű az ige arra itt bennünket, hogy azt az ajándékokat kell nekünk hasznosítani, gazdálkodni, amit kaptunk, ami adott a mi életünkbe.
1: Köszönöm, Tibor.
8: Én csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy rendkívül fontos az ajándékok közben azonosulni az eredeti céllal. Azért azt meggondolandónak tartom, hogy Istennek mi volt a terve az egyházzal, bár valószínűleg jövő héten többet fogunk erről beszélni. Szeretett volna egy jókedvű bölcsödét, vagy egy ütőképes hadsereget? Mert a két cél az nem teljesen ugyanaz.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
9: Én egy olyan kérdést szeretnék így föltenni, és egy kicsit gondolkozzunk rajta, hogy nem az a probléma, hogy mi rangsoroljuk Isten ajándékait? És vannak olyanok, amiket akarunk, és van, amit annyira nem akarunk, mondjuk a szolgálókészséget, a bátorítást, vagy a adakozás, Amikor nem olyan látványosak. Tehát sokkal inkább mi szeretnénk olyan ajándékokat, hogy úgy mindenki azt mondja, hogy hűha, hát ez igen, ez már valaki.
1: Gyula, parancsolj.
4: Még azt meg kell látnunk, hogy a szervező maga Jézus Krisztus. Tehát nem hiába úgy osz az ajándékokat szuverén jogon, és tudja, és ahogy ő akarja, teljesen tisztában van mindenkinek a képességeivel, és ő a főszervező. Ha ezt a bizonyos szervezést minden nap rábíznánk, hisz ha egész negyed évben a Szentlélekről tanulunk, gondoljuk végig, milyen csodálatosan megszervezte és megszerkesztette a Szentírást, nyilván az emberi eszközök alapján. Milyen csodálatosan eljött az ígéret fia, a Szentlélek Jézus mennybe menetele után, és megszervezte azokat a tanítványokat, akiket Jézus elhívott, és elküld munkába, és velük van mindvégig. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk nagy bajunk az is, hogy nem tudunk alkalmazkodni. Ha minden nap föltennünk a kérdést, Uram, hogy ma mit akarsz velem, és ma hozd a lehetőséget, és engedd meg, hogy meg is lássam a lehetőséget, amit velem meg szeretnéd csinálni.
1: Köszönöm szépen. Most lépjünk tovább, mert megint ott vagyunk egy gondolatnál, egy igét olvassunk, és ezt Ildikót kérem. Az Efézusi Levél 4. fejezetben 11-12. verset, amire szóba utaltunk, nézzük meg ezt pontosan, mert ez az egész rangsorolásnak itt van a megoldása.
15: És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére.
1: Tehát itt nem arról van szó, hogy az apostolok a főnökök, a többire beosztott, vagy ez egy rangsor lenne, hanem itt a lége, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Tehát a szolgálat a cél, ez van elől, és ehhez a szolgálathoz mindenki hozzájárul. Ahogy a testhez, ha azt mondom, hogy igen egészséges vagyok, csak éppen a szívem nem működik, akkor nem élek, nem? Vagy igen egészséges vagyok, a szívem is jól működik, csak a vesém nem működik, és belehalok. Ez éppen így van, tehát vigyázni kellene, amit hangsúlyoztatok eddig, és én most csak aláhúzom, mert már ezt elmondtátok, hogy itt nem rangsorról van szó, hanem az egyért, a különbözőségért. És az egész teremtettségben ez van. Nézzétek meg, nincs egyforma, de minden harmóniában van az Isten eredeti terve szerint. És ez a lényeg. Tessék, parancsoljatok, Tivadar, látom, parancsolj.
6: Igen, de mégis azt látjuk a gyülekezetben, hogy kialakul valamilyen rangsor ennek ellenére. Tehát valakik azt gondolják, hogyha egy olyan lelki ajándékot kapnak, ami látványosabb, ahogy már beszéltünk is róla, na akkor majd ő megmondja ezt, megmondja azt. De ez nem így van az ige alapján. Úgy olvastuk az igében, hogyha valaki több ajándékot kapott, vagy hogy így mondjam, látványosabb ajándékot, akkor neki az a feladata, hogy felkészítse a szenteket, tehát kiképezze a többieket is. Tehát ne legyen egy ilyen féltékenység, úgymond, ha valaki most vezető a gyülekezetbe, hogy na, legjobb lesz lent tartani a tagokat, nehogy felnőjenek hozzám, és aztán jön egy választás, és akkor majd mi lesz velem, akkor én kerülök le, hát azt azért mégse. Ugye, mint ahogy a világban ez szokás, hogy nem engedik érvényesülni, akik esetleg úgymond beosztottak. A gyülekezetben nem szabad, hogy így legyen.
1: Gyula?
4: Én meg a másik oldalát szeretném hangsúlyozni, hogy ez élet-halál kérdése a szolgálat, nem? Hát azt mondja Ézsaiás, ne szólj meg, ha nem, az ő vérét a te kezedből kérem. Hát a misszió mi nem más, ha nem az élet-halál kérdése? Tehát megint, ha felelősség súlyára gondolok, akkor nagyon el kell nékünk gondolkodni. Mert ezek szerint leszünk megítélve, vagy úgy lesz az életünkben, hogy az a talentum, amit kaptunk, oda menjünk, mint az egy talentumos, és azt mondjuk, ellástuk, ne, hogy valaki ellopja.
1: Egy autóban nem a csavar a fő alkatrész, de hogyha három csavar hiányzik, nem megy az autó. Tehát mindennek megvan a helye, és mindenkinek megvan ehhez a felelőssége. És Marian, parancsolj.
16: Leckénkbe olvastam valamit, gondolom ti is olvastátok, ami úgy hangzik, és ebben biztos, hogy igaza is van a leckének, mert egyértelmű a dolog, hogy
10: azok az ajándékok, amelyeket Isten megígért, és az apostoli korban jelen voltak, és intenzíven gyakorolták a tagok, most is jelen vannak. Ezt szerintem aláíratjuk, hogy ez így van. Viszont itt szeretném felhívni a figyelmet egy kicsit azokra a dolgokra, amik nekem úgy eszembe jutottak ennek a leckének taglalása kapcsán. Ugye vannak olyan ajándékok, amik ugye nem annyira populárisak, nem annyira népszerűek, és nem annyira nagyon gyakorol, sokat alkalmazottak, vagy sok tagnak esetleg rendeltetett ki ilyen ajándék. És vannak itt például ilyenek, hogy mondjuk a gyógyítás, a csodatívő erőknek a munkája, és hogyha belegondoltok, egyre több és több népszerűbb, hogyha az ember rámegy a YouTube-ra, az interneten valahol csak így lát ilyen különböző erő megnyilvánulásokat, hogy ilyen mágikus, odalököm meg, idelököm meg, ráteszem a kezem meg ilyen hókusz-pókuszok, meg nyelveken szólások, amikről az ember nem tudja, mert a maga nyelveken szóló sem tudja, ugye úgy szoktuk mondani, annak idején úgy tanítunk, hogy hablatyol, ugye vissza-vissza beszélt, ő maga sem érti. Az ilyenek rendkívül módon vigyázzunk, mert ezek nyugodtan mondhatjuk, hogy nyilvánvalóan nem a Szentlélektől származik, mert ez nem arról szól, amiről Pál apostol annak idején beszélt. Tehát, hogyha ilyenekkel találkozunk, ugye azt olvashatjuk Sátánról, hogy világosság angyalaként megpróbál mindenkit elhitetni, ha lehet, még a választottakat is. Tehát ebben az utolsó időben az ő csodatévő dolga és az ő hatalmas nagy dolgai, munkálataival próbálja gyakorlatilag még azokat is, akik Krisztus hű tanítványai, elhitetni az ő mesterkért munkájával. Ezekre nagyon vigyázzunk. És mindenképpen az a legfontosabb, hogyha nem, tehát hogyha összevetjük a Szentírással, és valamilyen szinten nem simmel, legalább csak egy pontban sem, akkor az nyilván felejtős. Tehát ezt mindenképpen erre jó, hogyha figyelünk.
1: Akik még akarnak szólni, ne felejtsétek szavatokat, de most ide illik nagyon a csütörtöki ige, és utána kérem a hozzászólást, mert ez odavaló. A Erzsikét kérem, olvassa János első levele, 4. fejezet, 3. verséből.
17: Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis proféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottatok, hogy eljön, most pedig már a világban van.
1: Köszönöm szépen, Tivadar akar először, aztán Tibor.
6: Ahogy az égében is olvastuk, van igaz és hamis ajándék. Tehát nyilvánvaló, hogy ha van igaz, akkor elkészítik a hamisat is, és ez a mai világban teljesen világos mindenki számára, hogy a hamis az sokkal jobban terjed. Figyeljük meg, hogy a hamis azért is terjed jobban, mert talán olcsóbb, könnyebben hozzáférhető, míg az igaz, az kevésbé meg kell dolgozni érte, kutatni kell utána, stb. Tehát úgy van ez a lelki ajándékoknál is. Van hamisítvány, és erre figyeljünk.
1: Köszönöm szépen, Tibor, parancsoljon.
8: Amikor katona voltam, egyszer éles riadóra ébredtünk, ami azt jelentette, hogy tényleg úgy nézett ki, hogy háborúba indulunk. És nagyon megdöbbentő volt, amikor azt a parancsot kaptam távirászként, hogy álljak rá a hadifrekvenciákra, és hirtelen ki kellett bontani néhány csomagot. De ennél csak egy dolog volt megdöbbentőbb, hogy a laktanyába belépő tisztek bőgtek, rettentően zokogtak, és többen megkérdezték tőlünk, hogy ugye nem fogjuk a fegyvereinket ellenük fordítani. Ami azt jelentette, hogy valami katasztrófa történik. Mentálisan, morálisan. És mi pedig nem éreztük úgy, hogy tudnánk, mit kell csinálni. Ez egy elveszített háború lett volna, úgyhogy el se indultunk. És én azt gondolom, hogy amikor a szentek fölkészítéséről van szó, vagy a lelkek megvizsgálásáról van szó, én ugye tudjátok, hogy szoktam prédikálni, és én abban a meggyőződésben vagyok, hogy még elhívást is kaptam erre, de ha a végén azt mondják nekem, hogy ez nagyon tetszett, és ezzel kész az egész, akkor valamit szörnyen elrontottam. Mert ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy a jövő héten azok, akik az ige hirdetést hallgatták, ha Sátánnal föl kell venni a harcot, akkor valamit kaptak eszközként a kezükben, előrébb léptek, többet tudnak, mert ha nem, akkor tévedés van.
1: Köszönöm szépen, Gyula és aztán.
4: Nagyon óriási a felelősségünk, pláne a végidőben, ahogy haladunk a vég felé, hogy hogyan ítéljük meg a dolgokat, és ha már a Szentlélekről tanulunk egy negyed év lélekben keresztül. A Szentlélek az a hatalom és az az erő, aki el tud igazítani, hogy bölcsen tudjuk dönteni, és félre ne vezessenek bennünket.
1: Köszönöm szépen. Anikó parancsol.
9: Én ugyanehhez a gondolathoz kapcsolódnék, mégpedig azzal, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tehát, hogyha én vizsgálom valakinek az életét, és azt látom, hogy hihetetlen nagy dolgokat tesz, úgymond Isten szent lelkének ajándékaként ő állítja, de az élete egész másról tanúskodik, látván a gyümölcsöket, akkor jó, ha elgondolkodom, hogy honnan van az erő, hogy az nem Isten szent lelkének a munkája.
1: Ez azért nagyon fontos, mert ugye úgy kezdjük, hogy gyümölcseiről ismeritek meg. Tehát, hogyha nincsen a lélek gyümölcse, a szeretet, akkor a többi lényegében csak álca. Hát nincs másra időnk, mint hogy Rózsikát megkérjük egy összefoglalásra.
18: Az az ember, aki a csodákat tartja hite próbájának, rá fog jönni arra, hogy Sátán csalásai révén képes arra, hogy valóságosnak tetsző csodákat tehessen. Nem ujjanak el a napok úgy, hogy közben elmulasztjuk nagyszerű lehetőségeinket arra nézve, hogy teljes szívvel, lélekkel és erővel szeressük az Urat. Ha nem fogadjuk el, és nem szeretjük az igazságot, akkor azok közé kerülhetünk, akik ezekben az utolsó napokban végignézik Sátán csodáit, és elhiszik azokat. Gonosz lelkek befolyása alatt álló emberek fognak csodákat véghez vinni.
1: Hit és a csoda összefügg egymással, de nem úgy, hogy a csoda teremti a hitet. De azt hiszem, Jézusnál nagyobb csodatevő nem volt. Volt Jézusnál nagyobb csodatevő? És hányan hittek Jézusban életében?
9: Sokan elmentek.
1: Sokan elmentek, tanítványok közül. Megkérdezi, ti is el akartok hagyni engem? De a hitből származik a csoda, és nem a csodából a hit. Ez megfordíthatatlan folyamat, és ezt sose felejtsük el. És a Szentléleknél is ez a nagy tanulság, ennek az egész leckének a nagy tanulsága, hogy a Szentlélek munkára hívott el bennünket. Ez a munka nem a mi terveink szerint megy végbe, hanem Isten ad hozzá ajándékokat, ezek a lélek ajándékai. Ezeket az ajándékokat használni kell, és ezek nem rangsorolhatók, mert mondtam, egy autónál egy alátét miatt nem megy az autó, jó lett, teljesen tökéletes a motor, csak éppen az nem hiány, az hiányzik. Épp így van ez Isten egyházával is, de az lesz, amit Tibor mondott, hogy össze-vissza mozognak a tagok, hogyha a fej irányítását, Jézus irányítását elveszítjük. Hiszen a Szentlélek, és ezt ne felejtsük el, azért jött, hogy Jézus munkáját bennünk állandóvá tegye, és adja azt, hogy mi a lélek uralma alatt élő emberek legyünk. Amen.
0: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: A Szentlélek és az Egyház.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Pál első levele a korintusiakhoz. 12. rész.
2: A kegyelmi ajándékok sokfélesége és a lélek egysége.
1: A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtatokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csakis a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon bele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta, van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.
2: Krisztus teste és tagjai.
1: Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok, mindnyájan proféták, mindnyájan tanítók, mindenkiben van csodatevő erő, mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával, mindnyájan szólnak nyelveken, mindnyájan meg tudják azt magyarázni. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Érezted már, hogy Isten arra ösztönöz, tegyél valamit, amit nem szerettél volna, de a késztetés olyan erős volt, hogy úgy érezted, bele kell vágnod. Ez volt az én élettörténetem. A szolgálatra való elhívás olyan erős volt, hogy attól a pillanattól kezdve nem tudtam nemet mondani Isten vezetésére. Az évek során a hívás egyre erősebbé és erősebbé vált. Azon munkálkodom, hogy támogassam a testvéreket a gyülekezetben és az egész közösségben. Az elhívás, amelyet Isten rám helyezett, arra az igeversre emlékeztet, melyben Pál azt mondja, hogy azért hirdette az evangéliumot, mert Isten elhívást bízott rá. Pál tudta, hogy nem utasíthatja ezt vissza. Én is így érzek a testvéreim szolgálatával kapcsolatban. Isten minden egyes gyermekének vállára hivatást helyez, és ebbe beletartozol te is, és én is. Arra vagyunk elhívva, hogy az ő jellemét képviseljük mindazok számára, akikkel kapcsolatba kerülünk. Igen, arra vagyunk hivatottak, hogy úgy szeressük az embereket, ahogyan Jézus tette ezen a földön. Arra vagyunk hivatottak, hogy kedves, bátorító szavakat mondjunk, hogy építsük a körülöttünk lévőket. Arra vagyunk hivatottak, hogy érzékenyek legyünk azok fájdalmai és szenvedései iránt, akiket Isten az életünkbe hoz. És igen, arra vagyunk hivatottak, hogy megosszuk Jézus által mindenkinek adott jó hírnek a reményét. Isten elhívása minden hívőnek szól, de ugyanakkor konkrét is. Arra hív minket, hogy különböző módon és környezetben tegyük a feladatunkat. Világkörüli utazásaim során oly sok beszámolót hallottam, és oly sokféle módon tanultam meg, ahogyan testvéreim teljesítik Istentől kapott elhívásukat. Egyes nők fejfedőket, sálakat készítenek azoknak, akik rák miatt elvesztették a hajukat. Mások alvó zsákokat készítenek olyan anyáknak, akiknek a gyermeke koraszülöttként született, és ezáltal együtt lehetnek velük a kórházban. Mások főznek a rászorulóknak, megint mások ételt osztanak a hajléktalanoknak, vagy meglátogatják a betegeket. Vannak, akik árvaházakat látogatnak, és csecsemőket tartanak a karjukban, hogy érezzék Isten szeretetét. És ez a lista a végtelenségig folytatható. Kedves hallgatóm, Isten téged is elhívott. Soha ne kételkedj az elhívás.

Majd amit készítettél, add oda a hátrányos helyzetű anyáknak, akiknek ruhára van szükségük, például a gyermekeik számára. Vagy vezess autót, és vidd el azokat a kórházba, akiknek szükségük van rá. Vagy vásárolj be olyan embereknek, akik nem tudják elhagyni az otthonukat. Segíts abban, hogyha nehézségekkel küzdenek a lakásukban, és te jó szerelő vagy, akkor szereld meg azokat a dolgokat, amelyek számukra megkönnyíthetik az életüket. Ha szeretsz olvasni, olvasd fel Isten igéjét időseknek vagy látássérülteknek. De ha ezeket nem tudod megtenni, akkor imádkozzál, mert az imádkozás az nem csak ima, az imádkozás minden. Az imát mindannyian el tudjuk mondani, bárkiért az Úr felé, és ezáltal a legtöbbet tehetjük értük. Tegyél meg hát minden tőled telhetőt, a többit majd az Úr elvégzi.

mert ha én hirdetem az evangéliumot, ez nem ok a dicséretre, mert ez rám rót kötelesség. Mert jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Korintusbeliekhez írt első levél, 9. fejezet, 16. vers.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb részében. Szokás szerint ma is egy különleges témával és egy különleges meghívottal készültünk nektek. Ma köreinkben tudhatjuk Bojki Lászlót. Üdvözlünk az Érted Podcastben!
2: Sziasztok! Én nagyon szépen köszönöm a kedves meghívást. Jó itt lenni veletek.
0: Miénk a megtiszteltetés mindenféleképp. Elsősorban kezdjük a legnehezebb kérdéssel. Ki Bojki Laci? Szóval, hogyha megtennéd, be tudnál mutatkozni a hallgatóink számára?
2: Persze, ezt szerintem sikerülni fog. Ezt már megtettem, párszor gyakoroltam. Szóval valóban én vagyok a Bojki László, és egy nagy családos háttérből jövök 5 gyermek közül. A negyedikként, 5 Bojki tesó közül a negyedikként, úgyhogy én majdnem a legkisebb vagyok. És zenész família. Édesanyám zongora, tanár és karvezető, aztán zeneiskola, ilyen művészeti iskola igazgató volt. Úgyhogy ilyen családi fertőzésként mind zenészek lettünk a tesóimmal. Úgyhogy így alakult, hogy a testvéreimmel a Bojki Brothers ének együttest alakítottuk meg, amivel nagyon sokat énekeltünk. Ez egy jazz a cappella együttes. Emellett mind klasszikus zenét tanultunk. Én is elvégeztem a Zeneakadémiát, a konzervatóriumot, a Zeneakadémiát, és aztán azóta a Budapesti Fesztivál Zenekarnak vagyok a művésze. Egyrészt másrészt az Erkel Ferenc Kamarazenekarban is. Ugyanígy játszom, úgyhogy a jazz és a, ahogy a jazzisták mondják, a szomorú zene, ugye a klasszikus szomorú zene területén is alkotok. Ezen kívül pedig ez a munkám, amiről mostanáig beszéltem, a hivatásom az pedig az, hogy a keresztény testvérgyülekezetnek vagyok Biatorbágyon az ige hirdetője, ezen kívül lelki gondozással foglalkozom, és időnként, ha összegyűlik annyi téma, akkor könyveket írok. Azt hiszem ez a legfontosabb.
3: Sőt, van legfontosabb.
0: Így van.
2: Te meg is ja, hát, hogyha belekezdünk, akkor... Sőt, van 4 gyermekem is, sőt, már egy unokám is van, úgyhogy de ezek a sarokpontok, és akkor... ezen belül születnek ilyesmik, hogy van egy podcastünk Szabados Ádám barátommal, úgyhogy most összenyitjuk ezt a kettőt így.
0: Aminek a neve egyébként Tűzfal, és ajánljuk nektek is sok szeretettel, nyugodtan menjetek el oda, iratkozzatok fel a csatornájukra.

0: És még ennyit elmondanék, mielőtt tovább mennék a komolyabb részére, hogy elmondanám, hogy hogy hallottam én rólad először. Vettünk nagymamámnak egyszer egy tabletet, hogy követhesse ott az igehirdetéseket, a gyülekezeti alkalmakat, stb. És egyszer kint beszélgettük a konyhába, és felhozza, hogy te már ismered Bojki Lászlót. Mondom, még sose hallottam róla. Te egy ilyen jó fazon, hosszabb hajú göndör, majd hallgass meg. Jó van, majd meghallgatom. És meghallgattam, és tényleg nagyon jól beszélt, és olyan úgy a szívemhez szólt, meg annyira valós dolgokról beszélt, és olyan jól adta elő, hogy úgy gondoltuk, hogy muszáj meghívjuk egyszer.
1: Tehát nagymama ajánlotta neked.
0: Így van, szóval nagymama miatt vagy te most itt.
2: Innen is üdvözöljük a kedves nagymamát.
0: Köszönjük,
1: mama. Követ bennünket?
0: Mindig.
1: Jó, de jó.
0: Amint felrakom, már nézi is meg őket. Ő a legnagyobb követünk. Jó, de akkor térjünk tovább a komolyabb témákra. Ugye írtál már 5 könyvet, hogyha jól számolom, és ennek az egyik könyvednek pedig az a címe, hogy Pedig mi azt hittük, aminek az egyik alcíme az, hogy Válláskárosultak evangéliuma. Hogyha erről tudnál egy kicsit mesélni, hogy mik lettem meg, vagy mi a fő gondolat mögötte, honnan jött ez az ötlet, és mégis miről szól így dióhéjban ez a könyv?
2: Igen. Ugye, mint említettem, hogy igehirdető vagyok már nagyon régóta, tehát 18 éves korom óta benne vagyok ebben a szolgálatban, és ezen kívül lelki gondozó is vagyok, és a könyvem egyik ilyen mottószerű mondata az úgy szól, hogy az igehirdető minden héten egyszer arról beszél, hogy minek kéne lenni. A lelki gondozó meg minden nap 7-szer meghallgatja, hogy mi van, és a kettő közti szakadékot próbálja áthidalni ez a könyv. Persze ez kicsit ilyen provokatív mondat, de az a lényege, tehát hogy ezen gondolkodjunk el. Tehát az, hogy van egy olyan attitűd, igehirdetői attitűd, amit én is ismerek, sőt, én is gyakoroltam, sőt, én is áldozatává váltam, hogy hát térj meg, és akkor rendben lesznek a dolgok. Kövesd Jézust, és akkor összeáll a kép. Kövesd őt, és akkor egyenes lesz az utad. És valahol ez egyébként igaz, tehát nem, én most ezt nem akarom blamálni, csak az alap gondolat az az, ebben a könyvben, ez a pedig mi azt hittük, pedig mi azt gondoltuk, ez egy idézet, tudjátok honnan jön, az Emmausi tanítványok mondják. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha vannak olyan tanítványok, akik oda teszik az életüket, követik Jézust, mert erről volt szó, követik őt, tényleg teljes szívvel mindent betolnak, pókernyelven all int mondanak, az összes zsetont betolják. Nem csak úgy lájkolgatják Jézust, hanem követik őt. Mert a tanítvány szót azt Jézus nem adta olcsón.
1: Így van.
2: És ezek tanítványok voltak. Ezek tanítványok. Ezek a megélhetésüket, az anyagiakat, még a családjukkal való kapcsolat, mindent. Mindent alárendeltek annak, hogy követjük Jézust. És ezt tették mondjuk 3 évig, és egyszer csak ott vannak a nagy-nagy semmiben, mert azt látják, hogy a mester meghalt, és őket is halára keresik. És akkor se család, se munka, se pénz, se ez, se pedig a messiás, amit meg vártak, hogy eljön, és akkor uralkodásának nem lesz vége, és akkor hazavágja a rómaiakat, és akkor itt az Isten országa. És ez nem kevés igéjük is volt. És ott vannak a nagy semmiben, a két világ közt, a szakadékban, és azt mondják, hogy nem értjük, tehát szomorúak, kiégettek, mennek elfele Jeruzsálemtől, tehát ilyen ez a depresszió semmi hangulat, és azt mondják, ez már csak külön vicces, de hogy Jézusnak panaszkodnak, hogy már Jézus sajnos nincs, ugye mert nem ismerik föl, és akkor azt mondják, hogy pedig mi azt hittük, hogy ő váltja meg Izraelt, és nem. Na most mi van akkor, ha Jézust követve mész tönkre? Mert ők így mentek tönkre. Csak mi mindig húsvétkor olvassuk ezeket az igéket, és már ott jön a sonka illat, meg a főtt tojás, meg minden, és akkor mi már tudjuk a végét, hogy hát persze, hát ez csak egy kis közjáték, hát Jézus föltámadt, meg hát ő a Jézus, de ők azt ott, az a dráma, hogy nem tudják. És én azt vettem észre, hogy ez a hívő életünkben újra és újra előforduló helyzet. És hogy akkor nézzük meg, mi van ekkor.
1: De azt is mondhatjuk, hogy ez nem egy periférikus jelenség.
2: Nem.
1: Tehát mert a többi tanítvány is el van bújva. Tehát senki nincs, alig van, aki követi Jézusnak a kálváriáját. Talán ők azok, akik megtestesítik ezt az evangéliumban leginkább, de a többiekre is jellemző ez a...
2: Igen.
1: Beijednek, oda van minden reményük, és őkben is ez van, hogy pedig mi azt hittük.
2: Sőt, ha belegondoltok, az egész nyugati társadalom ezen az Emmausi úton megy elfele. Tehát, hogy itt járt Jézus, és fölépült valami, nagy egyházak jöttek létre, meg minden, mire eljutottunk oda, ugye felvilágosodás, meg mit tudom én, meg nagy eszmék, hogy Nietzsche kimondta, hogy nincs, megöltük, meghalt Isten. És ezt egy posztkeresztény társadalomnak nevezik. Ez a társadalom az Emmausi úton van, és azt hiszi, hogy meghaladta a kereszténységet. Azt hiszi, hogy ő már túl van, mint ezek a tanítványok, pedig nem. Még nem is értették meg, hogy a názáreti Jézus föltámadt. És most jön csak az igazi. Tehát, és ezen belül ezer és ezer ilyen sors. Hány lelkész, hány diakónus, presbiter, gyülekezeti tag jár ezen az úton elfelé Jeruzsálemtől, ahol átélte a csodákat, ahol megtért, ahol bemerítkezett, ahol imádkozott, ahol, és úgy látja, hogy de ez nem működik. Mert ők tényleg ezt megéltek. A messiást nem feszíthetik föl egy keresztre, vagy ha fölfeszítik, akkor le fog szállni. A messiást nem hallhat. Ez nem biblikus. És ugyanez, nézzétek meg. Ez a gyülekezet? Hát ez rosszabb, mint a világ. Ez a hívő élet? Hát akkor jobb volt anélkül, és így tovább. Szétment házasságok, megcsömörlött emberek, gyülekezeti szakadások, konfliktusok, és akkor olyan az, hogy pedig mi azt hittük, hogy ha Krisztussal járunk, akkor kiteljesedünk. És itt ez mutatja, hogy ez az élmény nem a hitünk vége, hanem egy törvényszerű, sőt szükségszerű helyzet. Szükségszerű, hogy lebomoljanak a naív elképzeléseink Isten országáról, a gyülekezetről, a házasságról, a testvéri kapcsolatokról, ahogy ők gondolták, hogy majd egyik a jobb keze felől, tudjátok, hogy jön a menedzser anyuka, hogy intéz már el, hogy egyik kisfiam jobb, másik balról, ott hú, és akkor ők lesznek a Isten országa ZRT felügyelőbizottság elnökei. Tehát így képzelték, hogy beérnek a nagy tutiba. Ők még nem látták, hogy nem ez volt a tét, nem ezt jelenti. De ennél sokkal nagyobb. Tehát itt én ezt próbáltam egy könyvben úgy megfogalmazni, hogy akinek kiégett a szíve Krisztust követve, az jusson előd, amint ők, hogy hát nem izzott a szívünk? Hogy fölizzott a szívünk. Nem az a művészet, hogy fölizzon a szíved. Most mondjuk vegyük a szerelmet. Nem beleszeretni művészet valakibe. Akárkibe bele tud bolondulni. Hanem újra beleszeretni, és újra. Attól lesz jó a házasság. Attól. Ez a hit lényege. Újra és újra, hogy fölízik a szíved.
1: És talán ezt tanítja Jézus az ilyen helyzetekben.
2: Így van. És ő a kulcs ebben.

0: Az emosi tanítványok szövegen megy végig ez a könyv, és próbálom aktualizálni a mi helyzetünkre.
1: És ugye már itt vagyunk az aktuális helyzeteknél, mondtad, hogy nekünk keresztényeknek is vannak különböző hiedelmeink, és bár nem vagyunk babonásak, azért nekünk is vannak olyan dolgok, amikbe kapaszkodunk, közben azok nincsenek is ott, vagy mi úgy látjuk, hogy ott vannak. Mik azok, amit a mostani 21. századi keresztény ember hisz, és nincsen úgy, vagy mik azok, amikkel találkoztatok mind a ketten, mert mind a ketten ugye lelki gondozók vagytok, és megfordult nálatok egy-két ember, aki csalódik Istenbe, aki csalódik a gyülekezetbe. Mi a fő oka ennek, vagy mik azok a tévtanítások, amik elterjedtek mostanában közöttünk?
2: Fú, jó nagy kérdéskör tetted.
0: De te hogy látod?
2: Én azzal egyetértek, Laci, hogy Isten helyre pakolja az életünket. Csak sokszor annyira túlidealizáljuk ezt, hogy lehozzuk a mennyországot, vagy idehozzuk a mennyországot, és elfelejtjük hangsúlyozni, hogy gyerekek, itt ez az ég és föld újra lesz teremtve. Tehát, hogy a bűn átkallat vagyunk, és hogy ezzel kell számolni. Kicsit ez ellen mond nyilván a jólét evangéliumának, meg mintha mi állandóan borulátók lennénk, meg ilyesmi, de be kell azt vallanunk, hogy ezen az úton, amit Isten helyre pakolt, mikor megtértünk, hogy elszült bennünket, azért vannak rögök, vannak elesések, vannak botlások, vannak fájdalmak. És hogy ezt kimerni mondani, és ennek az egyensúlyának talán nehéz. Én ebben látom, hogy hú, ha megtértem, akkor biztos időben fog nősülni. Akkor nem leszek depressziós. Akkor a szüleim nem válnak el. Érted? Akkor nem lesznek anyagi problémák. Nekem is volt ilyen időszak, nagyon érdekes, hogy pedig én azt hittem. Hát most nem tudom, mennyire mondhatom. Volt a hitemnek egy olyan időszak, amikor nagyon komoly árat kellett azért fizetnem, mert neoprotestánssá váltam. Nem szeretnék többet mondani erről. És én akkor azt hittem, hogy ha Uram, én ezt meglépem, akkor a hatos lotón nyerek. El is mentem szelvényezni egyébként, nem nyertem. Tehát brutál. Tehát, hogy ilyesünkbe is beleeshetünk. Vagy hogy imádkozz azért a lányért, és ez a tiéd lesz. Vagy szakmai sikerek, én ezeket látom. De Laci, te sokkal relevánsabb vagy ebben, te írtad ezt a könyvet.
0: Hát nem biztos, hogy relevánsabb vagyok, de valóban írtam azt a könyvet. Én azt gondolom, hogy először én azt próbáltam definiálni, hogy mik a hiedelmek. A hiedelmek olyan hazugságokból összetákolt, az egy virtuális valóság, ami csak a fejünkben létezik, mégis a miatta megtapasztalt szenvedés valóságos. Ilyen a hiedelem. Tehát egy hülyeségekből összetákolt virtuális valóság, de ami a szenvedés, az teljesen valóságos. És ez, nem tudom, ismeritek a Matrix filmet? Matrix. Csak azért, mert az egy nagy ilyen szimbólumrendszer, posztmodern, hogy amikor rádugnak a virtuális valóságra, és ott harcolsz, ugye az a világ nem létezik, ott bent vagy. De ott megölnek, kint is meghalsz. Ez így van? És ezt egyébként ilyen indiai jogik is mondták, hogyha ilyen különböző, nem tudom milyen helyekre elviszik őket ilyen transzcendentális meditációkban, akkor hogyha ott harcba keveredsz, most ezt mondjuk úgy démonikus erőkkel, ők máshogy fogalmazzák, akkor kint is meghalsz. Tehát ez így működik, a tudattalan, a psziché mély rétege így működik. Na most itt arról van szó, hogy mondjuk meg akarok felelni Istennek. Ez az egyik legalapvetőbb hívő hiedelem, hogy meg kell felelj Istennek, és akkor fogad el téged. Hogyha nem is vagy tökéletes, de megközelítőleg tökéletes vagy. Hogyha jó vagy. Hát még a viccek is erről szólnak, hogy Szent Péter ott áll a menny kapujában, és akkor megnézi, hogy mennyi jót tettél, mennyi rosszat tettél. Tehát, hogy csináld a sok jót, és akkor majd ugye Káin, tehát hogy szolgálj Istennek, mutasd be az áldozatodat, a gyümölcsöket, és akkor majd, ugye ez egy hiedelem, ami nem biblikus, mert Isten kegyelemből és hitáltal fogad el minket, és a jó cselekedetek ennek a gyümölcsei. Most semmi más, ez tipikus ördögi manipuláció, megfordítja, és azt mondja, hogy csinálj sok gyümölcsöt, terem, és majd akkor Isten elfogad. Mi lesz belőle? Egy elpazarolt, erőlködős, boldogtalan és Isten kapcsolat nélküli élet. Pedig hazugság volt, de az az élet, az valóságosan el lesz pazarolva, amit így élünk, és Istennel valóságosan nem lesz kapcsolatunk. Vagy például a hívőknél a jó bizonyság kísértése, és most ezt ilyen izébe tettem, hogy jó bizonyság, tehát hogy megpróbálunk ha már nem is megy, de legalább azt mutatni, hogy jól megy. Miért? Hát, hogy a gyerek nehogy rossz, meg a gyülekezet, hát meg mi lesz, ha kiderül. Jó bizonyság. És akkor nem vállaljuk föl a valós önmagunkat. Miért? Hát az milyen bizonyság lenne már? És kialakítunk egyébként tök jó szándékból, mert tényleg azt akarjuk, hogy Isten neve dicsüljön meg. De mikor magunkban azt látjuk, hogy az enyémben nem tud, mert közel sem élek azon a szinten, ahol kéne, meg amit hirdetünk, meg mit tudom én, akkor elkezdek úgy csinálni, mintha menne. És kialakul egy ördögi kör szó szerint. Mert egymást vesszük rá a gyülekezetben arra, hogy hitessük el magunkról, hogy megy az, ami nem megy. Holott a jó bizonyság éppen az,
2: valóságot.
0: Hogy a valósággal, amikor a lelkész azt tudja mondani, nézzétek, én is esek kelek. Igen, képzeljétek, voltam egy igehirdetésen egy gyülekezetben, és így mondta a lelkész, és mindenki így kicsit nehéz volt követni őt, mert nagyon fölkészült volt, de így egy hangon így mondta a tudományos szöveget. És egyszer csak megállt, és azt mondja, képzeljétek, ma reggel a feleségemmel összevesztem. És mindenki előre dőlt, és figyelni kezdett. Mert ez mindenkit érdekel. És abban a pillanatban nem érzed úgy, hogy hát ő biztos öt csillagos hívő, hát azért áll ott. Én meg kis nyomorult, én összebalhéztem a gyerekemmel. A lányom nem áll velem szóba, a feleségemmel meg mit tudom én, kiabáltunk reggel, és akkor, de hát, és így sunnyogok. De amikor ezt mondja a lelkész, már is példaképe a nyájnak. Ez a példaképe a nyájnak, hogy nem próbálja előadni. Na most ez egy másik hiedelem. Meg léleknyomorító. És amikor valakik ezt megtörik azzal, hogy mernek önmaguk lenni úgy, hogy képzeljétek, én kegyelemre szoruló bűnös vagyok. És én ugyanúgy erre mondtam, hogy esekkelek, de képzeljétek, abban a pillanatban figyelni kezdenek, mert ez érdekel, hisz így élünk mind, hisz mind úgy élünk, hogy igyekszünk, és aztán elesünk, és akkor oda megyünk a kereszthez, hisz ez biblikus. Az nem biblikus, hogy így, ó, így a világos kék spirituális térben fölfelé mosolyogva szárnyalunk. Ez nem az. És a jó bizonyság kísértése, hogy ezt mutassuk. Nagyon nagy kísértés. És nagyon cseles. Mert egyébként tök jó, hogyha nem veszel össze a feleségeddel. Egyébként tök jó, hogyha jól vagy. Csak ezt nem tudod prolongálni. És hogyha ezt bemered vállalni, akkor egyszer csak egy valami valóság kerekedik ki ebből, ami az a jó bizonyság szerintem.
2: Illetve azokat, akik őszinték, totál eltaszítod magadtól.
0: Így van.
2: Tehát, hát, a tökéletes mutatod, ők nem...
0: Illegalitásba nem, kényszeríted.
2: Igen, meg nem tudnak veled lépést tartani, és azt mondják, nem, én nem.
0: Egy
2: nem.
0: Szorongás lesz az egészből, igen. Meg ki vagyok én? Hát én egy nyomorult kis senkiházi vagyok itt a sok szent. És tényleg, ezt most nem úgy mondom, mindenki jót akar. Tehát nem úgy mondom most, hogy így, hát ez ilyen meg... Ismerem ezt az érzést. Mindenki jót akar, csak ez egy horog, amit bekapunk, egy olyan hiedelem, hogy ez a példakép, de nem ez a példakép. Nézzétek meg a Biblia szereplőit, milyen példaképek. Dávid, meg 18 karikás fickók, és ezek vannak a hit panteonjában, a zsidó 11-ben, és ezzel szinte rángatja a ruhánkat az ige. Isten, hogy figyeljetek, ezek az én szentjeim, úgyhogy ti se akarjátok meghaladni, ti se akarjatok nem tudom mik lenni, mert nem lesztek példaképek, ez hiedelem, de a szenvedés valóságos lesz. És ez jutott így eszembe hirtelen.

0: Egy korábbi vendégünk ezt úgy fogalmazta meg, hogy mindannyian szeretünk hívő emberek lenni, de hogy az egész fogalomból kifelejtjük az ember részét. És mutatjuk, hogy mi ekkora hívők vagyunk, de ezt elfelejtjük, hogy milyen emberek vagyunk, és ezt félünk megmutatni. És akkor ebből jön az egész képmutatás, meg a valláskárosultság is. Illetve a másik oka valláskárosultságnak gondolom, hogy lerombolódik az istenképünk, ami van. De az nem azért van, mert Isten megváltozik tulajdonképpen, hanem mert nekünk volt egy fals képünk róla. És nem tudom, hogy említetted ezt a könyvedbe, de hogy mit lehet tenni azért, hogy a mi istenképünk az lehetőleg tisztább és legpontosabb legyen?
1: Szerintem elismerni azt, hogy annak sosincs vége. Tehát, hogy az nem olyan, hogy hát én nekem jó az istenképem, hanem az olyan, mint egy kapcsolat, mert hogy az egyébként, tehát Istennek kapcsolatunk van. A kapcsolat mindig dinamikus, nem statikus. Hogyha én a feleségemmel, ugye a házasság az egy hosszú távú dolog. Annak az a lényeg, hogy megismerjük egymást. Én sosem mondhatom, hogy én már ismerem, mert közben haladunk előre, és mindig egy kicsit jobban megismerjük egymást. És az néha nagyon jó, néha fáj. Az, ahogy most, hát én ezt nem tudtam rólad, és most már tudom, és te rólam, és ó, hát ez fantasztikus, én ezt nem tudtam rólad, és így tovább. Az ige szerint, ugye azt mondja a János 17:3, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerünk téged, hogy megismerjük Istent. Tehát ahhoz egy örök élet kell megismerni. Most akkor most melyik szerdán mondjam azt, hogy én már ismerem? Nem, az Isten kép az egy dinamikus dolog, és abban Isten nem változik, hanem olyan nagy Isten, hogy nem tudom egyszerre befogadni, hanem megyek előre, és mindig egy picit jobban megismerem. Tehát ami az üdvtörténetben megvalósul, azt úgy mondhatnánk, Isten egy és ugyanaz, benne nincs változás, és változásnak árnyéka. De az, ahogy kijelentette magát, abban van egy fokozatosság. Először jelképeken, árnyékokon keresztül, aztán eljött Jézus, és akkor olyanokat mondott mondjuk Péternek, tudjátok, az ízi lepedő, hogy öld és egyél. Mi van? Hát nem arról volt szó, hogy... Tehát, hogy új és új fölfény. Mi a pogányok, azok is? Hát ezek golyók, hát ide be nem megyek, mondja Péter. De hogy nem bemész, Petikém, és így tovább, és megy előre. Sosincs vége, és ezt szerintem bent is meg kell éljük. Tehát a legjobb, ha sose zárjuk le, hogy hát én most már ismerem Istent. De hogy ismerem, hanem kapcsolatban vagyok vele, és elkezdtem az örök életet. És az, hogy mindig egy kicsit jobban megismerem.
2: Meg arra kell vigyáznom szerintem tudatosan, hogy ne az önmagam által elképzett istenképet véljem istenképnek, hanem engedjem, hogy ő mutatkozzon be nekem. Tehát, hogy őt ismerjem meg, nem amit én el akarok képzelni róla, vagy jónak látok magamnak róla. Chambers mondja azt, én szeretem nagyon őt, hogy ne akarjuk Istennek megmondani, minek szabad történnie. Ez vonatkozik akár rá is, hogy ki ő, de az, hogy az életünkben is. Ahogy haladunk és kapcsolatban vagyunk vele, akkor egyinkább rácsodálkozunk, ki is ő. És nem azt fogod látni, hogy egy ilyen veskutolyázott, hogy keretek, meg ilyesmi, nem, hogy
1: mi mindig be akarjuk. Isten. Azért akarjuk, mert van bennünk az örök kényszeres. És annak az a lényege, hogy mindenből módszert és rendszert akarunk építeni. Főleg mi férfiak. És azért, hogyha én azt mondom, hogy Isten ilyen hétfőn, a szerdán is olyan, szombaton is, és jövő héten is. És akkor én már mondhatom neked, hogy hát Márk, te ha így csinálod, akkor majd úgy lesz. Ha így gondolod, akkor az lesz. Ha így csinálod, akkor Isten majd úgy. De Isten nem ilyen. Egyszerűen ezt nem hagyja. Nem hagyja, mert ő mindig meglep. Mindig valahogy máshogy. Tehát nem csinálhatok, ahogy módszert csinálok belőle, lásd jóléti evangélium, hogy beígérem neked a tutit, az anyagi áldást, az gyógyulást, a nem tudom mit, hogyha te ezt és ezt így és így hiszel. De ez nem jó, mert van anyagi áldás, lehet gyógyulás, de azt majd ő eldönti. nem az van, hogy majd te kieszközlöd valahogy. Ezek már mágikus aktusok, ezek ilyen belső kényszeres valami. Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy szólj a kősziklára, vagy üss a kősziklára, és legközelebb azt mondta, hogy szólj a kősziklának. Az megütött, mert egyszer már bevált. Na, mi is? Ez nagyon nagy kísértésünk, a módszer kísértése. És az Isten kép megdermedésének és halottá válásának a legjobb módszere.
2: Igen, meg hajlamosak vagyunk arra beismerni, hogy akarjuk manipulálni az Istent. Tehát, hogy így kell történnie, és ha nem, akkor mindendől. Pedig az igazi hitbeli hozzáállás, azt hiszem, az, hogy Uram, én erre vágyok, ezt szeretném, ez diktálja a lelkem, meg a szívem, nem biztos, hogy jól diktálja. de legyen meg, amit te akarsz. Tehát te diktálj. Tehát, hogy pontosan. Ne akarjam én előírni neki, hogy uram, így és úgy. Elmondhatom neki, mert nem fog fejbevágni és rögtön a pokorra küldeni. Tehát elmondhatom, de formál, Jézusnál is ezt látjuk. Tehát a Getsemáné kertjében, atyám, azt akarom, újéket tőlem ez a keserű pohár, de ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem legyen meg a te akaratod.
1: Így van.
2: Ez mindig ott legyen, hogy uram, ahogy te akarod. Te írd elő a dolgokat, ne én írjam elő.
1: Amikor Mózes beszél Istennel a kivonuláskor, és azt mondja, hogy megnyugtat téged, hogyha veled megy az ország, hogy nem, hogy megnyugtat, hát nem is megyünk sehova. És külön mondja Mózes, hogy mutasd meg magadat, mutasd meg magadat. És hogy lesz majd az út? Meg, ugye, ha Mózes tudná, hogy hogy lesz az út, ha tudná, hogy elmegy a golvonalig, de ő már nem megy be, hogy majd Józsué, hogyha tudja, hogy hányszor lázadnak föl majd, hogy hányszor nyílik meg a föld, hogyha el se indul. Ha tudná, hogy majd az össze kell törje a kőtáblákat, mert olyasmi történik, amire nem is gondol Áron vezetésével, el se indul. És Isten azt mondja neki, hogy nem, állj a kősziklába, a hasadékba, elvonulok előtted, eltakarlak, és megláthatsz engem hátulról. Na most ez a módszer és a rendszer, ahogy Isten lerombolja. Azt mondja, hogy te mindig csak hátulról láthat, ha már elmentem. Ha mindig előre akarít, tehát tudjam, hogy te jössz, tudjam, hogy érkezel. Nem. Mi mindig hátulról látjuk meg őt, hogy ja, hogy ez is ő volt. Ja, az apostolok cselekedetei tele van ez. Ja, hogy ezért volt megírva. Ja, most már értem. Tehát mindig így látjuk meg Istent. Mi meg előre szeretnénk, bebiztosítva, hogy legyen légzsák, meg kézifék, meg hát, ugye ezt szeretnénk, de nincs. Nincs. A hitet merni kell, és mindig utólag látjuk, mindig, hogy ja, hogy ti rosszat terveztetek, de azt fordította. Ja, hogy azért kellett ide jönnöm. Mi azt szeretnénk, hogy uram, mondd meg, jó, persze, eladnak meg minden, de majd ez tök jó lesz a végén. Így aláírnánk, csak nem így van az élet. Mi nem előre, hanem utólag, hátulról látjuk meg Istent. Úgyhogy ez egy gyermeki bizalom kérdése, és akkor nem kell módszer.
0: És nagyon érdekes egyébként, hogy már címre visszatérve, hogy pedig mi azt hittük, ugye, hogy mikor mentek az Emmaus tanítványokkal, Jézus is sokszor nem jelenti ki saját magát. És itt sem mondta meg, hogy te figyeljetek, én vagyok az. De, és ugye pont ahogy mondtad, hogyha tudnánk bizonyos dolgokat előre, hogy mik történnek velünk, akkor nem mennénk belé, nem írnánk alá ezt a szerződést. Hát csak megnézzük a tanítványokat, hogy miken kellett keresztül menjenek, miután Jézus elment. Mindegyik szörnyet halt. És ha így hívta volna őket Jézus, akkor valószínűleg, hogy nem,
1: bizony,
0: nem igazán mennek bele a dílbe.
2: Mártírhat, így van.
0: Így van, szóval nagyon kemény dolgok ezek, de ahogy írja a Róma 8:8 is, hogy minden javukra válik azoknak, akik szeretik Jézust, és így minden van. Közre működik. És utólag meglátjuk azt, hogy uram,
1: és ez a hit, hogy ezt elfogadom, hogy oké.
2: Abszolút.
1: Tehát aláírsz egy A4-est úgy, hogy nincs ráírva semmi. Uh-huh. Uram, te utólag ki fogod tölteni, én most aláírom. Ez a hit. Mi azt szeretnénk, hogy lássuk előre, és ha megfelelnek a szerződéses feltétek, akkor aláírom. Ez szerintem itt a világban ez normális, de Isten egy üres lapot tesz le, hogy aláírod, hogy legyen meg a te akaratod? Aláírod? Tehát ez azt jelenti, ahogy a népi bölcsesség mondja, hogy az életet csak odafelé lehet élni, de csak visszafelé lehet megérteni. Mi visszafelé szeretnénk megértve élni, de az meg nem megy. Istennel meg végképp nem megy.
0: Jó. Visszatérnék még a könyvednek a mottójára, vagy a címére, hogy a lelki pásztor minden héten elmondja, hogy mi kéne legyen, de a lelki gondozó meg hallja, hogy mi történik. Ebből nekem az első következtetésem az, hogy sokkal többet kéne beszélgessünk egymással, ne csak egyirányú beszélgetéseket hallgassunk, hanem hogy osszuk is meg a fájdalmainkat, meg halljuk, hogy mások mi mentek keresztül, milyen Isten képeik vannak. És ugye ezért adta nekünk Jézus a gyülekezetet, hogy ezeken átvezessen, hogy segítsen minket. Ebben az egész problémába, téves istenképbe, a vallásérültségbe milyen szerepet játszik a gyülekezet, milyen kiváltó okai a gyülekezet ennek, illetve milyen megoldással tud jönni a gyülekezet.
1: A gyülekezet a Krisztus teste tulajdonképpen, ugye az egész is, és így helyileg, ahol meg tudjuk élni. Tehát mert nagyon gyakori ma ez a Robinson kereszténység, tudjátok, hogy én otthon a YouTube-ban, főleg a COVID után, fölpakolom a lábam, főzök egy kávét, és meghallgatom, így választhatok, hogy ki prédikál majd, aki nekem a legkedvesebb. Csak erre szoktam mondani azt a példát, hogy akkor utána viszont úgy ebédelj, hogy nézd meg egy főzőműsort. Te nézd meg, válogathatsz. Jamie Oliver-től kezdve Gordon Ramsay, mindenki a világ legjobb szakácsai fognak főzni, de nem eszel. És ugyanilyen a gyülekezet. Ott nem az a lényeg, hogy meghallgass egy előadást, az nagyon fontos, mert az ige táplál, hanem hogy ott vagy, benne vagy, te a Krisztus testének a tagja vagy. És ott abban az érintkezésben, abban az együttlétben az nem csak egy információ áramlás, hanem az életáramlás. És ott éljük meg, hogy összetartozunk. Általában ugyanaz a gondunk a gyülekezettel, mint Jézussal volt a kortársainak. Hogy hát itt van egy ilyen alulöltözött, ókori valami rabbi, aki egyébként hajléktalan, adományokból él, kétségtelen nagyon karizmatikus személyiség, meg időnként csodákat tesz állítólag, máskor elmenekül, meg mit tudom én, de furcsa az egész. Hát nem ilyennek képzeltük a messiást. Ahhoz képest, ahogy várták. Túl egyszerű, túl semmilyen. És ilyen a gyülekezet is. Ugye? Hát van bennünk, hogy hát milyennek kéne lennie, és akkor ott vagyunk, és nem olyan. És akkor mindig van a morgó testvér, mindig van a smirgli testvérnő, mindig van a beszólogatós bácsi, mindig, mindenhol. De ez úgy lett kitalálva. Kezdettől, ez Pál mondja, és tudjátok, kevesen vannak előkelők. Tehát az ókori gyülekezet se arról szólt, hogy a legélesebb kés a fiókban társaság, hanem hogy összejönnek sokszor nagyon is emberi emberek. És ahogy Jézusban fölismerni, de hát ő a messiás. Ő az Isten fia. Ő a megígért. Hát nem ilyennek képzeltük, és mégis. És hát azt hittük, nem hal meg, és mégis. És aztán föltámadt. Ugyanígy a gyülekezetbe is bemegyünk, és körbenézünk, és azt mondja, nem ilyennek képzeltük. És mikor megcsinálja valaki négyszer, ötször, utána azt mondja, hogy maradok otthon. Óriási problém, óriási veszteség ez. Valaki azt mondta egyszer, hogy a magányt, az egyedüllétet arra adta Isten, hogy megismerjük őt, a gyülekezetet meg arra, hogy megismerjük magunkat. Ez egy önismereti rendszer. A sznopságunk, a rossz evilági maximalizmusunk, az egónk, meg minden, az ott bekerül a satuba, és egymást embert emberrel, vasat vassal csiszol minket az Úr. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanolyan fontos a gyülekezet, megtapasztalni a gyülekezetet, annak a legemberibb, legnéha leggyarlóbb mi voltában is, megtapasztalni és benne lenni, ugyanolyan fontos, mint imádkozni és az Úrhoz. Mert a kettő az együtt munkálkodik. Én így gondolom, hogy lebontja a kérdésedre, a gyülekezet lebontja azokat a hiedelmeinket, hogy hogyan hisszük, hogy mit hiszünk magunkról. Mert egyszer csak majd látjuk, hogy hát lehet, hogy nem is vagyunk olyan ötcsillagos testvérek, mert hirtelen ott vagyok egy konfliktusban. Vagy lehet, hogy amit én gondoltam valakiről, az nem úgy van. Ez itt a valóság, a kapcsolatok. És abban nyilvánul meg. A szeretet által munkálkodó hit, ez a lényeg. Ezt jól próbára teszi a gyülekezet.

0: Mondja is, Pál, viseljétek el egymást.
1: Így van.
0: Elviselni. Tehát néha el kell viseljük egymást. De kell is ez. De kell is ez. Tehát kell is ez. Ez hat ránk. Ez. Csak merjünk ott is a valóságról beszélni. Tehát,
1: pontosan.
0: Meg az is mondja ki, aki csalódott, vagy valami, tehát hogy bocs, nem ezt képzeltem, és ti hogy látjátok. Tehát, hogy ne csak az legyen visszavonul és eltűnik, meg mi is, akik már régebb ott voltunk dörzsölt hívőként, hogy figyelj, volt olyan időszak, mi is így láttuk, vagy dolgozunk ezen, vagy még nem értük el. Tehát, hogy
1: igen, van az a mondás, hogy a szerelem vak, de a házasság jó szemorvos. Na, a gyülekezet ugyanilyen, hogy az Istenhez fűződő szeretetünk sokszor vak. Tehát nagyon-nagyon naív. Menj be a gyülekezetbe, az jó szemorvos. Ott lakik, Isten ott lakik. És ott akar élő kőként valakinek, te támaszkodsz, valaki téged támaszt, oldalról, fölülről, mint egy test. Nem mondhatja az egyik tag a másiknak, hogy nincs rá szükségem. Nem mondhatom, hogy én olyan szuper kisúj vagyok, itt olyan béna balláb van, hogy én nem megyek vele. Én nem. Nem, egyszerűen szükségünk van egymásra.
0: Hadd szúrjak be itt egy kérdés, és ezt neked meg önmagamnak címzem. Ha jól sajtszolom, több mint 30 éve gyülekezetnek vagy tagja, ugye?
1: Így van.
0: Na, én több mint 25. Mit tudunk kimondani? Jobb tagnak lenni, tehát közösséghez tartozni, vagy pedig magányosan élni? Tehát 25 év vagy 30 év tapasztalat után is azt mondjuk ki, hogy hát, sokkal jobb közösségben élni, még akkor is, hogyha szembesülsz ilyesmikkel. Vagy el kell viseled a másikat, vagy a másik formál, a vas formája vasat. Tehát, hogy sokkal jobb az, hogy közösségben lehetünk, mint az, hogy na, visszavonulj, és engem megsértettek, megbántottak, az a vas nekem túlságosan fájt, és akkor magányosan érzél. Tehát ez egy óriási dolog, amit adott Isten nekünk a közösségen keresztül.
1: Így van. Tehát nem is, bennem nem is úgy merül fel, hogy jobb vagy nem jobb.
0: Tehát nyilván egy kicsit kiéleztem a kérdést.
1: Igen. Hanem, de értem én, ahogy mondod, persze, hogy mi a tapasztalat. Hanem azt mondom, hogy ez egy mágia. És ebben a mágiában együtt lobog az a sok kis gajacska. Hogyha te egyedül próbálod, az kialszik. Az
0: nem. Jó.
1: Vagy úgy is mondhatnám, hogy ez egy, tegnap este beszéltünk erről a Ifinél, hogy mint egy hadsereg. A spártaiaknál volt a falanx, tehát hogy egy olyan, ugye pajzs, dárda, és egymást védjük, és aztán egyszerre döfünk vissza. Most egy harcos egyedül bóklászik, azt levadásza bárki. De akárhány képet, vagy a Szent Sátor deszkái kivágták a mesterek, és beállították az ezüst talapzatba, és tehát csak így működik az Isten temploma. Ott mit tudom, deszkák szana szét, mindenkinek a kis maga igazságával nem fog működni, csak olyan korban élünk, ahol ez tehát nagyon individualista. Mindenki azt mondja, mindenkinek megvan a maga igazsága, ne bántsuk egymást, ne, ahogy érzed, meg izé. Ennek semmi köze a Bibliához. Nem, persze, megvan a maga igazsága mindenki, de mit csinál? Csinál, hogy mehetsz a... Még a család is olyan, hogy ha persze megcsinálhatod, hogy mindig igazad van, csak végül nem áll veled szóba senki a családból. És akkor mit csinálsz az igazaddal? Nem ez a lényege. És a gyülekezetnek se.
0: Én sokszor éltem azt meg, hogy tudom, hogy szükségem van a közösségre, nem pedig éreztem, hogy hú, de ott kell lennem. És akkor ebből a tudatból is aztán kaptad, vagy jött az érzés is, vagy nem is jött, de tudtad, hogy neked erre szükséged van, és kell a közösség.
1: Moody mesélte egyszer, hogy egy asszony jött hozzá, és mondta, hogy én szeretnék énekelni a gyülekezeti kórusukban, és kérdezi, hogy és melyik közösségbe jár. Én nem járok közösségbe, én Isten, a Krisztus testének az egyetemes egyházához tartozom. És mondta Moody, jó, akkor énekeljen annak a kórusában. Tehát ez ilyen, hogy mi szívesen részesülnénk abból, ami nekünk abból tetszik, de hagyjanak békén azzal, ami meg nem tetszik. Mert ilyen lett a világunk, és mindenki el van kütyűjével, közösségi média, tehát közösséget egy képernyő előtt élik meg az emberek, de a közösség nem ez.
0: A kicsúfolása.
1: Igen, a közösség nem ez, hanem belemész, és igen, vállalod a konfliktust, vállalod a nehézségeket, vállalod a másik mellédül, akkor annak szaga van. Érted? Az, hogy együtt vagyunk. A közösség az így lett kitalálva. És ez egy Istentől kapott formula. Erre föl kell vértezzük magunkat ebben a korszakban, amikor mindenki egyedül el van otthon. Az nem közösség.

0: Laci, nagyon szépen köszönjük az építő gondolatokat. Reméljük, hogy nektek is hasznotokra és épülésetekre vált. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: az áldott otthon áldás lesz másoknak is. A mai ige 128. Zsoltár 5. verse. Megállt téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében. Gondolatok az igéről. Ez az ígéret az istenfélő embereknek szól, akik igyekezettel járnak a szentség útján. Az ilyen ember otthonát megáldja az Úr, feleségei és gyermekei nagy boldogság forrásai. A gyülekezetben is arra törekszik, hogy az Úr ügye ott is virágozzék, mert épp úgy gondja van az Úr házára, mint a magáéra. Ha az Úr építi háznépünket, illő, hogy mi is igyekezzünk az Úr házát építeni. Javaink csak akkor értékesek igazán, ha a kiválasztottak gyülekezetének építését szolgáljuk velük. Áldás lesz életeden, ha felmegy a gyülekezetbe a Sionra. Ott tanít, megelevenít, megvigasztal az Úr, ott száll fel az imádság és az áldás. Ott hangzik a bizonyságtétel a nagy áldozatról. Megállt téged az Úr a Sionról. De ez nem csak neked válik hasznodra. Maga a gyülekezet is így virágzik. Sokasodnak a hívők, és szent munkájukat siker koronázza. Vannak olyan áldott emberek, akiknek egész élete folyamán megvalósul ez az ígéret. Sajnos, amikor meghalnak, Krisztus ügye gyakran kárt szenved. Igyekezzünk hát, hogy mi is hasznosan munkálkodjunk Isten gyülekezetében, és boldognak láthassuk Jeruzsálemet egész életünkben. Urunk, légy hozzánk irgalmas, hogy ilyen áldott emberek lehessünk. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől, németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül fel. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 5 óra és éjfél között. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédó estel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A Múzeumok éjszakái rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest 5. kerület, Deák tér 4. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugati a szél megélénkül és 20-26 fokunk van. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Reggeli csendesség. Milyen a fele baráti szeretet?

Ezt a parancsot hallva bizonyára többünkben megfogalmazódik a kérdés. De hát ki az én fele barátom? Jó keresztényként talán már tudjuk is a választ. Hiszen mindenki az. Pedig azt is tapasztaljuk a mindennapokban, hogy nem lehet mindenkit számon tartani. Képtelenség mindenkire ugyanúgy odafigyelni. Amikor egy törvénytudó hallva Jézus szeretett parancsát, feltette ugyanezt a kérdést a mesternek, ő nem azt válaszolta, hogy mindenki, hanem elmesélt egy esetet egy olyan emberről, akit rablók támadtak meg, kifosztottak, megsebesítettek, és félholtan otthagytak az út mellett. Egy arra járó szamáriai férfi meglátta ezt a pórról járt embert, és annak ellenére, hogy a szamáriaiak gyakran elszenvedték a zsidók megvetését, ő mégis ellátta ennek a zsidó származású férfinak a sebeit, majd elvitte egy fogadóba, ahol biztonságban felgyógyulhatott. A történet elmesélése után Jézus hagyta, hogy a törvénytudó válaszolja meg a saját kérdését. Ő pedig erre a következtetésre jutott. Az volt az igazi felebarát, aki irgalmas szívű volt irántam.

A felebaráti szeretet irgalmasságot, lehajlást, törődést, gondoskodást jelent. Természetesen mindenkihez nem tudsz így közeledni. De nem is ezt kéri tőled Isten. Ő azt szeretné, hogy ez a melletted élők szeretetében nyilvánuljon meg. Csak azzal az eggyel, az éppen utadba kerülő embertársaddal szemben kell gyakorolnod a szeretetet, a türelmet. Lehet, hogy az történetesen a házastársad, vagy valamelyik gyermeked lesz. De az is előfordulhat, hogy egy idegen, akit Isten az utadba küld, vagy az ellenséged, akire még mindig haragszol.

Ma ilyen irgalmas lelkülettel fordulj a körülötted élő emberekhez. Vedd észre a szomorúságukat, a fájdalmukat. Kötözd be lelki sebeiket. Vigasztald meg őket. Imádkozz értük. Segíts ott és úgy, ahol és ahogyan csak tudsz.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 15-e. Korintusiakhoz írt első levél, második fejezet, 6-tól 16. vers. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem e világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van. Az iskolai tanév végéhez közeledve a tanárok kezükbe veszik a témazáró dolgozatokat. Egyes rosszul sikerült dolgozatoknál felteszik azt a kérdést, hogy nem lehet ezt érteni. A természet feletti világ megismerésében is hasonló a helyzet. Akik újjászülettek, és Isten szent lelke bennük él, megértenek olyan szellemi törvényszerűségeket, amelyeket emberi módon nem lehet megismerni. Amikor Krisztus gyermeke találkozik az e világi szellemi sötétséggel, csodálkozik azon, hogyan nem lehet megérteni Isten dolgait. Ebben az igében sokat váltakozik a lélek és a szellem kifejezés, amit az eredeti görögből lehet jól megérteni. A lélek az emberi, e világ szelleme a gonosztól, míg a Szent Szellem a Teremtő Istentől való. A világ tele van megtévesztésekkel, amelyek sokszor elhomályosítják a látásunkat. Ebben a homályban sajnos e világ szellemi fejedelme, a gonosz egyre hatékonyabb. A mindennapi gondok, a félelmek és az e világi, idézőjelben bölcsesség megpróbálnak elvonni minket attól az igazságtól, amelyet Isten szánt nekünk. A hívő embernek át kell látnia az e világi szitán. Ezt a fókuszpont áthelyezésével lehet megtenni. Ne az e világi gondok határozzák meg az életemet, hanem Isten természetfeletti terve. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Tyler Myers írta Ohioból, az Egyesült Államokból. Felfelé tekintve. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Lukács evangéliumának első fejezetének 37. verse. Bár már nem vagyok gyerek, még mindig szerettem a plüss állatokat. Többet is gyűjtöttem az évek során, szinte mindegyiket valamilyen alkalomból kaptam ajándékba. Egy bizonyos plüss állatot azonban nem ajándékba kaptam, mégis úgy érzem, mintha valahogy így lenne. Néhány évvel azelőtt, hogy édesapám hazatért az Úrhoz, beszéltünk róla, hogy lesz egy plüss fehér tigrisem, és végül meg is vettem azt. Ennek a fehér tigrisnek a különlegessége, hogy bár fekszik, a feje és a szeme mindig felfelé néz. Többször is bátorító, emlékeztető volt számomra ez a tekintet, hogy én is felfelé tekintsek. Ezt az összpontosítást úgy tudom elérni, ha az Úr Jézus Krisztuson elmélkedem és a menny dicsőségére gondolok. Ha imádkozom és az imádság lelkületében maradok. Ha olvasom és a szívembe zárom a Szentírást. Az is segít a fentiekre figyelni, ha a szívemben felemelő, bátorító dal van. Rájöttem, hogy a felfelé tekintés nem olyasmi, ami csak úgy magától megtörténik. Bár néha könnyebb, mint máskor, tudatosan kell lennem a felfelé tekintésben, nem csak elérni, hanem meg is tartani ezt a felfelé tekintő fókuszt. Istennel azonban semmi sem lehetetlen. Mennyei Atyánk, segíts rád figyelnünk, hogy bizonyosak lehessünk abban, veled semmi sem lehetetlen. Amen. Napi gondolat. Isten segítségével mindig dönthetek úgy, hogy arra figyelek, ami igazán számít. Imádkozzunk hálaadással mindazért, ami Istenre irányítja a figyelmünket.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Csabai Lajos. Ó, miért van az? Ó, Istenem, miért van az, hogy az oroszlán, melyet teremtettél, ha napi prédáját már megszerezte, tovább nem vadászik, hűvösben henyél. A mókus is annyit gyűjt csak, ne éhezzen, míg a zord tél véget ér. A madár is tudja, mennyi kell, lesz mag holnap is, így este boldogan nyugodni tér. Csak az ember olyan teremtmény, kinek még a sok sem elég. Ha rájön a szerzés ízére, nincs határ, csak a csillagos ég. Az oroszlán zsákmányából a sakált, a keselyűt is részelteti. Csak az ember az, ki testvérétől, hogy néki még több legyen, az utolsót is elveszi. Ó, Istenem, hogy lehet, hogy az ember még eszével a végtelent ostromolja azt, hogy a természet kincse mindenkié szívében elrendezni mégsem tudja. Ó, Istenem, miért engedsz így sátáni törvényt, mely emberi szívvel fel nem fogható? Milliók éheznek, s ha száz élete volna, sem élhetné fel harácsolt vagyonát a sok képmutató.

0: hála a kegyelmi ajándékokért.
1: A boldogság útja. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. 13. Zsoltár, 6. vers. Gondolatok az ígéről. Az emberek minden földi kívánságukat kielégíthetik, mégsem elégednek meg, és sokan nem értékelik a sok jót, amit kapnak. Jézus helyreállította a bélpoklosok egészségét és a betegség által elpusztított testrészeiket újjáteremtette, de a gyógyultak közül csak egy tért vissza, hogy köszönetet mondjon és dicsőítse Istent. A 10 bélpoklosról feljegyzett tanítás ébressze fel szívünkben a vágyat, hogy hálátlanságunk dicséretté és hálaadássá változzék. Isten hitvalló népe ne zúgolódjon és ne panaszkodjon tovább. Gondoljunk arra, aki minden áldásunk adományozója. Neveljük magunkat Isten iránti hálára, hiszen ő táplál, ruház bennünket, és fenntartja az életünket. Mindazok szíve Isten szeretetétől ég, akik befogadták Jézus Krisztust, s akiket ő a saját jellemtulajdonságaival ajándékozott meg. A hála lelkülete hatja át őket. Mutassuk be Jézust az embereknek. Emeljük fel őt, a Golgota férfiát, ének és ima által. Komolyan törekedjünk arra, hogy hirdessük az evangéliumot. Mondjuk el Isten szeretetének drága történetét. Ebben a munkában olyan megelégedést találunk, amely az örökkévaló korszakokon át is megmarad.

0: A férfi szívéhez.
1: Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorva. Így lesz az emberfiának jövetele is. Máté evangéliuma 24. fejezet 38. és 39. vers. Mindannyian hallottuk már ezt a mondást. Az emberi szívhez a gyomron keresztül vezet az út. Fizikai értelemben ez az igazság nyilvánvaló, még a mai egészségügyi statisztikákra vetett futó pillantásokból is kiderül. A szívkoszorú érbetegség az első számú gyilkos. A tudomány jól megalapozta az étrend és az elzáródott artériák közötti kapcsolatot. De a mondás nem a fizikai szívhez vezető útról szól, az érzelmekre, az elmére és az akaratra gyakorolt hatásra utal. És ez nem csak az érintettekre van hatással. Mivel gyakran nem használjuk az ételt arra, hogy megváltoztassuk mások hozzánk való hozzáállását. Különböző ünnepi étkezéseket szervezünk, megpróbáljuk befolyásolni a másik embert, hogy megváltoztassa véleményét, és nyitottabbá tegyük egy másfajta szemléletmódra. Ez az idők kezdete óta így megy. Gondoljunk csak arra a sok-sok döntésre, amelyet ételekkel és italokkal teli étkezések alkalmával hozunk. Gondoljunk arra, hányszor eszünk, nem azért, mert éhesek vagyunk, hanem csak azért, mert kedvünk van hozzá. Gondoljunk Ádámra. Még csak nem is volt éhes, amikor megette, amit Éva kínált neki, és ennek olyan katasztrofális következményei lettek. Gondoljunk azokra, akik ettek és ittak, és semmit sem tudtak, amíg az özönvíz el nem jött. A szöveg azt sugallja, hogy az, ahogyan eszünk és iszunk, befolyásolja a fontos dolgok megértésének képességét. Nézzük meg Ézsau esetét. Minél inkább elképzelte kedvenc ételét, annál jobban vágyott rá, míg végül fontosabbá vált, mint a szent első szülöttségi joga. És gondoljunk a sok vacsorára, fogadásra és partira, amelyek célja mások befolyásolása. Kísértésbe estéle valaha is, hogy akkor is egyél, amikor nem vagy éhes. Vagy olyan ételek fogyasztására, amelyek nem tesznek jót neked. Lehet, hogy az ördög jobban ismeri az utat a szívünkhöz, lehet, hogy jobban felismeri az örökkévaló következményeket, mint mi? Kövesd Krisztus példáját! Amikor a sátán megpróbálta megkísérteni őt, hogy köveket változtasson kenyérré, és csillapítsa az étvágyát, Jézus így válaszolt. Megvan írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Uram, segíts nekem, hogy ellen tudjak állni a sátán legerősebb kísértéseinek azáltal, hogy hagyom, hogy a te igéd befolyásolja a gondolataimat, és ne a fizikai étvágyamnak engedjek.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Június 15-én így szól Isten igéje. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás könyve 60. fejezet 2. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangélium a 8. fejezet 12. verse. Elsötétített színpadon egy zenész foglal helyet, aki hangszerrel a kezében muzsikálni kezd, zenekari kíséret nélkül, szólóban. A reflektor kizárólag az előadóra koncentrál, minden és mindenki más láthatatlan marad. A színpadi fények csak később világítják meg a zenekar többi tagját, amikor ők is bekapcsolódnak a zenélésbe, de annak még nincs itt az ideje, most csak az első ütemeknél tartunk. Az üdvtörténet kezdetén egy család sorsából kiindulva Izrael népe kerül a figyelem középpontjába. Az ő történetükön keresztül követhetjük nyomon, és csodálhatjuk Istennek az övéiért véghez vitt hatalmas tetteit. Az Úr dicsőségének ragyogásában

a kegyelem világosságában, néhány kivételtől eltekintve, egyelőre még csak a választott nép részesül. De hamarosan másokat is vonzani fog, és egyre több nemzetre rávetül a fölülről érkező áldást jelentő fény. Jézus Krisztusban éppen ezt a nyitást, a színpadi fények egyre szélesedő kiáradását tapasztalhatjuk. Egyéni és közösségi sötétségeink mélységéből az ő világossága vezet minket az élet teljességére, az új teremtés felé. Érte és általa immár nem csupán egy szereplőre szűkül le a fény, hanem mindenkit megvilágosít, aki hittel fogadja szabadítását, és a nyomába szegődik. Teljék Jézus követésének ragyogásában a mai napod is. Imádkozzunk! Hálát adok Jézusom, hogy kegyelmed fénykörében élhetem az életem. Köszönöm, hogy többé nem kell sötétben botorkálnom, hanem lábnyomodban járva enyém is lehet az élet világossága. Tarts engem áldott reflektorfényed hatósugarában. Segíts, hogy ne csak megvilágított, de fényedet tovább tükröző tanítványod legyek, és ma is láthatóvá váljék rajtam az Úr dicsősége. Amen. Szmidélius András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Jézus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.

Az erkölcsi lelkiismeret az a képességünk, hogy a saját és mások cselekedeteit jónak vagy rossznak, helyesnek vagy helytelennek értékeljük. Mint minden más képesség, ez is fejlődhet vagy romolhat. Fejlődése lehet egészséges, de sajnos lehet káros is. Sokan azért tartják magukat igaznak, mert a lelkiismeretük ezt mondja nekik. De amíg nem hangolódik ez a szentírásra, a lelkiismeret hangja tévútra vezet. Másokat állandóan zaklat a lelkiismeretük, mindaddig, amíg nem tudnak megszabadulni a bűntudat érzésétől, amely csak a megváltó érdemeibe és az ő bocsánatába vetett hit által tűnhet el. Prágai Jeromos úgy nevelte a lelkiismeretét, hogy érzékeny legyen a Szentlélek szavára. A Szentírás tekintette a lelkiismeret legfőbb normájának. A késő középkorban elítélte az egyházát, amiért az magának tulajdonította a hatalmat a Biblia megváltoztatására. Ezért Jeromos az isteni elv érvényességét szorgalmazta az emberi jogban, és elítélte a vallás nevében eltűrt gonoszságokat. Eretneknek, lázadónak bélyegezték, és bebörtönözték, hogy átgondolja álláspontját. Súlyosan megbetegedve, mivel meg akart szabadulni a fájdalomtól, megpróbált mind üldözőinek, mind saját lelki ismeretének megfelelni. Így beleegyezett, hogy visszavonja a tanait, kivéve a szent igére vonatkozót. Ez a szándéka azonban nem győzte meg a vádlókat, még kevésbé a saját lelkiismeretét. A második zsinaton nyíltan és bátran bevallotta, hogy ha bármit is vissza kellene vonnia, nem lenne elég bátor ahhoz, hogy az igazság mellett a lángokkal szembenézzen.

prágai jeromos, gazdag és művelt ember volt. Híres az ékes szólásáról. Inkább maradt hűséges Istenhez, mint hogy megmeneküljön a kegyetlen halál büntetésétől. Hányan vannak, akik a gúny, a nélkülözés és a gazdasági veszteség vagy szenvedés elől menekülve feláldozzák az igazságosság és a lelkiismerethez való meggyőződésüket. A jó elveket félreteszik, az önérdek és a világ időleges javára, de egyúttal az örök élet elvesztése árán.

A lelkiismeret az emberi lélek azon része, amely megítéli a cselekedetek helyességét vagy helytelenségét, csak akkor lehet valóban tiszta, ha a Szentlélek világossága vezeti. Nem a saját érdemeinkből fakad, hanem abból, hogy elfogadtuk Krisztus bűnbocsátó kegyelmét, és alárendeltük akaratunkat Isten igéjének. Nem elég, ha az ember saját elképzeléseire vagy érzéseire hagyatkozik, a lelkiismeretet a mennyei mérce szerint kell tisztává tenni. Önmagában nem megbízható vezető a lelkiismeret, ha nincs összhangban Isten igéjével. Az emberi lelkiismeret a bűn következtében hajlamos a torzulásra. Éppen ezért a Szentírás kell, hogy legyen a végső mérce, amely megvilágítja a helyes utat. Sokak lelkiismerete a hagyományok és emberi vélekedések szerint formálódik, ezért így nem biztonságos vezetők.

A tiszta lelkiismeret csak Krisztus vérének tisztító hatalma által az ige és a Szentlélek vezetése nyomán jöhet létre. Legfőbb normája a Szentírás. Ha ettől függetlenül formáljuk, könnyen félrevezethet. Naponta vizsgáljuk meg lelkiismeretünket az ige világosságában, és így biztosan a helyes ösvényen maradhatunk. Ma Isten igéjének engedelmeskedve tiszta lelkiismeretünk lehet, és a szent törvény a szívünkbe lesz írva.

Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 15. és 16. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Erkel Ferenc 1810. november 7-én született, és 1893. június 15-én hunyt el magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész és sakkmester, a pécsi sakkör első elnöke. Pályáját zongoraművészként és zenepedagógusként kezdte Kolozsvárot, de alkalmilag vezényelt is, és a zeneszerzéssel is megpróbálkozott. Pesten 1834-ben mutatkozott be, majd a következő esztendőben véglegesen itt telepedett le. 1837-ben a Pesti Magyar Színházhoz, a későbbi Nemzeti Színházhoz került előbb ügyelői, majd első karmesteri minőségben. Itt mintegy három évtizeden át munkálkodott. 1844-ben megnyerte a Kölcsei himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után a főváros hangverseny életének fellendítésén fáradozott. Vezetésével alakult meg 1853-ban a Filharmónia Társaság, amelyet számtalan esetben vezényelt. Bánk-bán című operáját, amely egyben pályájának csúcsát is jelentette, 1861-ben mutatták be. A keresztény zsidó tanács nyilatkozata. Május 28-án ülésezett a keresztény zsidó tanács a keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Kiemelt figyelemmel és szolidaritással a ma honfitársaik iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Családi nap az isaszegi Gábor Dénes iskolában. Június 5-én családi napot tartottak a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Gábor Dénes óvoda, általános iskola, gimnázium és technikumban Isaszegen, melyen az országos titkárság munkatársai is részt vettek, ezzel is erősítve az egyház és az iskola közötti kapcsolatot. A programok között helyet kapott egy főzőverseny, különböző váltóversenyek, valamint egy látványos karate és táncbemutató is. A kisebbek számára arcfestéssel, hajfestéssel és csillámtetoválással készültek a szervezők. A családi nap jó hangulatban telt, a gyerekek, szülők és pedagógusok egyaránt aktívan részt vettek a közösségépítő és erősítő programokban. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugati a szél megélinköl és 20-26 fokunk van. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Egy esztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Joábot szolgáival meg egész Izraellel együtt. Pusztították az ammoniakat, és körülzárták Rabbát, Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a lakhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. Dávid elküldött és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki, Betszábé ez, Eliám leánya, a hettita Úriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony bement hozzá, ő pedig vele halt, aki éppen azelőtt tisztult meg, tisztátalanságából. Azután hazament az asszony. De az asszony teherbe esett, ezért ezt az üzenetet küldte Dávidnak. Teherbe estem. Akkor Dávid ezt üzente Joábnak. Küld hozzám a hettita Úriást. Joáb el is küldte Úriást Dávidhoz. Amikor Úriás megérkezett hozzá, megkérdezte Dávid, hogy jól van-e Joáb, jól van-e a hadinép, és jól folyik-e a háború. Aztán ezt mondta Dávid Úriásnak. Menj haza és mosd meg a lábadat. Úriás kiment a királyi palotából, és utána vitték a király ajándékát. De Úriás a királyi palota bejárata előtt feküdt le urának a többi szolgálójával együtt, és nem ment haza. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Úriás nem ment haza, ezt mondta Dávid Úriásnak, hiszen útról jöttél, miért nem mentél haza? Úriás így felelt Dávidnak. A láda, meg Izrael és Júda sátrakban laknak, az én uram Joáb, és uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, igyam és a feleségemmel háljak? Az életedre, a lelkedre mondom, hogy nem teszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Úriásnak. Maradj itt még ma, és holnap elbocsátlak. Ott maradt tehát Úriás Jeruzsálemben aznap és másnap is. Azután hívatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyék, és leitatta őt. De este urának a szolgáival ment ki lefeküdni a fekvőhelyére, és nem ment haza. Reggel azután levelet írt Dávid Joábnak, amelyet Úriással küldött el. Ezt írta a levélben. Állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol legerősebb a harc. Azután húzódjatok vissza, hogy levágják és meghalljon. Sámuel második könyve, 11. fejezet, 1-től 15-ig.

0: Egy példakép, de ki az?
1: Ismerős a történet. Dávid és Becsabé a házasságtörés klasszikus esete. Dávid meglátja őt, megkívánja és elveszi. Ilyen volt korábban egy házasságtörés, és így zajlik manapság is. Olvasás közben azonban fennakadtam egy résznél, és a múlt hét egyik élménye jutott az eszembe. Szabadságunk előtt még 3 hét nyári tábort terveztünk. Mindenkinek nagy élvezetet jelentett, de tőlünk, nevelőktől, kevés személyzettel és sok gyerekkel hatalmas erőfeszítést követelt. A napnak már majdnem vége volt, amikor az egyik gyerek semmiképpen nem akarta azt tenni, amit mondtam neki. Fáradt voltam, így egyre inkább felemeltem a hangomat. Élesedő hangom viszont egyre nagyobb ellenkezést váltott ki a fiúból, aki továbbra is a földön ült. Egy negyedikes lány kilépett a tömegből, odament a fiúhoz, és azt mondta neki nyugodt hangon: gyere, lemegyünk játszani. Kezét nyújtotta neki, és együtt elmentek. Megértő, nyugodt hangja utat nyitott a fiú szívéhez, ezzel akaratlanul is pedagógiára és türelemre tanított engem. Dávid alul marad Úriás viselkedésével szemben. Királyként minden izraeli férfi számára példát kellene mutatnia. Azonban Úriás testesíti itt meg az igazi erényeket. A hazájáért harcol, és fel nem tudja fogni, hogy mit ajánl neki Dávid. Válaszától Dávidnak meg kellett volna szégyenülnie. A láda meg Izrael és Júda sátrakban laknak. Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, igyam és feleségemmel háljak? Az életedre, a lelkedre mondom, hogy nem teszem ezt meg. Sajnos Dávid teljesen másképpen reagál. Azt szeretném, hogy intésül szolgáljon nekem ez a történet. Ahol példaképként tekintenek rám, ott éljek ehhez méltó életet.

Azt szeretném, hogy intésül szolgáljon nekem ez a történet. Ahol példaképként tekintenek rám, ott éljek ehhez méltó életet.

Most csöndesítsük el az elménket, így imádkozva járuljunk bizalommal, odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé. Imádkozzunk!

Köszönöm, édes Istenem, hogy láthatom a fölfénylő hajnali eget, hogy érezhetem, élek ebben a szépnek, csodálatosnak teremtett világban, hogy vannak szeretteim, akik már létezésükkel földerítik szívemet. Ó Istenem, segíts megértéssel fogadnom, ha néha próbára teszed a velük való szoros összetartozásunk jóságát. Ha néha eltávolodunk is egymástól, ha olykor egyedül érzem magam. De tudom, ez is olyan próbatétel, amely erősíti egységünket. Ha munkatársaimmal, ismerőseimmel való viszonyomban a harag, és jaj, a gyűlölet bekerítene, ha tőrbe csalnának ellenségeim, ha szándékaimat meghamisítanák és megcsúfolnák, akkor is engedd, hogy fölismerjem, próbatétel ez is. És fiad áldozatára gondolva, derűt és szeretetet sugározhassak, és bízvást hihessem, segítesz kikerülni a rossz indulat hálójából. Ha próbára teszed hitemet, és utamat sűrű ködbe futtatod, kérlek, add meg, hogy arcomat ismét a fénybe emelhessem, nevedet békében áldva. Ha próbára teszed hűségemet, vezess vissza a te nyájadba, ama hűs legelőkre, a tiszta forráshoz. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Decsi István, református lelkész, költő, 1631-ben hunyt el. Tanult a Wittenbergi és a Heidelbergi Egyetemen. 1599. október 24-én debreceni tanárnak választották. A következő évben már jelen volt a tasnádi zsinaton. 8 év nagybányai papi szolgálat után Szatmárra hívták, hol tanulságos dokumentum a városi jegyzőkönyv bejegyzése. Számára házában tanulóasztalt, könyvestékákat, székeket és egy kis asztalt, melyről a tüzelő előtt ehessék, csináltatott a város, melyeket tartozik otthagyni, ha bontakozódása történnék. Itt a református gimnáziumban tanított 3 évig, aztán Nagyváradra került, rövidesen a bihari egyházkerület esperese és Bethlen Gábor fejedelem lelkésze lett. 1630-ban jelen volt a debreceni zsinaton. Fönnmaradt munkái a Dialogus Matris et Filii című disztihonokból álló elégikus költemény és elmélkedése a De Predestatione Respondente.
2: 1793-ban született Aranyi István evangélikus pap, református lelkész, teológiai tanár. Debreceni évek után 1820-tól Bécsben tanult tovább. Hazatérve a debreceni főiskolán a hit és egyháztörténelem, illetve a gyakorlati teológia tanárává választották, és 1823-ban lelkésszé szentelték. 1835-től magyarul tanított. Munkái közül gyászbeszédei maradandók, valamint elmélkedése. Az Istennek lélekben és igazságban való imádása.
1: Tász Károly 1829-ben született. Kolozsvárot tanult, református lelkész szabadszálláson, a Duna melléki református egyházkerület püspöke 1884-től 1903-ig. Emellett költő, drámaíró, nagyhatású esztéta, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludi Társaság tagja. A szabadságharc után Tiszaroffon a Borbély családnál talált menedéket. Minden lírai, epikai, drámai műfajban alkotott, kiváló műfordító is. Shakespeare, Goethe, Dante művei, a Nibelungének, angol és francia költők. Fontosak irodalmi elemzései, Madács tragédiájáról ő írt először értekezést.
2: Az e napon záruló zsinat 1948-ban elfogadta az egyházi iskolák államosításáról szóló törvénytervezetet, amely az 1948. évi 33. törvénycikkben öltött testet a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele és személyzetének állami szolgálatba való átvétele tárgyában címen. Első paragrafus. A jelen törvény hatályba lépésekor fennálló nem állami iskolák és a velük összefüggő tanulóotthonok, továbbá a kisdedóvodák fenntartását, a kizárólag egyházi célokat szolgáló tanintézetek, hittudományi főiskola, diakónus és diakonissza képzős a többi kivételével, az állam veszi át. Második paragrafus. Azoknak a kisdedóvodáknak, iskoláknak és tanulóotthonoknak tanárait, tanítóit és óvónőit, amelyeknek fenntartását az első paragrafus alapján az állam veszi át, az illetékes miniszter a jelen törvény hatályba lépését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal állami alkalmazottakká minősíti át. Az átminősített alkalmazott az állami szolgálatban az általa eddig élvezett fizetési fokozatba kerül, s állását minden vonatkozásban úgy kell tekinteni, mintha korábbi állásában beszámítható szolgálati idejét is az állami szolgálatban töltötte volna el.
1: 2019-ben hunyt el Franco Zeffirelli, olasz filmrendező, forgatókönyvíró. Jeles filmjei: A makrancos hölgy, Rómeó és Júlia, Napfivér, Holdnővér, A názáreti Jézus, Bajadzók, Hamlet, Parasztbecsület, Traviata, Otelló, Egy apáca szerelme, Jane Eyre, Mindörökké Callas.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése. Példabeszédek könyve 11. fejezet 22. vers.

0: Mi jut először eszedbe, ha arra gondolsz, hogy disznó?
1: Nem biztos, hogy a csülök pörkölt.
0: Valószínűbb, hogy a bűz, ahogy dagonyázik a sárban, és körüldongják a legyek, a röfögés, amikor csámcsogva eszi a moslékot, visít, és a tömpe orra, apró szeme, tömzsi lába, kövér teste. Szerinted hogy mutatna, ha az orrába egy díszes, csillogó aranykarikát tennénk? Egyszerűen nem illik a két dolog egymáshoz. Furcsa, nevetséges jelenség. A Biblia ehhez hasonlítja a szép nőt, aki nem értelmes.

0: Ismered Benedekelek három sejplány című meséjét? Ebben kérő érkezik egy lányos házhoz. A lányok szépek és csinosak, csak van egy bökkenő. Mindhárom lány sejpít. Ezért megparancsolja nekik az anyjuk, hogy ne szólaljanak meg. Persze mindhárom megszólal, és kiderül minden. Ezzel nem azt szeretném bántani, aki sejpeg, hiszen ez önmagában egyáltalán nem baj. Sok híresség és kiváló elme él, akinek beszédhibája van. Arra szerettem volna utalni, hogy akármilyen szép, csinos, vonzó legyen valaki, ha nincs értelme. Arról senki nem tehet, hogy milyen képességekkel születik. Arról viszont igen, hogy a kapott talentumait hogyan kamatoztatja, fejleszti. Nem az a buta, aki nem ért meg mindent olyan könnyen, több idő kell neki, hogy megjegyezzen valamit, hanem aki az élet dolgainak bölcsesség nélkül áll neki. Aki Istentől kér útmutatást, az lesz bölcs. Ha pedig ehhez szépség is párosul, az a tökéletes kombináció.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Tiszták legyünk kívül és belül egyaránt.
1: A mai ige, Ezékiel próféta a 36. fejezet 25. verse. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak titeket. Gondolatok az ígéről. Annak érdekében, hogy Isten szemében elfogadhatóak legyenek, a nép vezetőinek szigorúan ügyelniük kellett Izrael seregeinek tisztaságára, még akkor is, amikor harcba indultak. A főparancsnoktól a legegyszerűbb közlegényig minden léleknek megparancsolták a hadseregben, hogy őrizzék meg személyük és környezetük tisztaságát. Az izraelitákat ugyanis Isten választotta ki saját népéül. Szent kötelességük volt, hogy testben és lélekben szentek legyenek. Nem volt szabad hanyagul vagy felületesen végezni kötelességüket. Minden tekintetben meg kellett őrizniük a tisztaságot. Nem tűrhettek meg semmi rendetlenséget, szennyes, egészségtelen dolgot a maguk körül, ami megronthatta volna környezetük tisztaságát. A Jahve által a Sínai hegyről kijelentett 10 parancsolat nem élhet azok szívében, akik rendezetlen és tisztátalan szokásokat ápolnak életükben. Ha az ősi Izrael még csak meg sem hallgathatta a szent törvény kijelentését, anélkül, hogy Jahve rendelkezésének engedelmeskedve megtisztítsa öltözékét, akkor a szent törvény hogyan íródhatna be azok szívébe, akik személye, ruhája és lakása nem tiszta? Ez lehetetlen. A menny tiszta és szent hely, Isten is tiszta és szent. Aki jelenlétébe lép, nagy figyelemmel engedelmeskedjék utasításainak. Tartsa testét és ruházatát tisztán, rendesen, így tanúsítva tiszteletet mind saját maga, mind Isten iránt. A szívnek szintén megszenteltnek kell lennie. Akik ehhez tartják magukat, nem hoznak szégyent Isten szent nevére azzal, hogy tisztátalan szívvel és rendetlen ruházatban imádják őkt. Isten látja mindezeket. Ő számon tartja imádóinak szívbeli előkészületét, gondolatait, de külső tisztaságát is. Az angyalok érdeklődéssel figyelik mindazokat a változásokat, melyek Isten népe környezetében mennek végbe.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Amikor elcsendesedve és bizalommal közelítesz felém, megerősödsz. Szükséged van a csend ütköző zónájára magad körül, hogy a láthatatlan dolgokra tudj fókuszálni. Mivel én láthatatlan vagyok, nem szabad hagynod, hogy az érzékeid uralják a gondolkodásodat. Ennek a kornak az érzékek túlingerlése az átka, ami érzéketlenné teszi az embert arra, hogy tudatában legyen a láthatatlan világnak. A kézzel fogható világ még mindig tükrözi dicsőségemet azok számára, akiknek van szemük a látásra, és fülük a hallásra. A látó szemek és halló fülek kifejlesztésének legjobb módja, hogy időt töltesz velem. A cél az, hogy tudatában légy a láthatatlan dolgoknak, még ha az életedet a látható világban éled is.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Korintusbeliekhez írott második levél, 4. fejezet, 18. vers. Ézsaiás könyve, 6. fejezet, 35. vers. 130. Zsoltár, 5. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 7. rész. A templomba vetett hamis hit. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól. Állj ki az úrházának kapujába, és így hirdesd ott az igét. Halljátok az Úr igéjét, ti júdaiak mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy továbbra is ezen a helyen lakjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha egymással szemben igazságosan jártok el, ha a jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen lakjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva mindörökké. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, öltök, paráználkodtok, hamisan esküsztök, Baalnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet rólam neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Hát rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet rólam neveztek el? Majd én is annak nézem. Így szól az Úr. A templom elpusztul. Menjetek csak el szent helyemre, Sílóba, ahol először lakott az én nevem, és lássátok meg, hogyan bántam vele, népemnek, Izraelnek a gonoszsága miatt. Most pedig, mivel ilyen dolgokat követtetek el, így szól az Úr. Bár én intettelek benneteket, idejében intettelek, de ti nem hallgattatok rám, szóltam nektek, de nem válaszoltatok. Azért úgy bánok ezzel a házzal, amelyet rólam neveztek el, amelyben bizakodtok, és ezzel a szent helyjel, amelyet nektek és őseiteknek adtam, ahogyan Sílóval bántam. És elvetlek benneteket színem elől, ahogyan elvetettem testvéreiteket, Efraimnak minden leszármazottját. Az ég királynőjét tisztelik Isten helyett. Te pedig ne imádkozz ezért a népért, ne mondj értük esdeklő imádságot, ne is kérlelj engem, mert nem hallgatlak meg. Nem látod, mit csinálnak Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin? A fiak fát szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig tésztát gyúrnak, hogy áldozati süteményeket készítsenek az ég királynőjének, és italáldozatot mutatnak be más isteneknek, és ezzel bosszantanak. Vajon nekem okoznak bosszúságot? Így szól az Úr. Nem inkább maguknak, mert majd szégyen borítja az arcukat. Ezért így szól az én Uram az Úr. Lángoló haragom kiárad majd erre a helyre, emberre és állatra, a mezők fájára és a föld termésére. Égni fog, nem alszik ki. Engedelmességet követel az Úr, nem áldozatot. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Égő áldozataitokat rakjátok véres áldozataitok mellé, és egyétek meg a húst, mert nem az égő és véres áldozatokról beszéltem őseitekkel, és nem azokról adtam parancsolatot nekik, amikor kihoztam őket Egyiptomból, hanem ezt parancsoltam nekik, hallgassatok a szavamra, akkor én istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megáltalkodott gonosz szívük tanácsát követték, hátukat fordították felém, nem pedig arcukat. Attól fogva, hogy kijöttek őseitek Egyiptomból, a mai napig állandóan küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megmakacsoltak,

Ból. Bálványimádás és gyermekáldozat. Nyírd le hajkoronád és dobd el, kezd gyászénekbe a hegytetőkön, mert megvetette, eltaszította az Úr a nemzedéket, amelyre megharagudott. Mert olyasmit tettek a júdaiak, amit rossznak látok, így szól az Úr. Förtelmes bálványaikat abban a házban állították föl, amelyet rólam neveztek el, és tisztátalanná tették azt. Fölépítették a Tófet áldozó halmait a Ben-Hinnom völgyben, hogy elégessék fiaikat és leányaikat, pedig ezt nem parancsoltam, sőt, eszembe sem jutott. Azért eljön az az idő, így szól az Úr, amikor nem Tófetnek nevezik többé, sem Ben-Hinnom völgynek, hanem az Öldöklés völgyének, és más hely híján a Tófetben fognak temetkezni. E nép halottai az ég madarainak és a föld állatainak lesznek eledele, és nem lesz majd, aki elriassza őket. Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin véget vetek a hangos vidám örvendezésnek, a vőlegény és a menyasszony örömének, mert romhalmazzá válik az ország.

Mai szakasz, Jeremiás könyve, 7. rész. Az E. perikópában foglalt úgynevezett templomi beszéd szavai Jójákim uralkodásának elején hangzottak el, valamint nagy ünnep alkalmával, amelyre sok nép gyűlt össze. A gyülekezet még a megiddói csatavesztés Krisztus előtt 609 és következményei hatása alatt állt. A közvetlen veszély elmúlt. A nép föllélegzik, de a jövőtől való félelem nyomasztó érzése oltalom keresésére készteti. Szinte a mágia határát súrolóan ismételgetik, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Reménységüket a templom sérthetetlenségébe vetik. Jeremiást azonban nem csalja meg a külső látszat. Az Úr megbízásából a templom kapujába áll, és az egész ünneplő sereg füle hallatára elmondja az igazi megtérés ismérveit. A 9. versben a 8., 7., 6., 3. és az 1. parancsolatra történik utalás. A 10-11. versekben Jeremiás kemény szavakkal elítéli azt a vallásosságot, amely az üdvösség dolgát elválasztja a hétköznapi élettől. Az ilyen emberek számára a templom ugyanazt a funkciót tölti be, mint a rablók életében a barlang. A gonosz tettek elkövetése után ott keresnek menedéket. Ezt a jeremiási ígehelyet idézi majd Jézus a Máté 21.13-ban. A Jeremiás 7.1, 15 és a vele szoros rokonságban álló prófétai hagyomány Mikeás 6.6, Hóseás 6.6, Ézsaiás 1.10, 50. Zsoltár 14.23 és a többi üzenete különös aktualitást nyer korunkban, amikor világméretekben a társadalmi igazságosság megvalósítása került az érdeklődés előterébe. Rajta keresztül az igazi megtérésre hívja Isten a ma élő egyházi nemzedéket is. A prófétai szellemű ígehirdetésnek rá kell mutatnia az olyan kegyesség hiába valóságára, amely a megtérést elválaszthatónak tartja a cselekedetek tényleges megjobbításától, a felebarát iránti szeretet követelményeinek a teljesítésétől. Jeremiás a 23. versben pozitívan fogalmazza meg, mi az, ami igazán fontos Isten előtt. Hallgassatok az én szómra, és én Istenetek leszek, ti pedig az én népemmé lesztek. Az Istennek való engedelmesség mindent megelőző fontosságát a próféta abból vezeti le, hogy az Egyiptomból való szabadulás után nem az áldozatok felől rendelkezett Isten, hanem

0: a 10 parancsolatot jelentette ki Mózesnek. Ám az 5.25-höz hasonlóan a 22. vers kifejezetten tagadja, hogy Isten Mózesnek az áldozatokra nézve is adott volna utasítást. Jeremiás nem elvileg ellensége a kultusznak, hanem különbséget akar tenni a vallás lényeges és kevésbé lényeges elemei között. Az áldozati kultusznak, amelyben a hangsúly arra esett, amit az ember ad Istennek, elébe helyezte az Isten szavára való figyelést. Mivel Júda sem a Mózesen keresztül kapott kijelentésnek, sem a próféták intő szavának nem engedett, ezért elkerülhetetlenül eléri az ítélet. Az egyháznak, különösen korfordulók idején, különbséget kell tennie küldetésének lényege és az évszázadok során kialakult életformák között. Ehhez kap világos útmutatást az ilyen prófétai ígékből, mint a Jeremiás 7.23, Mikeás 6.6, Lukács 10.27. A nőként megszemélyesített Júdát gyász ének mondására és gyászt kifejező cselekmények végzésére szólítja föl a próféta. Két bűnt nevez meg e szakaszban Jeremiás, amelyekért ítélet sújtja Júdát és Jeruzsálemet. Az útállatosságoknak, azaz a pogány istenszobroknak a Jáve templomában való elhelyezését, és a gyermekáldozatot. A 31. versből arra következtethetünk, hogy a gyermekáldozatot Jávénak mutatták be, különben nem volna érthető a próféta nyomatékos tiltakozása. Teljesen összeegyeztethetetlennek tartja Jáve akaratával a gyermekáldozatot. Ezt a kegyetlen szokást a Ben-Hinnom völgyében gyakorolták. A bűn elkövetésének a színhelye lesz, a büntetés helye is, figyelmeztet a proféta.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ha megtartóztatod lábadat szombaton, és nem üzöd keftelésedet szent napomon, ha a szombatot gyönyörűségnek hívod az Úr szent és dicsőséges napjának, ha megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain. Ésaiás könyve 58. fejezet, 13. és 14. vers. Krisztus korában a szombat már annyira elveszítette tartalmát, hogy jelentősége teljesen elmosódott. Inkább tükrözte az önző és erőszakos emberek jellemét, semmint a szerető Isten és Atya lényét. A zsidópapok olyan lénynek tüntették fel Istent, aki nehéz törvényt adott, amelyet az emberek nem tudnak megtartani. Ez arra indította a népet, hogy Istent zsarnoknak tekintsék, és azt higgyék, hogy a szombat megtartása, ahogy azt Isten kívánja, kemény szívűvé és kegyetlenné teszi az embereket. Krisztus küldetéséhez tartozott, hogy eloszlassa ezeket a téves fogalmakat. Bár a rabbik kíméletlen ellenségeskedéssel üldözték Jézust, ő a legkevésbé sem igyekezett eleget tenni követelményeiknek. Ehelyett inkább Isten törvényének a szellemében tartotta meg a szombatot. Krisztus újból elismételte azt az igazságot, miszerint az áldozat önmagába véve értéktelen, mert eszköz csupán, nem pedig cél. Az az egyedüli célja, hogy elvezesse az embereket az üdvözítőhöz, és ezáltal összhangba hozza őket Istennel. Csak a szeretetből végzett szolgálat értékes Isten előtt. Ha ez hiányzik, akkor minden áldozat és külsőség csak sérti őt. Ez érvényes a szombatnapra nézve is. A szombatnak az volt az eredeti rendeltetése, hogy megalapozza az ember Istennel való közösségét. De amikor a folyton szaporodó emberi rendeletek nyomán teherré vált, akkor ezzel Isten szándékát meghiúsították. A szombatnap pusztán formai ünneplése csak önámítás és gúny. A menny tevékenysége sohasem szünetel. Ezért mi emberek se restüljünk meg jó cselekedeteinkben. A szombatot nem a haszontalan tétlenkedés időszakának szánta Isten. Törvénye tiltja a kenyérkereső munkát, a világi élvezetért vagy nyereségért folyó munkát. Amiképpen Isten megszűnt a teremtés munkájától, megnyugodott szombatnapon és megáldotta azt, úgy az embernek is abba kell hagynia mindennapi élete foglalatosságait, s ezeket a szent órákat egészséges nyugalomra, Isten tiszteletre és nemes cselekedetekre kell szentelnie. Krisztus tette, hogy meggyógyította a beteget, teljesen összhangban volt a törvénnyel. Dicsőítette a szombatot.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Kőszívek. Ne háborodjunk föl az embereken, amikor azt látjuk, hogy kemény szívűek, hálátlanok, igazságtalanok, dőjfösek, és csak önmagukat szeretik. Másokkal pedig nem törődnek. Ilyenek. Ez a természetük. Felháborodni ezen olyan, mintha nem bírnánk elviselni, hogy a kő leesik, vagy a láng fölfelé tör. Jean de la Bruyère.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Atyai áldás. Hit által áldotta meg Izsák is a jövőre nézve Jákóbot és Ézsaut. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 20. vers. Ha édesapa vagy, íme a két bibliai hozzávaló gyermekeid és unokáid megáldásához. Első. Az ima ereje. A Bibliában az atyai áldáshoz az is hozzátartozott, hogy az apa nyitott szemmel imádkozott Istenhez a gyermekeiért. Izsák, aki földműves volt, ezt mondta a fiának. Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot. Mózes első könyve 27. fejezet 28. vers. Hallották a gyermekeid valaha is, amint róluk beszélsz Istennel? Talán csak dorgálást hallottak tőled. Hogy lehettél ilyen ostoba? Miért nem használod az eszed? Soha nem fogod vinni semmire? Ha így van, kér tőlük bocsánatot még ma. Hadd hallják inkább, amint Isten gazdag áldását hirdetett ki az életük felett. Nagy erő rejlik abban, és egyenesen sorsfordító lehet, amikor egy apa áldást mond a családjára. Második. Egy dicsőséges jövő képe. Ha nincs látás, elvadul a nép, mondja a Biblia. Példabeszédek könyve 29. fejezet 18. vers. Az iskolai lelkigondozók elmondása szerint sok diáknak nincs jövőképe. Hogy miért nincs? Azért, mert semmit sem látnak maguk előtt, csak gazdasági hanyatlást, munkanélküliséget és nehéz időket. Szükségük van valakire, aki hisz bennük és a jövőjükben. Abban, hogy boldogulhatnak és boldog életük lehet, abban, hogy a legjobb még hátra van a számukra. Izsák nem várta meg, hogy a fiai maguk alakítsák ki a jövőképüket. A fülük hallatára imádkozott a majdani sikerükért, felemelkedésükért, valamint a családon és a társadalmon belüli megbecsülésükért. Gyermekeidnek nem manipulációra, hanem motivációra van szükségük. Ezt pedig úgy adhatod meg nekik, ha megáldod őket.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Június 10-én este a Szentatya a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott, hogy szentmisét mutasson be, és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot. Érkezése után Leó pápa a bazilika legmagasabb tornyáról, 6. Fülöp király és Letícia királyné társaságában kapott ismertetést egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától. A 172 méter magas Jézus torony formáit és építészeti részleteit egészen a csúcsán álló hatalmas keresztig ezen a tapintható modellen mutatta be részletesen a kislány a Szentatyának, aki érdeklődve hallgatta az ismertetést. A bemutató után Valentina egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának, amely a tornyot ábrázolja, aki köszönetképpen pedig egy rózsafüzért ajándékozott neki. Valentina meghatottan köszönte meg. Örökre megőrzöm, mondta a Szentatyának. Lezárás, megújulás, újrakezdés. Észak-német évi konferencia Braunfelsben. Braunfelsben tartották a 34. Észak-német évi konferenciát, a lezárás, megújulás, újrakezdés hármas témája köré szervezve. A magyarországi metodistákat Pásztor Johanna és Simon képviselték a május utolsó napjaiban szervezett éves egyházi közgyűlésen. A közösség kiemelt témája volt, hogyan kell az egyháznak politikai mozgásokra reagálni, különös tekintettel a német szélső jobboldal országszerte tapasztalható megerősödésére. A közéleti reakciók kérdésköre mellett a lelkész hiány és a fiatalok egyházbeli helyének meghatározása is közös pont a magyarországi egyházzal. Különösen inspiráló volt azoknak a kezdeményezéseknek a beszámolóit hallgatni, amelyek a hagyományos gyülekezeti formákat gondolták újra, korszerű, kreatív és emberközeli módon. A záróisten tiszteletet Werner Philipp püspök János evangéliuma 20. fejezete alapján a keresztény küldetés miben létéről prédikált. Ilyen ünnepre már több mint egy évtizeddel nem volt példa az észak-német metodista konferencián. Az összetartozás jegyében még 2 hét után kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja volt. Az emléknap nem csak emlékeztetni akart a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án csütörtökön Brassóban kezdődő 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja majd az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat és minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugati a szél megélénkül és 20-26 fokunk van. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Ezt a parancsot hallva bizonyára többünkben megfogalmazódik a kérdés. De hát ki az én fele barátom? Jó keresztényként talán már tudjuk is a választ, hiszen mindenki az. Pedig azt is tapasztaljuk a mindennapokban, hogy nem lehet mindenkit számon tartani. Képtelenség mindenkire ugyanúgy odafigyelni. Amikor egy törvénytudó hallva Jézus szeretett parancsát, feltette ugyanezt a kérdést a mesternek, ő nem azt válaszolta, hogy mindenki, hanem elmesélt egy esetet egy olyan emberről, akit rablók támadtak meg, kifosztottak, megsebesítettek, és félholtan otthagytak az út mellett. Egy arra járó szamáriai férfi meglátta ezt a pórul járt embert, és annak ellenére, hogy a szamáriaiak gyakran elszenvedték a zsidók megvetését, ő mégis ellátta ennek a zsidó származású férfinak a sebeit, majd elvitte egy fogadóba, ahol biztonságban felgyógyulhatott. A történet elmesélése után Jézus hagyta, hogy a törvénytudó válaszolja meg a saját kérdését. Ő pedig erre a következtetésre jutott. Az volt az igazi felebarát, aki irgalmas szívű volt irántam.

Felebaráti szeretet, irgalmasságot, lehajlást, törődést, gondoskodást jelent. Természetesen mindenkihez nem tudsz így közeledni. De nem is ezt kéri tőled Isten. Ő azt szeretné, hogy ez a melletted élők szeretetében nyilvánuljon meg. Csak azzal az eggyel, az éppen utadba kerülő embertársaddal szemben kell gyakorolnod a szeretetet, a türelmet. Lehet, hogy az történetesen a házastársad, vagy valamelyik gyermeked lesz. De az is előfordulhat, hogy egy idegen, akit Isten az utadba küld. Vagy az ellenséged, akire még mindig haragszol.

Ma ilyen irgalmas lelkülettel fordulj a körülötted élő emberekhez. Vedd észre a szomorúságukat, a fájdalmukat. Kötözd be lelki sebeiket. Vigasztald meg őket. Imádkozz értük. Segíts ott és úgy, ahol és ahogyan csak tudsz.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 15-e. Korintusiakhoz írt első levél, második fejezet, 6-tól 16. vers. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem e világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van. Az iskolai tanév végéhez közeledve a tanárok kezükbe veszik a témazáró dolgozatokat. Egyes rosszul sikerült dolgozatoknál felteszik azt a kérdést, hogy nem lehet ezt érteni. A természet feletti világ megismerésében is hasonló a helyzet. Akik újjászülettek, és Isten szent lelke bennük él, megértenek olyan szellemi törvényszerűségeket, amelyeket emberi módon nem lehet megismerni. Amikor Krisztus gyermeke találkozik az e világi szellemi sötétséggel, csodálkozik azon, hogyan nem lehet megérteni Isten dolgait. Ebben az igében sokat váltakozik a lélek és a szellem kifejezés, amit az eredeti görögből lehet jól megérteni. A lélek az emberi, e világ szelleme a gonosztól, míg a Szent Szellem a Teremtő Istentől való. A világ tele van megtévesztésekkel, amelyek sokszor elhomályosítják a látásunkat. Ebben a homályban sajnos e világ szellemi fejedelme, a gonosz egyre hatékonyabb. A mindennapi gondok, a félelmek és az e világi, idézőjelben bölcsesség megpróbálnak elvonni minket attól az igazságtól, amelyet Isten szánt nekünk. A hívő embernek át kell látnia az e világi szitán. Ezt a fókuszpont áthelyezésével lehet megtenni. Ne az e világi gondok határozzák meg az életemet, hanem Isten természet feletti terve. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Tyler Myers írta Ohioból, az Egyesült Államokból. Felfelé tekintve. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Lukács evangéliumának első fejezetének 37. verse. Bár már nem vagyok gyerek, még mindig szerettem a plüss állatokat. Többet is gyűjtöttem az évek során, szinte mindegyiket valamilyen alkalomból kaptam ajándékba. Egy bizonyos plüss állatot azonban nem ajándékba kaptam, mégis úgy érzem, mintha valahogy így lenne. Néhány évvel azelőtt, hogy édesapám hazatért az Úrhoz, beszéltünk róla, hogy lesz egy plüss fehér tigrisem, és végül meg is vettem azt. Ennek a fehér tigrisnek a különlegessége, hogy bár fekszik, a feje és a szeme mindig felfelé néz. Többször is bátorító, emlékeztető volt számomra ez a tekintet, hogy én is felfelé tekintsek. Ezt az összpontosítást úgy tudom elérni, ha az Úr Jézus Krisztuson elmélkedem és a menny dicsőségére gondolok. Ha imádkozom és az imádság lelkületében maradok. Ha olvasom és a szívembe zárom a Szentírást. Az is segít a fentiekre figyelni, ha a szívemben felemelő, bátorító dal van. Rájöttem, hogy a felfelé tekintés nem olyasmi, ami csak úgy magától megtörténik. Bár néha könnyebb, mint máskor, tudatosan kell lennem a felfelé tekintésben, nem csak elérni, hanem meg is tartani ezt a felfelé tekintő fókuszt. Istennel azonban semmi sem lehetetlen. Mennyei Atyánk, segíts rád figyelnünk, hogy bizonyosak lehessünk abban, veled semmi sem lehetetlen. Amen. Napi gondolat. Isten segítségével mindig dönthetek úgy, hogy arra figyelek, ami igazán számít. Imádkozzunk hálaadással mindazért, ami Istenre irányítja a figyelmünket.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Csabai Lajos. Ó, miért van az? Ó, Istenem, miért van az, hogy az oroszlán, melyet teremtettél, ha napi prédáját már megszerezte, tovább nem vadászik, hűvösben henyél. A mókus is annyit gyűjt csak, ne éhezzen, míg a zord tél véget ér. A madár is tudja, mennyi kell, lesz mag holnap is, így este boldogan nyugodni tér. Csak az ember olyan teremtmény, kinek még a sok sem elég. Ha rájön a szerzés ízére, nincs határ, csak a csillagos ég. Az oroszlán zsákmányából a sakált, a keselyűt is részelteti. Csak az ember az, ki testvérétől, hogy néki még több legyen, az utolsót is elveszi. Ó, Istenem, hogy lehet, hogy az ember még eszével a végtelent ostromolja azt, hogy a természet kincse mindenkié szívében elrendezni mégsem tudja. Ó, Istenem, miért engedsz így sátáni törvényt, mely emberi szívvel fel nem fogható? Milliók éheznek, s ha száz élete volna, sem élhetné fel harácsolt vagyonát a sok képmutató.

0: hála a kegyelmi ajándékokért.
1: A boldogság útja. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. 13. Zsoltár, 6. vers. Gondolatok az ígéről. Az emberek minden földi kívánságukat kielégíthetik, mégsem elégednek meg, és sokan nem értékelik a sok jót, amit kapnak. Jézus helyreállította a bélpoklosok egészségét és a betegség által elpusztított testrészeiket újjáteremtette, de a gyógyultak közül csak egy tért vissza, hogy köszönetet mondjon és dicsőítse Istent. A 10 bélpoklosról feljegyzett tanítás ébressze fel szívünkben a vágyat, hogy hálátlanságunk dicséretté és hálaadássá változzék. Isten hitvalló népe ne zúgolódjon és ne panaszkodjon tovább. Gondoljunk arra, aki minden áldásunk adományozója. Neveljük magunkat Isten iránti hálára, hiszen ő táplál, ruház bennünket, és fenntartja az életünket. Mindazok szíve Isten szeretetétől ég, akik befogadták Jézus Krisztust, s akiket ő a saját jellem tulajdonságaival ajándékozott meg. A hála lelkülete hatja át őket. Mutassuk be Jézust az embereknek. Emeljük fel őt, a Golgota férfiát, ének és ima által. Komolyan törekedjünk arra, hogy hirdessük az evangéliumot. Mondjuk el Isten szeretetének drága történetét. Ebben a munkában olyan megelégedést találunk, amely az örökkévaló korszakokon át is megmarad.

0: a férfi szívéhez.
1: Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorva. Így lesz az ember fiának jövetele is. Máté evangéliuma 24. fejezet 38. és 39. vers. Mindannyian hallottuk már ezt a mondást. Az emberi szívhez a gyomron keresztül vezet az út. Fizikai értelemben ez az igazság nyilvánvaló, még a mai egészségügyi statisztikákra vetett futó pillantásokból is kiderül. A szívkoszorú érbetegség az első számú gyilkos. A tudomány jól megalapozta az étrend és az elzáródott artériák közötti kapcsolatot. De a mondás nem a fizikai szívhez vezető útról szól, az érzelmekre, az elmére és az akaratra gyakorolt hatásra utal. És ez nem csak az érintettekre van hatással. Mivel gyakran nem használjuk az ételt arra, hogy megváltoztassuk mások hozzánk való hozzáállását. Különböző ünnepi étkezéseket szervezünk, megpróbáljuk befolyásolni a másik embert, hogy megváltoztassa véleményét, és nyitottabbá tegyük egy másfajta szemléletmódra. Ez az idők kezdete óta így megy. Gondoljunk csak arra a sok-sok döntésre, amelyet ételekkel és italokkal teli étkezések alkalmával hozunk. Gondoljunk arra, hányszor eszünk, nem azért, mert éhesek vagyunk, hanem csak azért, mert kedvünk van hozzá. Gondoljunk Ádámra. Még csak nem is volt éhes, amikor megette, amit Éva kínált neki, és ennek olyan katasztrofális következményei lettek. Gondoljunk azokra, akik ettek és ittak, és semmit sem tudtak, amíg az özönvíz el nem jött. A szöveg azt sugallja, hogy az, ahogyan eszünk és iszunk, befolyásolja a fontos dolgok megértésének képességét. Nézzük meg Ézsau esetét. Minél inkább elképzelte kedvenc ételét, annál jobban vágyott rá, míg végül fontosabbá vált, mint a szent első szülöttségi joga. És gondoljunk a sok vacsorára, fogadásra és partira, amelyek célja mások befolyásolása. Kísértésbe estéle valaha is, hogy akkor is egyél, amikor nem vagy éhes. Vagy olyan ételek fogyasztására, amelyek nem tesznek jót neked. Lehet, hogy az ördög jobban ismeri az utat a szívünkhöz, lehet, hogy jobban felismeri az örökkévaló következményeket, mint mi? Kövesd Krisztus példáját! Amikor a sátán megpróbálta megkísérteni őt, hogy köveket változtasson kenyérré, és csillapítsa az étvágyát, Jézus így válaszolt. Megvan írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Uram, segíts nekem, hogy ellen tudjak állni a sátán legerősebb kísértéseinek azáltal, hogy hagyom, hogy a te igéd befolyásolja a gondolataimat, és ne a fizikai étvágyamnak engedjek.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Június 15-én így szól Isten igéje. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás könyve 60. fejezet 2. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangélium a 8. fejezet 12. verse. Elsötétített színpadon egy zenész foglal helyet, aki hangszerrel a kezében muzsikálni kezd, zenekari kíséret nélkül, szólóban. A reflektor kizárólag az előadóra koncentrál, minden és mindenki más láthatatlan marad. A színpadi fények csak később világítják meg a zenekar többi tagját, amikor ők is bekapcsolódnak a zenélésbe, de annak még nincs itt az ideje, most csak az első ütemeknél tartunk. Az üdvtörténet kezdetén egy család sorsából kiindulva Izrael népe kerül a figyelem középpontjába. Az ő történetükön keresztül követhetjük nyomon, és csodálhatjuk Istennek az övéiért véghez vitt hatalmas tetteit. Az Úr dicsőségének ragyogásában, a kegyelem világosságában, néhány kivételtől eltekintve, egyelőre még csak a választott nép részesül. De hamarosan

Lassan másokat is vonzani fog, és egyre több nemzetre rávetül a fölülről érkező, áldást jelentő fény. Jézus Krisztusban éppen ezt a nyitást, a színpadi fények egyre szélesedő kiáradását tapasztalhatjuk. Egyéni és közösségi sötétségeink mélységéből az ő világossága vezet minket az élet teljességére, az új teremtés felé. Érte és általa immár nem csupán egy szereplőre szűkül le a fény, hanem mindenkit megvilágosít, aki hittel fogadja szabadítását, és a nyomába szegődik. Teljék Jézus követésének ragyogásában a mai napod is. Imádkozzunk! Hálát adok Jézusom, hogy kegyelmed fénykörében élhetem az életem. Köszönöm, hogy többé nem kell sötétben botorkálnom, hanem lábnyomodban járva enyém is lehet az élet világossága. Tarts engem áldott reflektorfényed hatósugarában. Segíts, hogy ne csak megvilágított, de fényedet tovább tükröző tanítványod legyek, és ma is láthatóvá váljék rajtam az Úr dicsősége. Amen. Smidélius András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Jézus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.

Az erkölcsi lelkiismeret az a képességünk, hogy a saját és mások cselekedeteit jónak vagy rossznak, helyesnek vagy helytelennek értékeljük. Mint minden más képesség, ez is fejlődhet vagy romolhat. Fejlődése lehet egészséges, de sajnos lehet káros is. Sokan azért tartják magukat igaznak, mert a lelkiismeretük ezt mondja nekik. De amíg nem hangolódik ez a szentírásra, a lelkiismeret hangja tévútra vezet. Másokat állandóan zaklat a lelkiismeretük, mindaddig, amíg nem tudnak megszabadulni a bűntudat érzésétől, amely csak a megváltó érdemeibe és az ő bocsánatába vetett hit által tűnhet el. Prágai Jeromos úgy nevelte a lelkiismeretét, hogy érzékeny legyen a Szentlélek szavára. A Szentírás tekintette a lelkiismeret legfőbb normájának. A késő középkorban elítélte az egyházát, amiért az magának tulajdonította a hatalmat a Biblia megváltoztatására. Ezért Jeromos az isteni elv érvényességét szorgalmazta az emberi jogban, és elítélte a vallás nevében eltűrt gonoszságokat. Eretneknek, lázadónak bélyegezték, és bebörtönözték, hogy átgondolja álláspontját. Súlyosan megbetegedve, mivel meg akart szabadulni a fájdalomtól, megpróbált mind üldözőinek, mind saját lelki ismeretének megfelelni. Így beleegyezett, hogy visszavonja a tanait, kivéve a szent igére vonatkozót. Ez a szándéka azonban nem győzte meg a vádlókat, még kevésbé a saját lelkiismeretét. A második zsinaton nyíltan és bátran bevallotta, hogy ha bármit is vissza kellene vonnia, nem lenne elég bátor ahhoz, hogy az igazság mellett a lángokkal szembenézzen.

prágai jeromos, gazdag és művelt ember volt. Híres az ékes szólásáról. Inkább maradt hűséges Istenhez, mint hogy megmeneküljön a kegyetlen halál büntetésétől. Hányan vannak, akik a gúny, a nélkülözés és a gazdasági veszteség vagy szenvedés elől menekülve feláldozzák az igazságosság és a lelkiismerethez való meggyőződésüket. A jó elveket félreteszik, az önérdek és a világ időleges javára, de egyúttal az örök élet elvesztése árán.

A lelkiismeret az emberi lélek azon része, amely megítéli a cselekedetek helyességét vagy helytelenségét, csak akkor lehet valóban tiszta, ha a Szentlélek világossága vezeti. Nem a saját érdemeinkből fakad, hanem abból, hogy elfogadtuk Krisztus bűnbocsátó kegyelmét, és alárendeltük akaratunkat Isten igéjének. Nem elég, ha az ember saját elképzeléseire vagy érzéseire hagyatkozik, a lelkiismeretet a mennyei mérce szerint kell tisztává tenni. Önmagában nem megbízható vezető a lelkiismeret, ha nincs összhangban Isten igéjével. Az emberi lelkiismeret a bűn következtében hajlamos a torzulásra. Éppen ezért a Szentírás kell, hogy legyen a végső mérce, amely megvilágítja a helyes utat. Sokak lelkiismerete a hagyományok és emberi vélekedések szerint formálódik, ezért így nem biztonságos vezető.

A tiszta lelkiismeret csak Krisztus vérének tisztító hatalma által az ige és a Szentlélek vezetése nyomán jöhet létre. Legfőbb normája a Szentírás. Ha ettől függetlenül formáljuk, könnyen félrevezethet. Naponta vizsgáljuk meg lelkiismeretünket az ige világosságában, és így biztosan a helyes ösvényen maradhatunk. Ma Isten igéjének engedelmeskedve tiszta lelkiismeretünk lehet, és a szent törvény a szívünkbe lesz írva.

Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig jó lelki ismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 15. és 16. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Szó és csend. Már most felhívják a figyelmet a Református Egyház nyári programjára, melyre június 26 és 28-a között kerül sor Veszprémben a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok keretében. 11. alkalommal hívják az ige szavával a Rend Fesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. Szó és csend. A vezérigének választott ige alapján lett ez a hívószó. Ő pedig felkelt, ráparancsolta a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg. És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Stenbach József püspök szerint nagyon fontos, hogy az ige köré szervezzük az egyházkerület legnagyobb eseményét. Az egyház minden szolgálata feladata, minden rezdülése a könyörülő Isten irgalmából fakadó örömhírt kell, hogy hirdesse. Ezért, ha magunkról is szólunk, illetve sokféle műfajban szervezzük a fesztivált, akkor is minden programponthoz kapcsolódóan csak az Úr megtartó, megváltó és újjászülő szeretetét szóljuk, és jelenítjük majd meg a fesztivál keretében, mondta Steinbach József püspök. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei művészetek éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen városa programokat beharangozó online sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli. A város kiállítóhelyei idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára. Barátkozó családi és gyermeknap Ózdon. Gyermeknap alkalmából színes programokkal és vidám játékokkal egybekötött evangelizációs alkalommal várta a gyerekeket és szüleiket az ózdi pünkösdi gyülekezet június 6-án a barátkozó család és gyermeknapon. Jó hangulatban számos program gondoskodott a tartalmas kikapcsolódásról, mely megmozgatta a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt. A program sikeréhez az időjárás is hozzájárult, a napsütéses nyári délután kiváló lehetőséget teremtett a szabadtéri játékokra és a felhőtlen kikapcsolódásra. Ózdon a gyereknap keretében. Kiállítással emlékezik Debrecen legöregebb templomára a Kollégium Múzeuma. Az idén 300 éves református kis templom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepségsorozat keretében megvalósuló kiállítás megnyitójára a Debreceni Református Kollégium Múzeumában kerül sor, június 18-án 17 órai kezdettel. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugati a szél megélinköl, és 20-26 fokunk van. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ott hagytuk abba az elmúlt alkalommal, hogy miután nagy győzelmet arattak Náháson, utána Izrael fiai, legalábbis a legtöbben meggondolták magukat, még azok is, akik korábban nem akarták Sault királynak, és aztán visszamentek együtt az Úr színe elé, és nagy fennszóval kikiáltották az Úr által egyébként kijelölt Sault királyuknak. Utána pedig Sámuel elmondta azt a bizonyos híres búcsúbeszédet, amiben részben szemükre vetette a sok elhajlást, de utána azt is megígérte, hogy annak ellenére, hogy ő most leteszi a szolgálatát, azt nem fogja letenni, hogy imádkozzon a népért, és hogy tanítsa a népet. És telik az idő. Nem kell hosszú időnek eltelni. Sámuel első könyve 13. fejezetében ezt olvassuk. Saul már egy éve volt király, és uralkodásának második esztendejébe lépett Izraelben, amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert, ebből 2000 Saullal maradt Mikmászban, és Bétel hegyvidékén 1000 Jonatánnal volt a benyámini Gebában, a nép többi része pedig hazament. Jonatán lerontotta a filiszteusok oszlopát Gebában, meghallották ezt a filiszteusok, Saul pedig megfúvatta a kürtöt az egész országban, ezt mondva, hallják meg a héberek, amikor egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filiszteusok oszlopát, és ezzel gyűlöletessé vált Izrael a filiszteusok előtt, fegyverbe szólították a népet Saulhoz Gilgálba. De a filiszteusok is összegyűltek, hogy harcba bocsátkozzanak Izraellel, 30 000 harci kocsi, 6 000 lovas és oly sok nép, mint a tengerpart homokja, felvonultak és tábort ütöttek Mikmásznál Bét Aventől keletre, amikor látták az izraeliek, hogy bajban vannak, mert megszorongatták a hadinépet, barlangokban, üregekben, kősziklák között, sziklahasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép, és voltak héberek, akik átkeltek a Jordánon Gád és Gileát földjére. Saul pedig még Gilgálban maradt. Itt most meg is szeretnék állni egy picit, mert hiszen, amikor Sault egy picivel több mint egy évvel korábban királlyá kiáltották, volt egy egészen másfajta csata. Egy egészen másfajta ütközet. És egy egészen másfajta lelki hozzáállás. Mi is történt most? Először is Izraelt nem támadták meg. De Saul, élve a királyi jogokkal, kiválasztott magának 3000 olyan embert, akit ma nyilván valamiféle elit csapatnak neveznénk, és ebből 2000 vele van, és egy másik 1000 a fiával Jonatánnal. Szóval, hogy is volt az az előző? Akkor még Saul nagyon-nagyon méltatlannak és alkalmatlannak találta magát, amikor fölvonult az ammoni Náhás. Ez a 11. fejezet írja le nekünk Sámuel első könyvébe ezt a történetet. Jábes Gileád ellen, akkor ott megszorongatták Jábes Gileád lakóit, körbevették a várost, és Jábes Gileád lakói üzenetet küldtek Izraelbe a társaiknak, többi népnek, hogy jöjjenek és legyenek segítségükre. Tessék csak nézni a 11. fejezet 4. versétől, hogy olvassuk. Így érkeztek meg a követek Saul Gibájába is, és elmondták a történteket a nép előtt, akkor az egész nép elkezdett hangosan sírni, Saul pedig épp a mezőről jött ökrei után, és Saul megkérdezte, mi történt a néppel, hogy így sír. Ekkor Saul már Isten által kijelölt, és a nép által is sorsvetéssel megkapott király. És jön az ökrei után. Mint aki folytatja a korábbi életmódját. Vajon miért? Hiszen előtte már Sámuel felolvasta a királynak a kötelességeit, jogait, és mintha Saul nem akarna élni ezekkel a jogokkal. Sőt, még azt is nagy békességgel fogadja, hogy többen el se akarják őt fogadni királyuknak. Amikor Saul meghallotta ezeket a dolgokat, megszállta Isten lelke, és nagy haragra lobbant. Fogta két jármos ökrét, azokat feldarabolta, és szétküldte a követek által Izrael egész területére ezzel az üzenettel, így fognak bánni annak az ökreivel is, aki nem vonul hadba Saul és Sámuel vezetésével. Tetszett ezt hallani? Saul és Sámuel vezetésével. Saul úgy gondolta, hogy bár ő király, Isten által kijelölt király, neki a lelki támaszra, a lelki vezetésre, arra a személyre, aki kapocs bizonyos szempontból Isten és ő közte, feltétlenül szükség van. Hiszen ő tud lenni bizonyos értelemben királya ennek a népnek, de hogy ne szakadjon meg az isteni vezetés, ahhoz elengedhetetlen, hogy ott legyen az, aki az élő Istennel való kapcsolatot biztosítja. Miközben azt is olvassuk, hogy amikor a hír megérkezik hozzá, Isten lelke tölti be hirtelen, és Isten lelke által indul neki, hogy akkor most szervezünk hadsereget. Nézzük meg a hadsereg szervezésnek az eredményét. Ekkor az Úr rémületbe ejtette a népet, és az egy emberként kivonul. Amikor számba vette őket Bezekben, Izrael fiai 300 000-en, a júdaiak pedig 30 000-en voltak. Rémületbe esik a nép, de nem az ellenségtől fél, hanem az Isten iránti engedetlenségtől. Ők nem akarnak kimaradni ebből. Úgy érzik, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy most megkapták az üzenetet, és tétlenek maradjanak. Nekik ott kell lenni, helyt kell állni. És mi lesz ennek a következménye? Egy hatalmas győzelem, és a hatalmas győzelem után megerősítik Sault az ő királyságában. Nézzük csak meg még egyszer azt a történetet, amit az elején elkezdtem felolvasni. Saul már egy éve volt király, és uralkodásának második esztendejében lépett Izrael. Amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert, ebből 2000 Saullal maradt, Mikmászban és Bétel hegyvidékén 1000 Jonatánnal volt a benyámini Gebában, a nép többi részét pedig hazaküldte. Magyarul, bocsánat, de volt egy sorozás. És a sorozáson megnézte magának, hogy ki lesz alkalmas, és ki nem. Akkor, amikor Isten hadba szólította a saját népét, ki volt alkalmas? Az engedelmesek. Itt ki volt alkalmas? Hát én ezt meg nem tudom mondani, hogy milyen szempontok szerint válogatott Saul, de hát azért gondolom, hogy volt egy bizonyos fizikai feltétel, volt egy bizonyos életkorbeli feltétel, adottságbeli feltétel, olyan valakikkel akart hadsereget szervezni, akikkel nem van szégyent. Beszélt erről Sámuel előre, hogy elviszi majd fiaitokat katonának, és ezredesekké, meg tizedesekké teszi őket, meg majd futni fognak a kocsija előtt, meg majd velük végezteti az ilyen-olyan-amolyan házi munkáját, meg a földjein a munkát, meg a ti fogjátok fizetni a hadifelszerelést, Izraelnek most szembe kell ezzel nézni. Aztán mi a következő lépés? Náhás megtámadta Jábes Gileádot. Itt kitámadott meg ki csodát? Jonatán nekem egy nagyon-nagyon kedves ember, ezt szeretném mindenki előtt világossá tenni és hangsúlyozni, de ez a drága Jonatán, aki minden bizonnyal sokkal fiatalabb, mint az édesapja, mert ez így szokott lenni valahogy, az ifjúságnak a lendületével tenni akar valamit. És mi a probléma azzal, hogy valaki tenni akar valamit? Hát nincs ezzel semmi probléma, azt leszámítva, hogy tulajdonképpen Jonatán nekiront a filiszteusoknak, valamit lerombol egy olyan határoszlopot, ami üzen a filiszteusoknak, és tetszik tudni, egy kicsit olyan ez, mint amikor az ember belenyúl egy darás fészekbe. Na de hol van itt az Úr? Adott-e az Úr utasítást, profétai üzenetet, vagy bármit? Nem. mé tesszük? Hát csak kell tenni valamit. És Jonatánban biztos nem volt semmiféle rossz szándék. Csak van az a régi csúnya mondás, hogy a pokolba vezető országút is jó szándékkal van kikövezve. A nép egyébként ezt már úgy fogja meghallani, hogy Saul rontotta le azt a bizonyos határkövet, vagy azt a bizonyos oszlopot, ami igazából teljesen mindegy. Saul katonasága tette. Az előző történetnél azt olvastuk, hogy amikor hadba szólítják Izraelt, akkor Izrael hatalmas számban megjelenik a hívásra, mert rémületbe ejti őket az Úr. Itt hadba szólítják a filiszteusokat, és Saul üzen Izraelnek, és itt nem az Úr ejti rémületbe Izrael fiait, rémületbe esnek maguktól. Akkor úgy megrémültek, hogy elindultak csatába az Úr hívására, most úgy megrémültek, hogy elkezdtek emigrálni. Jó páran átkeltek a Jordánon, és azt mondták, hogy elhagyjuk az országot, mert ezt nem fogjuk túlélni. A filiszteusok, öt város fejedelme megjelent a maga kis korszerű hadseregével, amit itt olvasunk, az elképesztő fizikai erőt jelent katonai szempontból, hiszen megjelent 30 ezer harci kocsi, 6 ezer lovas és a gyalogság. Ez egy elsöprő túlerő, ráadásul, ha tovább fogjuk olvasni, akkor ki fog derülni, hogy egyébként a csata előtt csak Jonatánnak és Saulnak van kardja. Mert mindenki, még a kapát, meg a kaszát és mindent is a filiszteusokhoz járt élesítetni is. Na de kiszámíthatott erre? Tetszik tudni? Nem mindegy, hogy az ember az Úr harcait harcolja, vagy hetvenkedik. És a vakmerőség nem egyenlő a bátorsággal. A vakmerő ember kihívja a sorsot, a bátor ember az meg tudja, hogy Isten nem hagyja őt a sorsára. Ez borzasztó nagy különbség. És akkor, amikor felvonul a filiszteusok serege, akkor egyszer csak valami furcsa dolgot kell átélni Saulnak. Tessék csak hallgatni. Saul még Gilgálban volt, és az egész hadinép remegve sorakozott mögéje. Itt nyugodtan meg kell állni. Katonával ilyen nem fordulhat elő. Hát, bocsánat, hogy személyes példát fogok mondani. Én 1981-ben vonultam be katonának, és akkor még egy kicsit más társadalmi rend volt, és december tájékára már igencsak sokszor hallottuk, hogy Lengyelországban furcsa dolgok történnek. És december 12-én éjjel riadót rendeltek el, előtte sokat gyakoroltuk, úgyhogy mindenki azt gondolta, én magam is, hogy hát természetesen semmi probléma nincs, most rohanunk, csináljuk, aztán majd visszamehetünk lefeküdni. Csak amikor bekapcsoltam a rádiót, mert hogy rádió távirász voltam, és az a parancs jött a fejhallgatóra, hogy hadi frekvenciákra átállni, az kicsit melbevágott, és amikor a következő parancs az úgy hangzott, amit továbbítani kellett, hogy éles lőszerekkel föltölteni mindent, akkor már tudtam, hogy ez nem tréfa dolog. De hogy mennyire nem tréfa dolog, azt akkor tudtam meg, amikor nyílt a laktanya kapuja, és elkezdtek özönleni be a tartalékosok. És ahhoz képest egy órán belül megérkeztek a tisztjeink. Ennyi idő után talán nem árulok el vele hadititkot, a fiatalabb tisztek kivétel nélkül sírtak. Na én akkor nagyon megijedtem. Előtte tettem, amit kellett tenni, de az futott át rajtam 18 éves fejjel, hogy az a sereg, amelynek bőgnek a tisztjei, az a sereg halára van ítélve. Mert remegő szívvel nem végzi el az ember tisztességesen a feladatait. A remegő szívű emberből gyáva árulóvá könnyen válik valaki. És Saul mögött ott sorakozik a serege, és remegő szív. És nem arról szól a dolog, hogy a bátor ember nem fél. Ez a kettő szembeállítása, ez ne tessenek érte haragudni, ostobaság. A félelem egy természetes emberi reakció. A bátor ember tud mit kezdeni a félelemmel, és dönt a félelem ellen. Az egy óriási különbség. A bátor ember az pontosan tudja, mit kockáztat, és fölkészülten fordul szembe a félelmével. És ráadásul a bátor hívő embernek ott van az a tudat is, hogy az Úr harcol értünk. Na de itt úgy tűnik, hogy hiányzik ez a tudat. Tessék figyelni! Aztán várt 7 napig, addig az időpontig, mármint Saul várt 7 napig, amit Sámuel megadott, de Sámuel nem érkezett meg Gilgálba, a nép pedig széledezni kezdett mellőle, akkor azt mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a béke áldozatot, és bemutatta az égő áldozatot, alig végzett az égő áldozattal, amikor megérkezett Sámuel, Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt, de Sámuel megkérdezte, mit tettél? Az előző harcnál Saul maga mondta, hogy Sámuelt és Sault kell követni. És most? Na álljunk csak meg egy kicsit, testvérek, és kedves hallgatóim is. Most elmondjuk a kifogásokat Saul nevében, jó? Egyébként a Biblia is följegyzi. Először jól nézzük meg azt, amit a Biblia mond, és aztán tegyük hozzá a magunk megjegyzéseit. Saul így felelt, amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem, te pedig nem érkeztél meg a megbeszélt időre, a filiszteusok pedig már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem hát a bátorságom, és bemutattam az égő áldozatot. Tehát ez tisztán feketén-fehéren rendben van, nem? Na várjunk csak. Ki mondja azt, hogy rendben van? Na de hát mit tehetett volna szegény ember? Jövök most én ezzel a hozzáfűzni valóval. Hát mit lehetett tudni, hogy Sámuellel mi történt? Na jó, az Úr megmondta világosan, hogy ki mutathat be áldozatot, és ki nem mutathat be áldozatot. Lévita kellett volna hozzá, és Sámuel is megmondta, hogy várakozni kell. Na de hát előfordulhatnak az emberek életében rendkívüli események, és néha nem ragaszkodhatunk annyira ahhoz, amit Isten mondott, vagy a profétái mondtak, mert hát ebben a furcsa kiélezett élethelyzetben a szükség törvény bont. És egyébként is, amikor a Sámuel megérkezik, már csak 600 ember van Saul mellett, az eredeti, gondolom, hogy Jonatán csapatteste is társult már addigra, szóval az eredeti 3000 elit katonából már megszökött a nagy rész, már csak 600 van meg, az egyötöde van meg. Tessék mondani, Gedeon mennyivel győzött? Ennek a 600-nak a felével. És miért győzött? Mert vele volt az Úr. Sok vagy kevés? Ezek a mi emberi lépték szerint való gondolkozásunkra való kérdések, és természetesen ez velem is előfordul, és talán kedves hallgatóimmal is előfordul, hogy ilyen kérdéseket teszünk föl. De nem az a kérdés, hogy mennyi a mi emberi erőforrásunk, hanem hogy van-e isteni erőforrásunk. És legyünk őszinték. Saul pánik reakciója az, amit tesz. Na de hát mi rosszat tett? Hát ő csak imádkozni akart, meg áldozatot bemutatni. Tetszik tudni, az Isten iránti engedelmesség az abban is megnyilvánul, hogy azokat a dolgokat, amiket Isten mondott, komolyan veszük. És nem azt mondjuk, hogy szükség törvényt bont, hanem hogy várjuk az Úr szabadítását. Akkor azt mondta Sámuel Saulnak, ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked. Pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz a királyságod maradandó. Keresett magának az Úr valakit, aki a szíve szerint való, és őt tette népe fejedelmévé az Úr, mert te nem teljesítetted, amit megparancsolt neked az Úr. Na de hát az majd később jön, nem? Majd akkor, amikor Amálek ellen nem teljesíti Saul az Úr parancsát. Majd akkor fogja mondani Sámuel nem, hogy elveszi a királyságodat és másnak adja. Nem. Egy esztendő telik el, az engedelmes, alázatos, Istenre számító, Istenre figyelő, szerény és minden szempontból példaszerű Saulból egy makacs, önfejű, impulzív, saját gondolatai szerint induló cselekvő, és Istent a maga munkájába bevonni akaró emberré válik. Hogy is hangzott ez? Tehát a kereszténység nagy része ma így él, nem? Mi elmondjuk, mit fogunk tenni, aztán majd jön Isten, és beszáll nekünk segíteni. Na de hát ez fordítva van. Hát Isten elmondja, hogy mi az ő célja, és mi pedig beléphetünk az ő szolgálatába. És nem Istent használjuk föl mi a saját munkánk nagyobb dicsőségére, hanem bele kéne, hogy csimoljunk Isten áldó kezébe, hogy elvégezhesse az ő munkáját rajtunk keresztül és általunk. Ó, de idegen ez tőlünk. Mi nagyok vagyunk, erősek vagyunk, stratégiáink vannak, terveink vannak, kijelölt céljaink vannak, meghódítandó területeink vannak, ezt lehet, hogy nem meghódítandó területnek fogjuk nevezni, hanem missziós célkitűzésnek. Sokkal szebben hangzik. De tessék mondani, mi van, hogyha szembenéz velünk Istennek a szolgája, és azt fogja nekünk mondani, mit tettél? Nem teljesítetted az Isten parancsát. És mivel nem teljesítetted az Isten parancsát, keres magának az Isten mást, sőt, itt ráadásul még múlt időben is van. És tetszik tudni, mi a borzasztó ebben? Hogy Sámuelnek halványilla gőze nincs arról, hogy ki az, akit keresett magának az Úr. Vagy jóval később ő is úgy fogja megtudni. Hosszú idő telik még el, míg megtudja. Egy dolgot tud az Úrtól. Na de nem Isten választotta ezt az embert? Csak tetszik tudni, van egy probléma a kiválasztottsággal. Hogy aki a kiválasztottságában magabiztossá és magabízóvá válik, arra nézve igaz lesz, amit az Úr Jézus mondott. Ha pedig a só megízetlenül, nem való semmi másra, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Milyen sokan vagyunk, akik abban a tudatban élünk, hogy isteni elhívás részese életünk. De vajon abban a tudatban is élünk-e tovább, hogy ez addig áldás magunknak is és másoknak is, amíg az isteni elhívás szerint élünk és teszünk. Mert az elhívásunk az Isten iránti engedelmességre szól, nem pedig arra, hogy mi határozzuk meg az Isten útját. Nehéz kérdés. De az, aki az elhívást adja, vissza is vonhatja. Nem tudom, Sámuel, hogy csikordult bele a lelkében, hogy végig kellett ezeket a mondatokat mondania. De vajon kiózanítja-e azokat, bennünket, akiknek ez a mondat esetleg még nem hangzott el így direktbe? Tessék ezen elgondolkozni. Amen.
3: 54. Zsoltár. Könyörgés segítségért. A karmesternek húros hangszerre, Dávid tanító költeménye abból az időből, amikor a zifiek Salulhoz mentek, és ezt mondták neki, nem tudod, hogy Dávid nálunk rejtőzködik? Istenem, segíts meg neveddel, szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal. Istenem, hallgasd meg imádságomat, figyelj beszédemre, mert idegenek támadtak rám, erőszakos emberek törtek életemre, akik nem törődnek Istennel, Szela. De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet. Szálljon a baj támadóimra, semmisítsd meg őket igazságoddal. Készségesen áldozok neked, magasztalom neved, Uram, mert jó vagy. Mert minden nyomorúságból kimentettél engem, megvetéssel nézek ellenségeimre.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával

Szigeti Jenő, optimista vers tavaszra. Hinni kell a szó erejében, mely az eget a földdel összeköti. Bízni kell a hit erejében, mely mindennapjainkat az éggel összeköti. Istenem, lábunk elé terítetted a völgyet, hol puha füvek hajladoznak a szélben, ha napsugarad előcsalja őket a földből. Elküldted a napot, hogy ragyogjon fölöttünk, s holdnővérünket, kinek sejtelmes fényénél megszületnek szívünk titkos mesetündérei. Adtad szép világod minden kincsét, hogy általa élni taníts. Add, hogy örülni tudjunk a földnek, meg az égnek, és a hála lilium sarjadjon szívünk talaján, hogy ajkunkra helyezett zsoltáraiddal dicsőíthessünk. Szeretnék, Uram, derűs verseket írni, és szeretném jó kedvel nevedet dicsérni. Mert rólad beszél a nap, a simogató szellő is téged szolgál, s a te titkaid suttogja fülembe. A kipattanó bimbó is a te remekelt csodád. De az ember, Uram. Mert az ég ragyog, a szellő suttogva simogat, a fű kidugja fejét, és a rügyek is kibomlanak. A patkány rágcsál, a szúnyog csíp, a birkák meg bután csak az orruk után mennek, az ökör pedig bambán kérődzik. De biztos így van ez jól, mert ez is a te munkád. Csak hinni kell a szó erejében. Mert a hit nélkül leírt szó rombol, és hazudik az, aki nem bízik benned. És a nap süt, a szellő suttog, és a hold még éjszaka is mosolyog.

0: Egészségpercek.
1: A hasnyálmirigy gyulladás rendkívül fájdalmas és veszélyes betegség, amely súlyos emésztési zavarokhoz és súlyvesztéshez vezethet. A krónikusan fennálló gyulladás pedig akár a daganatos elváltozás esélyét is megnöveli. A hasnyálmirigy gyulladás fő kiváltó okai az epekövesség, illetve a rendszeres és nagy mennyiségű alkoholfogyasztás. Egy dán vizsgálat szerint azonban erre a kockázati listára mostantól felkerülhet a dohányzás is. Több mint 17 ezer embert követtek mintegy 20 éven át, és arra a következtetésre jutottak, hogy mind a férfiakban, mind a nőkben az esetleges epekövességtől vagy alkoholizálástól függetlenül a dohányzás közel háromszorosára növelte a hasnyálmirigy gyulladás kialakulásának valószínűségét. A vizsgálat elég nagy és elég hosszú volt ahhoz, hogy kijelenthessük. A cigarettázóknak sok egyéb szervük mellett most már a hasnyálmirigyük is bizonyítottan károsodik. Mindez egy újabb okot ad a leszokásra, illetve a dohányzástól való teljes tartózkodásra.

A Zsoltárok könyve, 111. rész. Nagyok az Úr tettei. Dicsérjétek az Urat, hálát adok az Úrnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind e szerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.

0: Mai szakasz 111. zsoltár. Ez a zsoltár azzal kezdődik és azzal ér véget, hogy Isten dicsőítésére hív. A 112. zsoltárral alkot egységet, mivel a témájuk megegyezik. A szerző az egész közösséget hívja, hogy együttesen dicsőítsék Istent. Azt mondja, hogy ő ezt teljes szívéből teszi, kizárólag a saját döntése alapján, és teljes lényével. Isten kinyilatkoztatása indítja őt a dicsőítésre. Istent a parancsolatain keresztül ismertette meg magát, a népével. Megingathatatlanok örökké a parancsolatok, és mindvégig hívségből és egyenességből származottak. És tettein keresztül, amelyek dicsőségesek és méltóságosak, hűségesek és igazságosak, valamint a népével kötött szövetség által megemlékezik az ő szövetségéről örökké. Az is igaz, hogy Isten csodálatos tettei észrevétlenek maradhatnak, ha nem elmélkedünk rajtuk, és nem gyönyörködünk bennük. Azért, hogy Isten megvédjen minket a felejtéstől, emlékezetet szerez az ő csodálatos dolgainak, mert kegyelmes és irgalmas az Úr. Néhány biblia kutató ezt párhuzamba hozza a húsvét ünnepével, amely szimbóluma az Úr nagy szabadításának az egyiptomi szolgaságból. Ez Isten egyik legszembetűnőbb tette az ősi időkben, ami a bűnfogságból való szabadulásnak a jelképe is. Azonban ez csak egy meghatározott esemény, nem foglalja magába Isten összes tettét, amelyeket szintén nem kellene elfelejtenünk, még az Istentől olyannyira elidegenedett korunkban sem. Másrészről a szombat mélyen beágyazódik az életünkbe, rámutat a származásunkra, a megváltónkra, és Isten jelen cselekedeteiben való reménységünkre, valamint gyógyírt ad a bűn okozta nyugtalanságunkra. Isten a tetteiről beszél, amelyeket ígéretei szerint véghez visz gyermekei életében. Szerető Istenünk, a zsoltár író arra hív minket, hogy téged dicsőítsünk. Segíts, hogy ezt teljes szívünkből tehessük, fölismerve hatalmas és csodálatos tetteidet, amelyeket nap mint nap véghez viszel az életünkben.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: És történt, hogy amikor az egyik városban járt, volt ott egy poklossággal teljes ember. Ez, amikor meglátta

a Jézust, arcra borulva kérte őt mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig kinyújtva a kezét, illette őt mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozott tőle a poklosság. Lukács evangéliuma 5. fejezet 12. és 13. vers. Jézus csodatétele a bélpokloson világosan szemlélteti megváltó munkáját, amellyel megtisztítja az embert bűneitől. Az a férfi, aki Jézushoz ment, tele volt bélpoklossággal. A betegség halálos mérge átjárta testét. A tanítványok igyekeztek visszatartani mesterüket, hogy meg ne érintse a beteget, mert aki csak hozzáért a bélpokloshoz, az maga is tisztátalanná vált. Jézus azonban nem vált tisztátalanná azáltal, hogy rátette kezét a szerencsétlen betegre. Érintése életadó erőt árasztott a beteg testébe. A leprás beteg megtisztult. Így van ez a bűn poklosságával is, amely mélyen beleette magát az emberbe és a halálát okozza. Emberileg gyógyíthatatlan. Minden fej beteg és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb, dagadás és kelevény. Ésaiás könyve 1. fejezet 5. vers. De mihelyt az emberi test az Úr hajlékává lesz, nem fér hozzá többé a szennyes fertő. Az ő puszta jelenléte is gyógyító erővel hat a bűnösre. Aki Jézus lábaihoz borulva hittel mondja: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem, az hallhatja majd a feleletet: Akarom, tisztulj meg! Sok esetben, amikor gyógyulásért folyamodtak hozzá, Jézus nem adta meg mindjárt a kívánt áldást. A bélpoklos kérését azonban azonnal teljesítette. Ha mulandó földi áldásokat kérünk, imánk meghallgatása esetleg késik, vagy Isten valami mást ad, mint amit kértünk. De ha a bűntől való szabadulásért könyörgünk, azonnal segít. Hiszen ez az ő akarata, hogy megszabadítson minket a bűntől, hogy az ő gyermekeivé legyünk, hogy alkalmassá váljunk arra, hogy szent életet éljünk.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Atyai áldás. Hit által áldotta meg Izsák is a jövőre nézve Jákóbot és Ézsaut. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 20. vers. Ha édesapa vagy, íme a két bibliai hozzávaló gyermekeid és unokáid megáldásához. Első. Az ima ereje. A Bibliában az atyai áldáshoz az is hozzátartozott, hogy az apa nyitott szemmel imádkozott Istenhez a gyermekeiért. Izsák, aki földműves volt, ezt mondta a fiának. Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot. Mózes első könyve 27. fejezet 28. vers. Hallották a gyermekeid valaha is, amint róluk beszélsz Istennel? Talán csak dorgálást hallottak tőled. Hogy lehettél ilyen ostoba? Miért nem használod az eszed? Soha nem fogod vinni semmire? Ha így van, kér tőlük bocsánatot még ma. Hadd hallják inkább, amint Isten gazdag áldását hirdetett ki az életük felett. Nagy erő rejlik abban, és egyenesen sorsfordító lehet, amikor egy apa áldást mond a családjára. Második. Egy dicsőséges jövő képe. Ha nincs látás, elvadul a nép, mondja a Biblia. Példabeszédek könyve 29. fejezet 18. vers. Az iskolai lelkigondozók elmondása szerint sok diáknak nincs jövőképe. Hogy miért nincs? Azért, mert semmit sem látnak maguk előtt, csak gazdasági hanyatlást, munkanélküliséget és nehéz időket. Szükségük van valakire, aki hisz bennük és a jövőjükben. Abban, hogy boldogulhatnak és boldog életük lehet, abban, hogy a legjobb még hátra van a számukra. Izsák nem várta meg, hogy a fiai maguk alakítsák ki a jövőképüket. A fülük hallatára imádkozott a majdani sikerükért, felemelkedésükért, valamint a családon és a társadalmon belüli megbecsülésükért. Gyermekeidnek nem manipulációra, hanem motivációra van szükségük. Ezt pedig úgy adhatod meg nekik, ha megáldod őket.

A reformáció története. Wycliffe János, 11. rész. Wycliffe tanításai egy ideig még terjedtek. Követői, a Lollardok nem csak Angliát járták be, hanem más országokat is, és hirdették az evangéliumot. Most, hogy vezérük eltávozott, a prédikátorok még nagyobb buzgósággal dolgoztak. Tömegek gyűltek össze, hogy hallgassák tanításaikat. A nemesség közül is megtértek néhányan, sőt, még a királyné is hívő lett. Sok helyen a nép viselkedése feltűnően megjavult, és a katolicizmus bálványimádást tükröző szimbólumait eltávolították a templomokból. Az üldözés könyörtelen vihara azonban csak hamar rátört azokra, akik a Bibliát, mint útmutatót elmerték fogadni. Az angol uralkodók, akik Róma támogatásával akarták megerősíteni hatalmukat, tétovázás nélkül feláldozták a reformátorokat. Anglia történelmében először fordult elő, hogy mágia halálra ítélték az evangélium követőit. Egyik mártír halál a másikat követte. Az igazság megbélyegzett és megkínzott képviselői csak a seregek urának sírhatták el panaszukat. Az egyház ellenségeiként és a birodalom árulóiként üldözve tovább prédikáltak titkos helyeken is, menedéket keresve ott, ahol tudtak. A vallásos hit megromlása elleni csendes, buzgó, komoly, türelmes tiltakozás még századokon át hangzott a tomboló üldözés ellenére is. A régi idők keresztényei csak részben ismerték az igazságot, de megtanulták szeretni és követni Isten szavát, és türelmesen szenvedtek érte. Az apostoli kor tanítványaihoz hasonlóan sokan feláldozták földi javaikat Krisztus ügyéért. Akik otthonukban maradtak, szíves örömest nyújtottak menedéket száműzött testvéreiknek, és amikor őket is elűzték, készségesen vállalták a száműzöttek sorsát. Igaz, hogy ezrek megrémülve üldözőik dühétől hitük feláldozásával vásárolták meg szabadságukat, és vezeklő öltözetben távoztak börtönükből, hogy közhírét tegyék hitük megtagadását. De nem volt kevés azoknak a száma sem, és voltak köztük nemesi származású és szegény egyszerű emberek egyaránt, akik föld alatti börtöncellákban vagy kínzások és lángok között tettek bizonyságot az igazságról, és örültek annak, hogy Isten méltóvá tette őket arra, hogy Krisztus szenvedéseiben részesüljenek. A katolikusok nem vihették véghez szándékukat az élő Wycliffel, és gyűlöletüknek nem szerezhettek elég tételt addig, míg teste csendben nyugodott a sírban. A konstanci zsinat által hozott rendelet értelmében azonban halála után több mint 40 évvel kihantolták csontjait, és nyilvánosan elégették, hamuját pedig egy közeli patakba szórták. Ez a patak, mondja egy régi író, hamvait az Avonba vitte. Az Avon a Severnben, a Severn a tengerszorosokba, azok pedig a nagy óceánba. Wycliffe hamvai így szimbolizálják tanait, amelyek elterjedtek az egész világon. Ellenségei aligha eszméltek rá, hogy milyen sokat mond rosszindulatú tettük. Wycliffe írásai késztették arra a csehországi Husz Jánost is, hogy megtagadja a katolicizmus számos tévedését, és reformációt kezdjen. Így szóródtak szét az igazság magvai ebben a két egymástól oly távol eső országban. Csehországból a munka más országaiba is elterjedt. Az emberek figyelme Isten régen elfelejtett igéjére terelődött. A mennyei kéz elkészítette a nagy reformáció útját.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Az áldott otthon áldás lesz másoknak is. A mai ige 128. Zsoltár 5. verse. Megállt téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében. Gondolatok az igéről. Ez az ígéret az istenfélő embereknek szól, akik igyekezettel járnak a szentség útján. Az ilyen ember otthonát megáldja az Úr, feleségei és gyermekei nagy boldogság forrásai. A gyülekezetben is arra törekszik, hogy az Úr ügye ott is virágozzék, mert épp úgy gondja van az Úr házára, mint a magáéra. Ha az Úr építi háznépünket, illő, hogy mi is igyekezzünk az Úr házát építeni. Javaink csak akkor értékesek igazán, ha a kiválasztottak gyülekezetének építését szolgáljuk velük. Áldás lesz életeden, ha felmegy a gyülekezetbe a Sionra. Ott tanít, megelevenít, megvégasztal az Úr, ott száll fel az imádság és az áldás. Ott hangzik a bizonyságtétel a nagy áldozatról. Megállt téged az Úr a Sionról. De ez nem csak neked válik hasznodra. Maga a gyülekezet is így virágzik. Sokasodnak a hívők, és szent munkájukat siker koronázza. Vannak olyan áldott emberek, akiknek egész élete folyamán megvalósul ez az ígéret. Sajnos, amikor meghalnak, Krisztus ügye gyakran kárt szenved. Igyekezzünk hát, hogy mi is hasznosan munkálkodjunk Isten gyülekezetében, és boldognak láthassuk Jeruzsálemet egész életünkben. Urunk, légy hozzánk irgalmas, hogy ilyen áldott emberek lehessünk. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül fel. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 5 óra és éjfél között. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédó estel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A Múzeumok éjszakája rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest 5. kerület, Deák tér 4. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugati a szél megélénkül és 20-26 fokunk van. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Péter apostol második leveléről lesz ma este szó. És a bevezetőben már látjuk, olvashatjuk, hogy a szerzője magát Jézus Krisztus szolgájának és apostolának nevezi, mi több szemtanúnak. Ez nagyon fontos volt az újszövetségi levelek keletkezésénél, hiszen a szemtanú az nem másodkézből veszi Jézus tanításait, hanem szemtanúként. A szemtanú az, aki egy bizonyos eseményt közvetlenül lát, hall és tapasztal. Tehát első kézből veszi az információit. Ezért az újszövetségi leveleknél nagyon fontos volt az apostoliságra való hivatkozás. Apostol az volt, aki Jézus tanítványai közé számítatott. Pál apostol apostolsága egy picit ettől eltér, de én most ezzel nem foglalkoznék, hiszen őt a feltámadt Krisztus hívja magához. Miért volt fontos, hogy apostoli legyen? Azért, mert az első század közepétől, sőt, igazából már az 50-es évektől egyre több olyan judaista, illetve filozófiai tanításon alapuló egyének jelentek meg a keresztény gyülekezetekben, akik szerették volna valami oknál fogva elhitetni, hogy az ő tanrendszerük az Jézustól származik, és különböző személyekre hivatkoztak. És ezeket lényegében az apostolok tudták elmetszeni, megcáfolni. Ezért nagyon fontos volt, hogy az új szövetségben a levelek, tanítások valamilyen módon apostolságra visszavezethető legyen. Sőt, a levél írója magát úgy nevezi meg, mint aki a megdicsőülésnél, Jézus megdicsőülésénél jelen volt. Teljes nevével mutatkozik be, és ha kinyitjuk a Bibliánkat, akkor azt látjuk, hogy azt mondja, hogy Simon Péter, tehát a többi helyen általában vagy Simonnak, vagy Péternek, de Simon Péternek ritkán találjuk nevének megemlítésével bemutatni. A harmadik fejezet 15. versében önmaga apostoli tekintélyét Pál apostol tekintélyével egyenlőnek tartotta, és elmondja, hogy korábban írt már egy levelet, ez az első Péter első levele, és azt is összegzi, hogy mit mondott ott el, és ez a levél annak a levélnek szerves folytatása. Mivel érzi közeli halálát, mivel tudja, hogy a halála rövid időn belül be fog következni, ezért tanítását, testamentumát, és gondoljunk erre a szóra, hogy ez elsősorban nem egy új szövetségi kifejezés a magyar nyelven, végrendeletét összegzi, és azokat a gondolatokat foglalja össze, amely kísértés és próba során a kereszténységre az elkövetkezendő időszakban várható lesz, tehát ami meg fog jelenni. Több egzegéta, tudós, Péter szerzőségével kapcsolatosan fenntartással él. Az első és legfontosabb érvük az, hogy Júdás levelével, ami a Jelenések könyve előtt található, nagyon erős irodalmi kapcsolat mutatható ki. Nos, csak egy tanulmányra hadd hivatkozzak, amely Péter apostol második levelét megszámolta, és azt mondja, hogy 297 újszövetségi szóból áll, Júdás levele megközelítőleg 150 és 160 közötti szó összetételből, ebből 78-nál mutatható ki valamilyen irodalmi kapcsolat. Természetesen azt tudjuk, hogy Júdás levele Péter apostol második levele után keletkezett. De hát az is probléma ezeknél az embereknél, hogy az Ószövetségre való hivatkozás pontosan ugyanabban a sorrendben történik meg, mind a két levélben. Néha még szó szerinti egyezőséget is találunk. De hát, ha ezt a módszert alkalmazzuk mondjuk Lukács és Máté evangéliumára, akkor megint azt mondjuk, hogy hát akkor egyik sem eredeti, mert ott is nagyon sok szó szerinti egyezés található mind a két evangéliumban. Egy biztos, hogy ezek a tévtanítók, akik megjelennek Péter második levelében, ezek egy kicsapongó keresztény életet élnek, fellengzős dolgokat mondanak el, és a kereszténységet olyan színbe tüntetik fel, amely méltatlan volt Krisztus nevéhez. Szégyent hoznak azokon az úgynevezett lakomákon is, amely ilyen szeretetvendégségnek indul, és Sodoma és Gomora megemlítése méltán illik ezeknek az embereknek az elítéléséhez, és azt mutatja, hogy rendkívül komoly helyzet alakul ki a kereszténységen belül. Mert ha a kereszténység ezeknek a tévtanítóknak elfogadja a nagyon élvezetesnek látszó útját, akkor a kereszténység Zsák utcába fog kerülni. Júdás leveléből kihagyja azokat a részeket, amelyek nem kanonikus iratból származnak. Kérem szépen, az, hogy mi kanonikus és mi nem kanonikus, Péter levelének írásakor még nem teljesen világos, hiszen annyit hadd előlegezzek meg, hogy a levél megírásának idejére van a hagyományos klasszikus, amely valamikor a 60-as évek közepére datálja, és van a 150-es, amely egy, azt is mondhatnám, hogy 90 évvel később datálja a levél keletkezését. De egyáltalán, amikor megíródik a levél, mondjuk ha a korábbi keletkezési időt feltételezzük, akkor még nem beszélhetünk kánonról, hiszen még az Ószövetség sincs lezárva, még évtizedeket kell várni, 30 évet kell várni, hogy egyáltalán az Ószövetség lezáruljon, és még majdnem 100 évet kell várni, hogy az Új Szövetség lezáruljon. Így azt tudjuk mondani, hogy Pál is minden probléma és nehézség nélkül idéz, később nem kanonikussá vált iratokból is. Ez nem szép. Igen, mert ha valamelyik irat nem vált kanonikussá, az nem azt jelentette, hogy az a levél alkalmatlan a kereszténység továbbvitelére, csak annak a szigorú zsinór mértéknek, amit a kanonizálás felállított, annak nem felelt meg. Így a nem kanonikus iratok néha a kereszténység körében az első század vagy a második században nagyobb tiszteletnek örventek, mint bizonyos később kanonikussá vált iratok. Úgyhogy azzal, hogy akár Júdás levél, akár Péter második levele idéz nem kanonikus, később nem vált kanonikus levéllé, ezekből az irodalmakból idéz, ez semmi problémát nem jelenthet. Hivatkozni szoktak arra, hogy megjelenti Péter második levele az atyákat. Az atyákról is szól, és lám, ez már a második század közepe, a keresztény atyákról szól. És ha tüzetesen megnézzük, én hadd ne idézzem azokat az újszövetségi írókat, akik egyértelműen és világosan bemutatták, hogy amikor atyákat hívja Péter segítségül a levelében, ez nem a kereszténységre, hanem az Ószövetség nagyraira vonatkoztatja. Összegezve az egész helyzetet elmondhatjuk, hogy az irodalmi függés semmilyen mértékben nem perdöntő egy szerzőségi kérdés tekintetében. Látjuk a klasszikus példát, Máté és Lukács evangéliuma milyen sok helyen szó szerinti irodalmi egyezést mutat. Így azt tudjuk mondani, hogy valószínűleg, hogy él egy keresztény tradíció, amiből egy szóbeli keresztény tradíció, amiből mind Péter a leveleiből merít, vagy a leveleibe merít, illetve Júdás is ugyanebből, a keresztény élő szóhagyományból merít az ő írásában. A nem kanonikus kérdésnél pedig azt mondjuk, hogy a kanonizáció sokkal később, majd egy évszázaddal később fog bekövetkezni Markion munkássága nyomán. A keresztény egyéb irodalommal pedig igen szoros kapcsolatban áll, és annak az őskeresztény kornak a termékéről van szó, amiben ez a levél keletkezett. Még ezek az emberek, akik nem fogadják el a péteri szerzőséget, arra szoktak hivatkozni, hogy kérem szépen, Péter stílusával nem egyeztethető össze a Péter második levél. Nos, én erre hadd mondjam, hogy ki az a nagy tudós, aki el tudja dönteni, hogy 2000 évvel ezelőtt élt keresztény szónoknak milyen stílusa van. Pálnak a stílusát ismerjük, de az sem 100%-osan, csak következtetni tudunk, csak másodlagosan, csak szekundér formában. Péter pedig nem volt egy író ember, és ugye, hogy már meg lett említve múlt héten, nagy probléma, hogy az első levél hihetetlen tökéletes görögséggel íródott meg, de erről is szó volt, hogy ez a görögség nem Péter sajátja, hanem Sílást kéri fel ennek a szerkesztésére. Egy biztos, hogy kifejezés és szemléletvilága, retorikai stílusa erősen hellén hatást mutat. Ezt szokták vele szemben kritikai érvként felhozni. Kérem szépen, ne felejtsük el, hogy egy hellén világban élünk. És amikor kimentek az emberek, akkor görögül beszéltek. Az más, hogyha elmentek vallásos összegyülekezésre, vagy imádságokat mondták, mivel kétnyelvűek voltak, ezért az arám nyelvet is tökéletesen ismerték. De egy hellén világban éltek. Ha valamit el akartak intézni, valami közigazgatási problémájuk volt, akkor ők görögül beszéltek. Hát nem véletlen, hogy az Új Szövetségnek egyetlen egy irodalmi terméke sem keletkezik a szent nyelven, vagy azon a nyelven, amelyen Jézus beszélt eredetileg. Mindegyik görögül, az evangéliumok is. Hosszú ideig volt egy olyan elmélet, hogy kérem szépen, Máté evangéliumának van egy őse, ami arám nyelven íródott. Ma már különböző nyelv összehasonlítások és szintaktikai módszerek, mondattanok alapján teljesen világosan meg lehet állapítani, hogy egy irodalmi anyag, a kezünkben lévő irodalmi anyag fordítás, vagy nem fordítás. Ma már tudjuk, hogy egyetlen evangélium sem fordítás, bár a görög nyelven megjelenő irodalmi termékek erősen arameizáló stílusban jelennek meg. Tehát bizonyos arám gondolatok, párhuzamok, kifejezések, stílusok, szimbolikák megjelennek, tehát ez azt jelenti, hogy az íróik és olvasóik kétnyelvűek voltak. Semmi problémát nem látunk abban, hogy retorikai stílusa erősen hellén hatást mutat. Kérem szépen, ebben a világban a hellén hatás prioritása, elsődlegessége semmilyen szempontból meg nem kérdőjelezhető. Többen azt mondják, hogy Péterről nem feltételezhető, hiszen az apostolok cselekedetében azt olvassuk Péterrel, hogy nem volt írástudó. És ilyenkor ugye a magyar nyelv alapján arra gondolunk, hogy nem analfabéta volt. Ez szó sincs. Erről szó sincs, hiszen ne felejtsük el, hogy a zsidóknál nem ismert dolog volt az analfabetizmus. Az írástudás az egy tudományos tevékenységet tartalmazott, az azt jelentette, hogy bizonyos tóra iskolákat elvégzett. És utána ő ennek a tóra magyarázatának írás magyarázójává vált. Tehát amikor azt mondja az apostolok cselekedete Péterre, hogy nem volt írástudó, akkor a tudományra és nem az alapvető betűvetésre vonatkoztatja. Viszont Már, ahogy előbb említettem, Silvánus az első levelet, aki kiváló hellén, retorikai műveltséggel és a klasszikusok ismeretével rendelkezett, kiválóan formába tudta önteni Péter gondolatsorát, sőt, ezt el is mondja az első levélben, így azt is mondhatjuk, hogy miért ne írhatta volna ezt meg a második levélben is. Az is elképzelhető, és ezt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a 60-as évek közepén, ugye Néróról nagyon jól tudjuk, hogy 68-ban halt meg. Tehát Pál apostolnak és Péternek a nérói keresztény üldözés előtt kellett, hogy meghaljon. Amikor én klasszikusan tanultam a teológiát, akkor 62-63-ra helyezték Péternek és Pálnak az üldözés során elszenvedett halálát. Egyre inkább kitolódik, ma már a 67-68 sem ritka, de maradjunk abban a 65-66-os középmértéknél. Nem azért, mintha akármelyik sokat változtatna egy-két évvel korábban. A 68, a Néró halála az egy mérföldkő, afölé semmilyen körülmények közé nem mehetünk. Tehát az apostol bekövetkezett halálával ige hirdetését, amely valószínű, hogy írásban megvolt, ezt az ige hirdetését szépen Silvánus, aki már az első levélnek Péter által felkért görög nyelvbe öntését elvégezte, valószínű, hogy ő lesz, aki hasonlóan elvégzi ezt Péter második levelére is. Mi a levélnek a szívügye, és mi a levélnek a központi gondolata? Kérem szépen, az, hogy szembeszálljon mindazokkal, akik Jézus visszajövetelével kapcsolatosan tagadásba fordultak. Nézzük csak meg, alig múlik el néhány évtized, hiszen 31 húsvétján hal meg Krisztus, néhány héttel később eltávozik a tanítványaitól, tehát 31 évnek a közepe tájékán, és onnantól fogva alig múlik el 3 bő évtized, és a kereszténység közben elkezdenek olyan téveszlék lábra kapni, hogy lehet, hogy Jézus nem is jön vissza. Miért? Mert az első század keresztényei mindig azt mondták, hogy Maranata, Maranata, az Úr közel. És hát egyre inkább csalódnak. Nem, hogy az Úr közel, hanem Néró van közel, a keresztény üldözés van közel, az oroszlánok, a cirkuszi játékok, a keresztre feszített hűséges bizonyságtevők, a megkínzott és testcsonkítás után elengedett idős keresztények voltak közel. És akkor néhányan kezdték feladni a hitüket, és azt mondták, hogy Jézus eljövetele nem is olyan biztos. És többen felvetették, hogy hol van az ő eljövetelének az ígérete. És kialakul ebben az időben, ugye az első század közepétől szép lassan gombamódra szaporodik, mint az amőba osztódik, és lényegében a második század közepére kialakul a gnoszticizmus, amely mindenféleképpen a kereszténység egyik legnagyobb ideológiai, szellemi ellenfele, amely keresztény formában jelenik meg. Most ennyi kis bevezető után nézzük a másik véleményt, akik azt mondják, hogy a második század közepén, tehát valamikor 150 tájékán keletkezhetett ez a levél, hiszen Pál leveleinek gyűjteményére is hivatkozik. Ezen felül az írásokra, az ószövetségi írásokra is, és másrészt az új szövetségben kialakuló könyvgyűjteményre is hivatkozik. Szentlélekre vonatkozó tanítást is megtalálhatjuk, amely mindenféleképpen ezen kritikusok szerint túlmutat a péteri élet határain, tehát sokkal később jelentkezik ez a kereszténységben. És el kell mondani, hogy Péter második levelének teológiai értelmezésénél körülbelül a 2/3 150-re teszi, az 1/3 pedig 65-re teszi a levél keletkezését. És álljunk meg és nézzük tételesen, hogy miről is beszélnek. Szentlélek. Kérem szépen, az apostolok cselekedetében megtaláljuk-e a Szent Lelket? Hát hogyne. Ananiás és Zafíránál, amikor azt mondta, hogy nem embereknek hazudtatok, hanem az Istennek, a szentségnek lelkét sértettétek meg. Tehát azért az apostolok is ebben az időben, nehogy azt gondoljuk, hogy nem volt szent lélek, hát már bizonyos Jézus után kialakult szóbeli hagyományoknál ott van, hogy az megkeresztelvén, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Úgyhogy mindenféleképpen azt látjuk, hogy a Szent Háromság harmadik személyére való hivatkozás az nem egy anakronizmus, bár azt is el kell mondjuk, hogy valóban évszázadokkal később az úgynevezett Szent Háromsági vitákban ismét nyomatékosan előkerül a Szentlélek személye is. Hivatkozik Pál leveleinek gyűjteményére. Hát mikor íródik ez a levél? 65 tájékán. Pál leveleinek megvan a gyűjtem? Hogyne? Ismerheti? Mint Péter, mint az apostoli kollégium vezetője, mint az egyik legfontosabb keresztény vezető. Ismerheti ezeket a leveleket? Hát bizonyára mindegyik megvolt. Átolvasta, merített belőle, gondolatokat cserélt. Nem baj az, ha hivatkozik, vagy hivatkozik az új szövetségben kialakult szöveggyűjteményre. Így van, hiszen ezek a páli levelek, ekkor még az evangélium, írott evangélium nincs, vagy valószínűleg nem létezik, bár ebben az időtájban kezdi kialakítani az első evangéliumát, néhány évvel később, valamikor a 70-es évek tájékán Máté és Lukács evangéliuma ismét kialakul. De hát, ha ezekre hivatkozik, az nem probléma, mert bizonyos, nagyon fontos keresztény tanításoknak a könyvgyűjteménye már ismert és megvan. Ennyi bevezető gondolat után most nézzük magát a szerzőség kérdését, hiszen Péter nem csak a levél elején, hanem folyamatosan végig kíséri az egész levélben saját személyének szerzőségét. Akik elvitatják tőle, azok azt mondják, hogy kérem szépen, nem illik Péter stílusához. Előbb már említettem, hogy én ilyenkor mindig nagyon óvatos vagyok, mert mi az, hogy nem illik, meg mi az, hogy Péter stílusa. Péter stílusáról keveset tudunk. Itt-ott egy-két apostolok cselekedetének keresztény szemüvegen való értelmezésén keresztül megjelenik. De nem ismerjük a péteri karaktert annyira, mint a páli karaktert. Na most, ha ez nem stimmel, és mondjuk, hogy ez egy anonim levél, és valaki a szerzőségét Péterre hivatkozva el akarja titkolni. Tehát ez egy pseudepigráf. Hát akkor kérem szépen, nem az a legesélyesebb, hogy annak a nevére írjam, akinek a legjobban hasonlít a stílusa ennek a levélnek a stílusához? Hát akkor miért Pétert veszik? Ha ez egy pseudepigráf, ha ez egy anonim szerzőnek a műve, ha csak Péter szerzősége mögé akar bújni, hát senki sem ellensége saját maga levelének, akkor miért Pétert írja levél szerzőnek? Erre még igazából senki nem tudott válaszolni. A gnosztikusok elleni harcban az apostoli hagyományokra hivatkozik. Még egy dolgot meg kell említsük. Az, hogy a levélben több tucatszor előfordul, hogy üldözés, álhatatosság, szenvedés, kitartás. Érdemes lenne ezeket a szavakat igehely szerint felolvasni. Tehát folyamatosan abba az időszakba megy, amikor az keresztény üldözés már elindul. Lényegében a levéllel vitát folytatók azt mondják, hogy kérem szépen, Domitianus és Trajánus császár idejében volt az, hogy az egész birodalomban kiszélesedik a keresztény üldözés. Néró idejében csupán Rómára és Róma környékére koncentrálódik. Így például Szíriába vagy a birodalom más tartományaira a keresztényüldözés nem terjed ki. Volt, hogy évtizedekkel később. Ez függött attól, hogy annak a tartománynak ki volt a vezetője. Tehát, amikor ebben a levélben keresztény üldözésről beszélünk, akkor nem azt mondja, hogy az egész birodalomban keresztény üldözés van, ez valóban Domitianus és Trajánus császár idejében teljesedik ki. Na de Rómában, kérem szépen, ahonnan elindul az egész, Néróféle keresztény üldözés, amikor a zsidókat és a keresztényeket pusztán azért, mert más vallást hisznek, egyszerűen elkezdik üldözni, és kivégezni. A cirkuszi játékok kelléktáraivá válnak az emberek. És ez egy véres, durva jelenet. És amikor a római nép, és erről külön órákat lehetne tartani, hogy milyen talpnyalók voltak a rómaiak, hogy milyen elvtelenek, hogy csak a cirkuszt és a kenyereket, kenyérért való, hogy mi mindent beáldoztak, hogy nem volt tartásuk, hogy azt a császárt, aki előtt hódolattal megálltak, akinek a talpát nyalták, azt 3 napig temetetlenül ott tűrték a közterületen. Ugyanaz a római nép. Nem volt egy ember, aki azt mondta volna, hát emberek, ez azért a mi császárunk, hát Néró, beszélhetünk róla, hogy jó volt vagy rossz volt, de azért csak a mi császárunk, hát temessük el. És minden császárcsere így következik be, hogy az előző az abszolút rossz, mindenkit, aki ennek az előző császárnak a szolgálatában voltak, ha értelmes, bölcs emberek voltak, akkor is egyszerűen negligálták, kivégezték, vagy egyszerűen megadták a lehetőséget, hogy öngyilkosok legyenek. Nézzük a következő gondolatot. Krisztológiai gondolkodása teljesen világos. Tehát a problémákon túl mindig Krisztus tárja az olvasók és a hallgatók megoldásává. Nem ragad le a problémáknál, tehát mint egy igazi bölcsvezető azt is mondhatnám, hogy ellát a problémák felett, túllát a dolgokon, és azt mondja, hogy nem az a megoldás, hogy Krisztus visszajövetelét elfelejtjük, hogy Krisztus tanítását nem tanítjuk. Nézzük az óegyházi hagyományt. Az óegyházi hagyomány számomra nagyon fontos, hiszen valahol az első és második században élt keresztények egy-egy bibliai könyvvel kapcsolatosan elmondják a magánvéleményüket, néha a tartalmat, szerzőségre vonatkozólag is. Egy biztos, hogy Péter apostol második levelével kapcsolatosan sehol nincs megemlítve Péter szerzősége. Tehát a levél és Péter között nincs egyenes ágú kapcsolat az óegyházi hagyomány szerint. Ilyen emberek hallgatnak, mint Irénius, Tertullianus, Ciprianus, római Kelemen, vagy akár a Muratori féle kánon töredék. Ezek mind felsorolják azokat a fontos leveleket, szerzőiket, néha tartalmukat, néhány szóban vagy oldalon, amely az Új Szövetségben megjelenik. De ezek a művek és ezek a szerzők hallgatnak a péteri szerzőségről egészen a 4. századig. Ez számomra egy olyan érv, amire oda kell figyelni, például a Szír kánonból Péter második levele teljes mértékben hiányzik. Na de kérem szépen, hogy egy hagyomány valamiről nem szól, az nem azt jelenti, hogy ez a hagyomány nem fogadja el ezt a szerzőségi kérdést. Valami oknál fogva nem történik népszerinti említés Simon Péter és Péter második levele közötti kapcsolat. Nem alakul ki. De ez nem érv, nem súlyos érv. Azok a kisebbségben levő keresztény kutatók, mondjuk az egyharmad, aki péteri szerzőség mellett voksolnak, az apostol halála előtt közvetlenül, vagy a halála után közvetlenül nyeri el ez a levél végső formáját, egy biztos, az első levél megírása után. Tehát az első levélre szervesen ráépül ez a második levél, és valamikor a 60-as évek elején, közepén kell keressük ennek az irodalmi levélnek az előállását, megszületését. Akik viszont egy későbbi datálás mellett döntenek, azok a második század közepén 150-re teszik, különösen a hellenista gondolkodása miatt. Nézzük a levél tartalmát és néhány érdekességet. Az olvasót arra emlékezteti, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat tett népe életében. És valóban erről az első század keresztényei a keresztény üldözés alatt hajlamosak voltak esetleg megfeledkezni. Mert amikor az ember a saját életét kell, hogy mentse, akkor nehezen gondol vissza arra, hogy mi történt az ószövetségi időkben. És azt mondja a levél, hogy a földi élet mulandóságai helyett az örök életre való dolgokra koncentráljunk. Mert az élet egy átmeneti, akkor is elveszítjük, ha nem keresztény üldözésben, nem mártíromságban adjuk oda, előbb vagy utóbb elveszítjük az életünket. Péter szemben áll a halállal, és tisztában van azzal, hogy a közeljövőben mártír sorsra fog jutni. Kérem szépen, azért nézzük meg, hogy az a 12 ember, az a 12 apostol, plusz még Pál apostol, tökéletesen tudta már a keresztény üldözés előtt, hogy a legtöbben nem természetes halállal fognak meghalni. Ezt Pál is elmondja. Tudom. Pedig még korábban azt mondta, hogy mi, akik élünk, majd átváltozunk, ugye? És később azt mondja, hogy tudom, hogy meg fogok halni. És ezeknek az embereknek az volt a nagy, hogy nem tettek semmit annak érdekében, hogy a halálukat csak egy nappal is meghosszabbítsák. Miért? Azt mondták, hát ha az Isten azt akarja, hogy ne halljak meg, akkor úgyse fogok meghalni. És azért Pál apostolnak legalább 6-8 évvel a gondviselés meghosszabbítja az életét. Hiszen már a legelső fogsága idején, vagy az egyik első fogsága idején szélsőséges fanatikusok, zsidó fanatikusok fogadalmat tesznek arra, hogy addig nem esznek ételt, amíg Pál halála be nem következik. Hát akkor ez egy jó hosszúra sikerült koplalás, mert azért itt még vagy hosszú években, 5-6 évben számolhatunk Pál halálával. Azt látjuk, hogy tökéletesen tisztában van Péter az apostolságának mártíromságával. Péter Rómában van. És Róma ebben az időben, a 60-as évektől egyre inkább egy hihetetlenül veszélyes hely a zsidóság és a kereszténység számára. Ne felejtsük el, már 49-ben Claudius császár rendelettel kitiltja, hogy menjenek innen, nem kellenek sem a zsidók, sem a keresztények. Na de ez nagyon jó volt, mert nem a városban ültek a keresztények, hanem elmentek a birodalom különböző részeire, így Aquilla és Priscilla is, sátorkészítők voltak, és amerre mentek, mindenhol vitték az evangéliumot. És ezek az emberek ezt az isteni beavatkozásnak tekintették, bár a gonosznak, de mégis ez az evangélium előre menetelét jelentette. A szerző Péter apostol mindenféleképpen a hamisítástól félti a kereszténységet. Mert ha a keresztény, mint minden érték, ha hamisítják, akkor elveszíti értékét. És a kereszténység csak Krisztus által és Jézus által elmondott tanításokkal az igazi. Ha ezt a gnosztikus filozófiai görögséggel, vagy ilyen általános antropológiai tanítással felhigítjük, akkor ez már nem igazi kereszténység lesz. Nagyon fontos volt az érzéki vágyak megtörése. És azt mondja, hogy mert akik az érzéki vágyaikat követik, azok nem ismerik Krisztust. Mert Krisztus más értékrendet ad, és az újonnan megkeresztelteket ettől óvja. És ne felejtsük el, hogy ez a 60-as évek közepe lesz az, amely elindítja a kereszténységet a világ vallásá való növekedéséhez. Tehát a kereszténység nem egy zsidó szekta, nem a zsidóságnak egy belügye, a farizeusok, a szadduceusok, meg az eszénusok mellett egy kis szekta, akik Jehósuát, Jézus tartják ugye példaképüknek, hanem lassan kezd izolálódni, elszakadni, bár a kereszténység mindig elismeri a zsidóság értékrendjét. A zsidó iratoknak, a parancsolatoknak és a nagy ószövetségi személyeknek az értékrendjét, de ezt az értékrendet Krisztus mellé állítják be, és Krisztus mellett egy új értelmezés, egy új látás alakul ki. Az emberek, a társadalom és a kereszténységnek egy része is elkezd gúnyolódni. Kérem szépen, ez olyan volt, mint amelyet a történelemben már sokszor megéltünk, amelyeket bizonyos emberek nagyon komolyan vettek, a keresztények, mit? Hogy Jézus hamar visszajön, és amikor ez a hamar visszajövetel nem következik be, akkor néhány keresztény elhagyja a kereszténység sorait, a társadalom széles táborához beállva csúfolkodóvá válik. És azt mondják, hogy valamikor mi is keresztények voltunk, de hol van az ő eljövetelének az ígérete? És a keresztény hitvallás pedig arról szól, hogy jöjjön el a te országod, hogy eljön Jézus, és magához veszi az övéit. Elmegyek, helyet készítek, ismét visszajövök, és magamhoz veszlek titeket. Nem véletlen, hogy János evangéliuma is ezt ismételten, nyomatékosan mondani fogja. Kérem szépen, lehet, ha Péter ma élne, és Simon Péter ma írná a második levelét, a mai budapesti keresztényeket nézné, hogy hogy élnek, hogy élünk, akkor lehet, hogy egy hasonló levelet írna. Mert hasonló identitás zavarunk van, hasonló problémáink van, és közben csináljuk a mi kis érdekes játékainkat, miközben verjük a mellünket, hogy mi keresztények vagyunk, valahol mégis az a krisztusi erkölcs, az az etika, az az elhatározás, az az odaszánás, ahogy az angol mondja, az a dedication, az teljes mértékben hiányzik belőlünk. Nem véletlen, hogy Péter a vízözön ókori világkatasztrófáját hozza fel példának, hiszen az ókori emberek is hasonlóan csúfolkodtak Noéval, és azt mondták, amikor építette a bárkát, hát mi lesz ebből? Még eső sem esik, hiszen abban az időben csupán harmat esett az égből. Mindaddig, amíg egyszer csak egy soha nem tapasztalt, korábban át nem élt, nincs más szó, vízözön jelent meg. És ugyanúgy vége lett annak a világnak, mint ennek a világnak vége lesz a csúfolkodás után. Zárszóban intelmeit summázza, mert ezeknek az embereknek nem az volt a fájdalmas, hogy leteszik az életüket. Nem az volt a fájdalmas, hogy ezt a sátort, ezt a földi sátort egyszer csak elhagyják, és

akik helyettünk vezetőkké válnak. És ezért volt nagyon fontos, hogy minden apostol kinevelt maga helyett egy nagyon jó követőt, egy nagyon jó vezetőt. Így például Péter is Márkot. Nagyon jól tudjuk, hogy Márk lesz az, aki Péter szavait tolmácsolja. És amerre mentek ezek az apostolok, mindenhol összegyűjtöttek olyan fiatalokat, tehetségeket, akik éveken, évtizeden keresztül ezek mellett az apostolok mellett dolgoztak, és akikre majd rábízták a nyájat, átadták a gyeplőt, mert tudták, hogy rövidesen el fognak költözni egy más világba, hogy várják Jézus visszajövetelét és a feltámadásukat. És ez volt számukra a legnagyobb probléma, nem az élet letevése. Mi lesz a kereszténységgel? És én ez az, amit nem látok a mai helyzetben. Nem ég bennünk a vágy. Mi lesz velünk? Hogyan fog folytatódni? És néhány érdekes Biblia szöveget még megnézve a könyvből, azt tudjuk mondani, hogy nagyon fontos, hogy megjelenik a tudomány gondolata. Amikor azt mondja, hogy az első fejezet 5. és 6. versében, ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedetek mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Kérem szépen, ez a hebraizmus. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy egyfajta létra. Az egyik fokára föllépünk, és mindig megjelenik egy újabb fok, és egy újabb fok. Pál is nagyon előszeretettel használja ezt a létrát egy-egy ismeret átadásához. De nagyon fontos, hogy megjelenik a tudomány. Idáig nem volt fontos, és talán pontosan Péter, aki egy halászember volt, aki nem arról híres, hogy ő tudós ember lett volna, érzi, hogy a következő generációnak meg kell szerezzen olyan ismereteket, amely az első generáció számára nélkülözhető volt. Miért? Nekik elég volt Krisztus közvetlen ismerete, és Jézussal való 3,5 esztendő tökéletesen elég volt. Minden problémára megtalálták a megoldást. A kereszténység ebben az időben a szolgák és a rabszolgák vallása, ezért egy lenézett dolog volt. Pál kihasználja a fogságát, és a császár házában levőket is megtéríti, egészen a császár közvetlen környezetéből is emberek térnek meg, tehát Pál húzza fel a kereszténységet a rabszolgák közül, persze nem azért, minthogyha egy nemes vagy egy értelmiségi, annak nagyobb értéke lenne az Istennél, mint egy rabszolgának, mert az ember értékét nem a társadalomban betöltött státusza, hanem az Istentől való származása adja meg. De rádöbbennek arra, hogy a kereszténységet fel kell emelni, és bizony az első században lesznek olyan keresztények, akik a tudósok pallumában jelennek meg, a tudósok ruhájában jelennek meg. Vannak, akik lényegében a mártír tudós ruháját veszik föl, és úgy is halnak mártír halált. És amikor az utcán végig sétálnak, akkor az emberek azt látják, hogy ezek tudósok, de nem önmagukat kinevezett tudósok, hanem ezek klasszikus tudósok voltak, de megtértek. Éppen ezért nagyon fontosnak látja Péter, hogy a kereszténység a társadalom teljes keresztmetszetét fedje le. Nagyon jó az, hogy elindult, és semmi probléma nincs, hogy a szolgák és rabszolgák vallása volt, de ahogy megy előre az évtized, úgy minden társadalom rétegének meg kell jelenjen a kereszténység mellett. Később beszél arról, hogy milyen fontos az elhivatás. És az elhivatás az az Istentől jön, passzív szerkezetben van, mert Isten az elhívó, az ember az elhívott. És Péter átéli, hogy milyen volt az ő meghívása,
hogyan hívta meg Jézus

0: amikor azt mondja, kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halásszatok. Beszél a mesterkért mesékről, és azt mondja, hogy a kereszténységnek legnagyobb veszélye az, ha a kereszténység a mese oldaláról közelíti meg Jézust. Persze el kell mondjam, hogy a mese az ókori világban nem azt jelentette, mint ma. De mégis valami üres dolgot, az evangéliumot nem lehet más formában, más edényben, más kommunikációval az embereknek adni. Ettől válik hitelessé. És beszél még egy érdekes dologról, az 1.19. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnal csillag kél fel szívetekben. Prófétai beszéd. Ha a kereszténység első századára gondolunk, ha a 60-as évek közepére, akkor azt kell mondjuk, hogy nekem bizony nem a prófétai beszéd jutna eszembe az őskeresztényekről. És mégis, nem az a lényeg, hogy nekem, vagy bármelyikünknek, vagy a kutatóknak mi jut az eszébe. Az első századot nem a mi feltevésünkhöz kell igazítani, hanem a mi feltevésünkkel igazodjon az első századhoz. És bizony az őskeresztények között nagyon sok próféta van, mert egy prófétai népnek tekintették magukat. Hát az, hogy Péter vagy Pál saját halálát megjelenti. Hogy? Hát úgy, ahogy a názáreti Jézus. Mert a próféta az az Istennel áll összeköttetésben. És az első század kereszténysége prófétai beszéd. Azt mondja, mint a hajnal csillag kél fel szívetekben. Mi a hajnal csillag? A názáreti Jézus. És ahogy a hajnal csillag, és azért ne felejtsük fel, ez egy zsidó ember számára, ez egy mérföldkő volt. Hiszen ők nagyon jól ismerték. Minden pénteken, teljes koncentrálásukkal figyelték, hogy mikor jelenik meg a hajnal csillag. És ez az Isten teremtésére emlékeztette őket. És azt mondja, ahogy az égboltozaton fel kell a hajnal csillag, úgy a mi keresztény szívünkbe is fel kell, hogy keljen a hajnal csillag. És ez a hajnal csillag nem más, mint a názáreti Jézus. Az Ószövetség jövendőléseiből, hiszen nagyon jól tudjuk. A következő, amiről még talán itt beszélhetnénk, új jeget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Új jég, új föld. Nagyon jól tudja az új teremtést. Majd a Jelenések könyve, amely 30 vagy több mint 30 esztendővel később fog keletkezni, ezeket a péteri gondolatokat is beépíti az Apokalipszis könyvébe. Azt mondja, hogy ezen a világon, a régi világon, Isten régi teremtésének világában nincs igazság. Nem tudom, ha ma írná Péter a mai társadalmat, az európai, az úgynevezett keresztény társadalmat, vagy akár csak a mi gyülekezetünket, a mi közösségünket, a mi egyházunkat látná. Vajon mit tudna mondani, hogy na ez az a közösség, ahol abszolút mértékben érvényesül az igazság? És azt mondja, új jeget várunk, amelyben igazság lakozik. És ha jól emlékszem, az itt használt kifejezés nem is a lakozni kifejezés, hanem igazság sátorozik. Mert a sátorozás az sokkal, de sokkal erősebb kifejezés. Ennyit szerettem volna még elmondani. Ezt a 297 szót, mint egy 13 perc alatt át lehet olvasni. Olvassuk át, nagyon sok érdekes, értékes gondolatot találunk a kereszténységre és a saját életünkre vonatkozólag. Isten áldj önöket! Viszontlátásra, viszonthallásra.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Péter második levele, harmadik rész. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve maradt előttük. Szándékosan meg is feledkeztek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik.
2: Emlékeztetés Pál leveleire.
1: Ezért tehát, szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adott bölcsesség szerint szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére.
2: Befejezés, áldás.
1: Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban.
3: Mai szakasz, Péter második levele, harmadik rész. Péter apostolnak ebben a fejezetben található jövendőlése napjainkban látszik teljesedni. A csúfolódók kigúnyolják Jézus második dicsőséges eljövetelének gondolatát, nem vesznek tudomást Jézus tanításáról, hogy ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Írja János a 14.3-ban. Sőt, még keresztények is tagadják az ő visszajövetelének a gondolatát. A hitetlenek és gúnyolódók ellenére Péter arra emlékeztet bennünket, hogy az Úr napja el fog érkezni. Az ő dicsőséges eljövetele biztos. Jézus megígérte, ahogyan a Máté 24.27-ben áll, mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának az eljövetele is. Ahelyett, hogy a kételkedés ókaként értelmeznénk a látszólagos késést, inkább elismerjük, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen, áll a 9. versben. Akkor hát, hogyan éljünk, miközben várjuk a mi Urunk és megváltónk Jézus Krisztus eljövetelét? Péter ezekkel a szavakkal tanácsol bennünket, akik várjuk és sietetjük az Isten napjának eljövetelét. Jézusra kell szegeznünk a tekintetünket, üdvösségünk kezdeményezőjére és bevégzőjére, és csatlakoznunk hozzá kell missziójában. Hallgassuk Jézusnak ezen szavait, amit tanítványaihoz és hozzánk idézett. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. János 20:21. Az embereknek szükségük van arra, hogy meghallják az evangélium jó hírét. Ahogy elindulunk Jézus nevében, mindig emlékezzünk az ő ígéretére a Máté 28:20-ban, íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Erkel Ferenc 1810. november 7-én született, és 1893. június 15-én hunyt el, magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész és sakkmester, a Pécsi Sakkör első elnöke. Pályáját zongoraművészként és zenepedagógusként kezdte Kolozsvárot, de alkalmilag vezényelt is, és a zeneszerzéssel is megpróbálkozott. Pesten 1834-ben mutatkozott be, majd a következő esztendőben véglegesen itt telepedett le. 1837-ben a Pesti Magyar Színházhoz, a későbbi Nemzeti Színházhoz került előbb ügyelői, majd első karmesteri minőségben. Itt mintegy három évtizeden át munkálkodott. 1844-ben megnyerte a Kölcsei himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után a főváros hangverseny életének fellendítésén fáradozott. Vezetésével alakult meg 1853-ban a Filharmónia Társaság, amelyet számtalan esetben vezényelt. Bánk-bán című operáját, amely egyben pályájának csúcsát is jelentette, 1861-ben mutatták be. A keresztény zsidó tanács nyilatkozata. Május 28-án ülésezett a keresztény zsidó tanács a keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Kiemelt figyelemmel és szolidaritással a ma honfitársaik iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Családi nap az isaszegi Gábor Dénes iskolában. Június 5-én családi napot tartottak a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Gábor Dénes óvoda, általános iskola, gimnázium és technikumban Isaszegen, melyen az országos titkárság munkatársai is részt vettek, ezzel is erősítve az egyház és az iskola közötti kapcsolatot. A programok között helyet kapott egy főzőverseny, különböző váltóversenyek, valamint egy látványos karate és táncbemutató is. A kisebbek számára arcfestéssel, hajfestéssel és csillámtetoválással készültek a szervezők. A családi nap jó hangulatban telt, a gyerekek, szülők és pedagógusok egyaránt aktívan részt vettek a közösségépítő és erősítő programokban. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugati a szél megélénkül és 20-26 fokunk van. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Kőszívek. Ne háborodjunk föl az embereken, amikor azt látjuk, hogy kemény szívűek, hálátlanok, igazságtalanok, dőjfösek, és csak önmagukat szeretik. Másokkal pedig nem törődnek. Ilyenek. Ez a természetük. Felháborodni ezen olyan, mintha nem bírnánk elviselni, hogy a kő leesik, vagy a láng fölfelé tör. Jean de la Bruyère.

Várakozás a tökre. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. 118. Zsoltár, első vers.

A gerenda gyakorlat végén Teréz elmosolyodott. A gyakorlat remekül sikerült. A kapott pontok alapján azonnal megállapította, hogy első lett. Az edzője szorosan átölelte, és magasba emelte a lányt. Ez hihetetlen, kiáltotta. A csapattársak pedig büszkén fogták körül. Másnap reggel az iskolában már mindenki tudta, hogy Teréz első lett az egyéni junior országos bajnokságon. Osztálytársai csodálattal tekintettek rá. Mindenki arról beszélt, hogy nagy eséllyel kijuthat az olimpiára is. Micsoda év! Pedig Teréz csak 6 hónapja költözött ide. Akkor még meglehetősen boldogtalan volt. De most már láthatta, mit tett érte Isten. Új iskolát, új edzőt, és a korábbinál jobb barátokat kapott. Ez remek! Aztán levél érkezett, amiben közölték, hogy az ösztöndíjnak köszönhetően részt vehet egy különleges tornásztáborban. Remegni kezdtek a lábai. Minden túl szépnek tűnt ahhoz, hogy igaz legyen.

hogyan kellene reagálnod, amikor túlságosan jól mennek a dolgaid. Megtörténhet, hogy amikor minden rendben van az életedben, kezded úgy érezni magad, mint hamupipőke. Elmész a bálba, de félsz, hogy a hintód hamarosan visszaváltozik tökké. Maga Jézus is figyelmeztetett, hogy néha nehéz kereszténynek lenni. E világon nyomorúságotok lészen, mondta Jézus. Pál emlékeztette olvasóit, hogy a szenvedés a keresztény ember életének a része. Jakab is arról beszélt, hogy a nehéz időszakok megerősítik a hitünket.

0: amikor jól mennek a dolgaid. Legyen szó fontos vagy kevésbé fontos dolgokról, ne légy borulátó. Ne próbáld győzködni magad, hogy biztosan minden rosszra fordul majd a következő 12 percben. És ne büszkélkedj azzal, hogy egyedül magadnak köszönheted a sikert. Végeredményben minden jó Istentől származik. Tehát ünnepeld meg a jó időszakokat, a jó dolgokat, a jó barátokat, és adj hálát Istennek mindenért. Lehet, hogy először nem a hála jut eszedbe, amikor jól mennek a dolgaid. Amikor nehezedre esik hálát adni Istennek, gondolkozz el a következő három dolgon. A múlt. Amikor úgy érezted, hogy körülfognak, nyomást gyakorolnak rád és eltipornak. A jelen. Amikor Isten oltalma elvezetett oda, ahol most vagy. És a jövő, amikor Isten lesz mindenkor az oltalmad. Adj hálát mindezért.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Az imádság áldásairól szóló igemagyarázat befejező részében néhai Hős Géza lelkipásztor hangsúlyossá teszi számunkra, hogy az imádság maga is nagyon fontos szolgálat.
2: Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amelyet mindnyájótok lelki épülésére felolvasok előttetek, a Máté evangélium a 7. részének 7. versétől a 14. versig. Jézus mondja, kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad néki, és ha halat kér, vajon kígyót ad néki. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ádati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Az a szent ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni és bizonyságot tenni, Pál apostolnak a Róma-beli gyülekezethez írott levele 8. részének 32. versében és a 2. korintusi levél 9. részének 15. verséből szól hozzánk. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Kedves testvéreim, két alkalommal szóltam már előttetek az imádságnak a titkairól. Egyszer arról, hogy az imádság Isten ajándéka, egyszer pedig az imádság mélységeiről. Most az imádság áldásairól szeretnék szólni előttetek, vagy opportunistább módon szólva az imádságnak a hasznáról. Milyen haszna van az imádságnak, milyen áldásai vannak az imádságnak? Az első áldása az, testvéreim, hogy Isten meghallja az imádságot. Az imádságon keresztül a földi por ember kapcsolatba kerülhet az örökkévaló Istennel. Ő adta ezt a drága lehetőséget, és az én szívemnek a kérései, hálaadása, magasztalása, bűnvallása eljut az Isten szívéhez. Hát titkok területén járunk, csodák területén járunk, testvéreim, amikor az imádságról van szó. Van ennél nagyobb dolog? Lehet-e más fontosabb ügyünk, mint az, hogy az imádságon keresztül egészen Isten gyermekei legyünk, hogy összekapcsolódjon vele a szíved, az Isten szíve és a te szíved között egy aranyhíd jöjjön létre, amit innen odafelé az imádság útjának neveznek, onnan idefelé a Szentlélek áradása és az ige áradása útjának lehet nevezni. Ne az ajándékait kérd, egyszer őt kérd, az ő szívét kérd, a legnagyobbat kér, testvérem, mert ő ezt akarja adni néked, és a te atyád akar lenni. Jézus mennybe menetele előtt, ott az olajfák hegyén összegyűjtötte 11 tanítványát. Készült tőlük elválni. Ott áll előtte 11 nagyon esendő, nagyon nyomorult, nagyon gyönge ember. 12-en voltak, az egyik már elárulta őt 30 ezüstér, aztán elmenvén fölakasztotta magát. Ezek az emberek nem annak a kornak a szellemi óriásai voltak, egyszerű, tanulatlan halászok, kétkezi munkások. És Jézus ad ennek a 11 embernek egy egész különös, így mondom idézőjelben, hogy lehetetlen parancsot. Azt mondja, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez a 11 gyáva, beijedt, életét menteni akaró, nyomorult ember. Hát hogy tud tanítványokká tenni minden népeket? Nincs hatalmuk, erejük, tudásuk, nincsenek légióik. Hiányzik ehhez a munkához a pénz, a paripa, a fegyver, semmiük nincs, csak a félelmük. És Jézus azt mondja, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Hát hogyan? Hát mivel? És úgy van, mint a magyar népmesében, ahol a szegény ember előhívja a legkisebb fiát, és azt mondja, hogy menj el, fiam, szerencsét próbálni, és ad neki 3 hamuban sült pogácsát. És a fiú elindul ezzel a 3 hamuban sült pogácsával, és legalábbis királyfi lesz, megkapja a király legkisebb leányát és fele országát. Ez jutott eszembe, ne haragudjatok, mikor készültem erre az igére, és az bátorított erre, hogy ezt elmerjem mondani, botránkozás nélkül, mert amikor Illés a Karmel-hegyi győzelem után halálosan megfáradt, és azt mondta az ő urának, hogy uram, hadd halljak meg, és bement a barlangba, lefeküdt aludni, akkor Isten fölébresztette őt az ő angyalával, és amikor Illés fölébredt, ott volt egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz. És azt mondta az angyal, Illés, edd meg, itt meg. Aztán megint lefeküdt aludni, és megint fölkeltette, adott neki még egy szén között sült pogácsát és egy másik pohár vizet. És Illés fölkelt, és ennek a 2 pogácsának és 2 pohár víznek az erejével elment 40 nap és 40 éjjel a Hóreb hegyéig. Testvéreim, Isten annak a 11 nyomorult tanítványnak adott 3 hamuban sült pogácsát. Adta nékik az imádság drága lehetőségét. Adta nékik azt, hogy bármikor, bárhol megszólíthatják őt. Kiönthetik előtte a szívüket. Elmondhatják gondjukat. Elmondhatják a római légióknak a rettentéseit. A maguk gyöngeségét. Mindent megbeszélhetnek az ő mennyei atyukkal. Ez volt az első hamuban sült pogácsa. Adta nékik az ő igéjét. 3 évig hallották Jézustól, később leírták, ebből lett a 4 evangélium. Szívükbe adta az ő igéjét. Ez volt a második hamuban sült pogácsa. És adta nékik az ő szent lelkét. És ennek a 11 embernek nem volt mása. Később se lett se fegyverük, se pénzük, se paripájuk, se erejük, semmiük nem lett. De volt ez a 3 legnagyobb és legdrágább, az imádság, az ige és a szent lélek. És ezzel a 3 pogácsával elindultak. És nem kellett hozzá 300 év, csak 290 év, amíg a római császár Konstantinus letette császári koronáját Jézus elé, hogy győztél, názáreti. Győzött azon a 11 nyomorult emberen keresztül. És ma is győzelmes Istenünk van. Ma is adja a ma élő tanítványainak néked, nékem, és mindenkinek, aki ezen a világon az övé, adja az imádság drága ajándékát és lehetőségét. Adja az igét, és adja az ő szent lelkét. És azt mondja, hogy menj, indulj el. Nem kell a zulu négerekhez elmennünk. Ott a házban, ahol laksz, a családodban, a házban, az utcában, a munkahelyeden. Ott kell ezzel a három hamuban sült pogácsával, ennek az erejével szolgálni és bizonyságot tenni. Imádság nélkül nincs szolgálat, de maga az imádság már szolgálat. És ezért nem mondhatja senki, hogy én nem tehetek az Úr ügyében semmit, mert még az ágyhoz kötött béna is az imádság erejével szolgálhat. Ott is lehet könyörögni erővel, hatalommal az Isten ügye terjedésért, a bizonyságtevőkért, a pásztorokért, az evangelistákért, az Isten országa terjedéséért. Ezt a szolgálatot adja mindenkinek, mert nem lehet bizonyságot tenni imádság nélkül, de az imádság maga már egy szolgálat az Isten országának a terjedésére. Hát nem csoda, hogy Isten az imádságon keresztül először a te életedet akarja rendbehozni, megbocsátani, gyermekévé tenni téged, és utána az imádságon keresztül fel akar használni abban a szolgálatban, hogy Jézus neve magasztaltassék ebben az egész világban. Éljetek az imádság drága lehetőségével, de ne csak magatokért, ne csak szeretteitekért, hanem Isten országának és ügyének a terjedéséért is. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, irgalmas édes atyánk, úgy érezzük magunkat, mint Mózes, akinek az égő csipke bokornál úgy szóltál, hogy vedd le a te saruidat, mert a föld, amelyen áll, a szent föld. Szent területen járunk mi is, titkok területén, az imádság ismeretében és megismerésében. Köszönjük, hogy adod nékünk drága ajándékként az imádság lehetőségét, hogy ezáltal összekapcsolódjon a mi szívünk a te szíveddel, hogy ezáltal egészen a te gyermekeid legyünk, és a te, a mi atyánk legyél. És áldunk azért, hogy adod az imádság drága lehetőségét, mint szolgálati eszközt. Adod, hogy az imádság erejével küzdjünk a te országod terjedéséért, a te neved dicsőségéért, a te országod diadalra jutásáért. Könyörülj rajtunk, hogy meg ne unjuk, bele ne fáradjunk, abba ne hagyjuk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy az imádságon keresztül szüntelen a te világodnak a tiszta erői áradjanak a mi életünkbe. Alakíts, formálj át bennünket, és tegyél engedelmes eszközöddé. Amen.
1: Ahhoz, hogy Isten engedelmes eszközei lehessünk, imádságra, igére és Szentlélekre van szükségünk. Az ige arra biztat, hogy kérjetek és adatik néktek. Kedves hallgatóink, áldást, békességet kívánva, szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Jézus feltámadásának a lényege, hogy egy sokkal nagyobb perspektívát nyit ki számunkra, hogy tulajdonképpen van egy hosszú barlangrendszer, amiben megyünk egyre mélyebbre, ez az élet, és ennek nem zsákutca a vége, amit egyébként úgy hívunk, hogy halál, hanem Jézus áttörte ennek a barlangnak a falát, és ez egy tágas térre nyílik ki, az örök életre, az üdvösségre, mondja ezt a Biblia. Ennek a fényében élhetjük az életünket.

0: Krisztus. Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Erdésznél Kárpáti Judit, mai műsor szerkesztője vagyok. Mit változtat a feltámadás ténye az életünkön? Kié a mennyország? Honnan tudjuk, hogy igaz-e, hogy Jézus Krisztus feltámadt? Megjelent a Híd című evangélikus missziói magazin, amely fókuszába a feltámadást állítja. A főszerkesztővel, országos evangélikus missziói lelkésszel, Győri Gábor Dáviddal beszélgetünk lélekhangoló műsorunkban. Tartsanak ma is velünk! Győri Gábor Dáviddal beszélgetek, aki a Híd evangélikus missziói magazin főszerkesztője. Miben más ez a Híd magazin, ami most a kezünkbe került, és mi volt a cél a megújításával?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és igen, valóban ez adja az apropóját a beszélgetésünknek, hogy megjelent az új Híd magazin 2026-ban először. Az idők változása mindenképpen indokoltá tette, hogy egy nagyobb változtatást eszközöljünk, és ez részben formai, kicsit sikkesebb, vastagabb formával jelenik meg a magazin. Évente nem négyszer, hanem csak kétszer viszont. A tartalmát nem módosítottuk mindenestül az eddigiekhez képest. A magazin első fele az egy fókusztémát jár körül. Arra igyekeztünk, hogy az a tartalmi és műfaji sokszínűség, ami eddig is megvolt, az olyan letisztultabb, jobban átlátható formában jelenjen meg. Ilyen rovat csoportokat alakítottunk ki. Ég és Föld a címe például az első ilyen cikkcsokornak, amiben a témának a, mondhatjuk úgy, hogy teológiai és hétköznapi találkozásaiból hozunk cikkeket. Magvetés, ami egy kicsit az ilyen tanítói cikkek, tehát hogy mit tanít a Biblia, az Ószövetség, az Újszövetség, az egyháztörténet a témáról. A megosztás rovatban olvashatunk olyan személyes történeteket, interjúkat vagy vallomásokat, amelyek ezt ilyen szubjektív oldalról közelítik meg valahogy. Az elmélyülés csokor segít abban, hogy egy kicsit úgy megálljunk, lelassítsunk. Aztán van egy blogszemlénk, van egy mozaik nevű rész, kicsit már a könnyedebb témákhoz érünk vissza, tehát ez a körüljárása a nagy fókusz témának az így valósul meg. És aztán a második fele az pedig az élővíz címet viseli továbbra is a magazinnak, és itt továbbra is helye van a különböző missziói munkaágak, tudósításainak, írásainak, és vannak itt olyan már az elmúlt időben formálódó rovatok, amelyek személyekhez kötődnek, és azt gondolom, hogy sajátos karaktert képviselnek. Ilyen a Bibliai Logika című rovatunk, Jorsics Attila ennek a gazdája, aki a különböző ilyen bibliai igazságokat szeretné röviden, közérthetően megvilágítani. Deák László rovata a Nem bizonytalan a cél címet kapta, ő szívesen foglalkozik sporttal, és hoz gyakran ilyen sportos példákat az ige hirdetéseiben is, és egy nagyon érdekes rovat szerintem, ami pedig a magazin címére reflektál, ez a Hidak rovat, amit egy olyan most már nyugdíjas lelkész kollégám vezet, Veperdi Zoltán, aki a lelkész lét előtt hídépítő mérnök volt, segít ezt a hídépítést a való életben és a lelki szellemi életben egymásra reflektáltatni, egymáshoz közel hozni. Ilyen kis rovatokkal is színesítettük ezt a magazint most.
0: Ez a magazin a fókuszába a feltámadást állította. Kicsit elvontnak tűnik a téma, és nem is könnyű róla beszélni. Egyáltalán a halál és a halálon túli valóság, mindennek a láthatatlan, de mégiscsak érezhető jelei, az ember számára nagyrészt titokban lévő terület. Mégis miért akartok erről beszélni a magazinban, és hogyan lehet beszélni a feltámadásról?
1: A feltámadás nagyon fontos teológiai üzenetet hordoz, és ugyanakkor meg a hétköznapi életünkben is megjelenik. Használjuk szófordulatként is az, hogy valaki haló poraiból feltámad, tehát hogy valami nagy fordulat történik az életében. Ugyanakkor a keresztény élet szempontjából én azt gondolom, hogy megkerülhetetlen központi fogalom. Talán nem túlzás azt mondani, hogy ezen áll vagy bukik a keresztény hitünk, és az, hogy hogyan élünk keresztényként a világban, és sokat beszélünk erről is, hogy merre tart a világ, amiben élünk, mik a kilátások. A feltámadás témája az erre is reflektál, én azt gondolom.
0: Pál apostol már az ő idejében is találkozott olyan kétségekkel, amelyekre válaszolva írt a korintusbelieknek, mert már akkor is voltak, akik nem hittek benne, hogy Krisztus feltámadt. Most egy rövid idézetet olvasok föl az ő leveléből. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Itt egy kicsit visszacsatolnék arra, hogy a világban zajló negatív folyamatokat és problémákat mondjuk megoldja-e az Istenben való hit, vagy segít-e ebben Isten, és akkor ki vagyunk-e segítve, ha mondjuk meg lehetne állítani a klímaváltozást, vagy visszafordítható lehetne emberi kapcsolatokban, társadalmakban, akárhol a pusztulás, vagy a halál, megtörténne a feltámadás. Hogyha ebben az életben reménykedünk ebben, akkor ez elég lenne nekünk? Pár szerint talán nem.
1: Azt látjuk, figyelve, hogy a Biblia milyen kérdésekre reflektál, hogy a régi korok emberei nagyon hasonlítottak hozzánk. És Pál apostol ilyen hozzánk hasonló embereknek írja a maga leveleit, és amit ő ott megfogalmaz, hogy tulajdonképpen a legszánalomra méltóbb ember az, aki keresztényként hisz, de úgy gondolja, hogy ennek nincsen igazából hatása a földi élet keretein túl. Hanem ez itt befolyásolja az életünket, kicsit talán úgy, hogy aztán Marx és társaim megfogalmazták, hogy a vallás az egy ilyen ópium, ami ilyen fájdalomcsillapítóként ott van, kicsit elviselhetőbb ez az élet, és Pál tulajdonképpen ugyanezt fogalmazza meg, hogy vannak, akik így gondolkodnak, hogy hát Jézus lehet, hogy föltámadt, lehet, hogy nem, de mondjuk tegyük fel, hogy föltámadt, de mi itt a földi keretek között kell, hogy ezzel valamit kezdjünk. Azt mondja, hogy így az egésznek nem sok értelme van, nem is áll össze a kép. Mert a Jézus feltámadásának a lényege az, hogy egy sokkal nagyobb perspektívát nyit ki számunkra, hogy tulajdonképpen van egy hosszú barlangrendszer, amiben megyünk egyre mélyebbre, mélyebbre ez az élet, és ennek nem zsákutca a vége, amit egyébként úgy hívunk, hogy halál, hanem Jézus áttörte ennek a barlangnak a falát, és ez egy tágas térre nyílik ki, az örök életre, az üdvösségre, mondja ezt a Biblia. Ennek a fényében élhetjük az életünket, és akkor ez visszahat az egész életünkre, befolyásolja azt, hogy aztán milyen döntéseket fogunk hozni a földi keretek között.
0: Miért arra mutat rá itt Pál, hogy ha Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, mert még bűneitekben vagytok? Kit tart a Biblia halottnak ilyen szempontból, és élőnek?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdéskör, és Pál erről elég sokat beszél egy másik levelében is, az Efezusi levélben, de tulajdonképpen ez a Biblia központi tanítása a halálról, meg a bűnről. A bűn az nem azt jelenti, hogy valami rosszat teszünk, a halál meg nem egyszerűen azt fejezi ki, hogy testileg meghalunk, hanem ezeknek sokkal mélyebb jelentése van. A bűn az, ami Istentől elválaszt minket, elszakít minket, az élet forrásától, és nem enged visszatérni, és ennek a következménye az, hogy aztán utána helytelen döntéseket hozunk, rosszat teszünk, és esetleg büntetőjogi szempontból is bűnössé válunk, de ezek már csak következmények. A halál pedig az az állapot, amiben benne vagyunk Istentől elszakadva. Ugye gyakran használt példa lehet az elektromos berendezéseknek a példája, amelyek akkor működnek, ha az áramforrásra kapcsoljuk őket. Nyilvánvaló, hogyha kihúzom a konnektorba az elektromos berendezést, az vagy azonnal megszűnik működni, vagy hogyha van egy akkumulátor, akkor egy ideig elműködget, de egy idő után megszűnik működni, és meghal a gép, ugye? Na most ilyen a Bibliának a gondolata is a halálról. Ez nem egyszerűen a testi halál, hanem az Istentől, az életforrásától való elszakadtságnak az állapota, ami ebbe fog beletorkolni. Most még visz minket a lendület, testileg úgy tűnik, hogy élünk, de közben lehet, hogy lelkileg, szellemileg halottak vagyunk. És Pál apostol erről beszél, itt a korintusi levélben is, meg máshol is, az efezusi levélben is például ezt mondja, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát, hogy föl lettetek támasztva, életre lettetek keltve, pedig halottatok voltatok. Itt nem ilyen sorozatos halálból való visszahozásról beszél, hanem egy lelki, szellemi halálról, és az Istenhez térésről, meg úgy, mint feltámadásról.

0: a Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szól, benne Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész a vendégünk.
1: Jézus halálával kapcsolatban újra meg újra felmerülnek a kérdések, biztosan úgy zajlott-e, vagy tetsz halott volt, és akkor mégis tovább élt, és azért jelent meg újra, stb. Sokféle elmélet merült fel itt az évezredek során is. Hogyan oldódnak meg ezek az emberben, hogyan lehet a kérdéseinkre mégis válaszokat keresni, hogyha nem könnyű elhinnünk, hogy ő élt, meghalt és feltámadt, és most is él.
2: Jézus feltámadását illetően a saját korában ugyanúgy megvolt a szkepszis, a hitetlenség és a hit, meg a bizonyítékok, mint ma. Néhány évtized eltelt már akkor Jézus halála és feltámadása után, de Pál apostol hivatkozik arra a meglehetősen nagy számú érő tanúra, akiket meg lehet kérdezni. És a leírások, amik a Bibliában szerepelnek, azok egyébként elég jól körüljárják ezt a kérdést. És egyébként nyilván az új és a legújabb korban is felvetődött, hogy hát ez valószínűleg csak valami mese, és egyébként megcáfolható, és ennek voltak és vannak kutatói. Két ilyen példát mondanék, akiknek az élete közben megváltozott. Az egyik bizonyos Louis Wallace, aki a Ben Hur című regénynek az írója, ő azzal a szándékkal állt neki egy nagy kutató munkának a maga korában, kora tudományosságának igénybevételével, hogy cáfolja végre egyszer is mindenkor ezt az egész Jézus mesét. És arra jutott a végén, hogy megírta a Ben Hur című könyvet, ami tulajdonképpen egy bizonyságtétel a

beszél egyébként Pál az Efezusi Levél második fejezetében, mert azt mondja, hogy ahogy egykor éltetek, e világ életmódja szerint igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Tehát, hogy van az emberben egy igazodás. És azt mondja az efezusiakról, hogy ti is olyanok voltatok, mint általában az emberek, hogy igazodtatok e világnak a lelkéhez. Titeket is ugyanazok a dolgok motiváltak, hajtottak. De ez megváltozott. Tehát a halott cselekedetekből így lett élet a ti életetekben, és ez az egész életeteket átírta. Sokszor, sokféleképpen éljük át azt, hogy ha tudtuk volna, hogy ez vagy az lesz, vagy így vagy úgy alakul az életünkben, akkor máshogy cselekedtünk, vagy nem cselekedtünk volna. Ha tudom, hogy ebből ez lesz, akkor nem teszek bele annyi energiát. Vagy éppen, hogy ha tudom, hogy milyen lehetőségek vannak, de kár, hogy nem tudtam, mert akkor megtehettem volna ezt, vagy azt. Nem sokkal a budapesti BL döntő után beszélgetünk, valami híroldalon találkoztam a hírrel, hogy hányan hány millió forintot nyertek sportfogadáson, mert sok-sok hónappal ezelőtt jól megtippelték, hogy a különböző ligákban mi lesz a végeredmény, és ki lesz a győztes. Ugye, hát mennyire átszabhatja az életünket az, hogyha látjuk, hogy mi a perspektíva. Na most a feltámadás az pont ezt jelenti, hogy van egy a földi élet keretein túlnyúló élet. És a Biblia arról is beszél, hogy ez már itt elkezdődik lelkiekben. Ugye, ahogy Pál azt mondja, hogy halottak voltatok, de életre keltetek. Az Isten lelkéhez kezdtetek el igazodni, és ez egy teljesen másfajta élet. És hogy lehet ezt apró pénzre váltani? Hát más lesz az értéke az életnek, más lesz az értéke az időnek, más lesz a helye mondjuk az anyagiaknak. Vagy mondhatjuk azt, ez egy nagyon izgalmas, népszerű dolog most, hogy mindenkinek bakancslistája van. Emberi számítás szerint van hátra ennyi vagy annyi éven vagy évtizedem, és mennyi mindent szeretnék még ebben elérni, és fogy az időm, és ha ügyes vagyok, akkor a bakancslistámon lévő tételek is fogynak, de hogyha az egész a feltámadás és az öröklét perspektívájában zajlik, akkor más dolgok lesznek a fontosak. És más lesz a reménységem is, és ez, gondolom, ez egy nagyon fontos üzenet, a reménység, ami a kereszténységben ott van. Ha a feltámadás hitem van, akkor reménységem is lesz, akkor nem vagyok bezárva a földi életem néhány évtizedének lehetőségeibe, meg kereteibe, hanem egy sokkal tágabb térben gondolkodhatom.

0: dicsőség légyen.
1: János evangéliumában olvashatjuk, Jézus maga jelentette ki, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ez tényleg egy hatalmas reménységet adhat. Akkor miért nem hisz ebben minden egyes ember, és miért olyan nehéz elhinni?
2: Talán azért, mert az életnek van egy sodrása. Ugye azt szoktunk mondani, hogy mindenki így csinálja, mindenki így él, és valahogy ezzel szembe menni nagyon nehéz. És a kereszténység valami ilyesmiről beszél. Újra utalok az Efezusi levélre, ahol Pál azt mondja, hogy igazodtatok eddig a világ szelleméhez, és most valami más történik. Egyébként ott van bennünk a vágy erre. Tehát, hogy miközben azt éljük át, hogy könnyebb lenne, meg de jó lenne így haladni, meg úgy haladni, aközben azt is látjuk, hogy valahogy ez a világ ez nem jó irányba halad, mintha vesztébe rohanna újra és újra. És hogy mindannyiunk szívében ott van a vágy, hogy de jó lenne valahogy máshogy élni. De jó lenne, hogyha nem ilyen ösztönös zsigeri reakciók alakítanák az életünket, a kapcsolatainkat. Annyira könnyű dolog, nem tudom én, irigykedni másokra. Mi társadalmunkban ennek ráadásul különösen nagy hagyománya van, és könnyen gerjeszthető, és a többi, és a többi. Szóval ezek az indulatok, ezek olyan ösztönösen születnek, és mennyire nehéz ezek ellen küzdeni. Hát a feltámadásnak az örömhír az pont arról szól, hogy van egy másfajta életmód, és hogy ez alakíthat, és ez működhet az életünkben.

0: A magazinban egy olyan interjú alany szólalt meg, aki átélte a klinikai halálállapotát, és halál közeli élménye volt. Nagyon érdekesek ezek a történetek, mennyiben legyünk óvatosak ezekkel, hova tegyük ezt hívő keresztény emberként, amit látnak, egyre több leírt eset van, tehát sok ezer példáról lehet már beszélni, ahol hasonlókat, sőt, ugyanazt élték át egészen különböző kultúrából származó, a világ minden táján élő, különböző korú emberek.
1: A magazinban több ilyen történet is előkerül, az egyik egy film kapcsán egy kisfiúnak a története, igazából Mennyország a címe a filmnek, illetve van egy interjú egy több mint 90 éves orvos professzor bácsival, aki sokakat hozott vissza az életbe, és aztán maga is átélte ezt, hogy visszajött az életbe, és beszámolt arról, hogy nagyon hasonló élményei voltak. Most már tudja, hogy mit éltek át a páciensei, és nagyon izgalmas az, hogy tényleg mennyire hasonló élményeket élnek át, mennyire nem a haláltól való félelem dominál ezekben az élményekben, hanem pontosan az az élmény, hogy mintha a halálon túl lenne valami sokkal gazdagabb világ és élet, valami olyan, amit szinte szavakba se lehet önteni, ami nyilván izgalmas és óvatosságra int ezzel kapcsolatban, hogy azok, akik a halálból visszatérnek, nem átmentek a halálon, hanem visszajöttek a halálból, ahogy egyébként a bibliai történetekben, ahol például Jézus feltámaszt halottakat, ott is ezt mondhatjuk el, hogy ők meghaltak. Jézus feltámasztotta őket, visszahozta őket az életben, de aztán újra meghaltak. Tehát, hogy ez egy más dimenziót jelent, a végső kapun nem mentek végül át. Olyan egyedül egy személy van, aki ezt megtette, és ez Jézus maga. És ez fontos különbség. De azoknak az élete is megváltozik, akik már csak a közelébe kerülnek ennek. És egy mélyebb életet jelent ez sokszor, mint az a hétköznapi igényekre reflektáló élet, amit általában élünk.
0: Miben csúszhat félre mégis a gondolkodásunk, hogyha egy csodálatos, mennybéli, kiteljesedett életre számítunk, egy ilyen paradicsomi állapotot is akár elképzelünk, de nem gondolunk arra, hogy mit mond a Biblia erről, tehát kié ez a mennyország?
1: Jézus maga mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát, hogy az igazi valóság, én vagyok az élet, az igazi élet, tehát nem csak egyszerűen a biosz, a földi élet, és az út. Ő az, aki megnyitotta ezt az átjárót a halálon át az igazi életre, és azt mondja, hogy rajtam keresztül igaz ez, amit idéztél is, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Szóval ez nem az a hegy, amire bármelyik oldalról föl lehet menni, hanem itt Jézus eléggé egyértelműen azt mondja, hogy rajtam keresztül, a bennem való hiten keresztül, és a páli igékkel, amikre utaltunk, ezek is ezt erősítik meg. Tehát Jézus ez a középpontja ennek a történetnek. Lehet ezt vitatni, de ez egy kicsit olyan dolog, mint hogyha vitatkozom azzal az orvossal, aki az életmentő beavatkozást végre akarja rajtam hajtani, hogy hát én nem így szeretném, hogy ő fogja a szikét. Itt szívátültetésre van szükség, akkor szívátültetésre van szükség, és vagy végrehajtjuk, vagy halál lesz a vége. Szóval nyilván itt a döntés az ember kezében van, ilyen formában, hogy elfogadhatja ezt, vagy elutasíthatja ezt.

0: Lélekhangoló.
1: Elrejtett Isten a természetben nagyon sok képet, képi megjelenítését a feltámadásnak, megújulásnak, újraszületésnek.
2: Igen, talán a legszebb és a legmélyebb üzenetű természeti kép az a pillangónak a képe. Van ezzel kapcsolatban egy írás a magazinban is egy biológusnak a tollából, aki egészen közérthetően le is írja ezt a titkot, ezt a csodát, hogy tulajdonképpen az a genetikai állomány, amiből a hernyó fölépül, az tökéletesen ugyanaz, mint ami a pillangóé. És mégis az egész életmód, az egész életforma, az egész megjelenés egészen más. Tehát, hogy valahogy így van a mi életünk, mostani életünk és az örök életünk, a halálunk és a feltámadásunk is egy ilyen furcsa viszonyban, hogy a mostani életünknek a génjei azok ugyanazok, amik majd leszünk, de valami egészen más kiteljesedett formában. És az a titok, ami ott a bábban végbe megy, ami egy látszólag halott valami, egy megkeményedett kis koporsó, amiben az a hernyó, vagy annak az anyagai, a sejtjei lebontják magukat, és egészen újraépítik, hát ez valami egészen különleges dolog, és valószínűleg velünk is ez történik. A génjeink ugyanezek, és mégis valami egészen mást, elképzelhetetlenül sokkal többet várhatunk.
1: Mennyiben fejezi ki a keresztség a meghalást és a feltámadást?
2: Igen, erről van szó, hogy ez kifejez valamit, ilyen testileg átélhető módon. A víz nem egyszerűen megtisztít. A teljes alámerülés és a víz alól való fölhozás, ez a meghalásnak és a feltámadásnak a kifejezője. Ennél nyilván gazdagabb ez a szimbólum és ez a keresztény szentség, de ez mindenképpen egy központi eleme ennek. És fontos ebben az, hogy ott is új életre kapok lendületet, mandátumot, és ez szeretne kiteljesedni az életemben. Jézus ugye Nikodémussal való beszélgetésében mondja János evangélium a 3. fejezetében, hogy szükség néktek újonnan születni, felülről születni. A keresztség az valamit megjelenít ebből, de igazából az Isten lelkével válik ez teljessé.
1: Mindenképpen szükséges meghalnunk magunknak. Erről is ír Pál, hogy magunknak meghalni és élni Krisztus által Istennek.
2: Hogy visszatérjek az egyszerű természeti képhez, a pillangó az nem lehet félig hernyó is. Az Egybogár élete című animációs filmben van ilyen, hogy a főszereplő hernyó a végén átalakul pillangóvá, de ugyanolyan kövér hernyó lesz kis szárnyakkal, a társainak kell fölemelni. És a valóság meg nem így működik, és a lepke nem lehet félig meddig hernyó, hanem annak a hernyónak tulajdonképpen el kell pusztulnia ahhoz, hogy pillangó lehessen belőle. És ez azt is jelenti, hogy azt a fajta hernyó életmódot hátra kell hagyni. A hernyó életformájának az a lényege, hogy minden tövig rág és zabál, és aztán utána lesz bőle pillangó, ami már csak a nektárt szívogatja, szóval valami sokkal emelkedettebb dolog. Az ilyen földi vágyakat, meg életet, ezt hátra kell ahhoz hagyni, hogy az ember mélyebben tudja megélni az életet. És ugyanakkor meg egy magasabb perspektívából, ugye, hogyha a pillangóra gondolunk, ami szárnyal. Sokszor talán ez a legnehezebb ebben, hogy annyi vágyunk van, annyi mindent szeretnénk, annyi mindent lenne jó megszerezni, elérni, megkaparintani, és hogy ezeket el tudom engedni valami sokkal többért, valami nagyobbért, valami fontosabbért. És az, hogy ezt ajándékként kapom meg.

Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő lélekhangoló műsorban Jézus Krisztus feltámadásáról és az ember halála utáni léte kérdéseiről beszélgettünk. A 2026-os első félévi Híd missziói magazin további szempontokat és gondolatokat ad a feltámadás témájában. Beszélgető társam, a magazin főszerkesztője Győri Gábor Dávid volt. A Magyar Evangélikus Rádiómisszió egyben a Híd magazin szerkesztősége a következő e-mail címen érhető el. Itt a magazin is megrendelhető. evmis@lutheran.hu A lélekhangolót keressék a Spotify-on is. A mi honlapunk címe, ahol a rádió menüpont alatt megtalálhatják interjúinkat, missio.lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Június 10-én este a Szent Atya a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott, hogy szentmisét mutasson be, és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot. Érkezése után Leó pápa a bazilika legmagasabb tornyáról 6. Fülöp király és Letícia királyné társaságában kapott ismertetést egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától. A 172 méter magas Jézus torony formáit és építészeti részleteit egészen a csúcsán álló hatalmas keresztig ezen a tapintható modellen mutatta be részletesen a kislány a Szentatyának, aki érdeklődve hallgatta az ismertetést. A bemutató után Valentina egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának, amely a tornyot ábrázolja, aki köszönetképpen pedig egy rózsafüzért ajándékozott neki. Valentina meghatottan köszönte meg. Örökre megőrzöm, mondta a Szentatyának. Lezárás, megújulás, újrakezdés. Észak-német évi konferencia Braunfelsben. Braunfelsben tartották a 34. Észak-német évi konferenciát, a lezárás, megújulás, újrakezdés hármas témája köré szervezve. A magyarországi metodistákat Pásztor Johanna és Simon képviselték a május utolsó napjaiban szervezett éves egyházi közgyűlésen. A közösség kiemelt témája volt, hogyan kell az egyháznak politikai mozgásokra reagálni, különös tekintettel a német szélső jobboldal országszerte tapasztalható megerősödésére. A közéleti reakciók kérdésköre mellett a lelkész hiány és a fiatalok egyházbeli helyének meghatározása is közös pont a magyarországi egyházzal. Különösen inspiráló volt azoknak a kezdeményezéseknek a beszámolóit hallgatni, amelyek a hagyományos gyülekezeti formákat gondolták újra, korszerű, kreatív és emberközeli módon. A záróisten tiszteletet Werner Philipp püspök János evangélium a 20. fejezete alapján a keresztény küldetés miben létéről prédikált. Ilyen ünnepre már több mint egy évtizeddel nem volt példa az észak-német metodista konferencián. Az összetartozás jegyében. Még 2 hét után kezdődik a csángó magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja volt. Az emléknap nem csak emlékeztetni akart a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án csütörtökön Brassóban kezdődő 3. csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja majd az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat és minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugati a szél megélinköl, és 20-26 fokunk van. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. 2026. március 12-én a Budavári Evangélikus Szabad Egyetem vendége az Északi Evangélikus Egyházkerület újonnan megválasztott püspöke Keckó Pál volt, akivel a leköszönő püspök Fabinyi Tamás Előttem az utódom címmel készített interjút. Ma ennek a beszélgetésnek az összefoglalóját hallhatják.
1: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Isten hozott, kedves lelkész testvérem, püspök testvérem, menjünk vissza a gyökerekhez, és a gyökerek a te életedben ősagárd. Mit kell tudni szülőkről, nagyszülőkről, a te családodban, illetve Szilvi családjáról néhány mondatot?
2: Egy ízig-vérig evangélikus család vagyunk, minden felmenőm szerintem evangélikus ősagárról származik a családunk apai és anyai ágon is. Nagyon hálás vagyok nekik azért az egyház szeretetért, ami végig kísérte az életüket. Ősagárdon kezdődött az életem, de 3 éves voltam, amikor Vácra költöztünk.
1: Még ősagárdnál egy percig álljunk meg, egy nagyon szép Nógrád megyei település, Nógrád vármegyei település. A szépségére jellemző az az anekdóta, amit én az egyik ősagárdi származású evangélikus lelkésztől, Szabó András Esperes úrtól hallottam.
2: Rokonom.
1: Aki rokonod. És ő mondta, hogy az idősebb Harmati Béla, aki ott szolgált, mikor átadta az utódjának a szolgálatot, kivezette a parókia teraszára, és végigmutatott ott a gyönyörű szép dombokon, azt mondta, fiam, itt van a fele fizetésed. Mert igazából fizetni nem tudtak, de ez a szépség, azt hiszem, hogy mindenért kárpótolhat valakit, aki ősagárdon szolgál. Ha már Harmati Bélát említettük, idősebb Harmati Béla volt ugye sokáig ott lelkész, ez is mutatja, hogy az ő fia püspök lett. Tehát nem az első püspököt adja ősagárd, és főleg nem az első lelkészt. Tudsz egy pár lelkészt mondani, akik onnan származnak? Említetted Andrást is,
2: Szabó András? Hát Szabó András és Babka László szintén ősagárdiak, tehát ideig hárman voltunk Esperes. Olyanok, akiknek ősagárdi gyökereik voltak a 17-ből, ami azért egy elég erős mutató. Ja, Vizsgyalka Gyuri nem ősagárd, ő felsőpetényi volt.
1: De az biztos, hogy ha ilyen gyülekezetek lennének nagyobb számban, akkor azt hiszem, hogy lelkész hiányról nem beszélnénk, hanem gondoskodna az Úr utánpótlásról, és adja Isten, hogy így lesz. Ősagárról még talán annyit, hogy van egy kiváló korábbi lelkész, Fabó András, aki a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Tehát belegondolni is érdekes, hogy egy pár száz lelkes falu, annak a lelkipár, pásztora, kiváló történész, levéltáros és MTA tag. Azért ez igen magas mérce. Vác, említetted, hogy 3 évesen kerültetek Vácra.
2: Nagyon meghatározó volt számomra a váci gyülekezet. Tényleg ahhoz, hogy most itt ülhessek, ahhoz kellett egyszerűen az a gyülekezethez, egyházhoz való nagyon erős kapcsolódása a családomnak, ahol a maga természetességével éltük meg a gyülekezethez tartozást, vagy a hídgyakorlását. Így előttem van, amikor Vácon mindig 9 óra akkor volt egy rövid gyermekbiblia kör, amit még az akkori lelkész Bahát István tartott, hogy én mindig fél órával korábban mentem a templomba, részt vettem a gyermek, de egyedül lesétáltam, ez egy ilyen 1/4 óra, 20 perc volt tőlünk, és ez valahogy olyan magától értetődő volt, aztán konfirmáltunk, hát nagyon rosszak voltunk, azt mondani sem kell, ebben a korban már úgy sok borsot töltünk Bahát István lelkész úrnak az orra alá.
1: Feszített. És az elszánt tekintet, erre utaltam a szenteléseden is, a püspökiktatáson, hogyan tiszta tekintettel nézel a jövőbe, és az az ige, amit ott idéztem is, a konfirmáció igét Pál apostol Timóteushoz írt leveléből, hogy harcold meg a hitnek szép és nemes harcát, amelyről vallást tettél sok tanú előtt. Ez benned van ez az emlék, a konfirmációi ige, vagy előjött azóta életedben?
2: Érdekes, most nagyon őszinte akarok lenni, ez az igen annyira nem a sajátom, maga a küzdeni tudás és akarás abszolút az enyém, vagy lehet, hogy inkább így zsigerileg van bennem, de valahogy ez a konfirmációig annyira nem volt meghatározó. Az nagyon szép emlékem ebből az időszakból, hogy kórházba került a lelkésze a gyülekezetnek, és velem is történt valami, be volt gipszelve a bal kezem, és akkor elmentem és meglátogattam őt a kórházban. Tehát, hogy, és ez nagyon érdekes, így a családom is nézett, hogy, vagy általában a lelkészek szokták meglátogatni, és 12 éves koromban a maga természetességével mentem, és nagyon jót beszélgettem Bahát Istvánnal. És hát az egy nagyon meghatározó emlék, hogy az életem első szolgálata, mint teológusként Vácon, az úgy történt meg, hogy ő liturgizált Luther kabátban, mint nyugdíjas lelkész, a Netre Jánost nyári vasárnapon helyettesítettem, és neki ez volt az utolsó szolgálat. Néhány nappal később megbetegedett, és aztán eltávozott közülünk, és ebben is volt valami nagyon szép és mély gondolat, mert valahogy nagyon megszerettük egymást, pedig hát tényleg ő, én nagyon fiatal voltam, egy szinte gyermek, de mégis valahogy egy bizonyos értelem ilyen lelki atyám volt ő. Nagyon szerettem.
1: Milyen szép történet, hogy meglátogattad a kórházban. Nyilván otthoni indítás, gondolom én, de vagy magadtól is, az is lehet, de ez egy igazi pasztorális indulás. Ifi órák voltak-e?
2: Na és igen. A programomban is beszélek róla, hogy milyen nagy szerepe van az ifjúsági munkának, vagy ezeknek az ifjúsági csoportoknak úgy általában egy közösség életében. Az, hogy én itt lehetek, abban nagyon nagy szerepe volt annak a körnek, amiben ilyen nagyon elementárisan tapasztaltam meg azzal a nagyon erős gyülekezeti háttérrel, hogy mit jelent a személyes hit, mit jelent a Szentírást kézbe véve elgondolkodni néhány jézusi mondaton. Olyan határtalan szeretettel fogadott be ez a közösség annak idején, pont amikor ugye az ember úgy keresi önmagát. Budapestre jártam szakközépiskolába, programozónak készültem, mert reál tantárgyakból is elég jó voltam, és valahogy akkor ez volt az, vagy úgy tűnt, hogy ez egy jó választás, és aztán ilyen 16-17 éves koromban formálódott ki bennem igazából ez az érzés, hogy olyan sokat adott ez a kör, de legfőképpen, hogy ott találkozhattam Krisztussal, úgy megtapasztalhattam, hogy mit jelent úgy egészen személyesen az ő követőjének lenni, hogy azt éreztem, hogy ezt tovább kell adni, ez egy olyan élmény, amit nem tarthatok meg magamnak, és végül is ez indított a teológia felé.
1: Köszönöm, hogy az ifjúsági alkalmakat ennyire kiemeled, és a programodban is valóban szerepel, a püspöki programodban, és hát bizonyítottál is akár korábban a pilisi gyülekezetben, majd arról beszélünk röviden, akár a budahegyvidéki gyülekezetben, ahol hát a mostanában is igen-igen eleven ifjúsági munka van, és ennek az egyik alapja a jól megszervezett konfirmáció, ami részben Szilvinek és feleségednek is köszönhető. És én nagyon remélem, hogy aki itt van most, vagy nézi ezt a közvetítést, akár lelkész, vagy gyülekezeti tag, az megerősödik abban az elszánásban, hogy igenis az ifjúsági munkát nagyon alaposan kell végezni a gyülekezetekben, és törekedni kell arra, hogy az ifjúsági órákon keresztül elhívást kapjanak a keresztény életre, értelmiségi létre, elkötelezett keresztényként a maguk hivatásában, vagy bármilyen munkaterületen, vagy akár a lelkészképzéshez, hogy csatlakozzanak.
2: Ebből a körben valóban, tehát hogy ez egy olyan kör, akinek a tagjai ma másodfelügyelők, kántorok, kórusvezetők, hitoktatók, lelkészek. Tehát hogy szinte kivétel nélkül mindegyik, vagy legalább presbiter, nem feltétlenül Mácon, de hogyha más helyre költözött, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része az életünknek, és ebbe az irányba tartunk, hogy nem lelkészi oldalon is ott legyenek azok az elkötelezett egyházukat és gyülekezetüket szerető, személyes hittel is jelenlévő emberek, akik a közösségért tesznek. Úgyhogy számomra ez az időszak, ez a 16-17 éves kor egy nagyon-nagyon-nagyon meghatározó.
1: Emlékszel arra, amikor úgy először foglalkoztatott a gondolat, hogy teológiára menjél? Kihez tudtál fordulni? Lelkészhez, szülőhöz, baráthoz, teológushoz, aki már esetleg oda járt a teológiára? Hogy élted meg ezt az elhívást?
2: Ebben a körben tudtunk erről beszélgetni, meg nyilván először azért szűkebb körben. Nagyon érdekes, hogy amikor ez előkerült, hogy ki hogyan reagált erre. Nyilván egy édesanyja számára hát ez egy valami nagyon csodálatos dolog, hogy az ő fia lelkész szeretne lenni, vagy a teológiára jelentkezik, és a nagyapám, az apai nagyapám, aki tényleg egy nagyon-nagyon bölcs ember, egy nagyon mélyhitű, bibliát olvasó, az egyház életét ismerő ember volt, ő volt az egyetlen, aki mondta, hogy azért ennek az egész pályának azért a kihívásait, vagy a nehézségeit is felmutatta. És egy kicsit úgy tűnt akkor, mint olyan ünneprontó lenne, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy, és nagyon hálás vagyok tényleg azért, hogy erre az útra rátalálhattam, hogy elhívást kaphattam, hogy ő látta a legteljesebben. Tehát nem csak a szépet látta benne, azt, hogy az ember akár egy istentiszteleten kiáll és igét hirdet, de nyilván minden közösségnek a pásztorolása, azért a különböző nézeteltérések kezelése, mindazok a kihívások, amik a lelkész életében vannak, azért valóban, hogy mondjam, körülveszik a hétköznapjainkat, és az ő bölcsességét mutatta, hogy ő azért ezt is látta, annak ellenre, hogy tényleg nem lelkészi családból jövök. Nagyon érdekes, még friss esperes voltam, amikor valaki mondta, hogy itt az evangélikus egyházban csak itt a lelkész dinasztiák, meg minden, ha valakinek valaki lehet, és nem tudom, és akkor így mondtam neki, hogy nekem tényleg nem volt a családom egyetlen lelkész sem, és hát akkor, ja, és akkor esperes vagy, hát valahogy így alakult, igen.
1: Mielőtt bekopogtatunk a Bosnyák térre, a Rózsavölgyi köz, vagy a Lőcsei út oldaláról, ahol a teológia van, és a teológus otthon, ahol 6 évet töltöttél összesen, ugye. Azért beszéljünk egy kicsit a két hobbiról. Egyik a zene, azon belül a gitározás, illetve a dob, illetve a sportról, mert mind a kettő fontos az életedben.
2: Így van. Évfolyamtársak voltunk Szilvivel, és hát nagyon hamar egymásra találtunk. És aztán
1: elkezdődik a tanév szeptemberben, akkor ez hogy volt? Október, november, vagy mikor a görög nyelvleckében hol tartottatok? A Aurisztosznál?
2: Talán még... már, de tudjuk a pontos napját, egy tudománynapja volt, és még reggel volt egy görög óránk, és a Szilvinek írtam egy ilyen kis cetlin, hogy nem megyünk el inkább valahova egy kávéra. És hát a tudománynapját kihagyva, és azóta is a november 3-át mindig megünnepeljük, és sajnos már az a hely, ahova beültünk, már nincs meg, de rendszeresen elmenjünk Zuglóba, és azért felidézzük ezt az első randevút. És hát igen, nagyon hamar egymásra találtunk. Szilvi egy nagyon határozott és ilyen keretek között működő, egy nagyon strukturált személyiség, és ez nagyon imponáló volt bennem, mert én pont ennek az ellenkezője vagyok, tehát olyan szétfolyós és nagyon spontán, de aztán az ilyen időbeosztásban azért el tudom ezeket rontani, és tényleg egy nagyon egymás kiegészítő kapcsolat volt ez már a teológián is. Lementünk focizni, és akkor egyszer csak Szilvi a másodikról így kiszólalt, hogy Pali, gyere tanulni! És akkor ott a fiúk ilyen megvetően néztek rám, hogy papucs. Nem mondom, de mire mondtam én, oké, de hát a legszebb évfolyamtárs az én párom, és tényleg nagyon hálás voltam ezért, és az egész szolgálatunkat meghatározta ez a kettősség, hogy amit bennem ott volt, én egy kicsit oldottam őt, ami pedig, amire nekem szükségem volt, abban meg ő adott egy olyan medret, és nagyon hálás vagyok a gyermekeinkért, nem akarok előre szaladni, de hogy ennyire kiegyensúlyozottak, és ennyire megtalálták a gyülekezetben, az evangélikus egyházban a helyüket, az ő álhatatosságának, meg annak a biztonságnak a gyümölcse, amit ő adni tudott a családunkban, amit nem győzök eléggé hangsúlyozni, és nagyon sokszor ezt mondom neki. És a jobboldali képen ott éppen aposoméknál vagyunk, aki méhész, ők egy felvidéki család.
1: Felvidéki, de aztán Baranyában kötöttek ki, ugye a lakosságcserével.
2: Felsőszeliből származik a család, és aztán Baranyában egy sváb katolikus településre néhány evangélikus családot oda tettek, de mutatja azért az ők közösségünknek is az erejét, hogy ők maguk építették fel a 90-es években a kis templomukat. 40-50 evangélikus, és ők maguk rakták tégláról téglára, és ott van a mai napig ez a templom, egy kis szorványközösség Mohácshoz csatlakozik, de ott minden egyes rész az ottani hívek kezének a munkája.
1: Ez is nagyon tanulságos, hogy te jössz egy ősagárdi háttérrel, egy váci nagy gyülekezetből, ahol az evangélikusság az jelentős volt, feleséged meg egy kicsi szorványban az evangélikus identitását nyilván meg kellett, hogy harcolja, és mind a ketten megtaláltátok az utatokat, és még egymást is a tudomány napján. De az eredeti kérdés egyébként a sportra vonatkozott, és a zenére, arról is szólj egy pár szót, Lici.
2: Jaj. Ja, zene. Hát kiszámolom, hogy több mint 30 éve játszom különböző, legfőképpen azért keresztény formációkban, Győri János Hermonszában, aztán a Lárzsumban majdnem 15 vagy 16 évet játszottam, aztán volt egy rövidebb időszakot a Szemerei Benékkel játszunk, vagy ez egy Szérózsán készült ez a kép. A jobb oldali az a szintén egy Szérózs, az a Lárzsum zenekarral, és 10 évig játszottam egy világi zenekarban, és most már a püspök választás idején kiléptem ebből. Egy nagyon
1: úgy
2: jó...
1: tudom, nagyon szépen elbúcsúztattak a nagyon... koncert keretében.
2: Így van, amikor már megvolt a választás eredménye, akkor már azon a koncerten nem játszottam, és egy kedves lelkész kollégám, aki szereti ezt a zenekart, ott volt, és mikor vége volt a koncertnek, és tényleg valahogy nagyon-nagyon bensőségesre sikeredett ez az elbúcsúzás, megölelgettek, meg elmondták, hogy büszkék rán, stb., és akkor a lelkész kollega azt mondta, hogy Pali, azért gondold meg, hogy itt hagyod ezt a zenekart, itt tényleg szeretnek téged. És ez például a Rock FM, még a Nagy Ferróféle Rock FM-ben voltunk egy interjún, ahol én is megszólaltam, mint evangélikus lelkész. A mellettem álló műsorvezető azért ezt a témát is feszegette. Az énekesnője ennek a zenekarnak, a Bátor Tábor Alapítványnak az adománygyűjtési igazgatója volt, a Forbes készített vele interjút, és tényleg egy szenzációs munkát végeztek a Katáék, és a zenekarnak a rajongótábor az nagyrészt ilyen Bátor Táboros önkéntesekből egy ilyen szuper közösség volt, és nagyon szeretem őket. Ott voltak az iktatáson is, meg ölelgettek ők is, de hát nyilván az idő, meg egyéb dolgok miatt is most végül is így alakult a dolog, hogy tőlük elbúcsúztam.
1: Pali, ez nagyon izgat engem, hogy jössz egy tradicionálisnak mondható kegyességből, amit soha nem tagadtál meg. Fontos az számodra ez a lelkiség, ez az imádságos, bibliaolvasó közösség, ugyanakkor tudsz nyitni a világ felé. És a kettőben úgy látom, hogy egyformán otthon vagy, és nem zárja ki egymást a kettő. Sőt, talán missziói lehetőség is a világi zene.
2: Bizonyos értelemben igen, de nyilván azért ez egy hobbi volt, azért szögezzük le, hogy nekem egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség, és szerintem nagyon fontos minden lelkész számára, hogy legyenek olyan közösségei, ahol ki tud lépni abból a szerepből, a lelkész szerepből. Több hegyvidéki házaspárral ápolunk nagyon jó baráti kapcsolatot, és járunk össze, de valahogy mindig ott van ebben a dologban, hogy azért mégis a lelkészük vagyok, a felügyelőjék és a társaik, és azért ez a zenekar ebből a szempontból is egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy egy-egy próbáraig évente 3-4 klubkoncertünk volt, vagy egy-egy fesztiválon léptünk fel, de amúgy tényleg egy nagyon elfogadó, meg az én irányommal is nagyon, nagyon nyitott társaság. Az is nagyon jól esett, amikor karácsonykor eljöttek hozzánk templomba. Tehát amikor, vagy húsvétkor az ember fölmegy a szószékre, és azért kíváncsiak voltak arra, hogy mégis mi történik, és megszólította őket, mert vannak egyházi gyökereik, és mindig elmondták minden egyes, amikor az 1%-os gyűjtés volt, hogy neked adtuk az 1%-ot, vagy nektek, mert hogy tényleg volt egy olyan szimpátia a felekezetünk irányában, nem csak miattam, Tamás püspök miatt is, ezt elmondom, ami miatt ők ezt magától értetődő módon így élték meg, és így adományoztak.
1: Ha már az előbb érintetted a gyerekeidnek a sorsát, örökölték ezt a zeneszeretetet is, meg a sportszeretetet is, esetleg egy pár szót ebben. Aha. Az összefüggésben szólj róluk.
2: Hát,
1: anélkül, hogy most nagyon tematizálnánk őket.
2: Így van. Én egészen kiskoruktól kezdve, és ezért meg a feleségem hálás mindig, vagy mondja azt, hogy nagyon kitartó voltam abban, hogy a gyerekeimet járassam tanárhoz. Én nem a klasszikus irányban gondolkodtam, hanem magántanárhoz jártak. Az Andrisnál nagyon hamar látszódott, és nagyon jó ritmus érzéke van, hogy ő egy kiváló dobos lesz. Én később tanultam meg valamennyire dobolni, ebbe a zenekarba ez elég volt, de az mindig nagyon érdekes volt koncerten, amikor Andris ott állt velem szembe, és így néha megmosolygott egy megoldásomért. Vagy egy picit mellé jut az ember, és egyből tudtam, hogy látja, és összenéztünk. Levit is járattam hosszú-hosszú éveken keresztül gitártanárhoz, és Hegyvidéken aztán itt a Covid előtt már kialakult egy ilyen könnyű zenés csapat, és hát ez egy nagy ajándéka az életnek, mert tényleg a zenélésben van valami misztérium, tehát valahogy így együtt muzsikálni, egymáshoz hangolódni, és ennek a finomságai, hogy soha nem ugyanaz történik, mindig van benne valami.
1: Amikor az atyafiak együtt muzsikálnak, nálatok ez igaz?
2: Ez így volt, és hát 15-én volt a búcsúisten tiszteltem Hegyvidéken, és oda kellett, hogy ott még egy ilyen könnyűzenés rész is legyen, hogy 3-4 olyan dalt eljátszunk még együtt. Most Horváth Hegyi Dénesnek átadtam a gitáros pozíciót. Majd valahogy biztos, hogy azért vissza fog jönni a Végszabinak a köszöntése. Azért nagyon-nagyon megszólító volt, mert most tényleg leadtam minden ilyet, legalábbis ilyen zene oldaláról, és tényleg nagyon-nagyon szeretem ezt.
1: Amire utalsz, az a Deák téri iktatáson volt, hogy Végszabolcs, aki maga is gitározik, zenél, nagyszerű mesét is mondott, és utána bevont téged is, és a családod több tagját is a közös zenélésbe. Nagyszerű volt.
2: Így van, így van. És a sportot még mondtad, igen. Hát a két fiam és egy lányom van, és ez 2013-ban készült, amikor a Vizer maratonon futottam, vagy hát lefutottam a maratont.
1: Tetszettek érteni? Lefutotta a maraton, 42 kilométer, és van. Valamennyi még. Gratulálok.
2: És aztán a jobboldali kép pedig egy visszatérő, ez a Budahegyvidéki gyülekezetnek az ultrabalotonos csapata. Most már tudom, hogy a Várnak is van a konkurencia, vagy most már nem tudom, hova kell becsatlakoznunk, de azért nagyszerű ez a csapat, mert ott van benne a felügyelő, a jegyző, a gondnok.
1: Budavári felügyelő, budavári jegyző, budavári gondnok, úgyhogy van még itt kihívás.
2: Nem akárkikből áll, tehát nem csak úgy, most ezt értsük jól, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon, nagyon jó volt végigcsinálni ezt a, hát 20 órán keresztül megyünk egy kis busszal, mindig valaki kiszáll, fut, váltjuk egymást, és azért ennek tényleg van egy nagy kaland.
1: Talán egy mondatod, a papi foci is megér.
2: Hát jó, sokáig fociztam valóban, szerettem focizni, de miután egymás után sérültek meg körülöttem az emberek, úgy éreztem, hogy... Mert nagyon éreztem, hogy én jövök. Az Emília fél éves volt, csak a papi foci, Iccés András. Ez 2010 ősze, tanév nyitó Isten tisztelete. Az utolsó pillanata a focinak, jön egy szögleté, felugrottam, és így nagy erővel ráfejeltem a kapura, az András pedig így hátra kifelé ugyanerre a labdára. És hát a bal szemem, mert sikerült, vagy itt az arccsontomat jó erősen megvenni, és hát abból éreztem, hogy valami baj van, mert leestem a földre, egy pillanatra volt egy ilyen, mint mikor elmegy az áram, és utána visszajön, és csak azt láttam, hogy néznek rám az emberek, hogy fú, de csúnya, és akkor éreztem, hogy itt valami gond van, és hát lett egy ilyen klasszikus kocsmai monoklim, tehát annyira, hogy nem tudtam kinyitni a szemem. És hát így azon a héten volt a Barabás villában egy esküvőm, és mondtam a párnak, hogy inkább valamelyik kollégám megy, mert hogy így, mintha megvertek volna, aztán jött valamilyen iskolából megnézni a templomot egy ilyen nagy csapat, és mindenkinek csak magyarázkodtam, hogy ez nem az. Elmentem a János kórházba egy koponya röggenre, és akkor így kijön az orvosna, na mi van, lovagi torna volt? És nem, a sport néha ilyen helyzeteket is tenni.
1: Akkor nem csoda, hogy egy másik, nem is sportágat, hanem egy másik testmozgást és spirituális utat választottál, El Camino.
2: Jaj, igen,
1: jó átkötés volt.
2: Tökéletes. 40 éves voltam, amikor úgy éreztem, hogy szükségem lenne az elvonulásra, ez máskor is előfordul. Valójában nehezebb időszak volt a gyülekezetünkben, és emlékszem, hogy így nem tudtam aludni, és ehhez hasonlók, és akkor egyik este így kipattant, vagy éjszaka így az alvatlanságban kipattant a fejemből, hogy el kéne mennem az El Caminóra. És másnap mondtam a feleségemnek, hogy képzeld, valahonnan megfogalmazódott bennem, hogy el kéne mennem az El Caminóra. És hát azt vártam, hogy azt mondja, hogy ja, persze, három gyerekkel majd itt hagysz, meg nem tudom. És ehhez képest ennyit mondott a Szilvi, hogy jó, de azt kérem, hogy azért ne a tanév alatt, akkor nyáron csináld. És így egyből, tehát hogy napokig nem tudtam erre reagálni, tehát hogy ezek szerint ennyire rosszul nézek már ki, és tényleg már ennyire indokolt, hogy menni kell, és valóban elindultam. Az első kép az még ott az útnak az legelején, 790 kilométerre van Santiago de Compostela, és eljutottam Leónig 17 nap alatt, ez több mint 500 kilométer, de aztán túlerőltettem a bal lábamat, és egy évvel később tudtam befejezni az utat, tehát az utolsó
1: három. De közben hazajöttél azért.
2: Így van. Tényleg ez a zarándoklat, és most értsük jól, és ez azóta is fontos része az életemnek, amikor már nagyon fáradt vagyok, akkor elmegyek egy 15-20 kilométer túrázni, de az egy ilyen spirituális alkalom, ahol valahogy ott az ember úgy kiadja magából, nincs, vagy nagyon sokat imádkozik az ember, és valahogy tényleg ott egy picit, mint a másképp működne a lelkünk, szellemünk is. Bizonyosan a mozgás, a régi görögök, amikor peripatetikus iskola, amikor a mesterek úgy tanítottak, hogy sétáltak, vagy mentek, és közben így tanították, és tényleg van ebben valami egészen különleges, és nekem is ez nagyon sokat jelent azóta is.
1: És tervezed, hogy ezt folytatod valamilyen módon?
2: Ez burgó.
1: Nem lehet a püspöki szolgálat annyira akadálya, sőt.
2: Szóval már az egyik fiamat elvittem egy bő hétre, az Andrist. Ezt valamikor kipattant a fejemből, hogy ha kíváncsiak rá egy kicsit az egésznek megérezni, milyen az atmoszférája, akkor menjünk el együtt egy ilyen apa-fiú programra, vagy majd lesz a lányommal, és mondtam, hogy ez csak rajtuk múlik. És úgy volt, hogy tavaly elmegyünk a Levivel is, és a Levinek, hát ő focizik, elszakadt a keresztszallagja, úgyhogy hiába volt meg a repülőjegy, ő nem tudott csatlakozni, és akkor egy 6-7 napot az északi úton, ahol még soha nem voltam, mert vagy ez a francia út, ami inkább tehát nem a vagy óceánparton, hanem ahhoz képest kicsit lejjebb tart. Szóval egy nagy csoda, de azt gondolom, hogy Magyarországon is azért sok-sok jó élményben lehet részes annak, aki elindul.
1: Köszönöm, hogy ezt megosztottad, és remélem, hogy megvalósul ez a program, és Levi is felépül a sérüléséből. Egyébként az Erősvár FC-ben, az EVFC-ben focizik, ezt is azért jó elmondani. Kicsit elkanyarodtunk a családtól, de pont visszatérünk ide. Kétszer is álltál az oltárnál Szilvivel.
2: Valóban. Hogy? Lapoznom kell. Hát itt vannak a három nagyon meghatározó esemény, így a lelkészi szolgálatban. Nyilván ennél sokkal több is van, de baloldalt fölül látjuk, ami ez a Várci szószéknek a tövében állunk, amikor Szevik Imre püspök úr szolgálatba állított bennünket.
1: Tehát ez volt az ordináció.
2: Ez volt az ordináció, 2004-ben így van.
1: Hogy viszonyult az esküvőhöz időben? Melyik volt előbb?
2: Egy évvel korábban volt az esküvő, 2003-ban. Uh-huh. Már hatodévre így indultunk, és hát Szilvi itt a várban volt hatodéves, én pedig Budahegyvidéken. És aztán ott középen az Esperesi 2018-ban, amikor Tamás püspök, illetve Bence Imre és Donát László, ők az Esperesi szolgálatba indítottak.
1: Menjünk most Pilisre, tehát fölszenteltek titeket, hatodév Budavárban Szilvi, sokan emlékezhetnek ő rá, Márti volt a mentora, Bencén és Szabó Márti, te pedig Budahegyvidék, Bácskai Károly mentorálásával, és nyilván nem gondoltad, hogy visszakerültök majd, hanem elkerültetek Pilisre. Arról beszélj egy pár szót az ottani gyülekezeti életről és a szolgálat kezdetéről.
2: Meghatározó időszakon nyilván azért ott már lelkészként indultunk el, egy nagyon ambíciózus és a gyülekezetet nagyon jól vezető lelkészházas pár volt előttünk, Rámer György és Pányászki Ágnes személyében. Egy nagyon nagy gyülekezet, nagyon-nagyon komoly múlttal, Kebeházi László professzorról is többek között ott szolgált, esperes.
1: Meg püspöki székhely is volt, Sárkány Sámuel, Petőfi jó barátja.
2: Így van, és hát ott ez egy egészen új helyzet volt, hogy azt hiszem 400 hittanos volt abban az időben az iskolában, ott szinte mindenki evangélikus, tehát a legnagyobb, hát akkor még talán nem volt város, hanem ilyen nagy községként működött, de olyan sok hittanos volt, hogy rendesen órarendi keretek között mentünk órát tartani, és 40-50 fős konfirmandus csoport, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy gyülekezeti környezetben foglalkoztunk velük. Tehát összegyűltünk csütörtökönként, és 5 csoportban megvolt mindenkinek a maga csoportja, és az a tematika, amit végigvettünk. Azért van ma az evangélikus egyházban olyan hely, és én ezt nem annyira tartom jónak, amikor az iskolában történik a konfirmációi felkészítés. És jó nagy csoportok, nagy evangélikus városok, de szerintem nagyon fontos, hogy a gyülekezetbe be kell hozni ezeket a gyermekeket, és ott kellene, hogy legyenek az istentiszteleten, és tényleg nagyon komoly ifjúsági élet volt. Izsob zenekar, megérkeztem, és akkor egyből mondták, hogy a Végszavi sajnos a gitáros elment, úgyhogy te leszel a gitáros. És akkor 2 évig zenélhettem a világi zenekaromban hirtelen akarta, a Sóvári Tomi, akivel ott zenéltünk, trombitás, a trombita tanár, az egyedüli tagja a zenekarnak, aki tud is igazából, tehát papírja van róla, és tényleg olyan szinten játszik a maga hangszerén. Szóval, hogy egy nagyon meghatározó időszak volt, egy nagyon más típusú közösség, mint amilyenekből jöttünk, meg más, mint Budaegyvidék vagy Budamár, de jó, nagyon jó volt ott lenni.
1: Avasd be minket abba, hogy a lelkész házaspárnak milyen dinamikája van, hogy valahol közösen készültök, valahol külön, van-e esetleg rivalizálás, hogy te jobb vagy ebben, vagy ő jobb abban, hogyan tudtak egymásnak segíteni, ez egy műhely titok lehet. De hát,
2: viccesen azt szoktam mondani Hegyvidéken, hogy az irodában én vagyok a főnök, mert én vagyok az igazgató, lelkész otthon meg a feleségem, de én tényleg egy kicsit úgy, most komolyra fordítva a szót, egy nagy lehetőség is együtt szolgálni valakivel, akivel ennyire közel vagyunk egymáshoz, mert valahogy ugyanaz azok a szerepek, amelyek jönnek a férfi vagy a női attitűdből, ezek nagyon jól ki tudják egymást egészíteni egy gyülekezeti szolgálatban, és Szilvivel valahogy nagyon jól megtaláltuk ezt az összhangot. Például ő tényleg a konfirmációs munkát olyan szeretettel és annyi energiával és olyan készít, tehát még most is, amikor konfirmációs órát tart, ő minden óra előtt 1-2 órát készül. Én megvallom az őszintén, én erre nem lennék képes, néha helyettesítem őt akkor kell, mert meg ezt is akkor számon kéri rajtam. De nyilván a gyülekezet vezetési kérdések, minden, ami az infrastruktúrával volt kapcsolatos, presbitérium, stb. Ezek valahogy jobban kapcsolódtak hozzám, és így szépen alakultak. Volt ennek egy ilyen egymás mellett állása kiegészítése. Az, hogy ez a rivalizálás mennyire, hát amikor nagyon ünnepelték őt a nagy konfirmandus csoportjaink miatt, és engem nem említettek meg, azt egy kicsit nehezen fogadtam, de komolyra fordítva a szót, együtt örültünk, együtt sírtunk és nevettünk.
1: Meglepette a Buda hegyvidékiek hívása közel 20 éve? Hogy oda hívtak titeket lelkésznek?
2: Hát Tamás püspök tehet róla, mert hogy már második éve voltunk Pilisen, amikor a Bácskai Károly felhívott, hogy tudjak róla, hogy a Tamás püspöknek vannak tervei velünk, és hogy visszakerülünk Hegyvidékre. És a Bácskai Karcsi akkor azt mondta, hogy egy másodlelkészi pozíció még üres, el tudom-e képzelni mellette másodlelkészként a helyemet, és mondtam, hogy igen. És akkor visszakerültünk, ott töltöttem a harmadik beosztott lelkészi évemen. Ekkor volt az a nagy dilemma a Károly életében, hogy most a teológiát válassza, vagy a gyülekezeti életet, és azért a gyülekezet is, meg az egyetem ebben elég határozott volt, hogy ez vagy-vagy, de hozzon egy döntést.
1: Konkrétan utódom volt egyik, mint a teológián, tehát én a teológiáról jöttem a püspöki szolgálatba, hát és igen. Ő ment a tanszékre, és ezért is volt nekem fontos, hogy Hegyvidékre biztonságos ember kerüljön, vagy biztonságos sugárzó emberek kerüljenek.
2: Ezt nem is Ezt még nem is említette. Ez bennem tényleg nem állt így össze. Na, és akkor Hegyvidéken azért egy nagy dilemma volt, hogy egy ilyen zöld fülűre rábízzák ezt a közösséget. Abban egyetértés volt, hogy engem megválasztanak parókus lelkésznek, de volt egy olyan gondolat is, hogy egy rutinosabb, idősebb lelkész még hozzanak oda. Mindemellett, hogy a feleségem is lelkész volt, bár otthon volt még akkor a két kis fiunkkal. És aztán még ez a gondolat, hogy mondjam, tehát hogy engem megválasztott egyöntetűleg ez a közgyűlés, ott vitatkoztak a fejem felett a kedves hegyvidéki testvérek, kell másik lelkész, nem kell másik lelkész, és én pont még hát egy előző este egy ilyen pilisi születésnapon voltam, és elég későn értem haza. És hát olyan sápadtagon ültem ott az előző este miatt a közgyűlésen, és ott sokan sajnáltak engem, hogy milyen sápat, hogy izgul szegény. És ez nem annak szólt, de
1: Monoklid nem volt.
2: De egy nagyon azóta is jó barátnak a születésnapján voltam, és hát egy kicsit tovább tartott, mint terveztük. De a lényeg, hogy végül bizalmat szavazott a gyülekezet nekem. Bencéné Szabó Márta volt az, aki aztán 6 éven keresztül segítette a munkámat. Tehát itt ő a várból járt le. Nagy segítség volt az ő jelenlét, és addigra már olyan nagyok voltak a gyermekeim, hogy 2013-ban feleségem Szilvi is parókus lelkészként elkezdte a szolgálatát. Korábban is azért nagyon sok mindent csinált. De hát ez is egy nagy váltás volt Budahegyvidéken, hogy két teljes parókusi státusz létrejött, és jól tudott működni a gyülekezet ilyen módon.
1: Február 28-án a püspöki beköszöntő prédikációdban utaltál Bonhoeffer mellett, Dietrich Bonhoeffer Márti teológus mellett Ordas Lajos püspökre, Márti sorsú püspökre. Azért hozom most őt ide, mert Budahegyvidéken emléktáblája is van, hiszen ő a félreállítottsága idejében, amikor egyfajta házi őrizetben volt, vagy mellőzöttségben volt, akkor csöndes gyülekezet látogatóként odajárt a gyülekezeti házba, akkor még volt nem a templom. Nem nyomasztott soha Ordas öröksége? Hogy tekintesz ő rá most immár püspökként a püspök elődre, még ha nem is közvetlen elődöd, más egyházkerületben volt?
2: Nyomasztani semmiféleképpen nem, inkább egy büszkeség volt bennünk. Van ott két nagy karosszék a templom térbe, az Ordas székek, és ezt amiatt is tartotta fontosnak a gyülekezet, hogy ennek vagy az ő személyének, szolgálatának emléket állítson. Nagyon érdekes, hogy 2011-ben az ő unokáját sikerült megnyernem arra, hogy a gyülekezetnek a gazdasági munkatársa legyen, Bakosné Kenesei Erzsébet, de egy másik ilyen kapcsolódás még Ordas Lajos, az Dedinszky Gyula bácsi, aki Ordas lányt vett feleségül. Tényleg az ő személye azért ennek a korosztálynak mutatja a tartását, a teológiai felkészültségét, de egy olyan lelkipásztori attitűdöt, ami egészen ilyen példaértékű, és Gyula bácsival, amikor le tudtunk ülni, beszélgetni, még mindig tudott olyanokat mondani, vagy tanítani, mint idősebb szolgatárs, és hát vele kapcsolatban az egy megdöbbentő dolog Szobon, hogy ő katolikus gyülekezetben tart ilyen felnőtt katekézist, tehát római katolikus püspök megadta az engedélyt egy evangélikus lelkész számára, hogy egy ilyen felkészítést csinálja, olyan

0: az egyházi szolgálat meg az esperesség mellett olyan jó lenne új impulzusokat szerezni. És nyilván a Szemülsz Egyetemen két ilyen képzés van, a lelki gondozói meg a mentálhigién, és egy kicsit megint így tudatosan nem a lelki gondozóit választottam, mert azért ott általában oda lelkészek, meg papok mennek, és hogy egy kicsit kiszakadjak ebből a millióból. És alapvetően tényleg ezentúl egy nagy hát nem is nem jó szó, hogy megújulás, de tényleg egy olyan tudást ad azért ez a képzés, ami a lelki gondozásban, az önismeretben, konfliktuskezelésben nagyon sokat jelenthet. Ezek olyan eszközök, vagy olyan technikáknak a tudatos használatát hozza el az ember számára, ami a hétköznapokban is sokat adhat. Tehát fontos, hogy nem szabad összekeverni a spiritualitással, vagy a lelkiség megélésével, mert nem ez két külön terület, azt gondolom. De vezetőként azt gondolom, fontos, hogy az embernek talán ilyen ismerete is legyenek, de nagyon... Tehát lelkészként is azért a lelki gondozás egy állandóan visszatérő feladat, és be kell, hogy mondjam, és ez a szentelés azért is nyomasztott engem nagyon, mert sokkal inkább a lelkészi szolgálatnak ezek a személyes és kisebb léptékű, intimebb pillanatai azok, amiket igazán szeretek, vagy ami a legközelebb áll hozzám, talán az a lépték, amit abban az ifjúsági körben is megéltem, így azt mondom, hogy ott érzem igazán ennek a bensőségességét. Nagy öröm egy ilyen nagy alkalmon is részt venni, de azért nagy nyomás is helyez az ember vállára.
1: De túl vagy rajta.
0: De túl vagyok.
1: És egyet hadd ragadja ki, amit mondtál a mentálképzésnek a hasznából, a konfliktuskezelést. Hogy tudod ezt akár az esperesi, vagy már a püspöki szolgálatodban alkalmazni? Milyen helyzetek adódtak? Név és lakcím nélkül nyilván én tudok egyről és másról, hogy milyen helyzetekbe kellett beleállnod, és nagyon becsülöm ezt az elszánást, hogy nem söpörted a szőnyeg alá ezeket az ügyeket, hanem utána jártál. Mit jelent a te életedben ez a konfliktus kezelés, vagy a szolgálatodban?
0: Talán vagy két ilyen fontos gond alapállása van szerintem ennek az egész helyzetnek, az egyik a másiknak a tisztelete. Tehát, hogy anélkül nem lehet szerintem helyzeteket megoldani, és ez valahol tényleg azért lépten nyomon ebben a képzésben is, minthogyha valahol a keresztény etikának egy-egy ilyen kis aspektusát vélném felfedezni, tehát, hogy anélkül nem lehet egy ilyen nehéz helyzetet rendezni, hogy az emberben ne legyen ott a tisztelet, vagy az elfogadás a másik irányba, vagy az a fajta átkeretezés, hogy a másik oldalról is lássam a másiknak a gondolatait és az érzéseit. És ez tényleg mondjuk nem egy bizonyos értelemben evidencia, de mégsem az, mert mikor konfliktusba kerülünk valakivel, akkor általában arra fókuszálunk, hogy bennem mi van. És ez a fajta tudatosság, hogy legyen inkább a másik a fókuszban, aztán a megoldáshoz közelebb vihet bennünket, vagy közelebb visz bennünket. És tényleg bizonyos értelemben ez egyfajta technika is abban az értelemben, hogy akkor kell az embernek előrukkolni a maga álláspontjával és maga meglátásaival, amikor már meghallgatta a másikat, amikor a másik már mindent el tudott mondani, amikor már nyitott arra, hogy akár az én gondolataimat vagy nézőpontomat is befogadja. Szóval egyfajta látást ad, egy olyan megközelítést, ami nagyon hasznos ezekben a helyzetekben. És hát valóban sikerült azért, de ez még az esperesi szolgálatomban volt, nagyon sok idő, beszélgetés, meg elfogadás kell ezekhez. Félek tőle, azért most nagyon kinyílt a világ püspökként, vagy most nézem az eheti naptáramat, hogy hány ilyen helyzetben, ami esperesként 1-2 volt, de hogy most úgyhogy még sokszor fogok Tamás püspökkel beszélgetni, úgy hiszem az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, években.
1: Ha kérdezel örömmel, a beköszöntő prédikációdban Huber német teológust idézted, egyébként abban az összefüggésben is, hogy a spiritualitás az megkülönböztetendő az

0: egyházi értelemben, mert a spiritus sanctus értelmében használjuk, és sokszor elkoptatjuk a spiritualitás más összefüggésben, de azt az idézetet emeltet ki, amit most felolvasnék. Egy, a lelki élet felé forduló egyház víziója van előttem, amely azáltal válik vonzóvá, azáltal válik hitelessé, hogy megéli azt, ami a lényege, ami csak és kizárólag ő tud nyújtani a maga környezetének. Mintha ez a televíziód is lenne, mert azért idézted nyilván.
1: Valóban. Én, a budaegyvidéki gyülekezetben én valahogy a missziónak, vagy a misszióval kapcsolatban azt gondoltam, vagy hogy fogalmazzak helyesen, hogy egy gyülekezet jól tud működni, és megéli mindazt. És tényleg szintén ismételni tudom ezeket, amiért van, és amit csak ő tud adni, akkor az vonzó. Tehát ahol a Szent Háromság Isten tagjai megtapasztalhatók, jelen vannak, hiszem, hogy teremtettségünknél fogva mindannyiunkban van egy vágy, hogy velük kapcsolatba kerüljünk, és hogyha egy közösségben ez van a középpontban, akkor az a közösség lehet, hogy kicsi lesz, és nem lesz, tehát lehet, hogy vagy egészen bizonyosan elmúlnak azok az idők, ahol hatalmas nagy gyülekezeteket látunk majd magunk körül, lehet, hogy sokkal kisebb ember léptékűbb, de nagyon hiteles, nagyon erős, nagyon megtartó krisztusi közösségek lesznek, és azt gondolom, hogy nekünk evangélikusoknak, akik, mert sokszor ott van ez a frusztráció, hogy olyan kevesek vagyunk, vagy kevesen vagyunk, vagy olyan kicsik vagyunk, lehet, hogy egy kicsit fel kell nyitni erre a szemünket, hogy egyáltalán nem baj ez. A másodfelügyelőnk rendszeresen jár le Balatonra, és ott Kővágó Őrsön 6-7 vannak az Isten tiszteleten, de ott van a Garádi Péter és több olyan kiemelkedő alakja az evangélikus egyházunknak. Egy nagyon kis közösség, 6-7 ember, de mondta, hogy minden egy ilyen istentisztelet, ahol elbeszélgetnek, ahol a gyülekezet dolgok szóba kerülnek, de általában ennek az intimitása olyan sokat ad neki. Szeret Budahegyvidékre járni, és élvezi azt, hogy egy nagy közösségnek a tagja, de hogy ebben is megtalálta azt az egyedit, ami sokat ad neki, és azt gondolom, hogy fontos, hogy itt tekintsünk ezekre a kisebb léptékű gyülekezetekre is.
0: Tudom, hogy Budahegyvidék nagyon fontos a ti életetekben, és ti is nagyon fontosak vagytok a hegyvidékieknek. Nem is szakad meg a kapcsolat, ugyanakkor a budavári gyülekezet is nagy szeretettel vár téged, titeket, és mindazt, amit elterveztél, és máshol már gyakoroltál, azt itt ebben a gyülekezetben is, mint az egyik parókus lelkész be fogod tudni tölteni. Pali, utolsó kérdésem. Nagyon megérintett engem az ige választásod a Deák téren. Mi motivált? Emlékszel arra, hogy pattant ez ki belőled, vagy megharcoltad jelesül Pál apostol második korintusi leveléből az a mondat, a feltámadott, megdicsőült Jézusnak a Pál apostolhoz intézett szava, hogy elég neked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Erről befejezésül néhány gondolatot, ha megosztanál.
1: Valóban azért beszéltünk a püspökválasztási folyamatról, amiben tényleg szerintem nagyon példamutató volt, ahogyan ez először még 8, aztán utána 5 jelölt jelen tudott lenni. És az egész egyházunk azért ezt az egész folyamatot ebben az értelemben olyan nagyon nagy örömmel szemlélte, hogy nem volt rivalizálás, hogy a pódium beszélgetések sem egymásra való licitálások voltak, hanem inkább az egyházról, szeretett egyházunkról való közös gondolkodás alkalmai, de meg kell vallani, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és ennek a dilemmái, kihívásai, valóban ez az én utam, vagy nem ez, azért ez végigkísérte ezt a 6-7-8 hónapot. És aztán, amikor ott voltatok december 5-én, vagy december 6, december 5-én mert akkor is a mentál képzésem voltam, és megjelentetek a választási eredménnyel.
0: Egyházkerület felügyelőjével, dr. Fábri Györgyel, illetve a püspöki, akit köszöntünk ezúton is, illetve Szikra Benedek püspöki titkárral mentünk el vinni neked a hírt, hogy személyesen közöljük ezt veled, mint ahogy annak idején Benczúr László és Szebik Imre és az akkori püspöki titkár Horváth-hegyi Olivér személyesen jöttek Cinkot ára hozzánk ezt a hírt átadni. Tehát vittük a hírt neked, igen.
1: És nagyon megrendítő volt.
0: Egyetemen voltál.
1: Tehát, hogy nyilván az ember valamire számít, de egészen más, amikor ezt megéli. És visszatérve tényleg az igeválasztáshoz, és aztán jöttek azok a hetek, amikor az ember úgy próbálja feldolgozni ezt a, ennek a valóságát, hogy milyen nagy út és mekkora kihívások állnak előtte. És számomra ez az ige tényleg azt jelenti, hogy nem baj, hogyha az ember erőtlennek érzi magát, sőt, talán az a legjobb, hogyha nincs ott az a magabiztosság, hogy majd én, majd megmutatom, és ehhez hasonlók, hanem az a krisztusi erő kell, amely egészen másképp működik, mint a világban az embernek a hatalmoskodása, vagy az emberi erő, amely sokszor rivalizál, vagy másokat lenyom. Nem baj, hogyha az ember erőtlennek érzi magát, mert ez oda tereli Krisztushoz, és aztán így tud az ember igazán az ő útján járni, vagy az ő szolgálatában állni, hogy nem az dominál, hogy én ki vagyok, vagy én mit szeretnék, hanem ő merre és hogyan irányítja a tekintetemet. De Tamás püspökkel beszéltünk is még róla, egyből a megválasztás után volt egy ilyen gondolat, és hát én ezt nem tudtam teljesen kikerülni, de hogy egy ilyen interjút készítenek velem, majd egy kicsit hasonló módon bemutatva az életemet, hogy majd motorozok, meg gitározok, meg nem tudom, és mondtam, hogy ez nem én vagyok, vagy nekem ezek fontos dolgok, de a lelkészi szolgálat nem arról szól, hogy én. Mi valakire mutatunk, és persze jó dolog, hogy az ember meg tud szólaltatni egy hangszert, vagy vannak hobbiai, de nekem mindig az ilyen gördeszkázó plébánosok, meg nem tudom, mindig egy kicsit elrettentenek, hogy amikor valahogy nagyon az ő kreativitásuk, vagy modern útjuk van a középpontban, meg hogy ők mi mindenre képesek, de valóban sok minden mögöttem van, de sokkal fontosabb az, aki erre a szolgálatra elhívott, és azóta is sokat gondolkodok azon, hogy ez hogy alakulhatott így, vagy sok dilemma van bennem, és nem találok más választ erre, hogy mégiscsak valamivel felső akarat irányította az egyházunkat ebbe az irányba, mert tényleg más jelöltekben is ott láttam a potenciált, meg ahogyan ezt írtam is, mindegyikükre valamilyet fel tudok nézni, és láttam bennük a jövő egyházi szolgálóját, de hát így alakult.
0: Kedves Pali, ennek a beszélgetésnek azt a címet attól nem túl eredeti módon adtam, hogy előttem az utódom. Én azt hiszem, hogy nagyon sokat kaptunk most az elmúlt órában. Köszönjük, hogy mindezt megosztottad, és nem akarlak fenyegetni, de ha segítséget kérsz, akkor adok. Utaltál erre, de megpróbálok visszavonulni, mert az is azért fontos, hogy nem én rólam szól most már, és nem is te rólad, hanem Krisztusról szól ez az egyház, és ki megtalálja a maga helyét. Abban biztos lehetsz, hogy nagyon sokan imádkoznak érted, ebben a körben is, szerte az országban, Ősagártól, Vácon keresztül, Pilisen át, Budahegyvidékig, és ez egy nagyon-nagyon fontos erőforrás. Maradj mindig ebben a bizonyosságban, és legyen mindig erőd, ezt a krisztusi erőd, hogy ezt sugározz, ezt az örömöt. Köszönjük, hogy mindezt megosztottad, és köszönöm mindenkinek a jelenlétet.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 15-e, 12 óra, 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: az áldott otthon áldás lesz másoknak is. A mai ige 128. Zsoltár 5. verse. Megállt téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében. Gondolatok az igéről. Ez az ígéret az istenfélő embereknek szól, akik igyekezettel járnak a szentség útján. Az ilyen ember otthonát megáldja az Úr, feleségei és gyermekei nagy boldogság forrásai. A gyülekezetben is arra törekszik, hogy az Úr ügye ott is virágozzék, mert épp úgy gondja van az Úr házára, mint a magáéra. Ha az Úr építi háznépünket, illő, hogy mi is igyekezzünk az Úr házát építeni. Javaink csak akkor értékesek igazán, ha a kiválasztottak gyülekezetének építését szolgáljuk velük. Áldás lesz életeden, ha felmegy a gyülekezetbe a Sionra. Ott tanít, megelevenít, megvigasztal az Úr, ott száll fel az imádság és az áldás. Ott hangzik a bizonyságtétel a nagy áldozatról. Megállt téged az Úr a Sionról. De ez nem csak neked válik hasznodra. Maga a gyülekezet is így virágzik. Sokasodnak a hívők, és szent munkájukat siker koronázza. Vannak olyan áldott emberek, akiknek egész élete folyamán megvalósul ez az ígéret. Sajnos, amikor meghalnak, Krisztus ügye gyakran kárt szenved. Igyekezzünk hát, hogy mi is hasznosan munkálkodjunk Isten gyülekezetében, és boldognak láthassuk Jeruzsálemet egész életünkben. Urunk, légy hozzánk irgalmas, hogy ilyen áldott emberek lehessünk. Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Június 10-én este a Szent Atya a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott, hogy szentmisét mutasson be, és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot. Érkezése után Leó pápa a bazilika legmagasabb tornyáról 6. Fülöp király és Letícia királyné társaságában kapott ismertetést egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától. A 172 méter magas Jézus torony formáit és építészeti részleteit egészen a csúcsán álló hatalmas keresztig ezen a tapintható modellen mutatta be részletesen a kislány a Szentatyának, aki érdeklődve hallgatta az ismertetést. A bemutató után Valentina egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának, amely a tornyot ábrázolja, aki köszönetképpen pedig egy rózsafüzért ajándékozott neki. Valentina meghatottan köszönte meg. Örökre megőrzöm, mondta a Szentatyának. Lezárás, megújulás, újrakezdés. Észak-német évi konferencia Braunfelsben. Braunfelsben tartották a 34. Észak-német évi konferenciát a lezárás, megújulás, újrakezdés hármas témája köré szervezve. A magyarországi metodistákat Pásztor Johanna és Simon képviselték a május utolsó napjaiban szervezett éves egyházi közgyűlésen. A közösség kiemelt témája volt, hogyan kell az egyháznak politikai mozgásokra reagálni, különös tekintettel a német szélső jobboldal országszerte tapasztalható megerősödésére. A közéleti reakciók kérdésköre mellett a lelkész hiány és a fiatalok egyházbeli helyének meghatározása is közös pont a magyarországi egyházzal. Különösen inspiráló volt azoknak a kezdeményezéseknek a beszámolóit hallgatni, amelyek a hagyományos gyülekezeti formákat gondolták újra, korszerű, kreatív és emberközeli módon. A záróisten tiszteletet Werner Philipp püspök János evangéliuma 20. fejezete alapján a keresztény küldetés miben létéről prédikált. Ilyen ünnepre már több mint egy évtizeddel nem volt példa az Észak-Német Metodista konferencián. A keresztény zsidó tanács nyilatkozata. Május 28-án ülésezett a keresztény zsidó tanács a keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Kiemelt figyelemmel és szolidaritással a ma honfitársaik iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny, személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Családi nap az isaszegi Gábor Dénes iskolában. Június 5-én családi napot tartottak a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Gábor Dénes óvoda, általános iskola, gimnázium és technikumban Isaszegen, melyen az országos titkárság munkatársai is részt vettek, ezzel is erősítve az egyház és az iskola közötti kapcsolatot. A programok között helyet kapott egy főzőverseny, különböző váltóversenyek, valamint egy látványos karate és táncbemutató is. A kisebbek számára arcfestéssel, hajfestéssel és csillámtetoválással készültek a szervezők. A családi nap jó hangulatban telt, a gyerekek, szülők és pedagógusok egyaránt aktívan részt vettek a közösségépítő és erősítő programokban. Barátkozó családi és gyermeknap Ózdon. Gyermeknap alkalmából színes programokkal és vidám játékokkal egybekötött evangelizációs alkalommal várta a gyerekeket és szüleiket az ózdi pünkösdi gyülekezet június 6-án a barátkozó családi és gyermeknapon. Jó hangulatban számos program gondoskodott a tartalmas kikapcsolódásról, mely megmozgatta a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt. A program sikeréhez az időjárás is hozzájárult, a napsütéses nyári délután kiváló lehetőséget teremtett a szabadtéri játékokra és a felhőtlen kikapcsolódásra. Ózdon a gyereknap keretében.
1: Kulturális programajánló.
2: Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül fel. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 5 óra és éjfél között. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A Múzeumok éjszakája rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest 5. kerület, Deák tér 4. Kiállítással emlékezik Debrecen legöregebb templomára, a Kollégium Múzeuma. Az idén 300 éves református kis templom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepségsorozat keretében megvalósuló kiállítás megnyitójára a Debreceni Református Kollégium Múzeumában kerül sor, június 18-án 17 órai kezdettel.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az összetartozás jegyében még 2 hét után kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az Evangélikus Egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja volt. Az emléknap nem csak emlékeztetni akart a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án csütörtökön Brassóban kezdődő 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja majd az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat és minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Az első komolyabb hőhullám kapujába érkezünk a héten. Ma hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugati a szél megélénkül és 20-26 fokunk van. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik. A folytatásban hétfőn távozhat a front, így fokozatosan elvékonyodik a felhőzet, és már 31 fok fölé szóródhatnak a maximumok.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban nyitányokat hallgathatnak Erkel Ferenc operáiból.

a klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban nyitányokat hallgathattak Erkel Ferenc operáiból. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szó és csend. Már most felhívják a figyelmet a Református Egyház nyári programjára, melyre június 26 és 28-a között kerül sor Veszprémben a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok keretében. 11. alkalommal hívják az ige szavával a Rend Fesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. Szó és csend. A vezérigének választott ige alapján lett ez a hívószó. Ő pedig felkelt, ráparancsolta a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg. És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Stenbach József püspök szerint nagyon fontos, hogy az ige köré szervezzük az egyházkerület legnagyobb eseményét. Az egyház minden szolgálata feladata, minden rezdülése a könyörülő Isten irgalmából fakadó örömhírt kell, hogy hirdesse. Ezért, ha magunkról is szólunk, illetve sokféle műfajban szervezzük a fesztivált, akkor is minden programponthoz kapcsolódóan csak az Úr megtartó, megváltó és újjászülő szeretetét szóljuk, és jelenítjük majd meg a fesztivál keretében, mondta Steinbach József püspök. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei művészetek éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen városa programokat beharangozó online sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli. A város kiállítóhelyei idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára. Barátkozó családi és gyermeknap Ózdon. Gyermeknap alkalmából színes programokkal és vidám játékokkal egybekötött evangelizációs alkalommal várta a gyerekeket és szüleiket az ózdi pünkösdi gyülekezet június 6-án a Barátkozó családi és gyermeknapon. Jó hangulatban számos program gondoskodott a tartalmas kikapcsolódásról, mely megmozgatta a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt. A program sikeréhez az időjárás is hozzájárult, a napsütéses nyári délután kiváló lehetőséget teremtett a szabadtéri játékokra és a felhőtlen kikapcsolódásra. Ózdon a gyereknap keretében. Kiállítással emlékezik Debrecen legöregebb templomára, a Kollégium Múzeuma. Az idén 300 éves református kis templom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepségsorozat keretében megvalósuló kiállítás megnyitójára a Debreceni Református Kollégium Múzeumában kerül sor, június 18-án 17 órai kezdettel. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugati a szél megélinköl, és 20-26 fokunk van. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallják. Első rész. Jeremiás próféta elhívása. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlevőeket, épp úgy, mint akik rádión, vagy a televízión, vagy az interneten keresztül figyelnek bennünket. Jeremiás próféta könyvéről fogunk tanulni. Én több mint 30 éve kutatom Jeremiás könyvét, és mondhatom azt, hogy minden jelentősebb Jeremiásról szóló alkotást begyűjtöttem. A világ különböző íródott publikációkat mind-mind, és azt tudom mondani, hogy hihetetlen értékkel bír. És Jeremiás volt az a próféta, a nagy próféták közül, aki különleges szolgálatával felhívta a figyelmét Isten népe között, a szenvedésével, a küzdelmével, az igazmondásával, az álhatatosságával, a gyengeségével és az erejével együtt, mert Jeremiás nem volt emberfeletti ember, hanem egy születését valamikor Krisztus előtt 640 és 645 között született, Josiással egy időben, de talán Josiás 1-2-3 évvel idősebb lehetett nála. Mind a kettő személy nagyon fontos szerepet töltött be ebben az időszakban Izrael életében, és ami még összeköti őket, hogy mind a kettő nagyon fiatalon lett proféta, illetve király. Josiás 9 évesen, 8-9 évesen lett király, Jeremiás pedig olyan 15 évesen kapta az Úrnak az elhívását. Nem is nagyon tetszett neki, vissza is akarta utasítani, és mindent megtett azért, hogy ez az elhívás valamilyen módon módosuljon vele irányában, vagy vele szemben, de az Úr látta ebben a fiatal gyermekben azt a tehetséget, alázatot, azt a hűséget, amely méltóvá avanzsálta őt a prófétai szolgálatra. Úgy gondolom, hogy igazából nem tudjuk, hogy mit jelent prófétának lenni. Ismerjük a prófétáknak a könyveit, olvassuk fejezeteit, különböző helyzeteit, de nem tudjuk, higgyétek el, mert prófétának lenni hihetetlen nagy szenvedés és a legnagyobb öröm egyszerre. Ezt fogjuk megtapasztalni ebben a prófétai könyvben, Gondán Károly testvér.
3: Az ember azt gondolná, hogy akiket Isten elhív prófétának, azoknak garantálva van az üdvösség. Pedig ez nem így van. Isten, ha elhívja a prófétát, ennek ellenére tiszteletbe tartja a szabad akaratát. Hiszen tudunk olyan személyekről, akiket születésüktől fogva Isten elhívott, és mégis elbuktak. Akár Bálámot hozhatnánk, vagy akár Sámson történetét is. Azt gondolom, hogy a próféta Isten szócsöve, Isten üzenetét közvetíti a népnek. És ez az Istennek egy csodálatos szeretete. És különösen a prófétáknak akkor volt nagy szerepük, mielőtt Isten valami nagy dolgot kívánt tenni az üdvösség történetébe. Legyen ez akár egy nagy ítélet. Gondolok itt akár az első prófétára, Énokra, amit olvashatunk Júdás levelében. Aztán Noéra, egy vízözön előtti történet. Jeremiás egy Jeruzsálem pusztulása előtti történetnél van. Keresztelő János, az utolsó ószövetségi próféta, Jézus munkássága előtt lép be a történelembe. Szóval nagyon

0: Érdekes a profétáknak a szerepe.
1: Köszönöm szépen, és még egy gondolat, hogy profétának lenni és profétai üzenetet elmondani nagyon jó dolog, ha egyetértek vele. De hihetetlen kellemetlen, ha valami olyan dolgot kell a népemnek elmondani, ami nekem sem tetszik. Amit én is talán finomítanék, egy kicsit kultúráltabbá, egy kicsit csiszoltabbá tennék, de az Isten azt mondta, ne, úgy mond, ahogy kapod. És ez volt Jeremiás életének az egyik nagy titka. Marian, László és Editke.
2: Az már elhangzott részedről, hogy Jeremiás prófétának mennyi visszautasításban, elutasításban, mennyi keserűségben, mennyi szenvedésben, mennyi bánatban volt része. Mind a mellett Ellen White-nak engedjetek meg egy mondatát, ami egy összetett mondat meglehetősen, de nagyon pontosan Jeremiásra vonatkoztatható, és az Előtted az élet című könyvből volna ez az egy mondat, ami úgy hangzik, hogy a világnak olyan emberekre van a legnagyobb szüksége, akik el nem adhatók, meg nem vehetők, akik lelkük legmélyig igazak és becsületesek, olyan emberekre, akik merik a bűnt nevén nevezni, Jeremiás nevezi a teljes mértékben megállja helyét, olyan emberekre, akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket, olyan emberekre, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég. Jeremiás, ez a leírás teljes mértékben megfelel.
1: Köszönöm szépen, nagyon értékes gondolat, László.
3: A magukról a prófét, tákról is szerintem sokat tudunk meg, hogyha ezt megtanulmányozunk eddig szerintem. Mi azt gondoltuk, különösen amikor volt egy olyan negyedéves tanulmány, hogy kis profétákat végigvettük, hogy a profétának elmondja az Úr az üzenetét, meghallja és elmegy és elmondja az embereknek. Itt valahogy nem úgy, de nem az, tehát nekem nem úgy tűnik, hogy ezt szó szerint mind az Úr diktálta volna le neki. Nem, elmondott egy-két mondatot, és ő megfogalmazta.
1: Vagy gondolatokat adott. Vagy képeket.
3: És az is hozzá tartozik, hogy ugye miért nem Ézsaiás proféta tetszik neked, aki olyan szépen tud fogalmazni, olyan szép mondatokat tud a szeretetről, mindenről, és nem hiszem, hogy azt is az Úr diktálta volna, hogy neki szó szerint, meg Jeremiásnak is, hanem elmondja az üzenetet, mint ahogy Pál apostolnak elmondja, én vagyok Jézus, akit te üldözöl, és innentől kezdve meg tudott fogalmazni rengeteg dolgot szerintem. Hozzáadta a saját életét Jeremiás is, a saját gondolatait azért, hogy meg tudja fogalmazni azt, amit kért tőle az Úr. Én ezt így látom.
1: Köszönöm szépen. Szigeti István.
4: Engem az ragadott meg, hogy érdekes a Jeremiás és az Úr reakciát, ha megfigyeljük egymással szembeállítva. Ugye Jeremiás nagyon emberileg vonakodik azt, hogy nem tudok beszélni, és túl fiatal vagyok, ami 15 éves kora figyelembevételével még el is fogadható lenne. És az Úr válasza nagyon tapintatos, nagyon figyelmes, és ugye mert azt mondja, hogy nem mondd azt, hogy fiatal vagy, egy másik fordításban nem mondd azt, hogy túl fiatal vagy. A második megjegyzése az, hogy menj, ahova csak küldelek. Tehát nem kell neked választani, oda kell menni, ahova én küldelek. A harmadik megjegyzése az, hogy hirdet, amit parancsolok. Vagy egy más fordítás, mondd el mindazt, amit parancsolok, és végül egy vigasztalás, ne félj azoktól, akikhez menned kell, mert én veled vagyok, hogy megmentselek a kezükből. Tehát nagyon finoman, nagyon tapintatosan az Úr útba ígyja a kicsit vonakodó Jeremiást.
1: Igen, és Jeremiás megy, még akkor is, ha minden körülmény arra predesztinálná, hogy ne menjen, hiszen a legnagyobb visszahúzó erő majd a családja lesz, hiszen papi családba született. Ne menj már a prófétákhoz, mi papok voltunk világ életünkbe, mi Áron leszármazottai vagyunk, a papokat csak, vagy a prófétai üzenetet csak csinálják azok, akiket elhív az Úr. Te maradj meg a papi igazságban. És Jeremiás ennek ellenére érzi az Isten hívását, rendkívül szereti a papi dolgokat, rendkívül ragaszkodik a családjához, csak egy valami írhatja ezt felül benne, az Isten hívásának a tudatosítása. Menjünk a következő gondolathoz, a prófétákhoz. Itt Egy nagyon szép biblia vers van, Jeremiás 11. fejezet, 2. versétől a 6. vers.

0: Esélyig kérem Tokics Marikát, hogy legyél olyan kedves számunkra ezt a történetet felolvasni.
1: Halljátok meg a szövetség igéit, és mondjátok el Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak. Ezt mond nekik, így szól az Úr, Izrael istene, átkozott az az ember, aki nem hallgat annak a szövetségnek az igéire, amelyet őseiteknek parancsoltam azon a napon, amikor kihoztam őket Egyiptomból, a vaskohóból, és ezt parancsoltam. Hallgassatok szavamra, és teljesítsétek mindazt, amit én parancsolok nektek. Akkor népem lesztek, én pedig istenetek leszek. És megtartom azt az esküt, amelyet őseiteknek tettem, hogy nekik adom a tejjel és mézzel folyó földet, ahogyan van ez ma is. Én pedig így válaszoltam. Bizony, így van, Uram. Akkor ezt mondta nekem az Úr. Hirdesd mindezeket az igéket Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Halljátok meg, és teljesítsétek ennek a szövetségnek az igéit.
0: Köszönöm szépen. Miről van szó? Arról, hogy Jeremiás visszautal a pusztai vándorlás és az azt megelőző egyiptomi szabadulás időszakára és a sínai hegyi szövetségkötésre. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy ő meglátta, hogy ez a nép, ez az elferdült, eltorzult, vallástalan nép az Isten népe, mert a sínai hegyen az Úr, örökkévaló Úr szövetséget kötött ezzel a néppel. Ez olyan, mintha most visszamennénk a magyar történelemben 800 esztendőt, és nem is tudom, durván negyedik Béla idejére, és negyedik Béla idejéről elkezdenénk történelmi helyzeteket fölhozni. Hát azt hiszem, hogy nem csak ti, vagy a televízió nézői mosolyognának ki bennünket, hanem mindenki, aki hallaná, mit akar ez negyedik Bélával, mit akar ez 800 évvel korábban. És nagyon sokszor a gyógyulás akkor következik Isten népének életébe be, ha a nép vissza tud emlékezni generációk távlatain keresztül az Isten szövetségének színhelyére. Gondán Károly testvér?
2: Két gondolatot szeretnék megosztani veletek. Az egyik az, hogy amikor Isten elhív egy prófétát, akkor a gonosz is elkezd cselekedni. Ő elhív akár 40 hamis prófétát. Hogy miről lehet megkülönböztetni az igaz és a hamis prófétát? Általában ugye az ige azt mondja, hogy a hamis proféta az mindig jót jövendől. Az igaz proféta, az pedig, mondjam így, hogy korhol, vagy netán ítéletet mond, figyelmeztet valami komoly dologra. A prófétának, az Isten üzenetével mindig azonosulni kell. Ezért kell proféta könyvében látjuk ezt nagyon világosan, mikor azt mondja az Úr, hogy edd meg ezt a türetet, vagyis azt a tekercset. Az azt jelenti, az ítélet üzenete, hogy azonosulnod kell teljesen vele, és neked ezt hirdetned kell, tetszik nekik, vagy nem tetszik, mert ez egy kemény nyakú nép. János a jelenések könyve 10. fejezetében szintén ugyanez a gondolat jelenik meg, edd meg a könyvet, a te szádban édes lesz, a gyomrodban megkeseredék. Miről szólt ez a könyv? Evangéliumról és ítéletről. Az evangélium édes, az ítélet pedig megkeseríti a gyomrot.
0: És még egy gondolat folytatásként. A prófétának nincs joga átírni az Isten üzenetét, akár tetszik neki, akár nem. Nincs joga változtatni, hanem azt úgy kell továbbadni, ahogy Isten a számára elmondja, vagy közli. Koska Marian?
3: ha megfigyeltük, és ez Jeremiás profétánál sincs másként, hiszen most pont erről tanulunk, általában a proféták ugye az ítéletet hirdették, de az ítélet hirdetéssel ott volt rögtön a megkegyelmezésnek a lehetőség esélye is, az Isten ezt megadta, és mik voltak ennek a feltételi? Azt mondja, és több helyen ezt olvashatjuk Jeremiásnál is, hogy jobbítsátok meg az utaitokat, térjetek vissza a szövetségkötéshez, térjetek vissza az alapokhoz, és emlékezzetek arra, amit már az imént mondtál, hogy vezetett, milyen csodálatosan vezetett bennünket az elmúlt időszakban is az Úr. És ez a feltétele, hogy visszatérés Istenhez és engedelmesség, és akkor az Úr ismét meg tud bennünket áldani.
0: Egyszer megszámoltam azt, hogy Jeremiás könyvében hány szó az ítélet, a büntetés, a fogság, a kegyetlen idegen pogány népnek az elnyomása, és mennyi az evangélium, a bekötözés, a segítség. Nagyon érdekes, egyharmad ítéletre, kétharmad vígasztalás esett. Szóval ő attól még saját népének prófétája maradt, hogy bekövetkezik a katasztrófa, a fogság, a nyomorúság. Ő még ott is kötözni akar, segíteni, jobbítani, gyógyítani, ahol már csak a halál pusztulását lehet látni. László, aztán István.
4: Ja, hogy a Karcsi is mondta, hogy azért különbség van, ha valaki profétai üzenet vagy küldetést kap, vagy egyszerűen csak egy tanító. És figyeljük meg azt, hogy Jézus nagyon sokszor példázatokat mondott. És erre azt tanultam, hogy azért mondta, hogy ne kelljen mindent kimondani azért, hogy azonnal elfogják és kivégezzék, mert még ideje van. Tehát, hogy próbált példázatokba beszélni úgy, hogy jöjjenek rá, és mindenki vegye magára, amit akar. De itt a profétáknál ez nem így szokott lenni. Itt így kell szemébe mondani az embernek.
0: Borotva az éles utolsó lehet mondani.
4: Gyakorlatilag az utolsó lehetőségként. Tehát, ahogy mondta Karcsa, Keresztelő János is sokkal keményebben fogalmazott, mint maga Jézus. Jézus az utolsó napokban ugyanúgy elmondta a tanítványainak, hogy ez lesz, az lesz, és akkor már egyenesen, amikor már tudta, hogy nem kell időt. De a profétáknál ez egy nagyon fontos tapasztalat, amit a Leszke is ír, hogy ha az igazat mondták, akkor a zsarnokok megölték őket, ha pedig nem az igazságot képviselték, akkor Isten kérte azt tőlük számon. Ez egy nagyon jó mondat.
0: Így van. Köszönöm szépen Szigeti István, és utána Nyári Istvánt kérem, hogy az összefoglalást mondd el számunkra.
5: A Marian gondolatához csak egy megjegyzést tennék, illetve folytattam ezt a gondolatot. Úgyhogy a emberileg nézve ez a feladat azért nem volt olyan népszerű, mert ugye Izrael vétkeit kellett felfedni és erre figyelmeztetni. De ami csodálatos, hogy Jeremiás mindig a feladatra koncentrált, és nem pedig az elismerésre, mert akkor magával foglalkozott volna. Mindig a feladatra koncentrált, nagyfokú felelősséggel és nagyfokú komolysággal vette ezt a feladatot.
0: És nem személyeskedett. Na, az is nagyon fontos volt. Köszönöm szépen. Menjünk egy következő állomáshoz. Jeremiás családi háttere. Itt azért későbbiekben, nem a mostani tanulmánynál, hanem a későbbiekben fogunk találkozni azzal, hogy a családja mennyire próbálta visszahúzni. Ugyanakkor azt is tudom mondani, hogy ugyanez a család nevelte Jeremiást azzá, akit az Isten méltónak látott arra, hogy abban a generációban, abban az időszakban ő legyen a menny egyetlen profétája Izraelben. Természetesen volt még kortárs proféta, előbb említette Károly Ezékielt, és ott van még Dániel is, majd a fogságban, a későbbiekben, most még azért Dánielnek évtizedeket várni kell a születéssel, de nem lesz egyedül, tehát lesznek társai, akik egymást fogják erősíteni, egymás leveleit fogják majd elolvasni. Nézzük Jeremiás családi hátteréről. Jeremiás 1:1-ben olvashatunk. Csepec Erzsikét kérem a mikrofont, adjuk oda.
6: Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei, aki az Anatótban, Benyámin földjén lakó papok közül való.
0: ez nagyon sokat jelent. Azt is mondhatnánk, hogy datál. Leírja a családját, leírja honnan származik, leírja azt, hogy mikor származik, és talán elmondhatjuk azt, hogy ő Áron leszármazottja, és Abjátár főpapnak a leszármazottai közé tartozik. Nagyon jól ismerjük azt a helyzetet, amikor Salamonnal szemben Adóniát támogatja az akkor regnáló főpap, és amikor Salamon megerősíti a trónját, nem meri rá emelni a kezét a főpapra, de mivel ellene volt, leteszi őt, soha még király ez előtt vagy ez után nem tesz ilyet, majd nagy Heródes fogja a főpapokat úgy váltogatni, mint más ember a ruháját, és leteszi őt Anatótba, és gyakorlatilag itt nő fel ez a család évszázadokon keresztül, hiszen gondoljuk csak el, hogy a 900-as esztendők közepétől, most ugye 640 körül vagyunk, amikor Jeremiás születik, amikor elhívja, 625 körül vagyunk, amikor prófétává lesz, tehát több mint 300 esztendőn keresztül ez a család számüzetésben van. Az egykori főpapot nem ebből a családból választják, pedig valamikor főpapokat adott ez a család. Szóval teljes mellőzöttség, teljes félretevés, egy picit, mintha ma egyházpolitikáját láthatnánk az akkori királyoknak az életében. Koska Marian.
3: Csak egy fél mondat, és bocsáss meg, csak annyi kiegészítésként, amit elmondtál még, hogy akkor, amikor Adónia ugye fellázad gyakorlatilag Salamon ellen, akkor mellé áll ugye Abjátár főpap, és ez mind lázadónak halált érdemelne, tehát meg kellett volna, hogy ölesse, de megkegyelmezett az édesapjának, Dávidnak a szolgálatai miatt, meg hogy jót tett vele, meg segítette őt, és éppen ezért megkegyelmez, Anatótba száműzi, és gyakorlatilag megfosztja papi tisztétől.
0: Így van, köszönöm szépen. Még láttam kezeket előbb, ha nem, akkor igen, László.
4: Akkor én hadd mondjam, hogy ez is egy bibliai alap, el vagy alapgondolat, hogy profétákról nem lehet egy általános képet kialakítani.
0: Mert minden proféta más.
4: Hát szerintem szándékosan teszi az Úr, hogy véletlenül se jusson eszünkbe, hogy majd mi kiválasztjuk, hogy ki a proféta. Mert még a királyokat is ők akarták, mégis ki is választották maguknak, de a proféták közül mindegyik más. Két egyformát nem nagyon találunk a Bibliában. Mindegyik más, teljesen más természetű, más hátterű, más stílusú, és az Úr ezzel akarta bemutatni, hogy majd ő választ ki mindenkit, és az, hogy bármilyen stílusú vagy természetem lehet, alkalmas lehetek arra, hogy Isten üzenetét közvetítsem. Tehát itt nincsenek olyan feltételek, amiket mi gondolunk.
0: Köszönöm szépen. Marian?
3: Végszavára eszembe jutott valami, hogy az alapigénk, hogy már ismertelek még az anyamékbe, amit most mondtál, hogy az Úr tudja, hogy akit elhív, az mivé válhat majd akkor, hogyha engedelmeskedik neki, hogyha szolgálatába lép, és mi az, amire fel tudja használni. Tehát az Isten már ezt előre látta akkor.
0: Köszönöm szépen. Jeremiás prófétai elhívásáról fogunk beszélni most, és van egy nagyon szép biblia szövegünk, Jeremiás első fejezet 4.-5. versét, Jakó Gyulát kérem, hogy mondd el számunkra, olvasd fel számunkra.
7: Szóla pedig az Úr nékem mondván, mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijövél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé.
0: Ez egy nagy dolog, a népek, a nemzetek közé. Tehát Jeremiás nem csupán Izraelnek volt a prófétája, hiszen azért gondoljunk el Egyiptomról, Asszíriáról, Babilonról prófétált és jövendőlt, idegen nemzetekről, kultúrákról, amelyek hatással lesznek Izrael mindennapjaira. és alapvető politikai változást hozott ez az időszak. Ez körülbelül olyan volt, mint amikor Szovjetunió szétesett. Bekapcsoltuk a rádiót, és a rádió legfontosabb hírekében az volt, hogy megszűnt Szovjetunió. Azt se tudtunk, hogy mit jelent, hogy megszűnt, mi történt, stb. Tehát nagy-nagy változások időszaka volt. És nekem azt tetszik Jeremiásba, hogy ezeket a változásokat az Isten megjelenti számára, és ugyanaz az egyszerű, szerény ember tud maradni, mint aki volt annak előtte. Láttam kezeket, Károly, aztán ekkor Szigeti István, és majd utána Károly.
5: Itt a neveléssel kapcsolatosan ragadott meg engem az a gondolat, hogy ugye szent szolgálatra nevelték. Tehát egy nagyon jó háttérből jött Jeremiás, és nagyon jó lehet ez a nevelés, mert a szolgálatra való elhívás után ugye voltak itt lebeszélési, hogy így mondjam, kísérletek, de Jeremiás kitartott, és ez szerintem az bizonyítja, hogy nagyon kiváló nevelésben részesedett. És ezt a nevelést végül egész életében megtartotta, mert ami csodálatos, hogy a belső meggyőződése ellen ő sohasem ágált, mindig a belső meggyőződése szerint cselekedett, amiből a családi háttér és a nevelés.
0: Éppen csak még talán annyit hozzátehetünk, hogy a családja sem fogja megérteni a prófétát. És a családja is úgy érzi, hogy amikor ilyen kemény szavakat mond, hogy szégyent hoztál, fiam, ránk, szégyent hoztál Abjátára, szégyent hoztál Eleázára, szégyent hoztál Áronra. Miért? Mert nem úgy szóltál. De nem az én mondatom volt az Isten. Akkor is te nem mondhatsz ilyet Izraelre. Szóval még későbbiekben konfliktusa lesz a családjával. Az a család, amelyik szeretetre, szolgálatra nevelte, az a család sem fogja megérteni. Ez így volt Jézus esetében, és sok más proféta esetében is. Először Károly, aztán Editke.
2: Azt gondolom, hogy nem csak Jeremiásnak az alaktalan testét látta születése előtt Isten, hanem mindannyiunkat látott már. Tudva voltunk ő előtt, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a proféták nagyon szép ígéreteket kaptak Isten népére vonatkoztatva. Isten szeretetéről beszéltek, kegyelméről beszéltek. Olyan szép, hogy megfogalmazza az egyik, azt mondja, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert ő gyönyörködik az irgalmasságba. Aztán nagyon szép minden profétának, a profétai könyvnek a befejezése. Egy gyönyörű ígéret van minden profétai könyvnek majdnem a végén. Hóseás könyvét, aki egy kicsit ismeri, azt mondom, elragadtatásra tud beszélni, hogy hogyan fejezi be, amikor azt mondja, hogy kicsoda a bölcs, hogy értse ezeket, kicsoda az értelmes, hogy eszébe vegye ezeket, bizony igazak az Úrnak útjai, és az igazak járnak azon, a gonoszok pedig elesnek rajtuk.
0: Köszönöm szépen. Halász Edit.
8: Itt Jeremiás személyével kapcsolatban sok minden elhangzott, visszatérnék egy kicsit a feladatára, és itt különösen a családi háttere vonatkozásában, tehát ő, mint Isten szóvivője és Isten törvényének védelmezője, így ír róla a Szentírás is, és így tanuljuk, őneki feladata volt az, hogy a nemzet erkölcsi lelki vezetői felett ítéletet mondjon. Na most ezt ma úgy fogalmaznánk meg, hogy kőkeményen kellett megnyilatkoznia a természetével talán ellentétben is. És viszont csak az alkalmas én szerintem ilyen profétai feladatra, aki tényleg nem azt mondja, amit hallani szeretne a nép, az emberek, hanem amit Isten üzen. És itt félre kell tenni, ahogy te is utaltál, a politikai, társadalmi manipulációkra, viszonyulásokra, az egyéni érdekeire, tehát mindent itt félre kellett tenni, és majd a jövő hetekben tanuljuk, hogy igen kőkemény beszédeket kellett kimondjon.
0: Köszönöm szépen. Jakó Gyula.
7: Egy annyit, amit te mondtál, hogy a népek közé nem csak Izraelnek kellett képviselnie az Isten üzenetét, hanem a világnak, annak az adott világnak, hogy az is odafigyeljen az egyedüli élő Istenre, ahogy Dánielék, meg a más proféták közül is. Tehát őt meghatározta az Isten, hogy mire hívta egyáltalán, nem csak Izraelre külön, és ez lehet párhuzamot vonni, hogy ma is a népek közé szeretné elhívni Isten az ő tanítványait.
0: Köszönöm szépen, Tokics Marikát kérem, hogy a 9. oldalról az összefoglalást mondd el számunkra.
1: Jeremiás prófétai elhívása már megtörtént a születése előtt. Isten a fogantatás pillanatában elkülönítette Jeremiást a különleges prófétai szolgálatra. Megszentelte már akkor, hogy Izrael és a környező világ népei számára proféta legyen. Az eredeti gondolat

0: így fejezhetjük ki, szent célból elkülönítve. Isten ezt tervezte Jeremiás számára már születése előtt. Ez nem az eleve ellendelésről vagy predesztinációról szól, hanem Isten mindenható tudásáról.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolat, vonakodó proféták. Úgy gondoljuk sokszor a 21. században, hogy amikor Isten profétákat hív, akkor nagyon sok ember megpályázza ezt, és majd az Úr kiválasztja a legjobbat. Hát kérem szépen, nem így működött az ókori világban, hanem úgy működött, hogy Isten kiválasztotta, és általában az emberek vonakodtak. És ez a vonakodás Isten meggyőzését váltotta ki. Isten szinte vitatkozik a prófétákkal, lásd Mózessel, ugye, aki nem akarja a prófétai szolgálatot, nem akar elmenni a nép ellen, nem, hát mit mondjak, és ki vagy te, és fognak-e nekem hinni, és vagy ott van Ézsaiás, a nagy próféta, aki bemegy a templomba, és a templomban egy látomásban van része, és az Úr hatalmas mi voltát látja egy főpapi palástban, és a palást egész a mennyből a templomig ér, amikor észreveszi, hát a seregek urát látják az én szemeim. Nézzük ezzel kapcsolatosan Jeremiás 1:6 Biblia versét. Ildi, légy olyan kedves, Kakula Ildi, olvast föl számunkra.
2: És mondék, Uram Isten, ímé én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok még.
1: Mit mondott Mózes? Hát ugyanezt mondta, ha nem is ifjú vagyok, mert Mózes már 80 éves volt, de azt mondta, hogy nem tudok beszélni, elfelejtettem. Mit mondott Ézsaiás? Hát az, hogy tisztátalan ajkú nép között lakok. Hát hogy, én nem akarok. László?
3: Hát itt ráadásul van egy mondat, hogy azért nem akarta a profétai hivatást, mivel a kortársainál sok rosszat látott. Aval én védeném Jeremiást. Szerintem teljesen normális, hogyha mindenki így kezdi. Amikor az Úr ilyen komoly munkára megszólítja, akkor soha nem lehet, hú, Uram, de hogy persze, megyek, hát hú, hogy úgy meg tudom oldani, amit kérsz tőlem, és Uram, tudom, én vagyok a legalkalmasabb erre, meg szóval vannak, akik lelkésznek is így akarnak jönni, hogy én akarok lelkész, nem, szerintem először mindig el kell ismerni, hogy én alkalmatlan vagyok rá, és meg kell várni, amikor az Úr azt mondja, hogy igazad van, majd én megerősítelek, és mögötted állok. Szerintem ez a normális hozzáállás. Nem szeretem azt, aki magát nagyon alkalmasnak tartja, legalább, főleg az ilyen kemény munkára. És ez nem az Úrban való hitnek a gyengesége. De ezt meg kell beszélni az Úrral, hogy igen, Uram, tudom, hogy alkalmatlan vagyok, elismerem, de hogyha ő azt mondja, hogy de én megtámogatlak, akkor ilyet mondok.
1: Nagyon-nagyon fontos az, hogy ne tartsuk magunkat alkalmasnak, hanem az Úr tartson bennünket alkalmasnak, és mi tartsuk magunkat alkalmatlannak. Koska Marian?
4: Annál is inkább, mert azt mondja a Szentírás, hogy aki magát felmagasztolja, megaláztatik. Tehát, hogyha én eleve már ilyen startból így indulok, ahogy te mondod, akkor annak nincs jó vége. Viszont megfelelő kellő alázattal és kellő hát csak alázatot tudok mondani, tehát a méltatlanságát, ha az ember érzi, akkor odaállhat az Úrral, és akkor az Úr tudja használni, hiszen hogyha megüresítem magam, és azt mondja, hogy Uram, itt vagyok, használj, mint cserépedényt, és tölts be engem, és tégy engem alkalmassá a szolgálatra, akkor az Úr ezt meg fogja tenni, de egyéb iránt nem. Tehát, hogyha van bennem büszkeség, gők, hogy majd én fogom megoldani, biztos, hogy nem fog sikerülni.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István, aztán utána Halász Editke.
5: Csak egy mondatot szeretnék ehhez hozzátenni, hát mind Mózes, mint Jeremiás is nem a feladatot utasította vissza, hanem önmagát tartotta alkalmatlan a feladat elvégzésére, Tehát ez egy nagyon lényeges szempont, mert mi sokszor felcseréljük ezt a kettőt, magukat mindig alkalmasnak tartjuk a feladatokra, és közben nem veszük észre azt, hogy alkalmatlanak vagyunk.
1: Igen. Köszönöm szépen. Még egy érdekességre hadd hívjam föl a figyelmet. A mózesi és az ézsaiási elhívás, ez két típusú elhívás a Bibliában. A mózesi elhívás az nem szent helyen történik, hanem a természetben történik. Egy égő csipkebokor közelében vagy helyén történik. Ézsaiás elhívása viszont a szent helyen fog megtörténni. És arra gondolnánk, hogy a későbbiekben az ézsaiási elhívás fogja főként uralni a prófétai elhívásokat, de tévedünk, mert nézzük csak Jézust is, a Jordánnál hívja el a názáreti Jézust az Úr, vagy Pál apostolt a damaskusi úton hívja el, szóval a természetben való prófétai elhívás a mózesi elhívás felül fogja írni később az Ézsaiás, de nem fog teljesen kitörölni és eltűnni az elhívások sorából, de a mózesi elhívás fog uralkodóvá válni. Editke. Ézsaiási. Bocsánat, Ézsaiási.
6: Igen, én még csak egy verset említenék, a Jeremiás 1:10. versét, ahol, mert hogy ugye a vonakodását azért igazán megérthetjük, hiszen így szól, hogy gyomlálj és írts, rombolj és építs, plántálj. Tehát ilyen egyértelmű felhatalmazásokat kapos. Na most hát azért normálisan emberileg átgondolva, ha én ilyen utasítást kapok, akkor tényleg az ember először jobb, ha összehúzza magát. Na most, amit a Laci említett, hogy akik ebbe a szolgálatba vagy önként jelentkeznek, vagy belekerülnek, tényleg ott inkább egy életút, egy úgy rossz szóval használva egy karrier, azért viszonylag megfelelő körülmények, létbiztonság, tehát azért ezek elengedhetetlennek tűnnek, itt erről szó nincsen.
1: Pontosan. Köszönöm szépen. Marika?
7: Ezt a gondolatot fűzném tovább, hogy miért kell rombolni, gyomlálni, mert a tisztátalan földbe nem terem meg az igazság. Tehát először mindent ki kell írtani, ami nem odavaló, és akkor lehet építeni, akkor lehet plantálni. Mert az Úr igazságát nem lehet emberek kénye kedve szerint módosítgatni, vagy ahogy kényelmes és a világ nyomása ott van mögöttünk, hanem nekünk az igazságba nagyon biztosnak kell lenni, és azt bármilyen körülmények között nekünk meg kell tartani, nem hajolhatunk egy kicsit ide, egy kicsit oda. Tehát ki kell mindent tisztítani, hogy az igaz mag megteremjen.
1: Köszönöm. Jakó Gyula, aztán Marian egy mondatra.
8: Talán a 21. század kereszténységének is ez az alapproblémája, mert ilyen könnyelműen gondolja a kereszténységet, és tehát párhuzamot lehet vonni Jeremiás kora és a mi korunk között. Tehát ezt nagyon meg kell szívleljük valamennyien.
1: Köszönöm szépen. Esztert kérem, hogy, bocsánat, még Marian.
9: Marikának a gondolatmenetére egy fél mondatot szeretnék reagálni olyan szinten, hogy miért kell, hogy őszinték legyünk, és mondjuk meg, és gyomláljunk, és tisztít, mert az Úr megígérte, hogy

0: Nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. De az Úr ezt mondta neki. Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté? Látóvá vagy vakká? Talán nem én az Úr? Most azért csak menj, majd én segítségedre leszek a beszédben, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. De ő azt felelte, kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Ekkor az Úr haragra gerjedt Mózes ellen, és azt mondta, van neked egy testvéred, a lévita Áron, tudom, hogy ő jól tud beszélni, sőt, jön is már eléd, és ha meglát, szívből fog örülni. Beszélj hát vele, és add az ő szájába a szavakat, én pedig segítségetekre leszek a beszédben, és megtanítalak benneteket arra, hogy mit cselekedjetek.
1: Köszönöm szépen. Akkor Magdikát, Ézsaiás 6:5-re kérem, tehát egyetlen Biblia versre.
2: Akkor mondék, jaj nékem elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látték szemeim.
1: Köszönöm szépen, tehát Ézsaiás elhívását láttuk, és most Ildikót kérem, hogy a 10. oldal összefoglalását mondd el számunkra.
3: Az isteni elhívás bizonyossága ellenére Jeremiás megrémült, és nem érezte magát készen a feladatnak. Jeremiás nem akarta a profétai hivatást, mivel a kortársainál sok rosszat látott. Egyikük sem érezte magát készen a feladatra. Valószínűleg ez nélkülözhetetlen előfeltételt jelent a profétai szolgálathoz, hogy önmagát méltatlannak és alkalmatlannak érezze az az ember, aki ilyen fontos és rendkívüli feladatot elvállal. A Teremtő Isten szóvívője. Nem csoda, hogy először mindenki megriad a feladattól.
1: Köszönöm szépen. Mandulafa ága a következő gondolatsorunk, és Nyári Istvánt kérem, hogy Jeremiás első fejezet 11. versétől 19. verséig olvast föl számunkra a Szentírást.
4: Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem. Mandula veszőt látok. Az Úr pedig ezt mondta nekem. Jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Másodszor is szólt hozzám az Úr igéje. Mit látsz? Így feleltem. Gőzölgő üstöt látok, amely éjszakon jelenik meg. Ekkor így szólt hozzám az Úr. Éjszak felől tör rá a veszedelem az ország egész lakosságára. Mert ide hívom az északi országok minden népét, így szól az Úr. Eljönnek és fölállítja trónját mindegyik Jeruzsálem kapuival szemben. A várfalak körül mindenütt, és Júda összes városával szemben. Ítéletet mondok fölöttük minden gonoszságuk miatt, mert elhagytak engem. Más isteneknek tömjéneztek, és kezük alkotásai előtt borultak le. Közd azért derekadra övedet, indulj és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg általuk. Megerősített várossá teszlek ma téged, vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben, Júda királyaival, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek és megmentelek. Így szól az Úr.
1: Azt hiszem, hogy még most is megremeg a szívünk, amikor halljuk évszázadok távolságából ezt a nagyon komoly felhívást, és ezt a nagyon komoly elhívást, amire Jeremiás igent mondott. Nagyon elszaladt időnk, ezért két összefoglalást kérnék. Zsuzsitól, Rúz Zsuzsitól, a 11. oldalról, majd a 12. oldalról Magdikát kérném, olvassátok fel.
5: A próféta Isten tanúja, ezért nem az a feladata, hogy önmagáért szóljon, hanem Isten üzenetét kell közvetítenie. Nem az a feladata, hogy megtalálja a kivezető utat, és nem azért hívta,

0: mondta el az Úr, hogy a nagy és karizmatikus vezetővé váljon, akit az emberek követnek, hanem az Isten által elrendelt ösvényen kell járnia. A prófétának Istenhez kell vezetnie az embereket, akinél a megoldás található az összes létező problémájukra. Ma sincs ez másként.
1: Köszönöm.
2: Jeremiás 40 esztendeig állt a nép előtt az igazság és jogosság tanúbizonyságaként a példátlan hitehagyás éveiben saját életével és jellemével szemléltetve az egyedül igaz Isten tiszteletét. Jeruzsálem rettenetes ostromai idején Jahve szócsöve volt. Meg kellett jövendölnie Dávid házának bukását és a Salamon által épített templom elpusztulását. Amikor bátor beszédéért börtönbe vetették, akkor is világosan szólt az előkelő körök bűnei ellen. Megvetették, gyűlölték, elutasították, de végül látta a katasztrófát meghirdető profécia szó szerinti beteljesedését, és osztozott a megítélt város pusztulását követő bánatban és szomorúságban.
1: Köszönöm. Jeremiás életének első kis rövid történetét láttuk, és azt hiszem, hogy tovább bátoríthat bennünk az elhangzottak arra, hogy tanulmányozzuk, hasonlítsuk össze az eljövendő messiással, az új szövetséggel, és nagyon sok értékes ismeretet és tapasztalatot meríthetünk az ő életéből, az Úr kegyelméből. Amen.
3: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: Külső és belső válság.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: a költészet hangján.
1: 1830. december 10-én született Emily Dickinson, a magába forduló és környezetétől elzárkózottan élő amerikai költőnő. Közel 1800 verséből csupán 10 jelent meg életében, azok is névtelenül. Belső világában a lélek szerepét a tudat vette át. Költészetének fontos eleme a hiány, a vágyakozás valami után, amit ha megkapna, jelentéktelenné válna számára. Egész élete lemondásra épült.

Emily Dickinson, Fogd hámba életem, Uram, fordította Károlyi Ami. Fogd hámba életem, Uram, hadd indulhassak el. Egy simítás a lovakon, s rendben van, menni kell. Fogj be, hol biztonságosabb, hol nem botolhatom. Ítéletnapra kocsizunk lejtős domboldalon. Mit bánom én szakadékba, mit bánom a tengeren? Ez örökké tartó iram, választásod, s az enyém. Isten hozzátok élet és megszokott világ. Még csókold meg a dombokat helyettem, és tovább.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: az áldott otthon áldás lesz másoknak is. A mai ige 128. Zsoltár 5. verse. Megállt téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében. Gondolatok az igéről. Ez az ígéret az istenfélő embereknek szól, akik igyekezettel járnak a szentség útján. Az ilyen ember otthonát megáldja az Úr, feleségei és gyermekei nagy boldogság forrásai. A gyülekezetben is arra törekszik, hogy az Úr ügye ott is virágozzék, mert épp úgy gondja van az Úr házára, mint a magáéra. Ha az Úr építi háznépünket, illő, hogy mi is igyekezzünk az Úr házát építeni. Javaink csak akkor értékesek igazán, ha a kiválasztottak gyülekezetének építését szolgáljuk velük. Áldás lesz életeden, ha felmegy a gyülekezetbe, a Sionra. Ott tanít, megelevenít, megvégasztal az Úr, ott száll fel az imádság és az áldás. Ott hangzik a bizonyságtétel a nagy áldozatról. Megállt téged az Úr a Sionról. De ez nem csak neked válik hasznodra. Maga a gyülekezet is így virágzik. Sokasodnak a hívők, és szent munkájukat siker koronázza. Vannak olyan áldott emberek, akiknek egész élete folyamán megvalósul ez az ígéret. Sajnos, amikor meghalnak, Krisztus ügye gyakran kárt szenved. Igyekezzünk hát, hogy mi is hasznosan munkálkodjunk Isten gyülekezetében, és boldognak láthassuk Jeruzsálemet egész életünkben. Urunk, légy hozzánk irgalmas, hogy ilyen áldott emberek lehessünk. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangversenyműsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül fel. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 5 óra és éjfél között. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumok éjszakája rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest 5. kerület, Deák tér 4. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugati a szél megélénkül, és 20-26 fokunk van. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Gyuris Dániel.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: is nagy ember! Arthur Penn, 1970. A vadnyugat nagy témái közül egyet sem kímél a 121 esztendős kis nagy ember, aki a végzett állandó oldalváltásai miatt nem lehet otthon sem a fehérek, sem pedig az indiánok között. Szép volt, jó volt, talán igaz se volt.
1: Úgy gondolom, hogy a Little Big Man, a Little Big Horn-nak egy ilyen izgalmas, úgyis mondjam, talán parafrázisa, egy ilyen átgondolása az egész történetnek, hogy a történelem igazándiból egy emberek által kreált visszatekintéses mese gyakorlatilag. És pont ez a mese az, ami leginkább ebben a filmben a legerősebb szálként jelenik meg, hogy van egy elbeszélő, aki igazándiból minden gondolatot, minden izgalmas fantáziát belevetít a történelembe, hogy igazándiból a nézőre van bízva, hogy ezt elhiszi-e, vagy sem. Talán sok esetben a történelem is ilyen, hogy szeretünk nagyon szép történeteket kitalálni, kiszínezve, és mindezeket híres embereknek a környezetébe illeszteni, illesztve tálalni.
2: Mennyi esély van arra, hogy a világ legveszélyesebb vidékén túléljen a világ leglúzerebb embere? A másik, az pedig ennyi lenne, Keplertől származik, Forrest Gump Western környezetben. Összezavartalak titeket.
0: És egyébként... Főleg a Keplerrel, mert valami csillagászatot vártunk.
2: Igen. Na, szóval engem is megfogott az, ami Danit. Szerintem ez a világ legzseniálisabb film címe. Nem?
0: Jó, igen. És aztán meghalljuk, hogy Dusty Hoffman, aki nem tudom, 1.60 van, és ő fog egy ilyen hatalmas hőst, hatalmas mítoszt lejátszani.
2: Uh-huh. És hát az elején ezt a nézői alaphelyzetünket meséljük el, mert hogy gyorsan kinyílik a szívünk, lelkünk, eszünk erre a filmre, vagy csak a szemünk, de aztán azt érezzük, hogy nagyon fura ez a film, izgalmasan indul, de aztán kicsit zsibbasztani kezd, majd aztán meg ledöbbent. Ti mi mentetek keresztül, amikor megnéztétek?
0: Ebben nyilván belejátszik az állandó műfajváltás, tehát azért szeretjük tudni, nem csak a történetnek a vázát legalább a feléig, ugye az ilyen ajánlók ezt szokták tartalmazni, hanem azt, hogy most ez akkor mi vígjáték, vagy western, vagy csetlésbotlás, burlesk, vagy paródia, szatíra, történetmesélés, és emiatt állandóan iránytalanítva vagyunk a filmben.
2: Eleve van az alapregény, ami azt mondják, hogy a vadnyugatnak a legviccesebb és legeredetibb regénye. A
0: Thomas Berger, 1964.
2: Tudtam, hogy rád számíthatok. És itt azért az alapműfajt már ismerjük, irodalom órákról, Don Quixote, Candide, szóval adva van egy csavargó. És hát milyen jó, hogy ezt a csavargót, ezt odadobjuk a vadnyugatra, a határvidékre. Sok mindent fog látni, és sok mindenkivel fog találkozni.
1: Gyakorlatilag az összes elképzelhető mese és az összes elképzelhető kimenetelt tartalmazza szinte ez a film, és olyan, mint egy modern, mondhatni, szerepjáték. Oh. Hogy folyamatosan dobják a kockát, hopp, erre fordul a történet, arra fordul a történet, de mindig az illetőnek az alapképességei, amik benne vannak ebben a filmben, amik valljuk be, hogy elég szerények, de ettől függetlenül mindig valahogy úgy forgatja a helyzetet, hogy aztán még nagyobb kalamajkába kerüljön. És ez nekem nagyon tetszik, és akkor itt persze tovább lehet vinni, hogy nem esetleg egy gyűrűk ura a westernbe ágyazva, nyilván nem, hiszen nem egy hős költemény, de ennek ez a szál is benne van egy kicsit, hogy próbál egyfajta egy ilyen hősi irányvonalat belevinni ebbe az egészbe, de nem megy, hiszen hát Dustin Hoffman, ugye, alias Jack Crabb a történetben nem alkalmas erre a hős szerepre, vagy mégis?
0: Akkor ebből egy kulcsgondolat következik, a film bejósolhatatlan, mint a Monty Python, akkor ugyanazt mondom el pozitívan, mint az előbb az iránytévesztéssel, tehát hát csodálatos élmény, hogy várnánk valamit, valamifele megy a történet, és azonnal az egész összedől. A rendezőnek, Arthur Pennnek nagy kedvence volt Hári János, és Kodály Zoltánnak a daljátékát is nagyon szerette, állítólag, mert hogy Hári János figuráját pillantjuk meg ebben az emberben, a Dusty Hoffman rögtön 121 évesre ugrik, az csak azért, hogy 10 perc múlva már egy 10 éves fiúcska legyen, a Guinness Rekordok könyvében ez a legnagyobb egy színész által eljátszott időtartam, és ez az ember, ez azt mond, amit akar. Egy kulturális antropológus ül vele szemben, vagy irodalomszociológus, vagy néprajzos, aki faggatja őt az életéről. Egy röpke 15 évről van szó, vagy talán 20 évről, tehát ez a 60-as és a 70-es évek, 1860-as és 70-es évek a Vadnyugaton. És ő tényleg, mint Hári János, mindegyik történetet kicsit fölfújja, mint a lufit.
2: De várjál, de a Hári Jánosnak mi az alakja a Hári János történetekben? Hogy ő egy daliás, vitéz, bátor, hős, tehát a Hári János azért önmagát is fényezi. Erről a csávóról meg mit tudunk meg?
0: Igen, lefényezi önmagát.
2: Lefényezi, tehát hogy én nekem ez a Hári János hasonlat egy picit sántít, mert hogy pisztolyhős, aki nem bírja a vér látványát, meg indiánokkal is harcol, de aztán csapatát csapdába csalja. Jó,
0: teljesen nincs igazán.
1: Varázsszerkereskedő.
2: Micsoda?
1: Varázsszerkereskedő.
0: Csodálatosan lő célba, igen, mint senki más a vidéken. Teherbe tud akkor ejteni öt indián nőt egy éjszaka alatt. Tehát azért van itt fölfele fényezés.
2: De azt
0: egyetlen is túlélő egy mészállásban.
2: Jó, szerintem neki az egyetlen, és akkor még ott van, hogy üzletember, akit úgy átvernek, ahogy csak
0: igen,
2: lehet.
0: Igen.
2: Most a nők,
0: meg a felesége nem ismeri meg.
2: Meg egy feleséget ő teherbejtett, a többiről nem derül ki, hogy azoktól gyereke születne. Az, hogy itt van egy feladat, amit ő nagyon nehezen teljesít. A nőkről nekem az derült ki, hogy van egy gyönyörű, kedves felesége, és tőle egy gyermeke, és van még annak egy pár testvére, akikkel együtt kell tölteni az éjszakát, de azért ebből sem egy sikeres férfi bontakozik ki, mert egy sikeres férfi bocsánat, csúnyát mondok, akkor csinálja, amikor akarja, ha igazán sikeres. Ő meg nem akarja, neki ez egy kényszer, muszáj neki.
0: Hát ez benne a vicces, igen, hát okay, végigrögtem, ez a legviccesebb jelenet. Vicces. De azért ő megállja a helyét, tehát boldoggá teszi az öt asszonyt, az nem derül ki, hogy gyermek fogan-e, mert hát lemészárolják az egész közösséget.
2: Igen, ez meg majd egy másik jelenet. Szóval, hogy innentől kezdve nekem azért gondjaim vannak a Hári Jánossal való összevetéssel. Egyetlen egy igazi...
0: Hári János szerényebb öccse.
2: Igen, bár egyetlen egy tehetsége. A Hári János ráadásul jól is néz ki ez a csávom, arról meg csak azt sem mondhatjuk. De ami a nagy erénye, hogy túlél.
0: Igen.
2: És egyébként irreálisan sokáig él.
1: És pont ez a túlélés a legizgalmasabb benne, hogy az egyedüli túlélő már azt mond, amit akar.
2: Igen.
1: És ez az, ami leginkább megfogott a filmben, hogy az elején is így kezdődik, tehát hogy pont a több mint egy évszázados öreg bácsi beszél egy igencsak szkeptikus kutatóval, ami igencsak jól sikerült a leírása ennek vagy most a bemutatása ennek az illetőnek, és a vége is gyakorlatilag ez, hogy az ő történetét lehet, hogy most meséli el utoljára, vagy lehet, hogy legelőször ebben a formában. Nem tudhatjuk, de lényeg a lényeg, hogy ott ülünk, hallgatjuk, nézzük, nem hisszük, de aztán a végén úgy állunk fel a filmből, hogy úristen, mi volt ez? Ez egy emlékőrület.
0: Nyilván történelem alulnézetből ez, mert hiszen a történelmi események nagyjából stimmelnek, jó két mészárlás föl van cserélve, de hogy a ismert szereplők, a Vadnyugat ismert toposzai legendái tűnnek elő, csak alulnézetből, meg túl közelről mindegyik a paródiájába fordul. A történetmesélő ráadásul akkor hagyja abba a történetet, és ott, ahol ő akarja, a film vége ez, hogy na viszlát, ennyi volt, többet nem mesélek.
2: Most a western műfajáról két szót érdemes szólni, mondjuk bedobva öt korszakot. Az egyik az a korai, a kezdetek, amikor egyszerű történeteket nézünk, jó kis üldözésekkel, banditákkal, egyértelmű, hogy vannak a jók meg a rosszak, és a hős mondjuk a bátor cowboy vagy sheriff. Aztán a következő korszak, 30-as, 50-es évek, mondjuk hatos fogatra gondoljunk, itt építik a civilizációt, és látjuk már a gyönyörű monumentális tájakat, nem is akarom ezt tovább ragozni.
0: És mikor olyan a a spagetti western.
2: És akkor még addig be kell érnünk a pszichológiai westernnel, az 50-es évekből, ahol a kulcs szó mondjuk a kétely lenne, vagy az erkölcsi bizonytalanság, egyik nagy kedvencünk az üldözők. Sebzett, magányos, vívódó férfi a hősünk, és utána jön az, hogy az olaszok megmutatják az amerikaiaknak, hogy ebben még mindig belefér valami. Itt már egy nagyon cinikus világgal vagyunk, körülvéve meg cinikus antihősökkel, akik rendkívül hallgatagok. És akkor itt van az új korszak, ez a, úgy szokták mondani, hogy anti-western vagy revizionista western, uh-huh. ahol egy mítosz rombolással van dolgunk. Ezt fogjuk majd mindjárt itt kivesézni. Csak hogy eljussunk oda, hogy aztán van még egy ilyen, nem tudom, modern vagy szinte kortárs western, ahol mondjuk a Clint Eastwoodnak, nincs bocsánat, jól mondom annak a filmének a címét, Unforgiven, ahol érzünk egyszerre nosztalgiát is, meg kiábrándultságot is, meg a nosztalgiából a mazsolázást. Mondjuk a nem vénnek való vidéknek is van egy ilyen utóveszten hangulata.
0: Milyen régóta tervezgetik a szlovák és a magyar történelem tanárok, hogy közös történelmen könyvet írnak, ahol a szlovák és a magyar szempontok is szerepelnek, nem tudom, hol áll ez a projekt, még ingoványosabb lenne román és magyar közös történelem könyv. Arra próbálok utalni, hogy ez a film egyszerre meséli el az indiánok szempontjából és a fehérek szempontjából a vadnyugat történetét, és ez állandóan ellenkezőjébe fordul. Azért az indiánok sincsenek kimélve, tehát ők is sokszor nevetséges figuraként, meg komolytalanokként vannak ábrázolva, akik szintén parodizálják önmagukat.
2: Nektek ez feltűnt, vagy néztétek, hogy van ez a fogalom, most ebből botrány is van a magyar valamelyik színházban, hogy feketéket kikkel játszunk el, lehet-e feketéket fehérekkel eljátszani, de hogy ebben a korban, vagy eddig a korig simán lehetett indiánokat vörösre, vagy nem tudom,
0: részbőrűvé.
2: Így hívják ezt?
0: Nem tudom, de én most így
2: adná jó. Magát, igen.
1: Most Gojko Miticsre gondoljunk akkor, mint európai szempontból, hogy a jóre keleti blokk megoldotta ezt a kérdést egyből.
0: Egy
1: jugoszláv gyönyörű indián területekkel, egyébként gyönyörű, ugye maga Boszniának az igen. a területe, Bosznia-Horvát határa.
0: Gojko Mitics is gyönyörű.
2: Zárója spagetti westernnél pedig a spanyol hegyvidéket
1: használják. Igen, használják. Tehát ugye az európai, még, hogy is mondjam, western filmet tudott készíteni, mint az amerikai, úgyhogy szerintem én még izgalmasabb.
2: És ott nem volt ilyen spagetti westernhez, hogy szerintem az a csúcsa a westernnek. Európában megmutatták Amerikának, hogy hogyan kell.
1: Csatlakozom.
2: Oké, de hogy itt ebben az értelemben, ami nagyon érdekes, hogy itt álltak tényleg indiánok, játsszák, alakítják az indiánokat? Néztétek?
0: Hát itt volt ugye igen. botrány is.
2: Na,
0: hát, hogy maláj játszott
2: a... Majd ennél a finnél?
1: Hát bármennyire is, de egyébként jó maga. Az indiának az ábrázolása szerintem egyébként jó.
2: Az indián törzsfőnök, ő egy valóságos ember, akinek a nevét majd mindjárt Nagypán Szabolcs így benyögi.
0: Chief Dan George!
2: És hogy ő tényleg...
0: Igen, ennél a filmnél, na. Tehát, hogy egy kínai játszotta az indiánt, egy maláj játszotta, igen. De egyébként maga a törzsfőnök, ő valódi indiára utaz, bár,
2: de valahol
0: bár
2: azt
0: kanadai.
2: Hogy, de hogy tényleg, még azt is hallottam róla, hogy ő nem akármilyen indián, hanem valami kanadai törzsfőnök volt, aki elment filmezni.
0: Ő az első indián, vagy őslakos, akit Oscar-díjra jelöltek e filmján.
2: De jellemző Hollywoodra, hogy nem nyertem.
0: Még, de aztán lett később indián Oscar-díjas.
1: Az is érdekes egyébként a filmben, ha már így ugye visszatérünk, hogy a vezetők milyenek. Tehát ha van az indián vezető, ha már itt ugye a törzsfőnökről van szó, és milyen ugye Caster. Ugye a két népnek mondjuk úgy, vagy a két filmben megjelenő fajta embernek milyen vezetői vannak. Ugye milyen Caster? Igazából folyamatosan ugye...
2: De őt nagyon szeretjük, nem? Őt tiszteljük, igen. becsüljük.
1: De mégiscsak egy önző illető, aki csak a saját dicsfényét hajlandó csak üldözni, és hajlandó mindenkit feláldozni a saját dicsőségéért.
2: Akkor, tehát, hogy akkor mégsem, tehát akkor hát... most megtudtuk a Casterről itt, hogy egy ilyen... mondjuk már jó kis jelzőket, egy ilyen narcisztikus fajankó,
0: becsvágyó.
2: Aki igen. A senki ön más véleményére.
1: Elnök szeretne lenni, ugye, és akkor ezért ugye hajlandó bármilyen, hogy is mondjam, dicsőségi hogy is mondjam, tehát bármilyen babérkoszorúkat összegyűjteni, legyen szó
2: vagy
1: arról.
2: Kalpokat.
1: Vagy skalpokat. Hát,
2: babérskalpot.
1: Hát micsoda összetétel. Tehát bármire képes, csak azért, hogy magának olyan dicsőséget szerezzen, ami majd őt egy vágyott helyre repíti. Ugye kétféle ember van, van, aki jó helyen van, és valaki jó helyen szeretne lenni. Hát most ez a jó helyen szeretne lenni jellegű embernek a prototípusát látjuk. A másik oldalon viszont a indián főnök, aki úgy érzi, hogy jó helyen van, de ezt elveszíti. Tehát a két, mondjuk úgy, hogy vezető egymás kárára cselekszik, és a két örlőkő közé, tehát két malomkő közé esik be Jack Reb, azaz Dustin Hoffman, aki felörlődik ebben a történetben.
0: De szép, azért a Chief Dan George-ot még kicsit, már a szerepet, akit játszik, kicsit elemezzük még, mert az az érdekes, hogy tehát őt megszeretjük, tiszteljük, de azért ő maga paródiáját is játsza, tehát az ilyen nagyon bölcsen ülő indián főnök, akiből minden pillanatban kipottyanhat egy bölcsesség, így néz ki, de amikor kipottyan egy-egy bölcsesség, akkor azok igazából közhelyek,
2: vagy
0: önellenmondások.
2: Jó, azért Szabi, mert római katolikus, meg ökumenikus teológus vagy, meg végigolvastad a világ összes vallásának, összes szent könyvét, meg még a magyar szólások és közmondások tárát is.
1: Dakota közmondásokat
2: igen,
1: is ismeri.
2: És itt megkapjuk a Dakota közmondásokat, de mivel hagy ez a csávó, ez tényleg így gondolja, és ezek szerint él.
0: Jó, értem, de hogy ugye a zárójelenetben ő meghalni készül, és még a sírja is megvan ásva, tehát egy ilyen gyönyörű, mint a karate filmekben a mesternek a beteljesedése, és tehát ilyen korrelatot is folytat, stb. Aztán mégsem sikerül meghalnia, és akkor mondja, hogy hát néha működik a varázslat, néha pedig nem.
1: Hát mert ez az egész filmről szól, az a kis jelenet, hogy gyakorlatilag az egész néha működik a varázslat, néha nem. Hát amikor előkészíti a törzsfőnök a saját halálát, az olyan, mint amikor a maga Jack Reb a történetben meséli a saját életét. Ő elkészítette ezzel a saját halálát, de gyakorlatilag nem hal meg a film végén, ha mondhatni ezt egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, lelőve egy kicsit itt
2: nyugodtan
1: a
2: point,
1: de gyakorlatilag ez történik.
0: Egyébként az eredeti regényben meghal az indián főnök,
1: filmben,
0: és ezt nem akarták a filmben, mert túl tragikussá tette
2: volna.
0: De
2: most várjuk, itt viszont az indián főnöknek az alakját is Dustin Hoffman figurája meséli el, ugye?
1: Hát gyakorlatilag igen. Tehát jó, rajta keresztül
2: fontos,
1: halljuk.
2: Tehát, hogy innentől kezdve
0: vele,
2: még
0: a nem minden se Isten sem.
2: Nem csak az, hanem azért itt van egy szitálása a bölcsességeknek, amire
0: mit tudja
2: idézni. És ahogyan emlékezik.
1: Nyilván, hát, de, és az is benne van, hogy nem veszük észre a bölcsről, vagy bölcsnél, hogy mikor bolondul meg. És mikor válik a bölcsesség önmaga paródiájává. És ez is a nézőre van bízva egy kicsit, hogy mi az a pont, amikor már nem hiszünk a vezetőnek, ennek a törzsfőnöknek.
0: Jó, de akkor ez akkor nagyon fontos, tehát itt nem a film ironizál a történelemmel, hanem van egy ilyen egy kisméretű és rendkívül kisszerű elbeszélünk. Ő nem csak testileg kis nagy ember, hanem szellemileg is, tehát ő találkozik a történelem nagyjaival, Wild Bill Hickokkal is találkozik, de ő úgy tapasztalja meg őket, illetve úgy emlékszik rájuk 121 évesen, félig talán szenilisen,
2: hogy
0: ezek
2: fontos.
0: Milyen közhelyes, kisszerű, üres emberek voltak. Tehát ő tulajdonképpen az elbeszélésében lerángatja őket, így csinál vígjátékot ebből a történetből.
1: Hát meg magából a hősből, tehát az, hogy mi a hős. Tehát itt egy nagy kérdés, hogy találkozunk valakivel, aki magát esetleg nem tartja hősnek, csak az emberek esetleg körülötte, vagy az utókor tekinti majd annak. Tehát amikor a történetírók képeznek hősöket alapvetően, meg a társadalom maga nevezel hősöknek valakiket. Tehát, és ez is egy, de az illető, hogy a találkozol vele számodra, aki a saját ismerősöd, vagy akár neked ő Józsi Pista, stb., akit nem hősnek tekintesz, hanem jó embernek. És aztán utána, hogy mi történik vele, vagy milyen tetteket vitt végbe, mind pozitívan, mind negatívan, neked ugyanúgy egy olyan ember marad, akit te ismertél, aki neked fontos volt, de a többségnek csak a hősérség marad.
2: Akár még családokban is megtörténik, hogy mondjuk picit túl korán meghal a nagypapa, és akkor, hogyha olyan nők vették őt körül, hogy mondjuk sokáig él az özvegye, meg a lányai hát szeretik ezeket az a történeteket. Hát én találkoztam vagy sok családban ilyennel, hogy az a nagypapa, aki visszagondolva gyerekként mennyire problémás volt, az egy ilyen szent és csodás és szuperhősé válik 20-30 éven belül.
0: Jó, de akkor a kettő egyszerre igaz. Ezzel a részével nem vitatkozom, tehát megszépülnek, az ellenkezője is van, tehát vannak közöttünk nagyszerű emberek, bölcs emberek, nagy életművű emberek, hősök, és ezeket a közhelyes átlagpolgárok, nyárspolgárok, azok nem a nagyságukban látják sokszor, se életükbe, se visszaemlékezve, hanem csak ezeket az ócska, rossz indulatú pletykákat terjesztik őróluk. Tehát lerángatjuk a nagyságot a mi kis mocsaras területünkre. De ez egyszerre igaz, tehát a kis-nagy ember az kicsiből nagyot és nagyból kicsit egyaránt csinál.
2: Nekem volt szerencsém sok nagy emberrel találkozni már kamaszkoromban, és az volt a tapasztalatom, hogy elképesztően kiábrándító dolgokat is megtapasztalt az ember.
0: Jó, de engem kivéve nyilván.
2: Így van. És akkor innentől kezdve az a kérdés, hogy mit jegyzünk meg ezekből a nagy emberekből. Lehet, hogy nekem az volt a nagy lecke, hogy minden nagy embernek vannak ilyen, főleg öregkorában ilyen kis stílű hülye dolgai.
0: Nagy fáradt, nagy az árnyék.
1: Vagy minden nagy ember kis emberként kezdte, nem? Vagy minden nagy ember kis emberként kezdte.
2: És végzi.
1: Hát elképzelhető, vagy annál is kisebb.
2: De hogy ilyen legendákat is tudunk akár magyar órákra, hogy melyik nagy költőnek milyen gyengéje volt, és az a jó, hogy...
1: Ezt imádják a hallgatók egyébként.
2: Igen, de hogy nehogy
0: és
2: már...
0: És milyen fontos írólom szempontjából? Nem.
2: Egyik magyar költőről mesélték, hogy már nagyon öreg volt, ott volt a kórházban, kivitték a klotyóra, és közben ment a Bajnokok Ligája mérkőzés, és ott felejtették szegény. És aki mondanám, nem fogom kimondani, tehát ahhoz az emberhez nem, még azt se tudjuk elképzelni, hogy valahol vincére járt. Na mindegy, szóval, hogy de valószínűleg nem kell ezeket, és elítélem azokat a magyar tanárokat, akik ezekről sztoriznak, mert nem ez a feladata az emlékezetnek.
0: A szerző halott. A mű az, ami egyedül számít.
1: És azok, akik dekódolják ezeket a történeteket. Ugye most teljesen más a 70-es években megnézni ezt a filmet, és teljesen más 50 évvel később akár.
2: Dúla, vietnámi háború.
0: Így van. Tehát ez egy háború ellenes.
2: Zajlik a szexuális forradalom.
1: Hát az pán a filmben is zajlik.
2: Hát igen, ez fontos, hogy a vietnámi háborúban elkövetett
1: ugye
2: amerikai...
1: indiánokkal, ugye izgalmas...
2: Hippiskedünk a sátorban, már csak a fesztiváli hangulat jelzik, bár szerintem egy ilyen indián tábor az szintén.
0: Békepipázgatnak
1: mindenféle. Hát az nagyon megy, igen.
2: Míg az indián törzsfőnököt annyival zárnám le személyesen, hogy egy teológus is ismerősöm azt mondta, hogy ez a csávó, ez maga az Isten. Nem, ezt én fogalmaztam meg, hogy ahogy a mindig szeretettel fogadja minden bűnét. Igen, visszafogadja. Tehát minden bűnét megbocsátja, és bölcseket mond, hát ilyennek képzeljük a jó Istent is. Legalábbis
1: hát, én. Igen, kedves nagyapa.
2: Igen. De amit mindenképpen még érdemes lenne megbeszélni, sok mindent engem egyébként...
0: Én olyannak kézzelem, hogy jó Isten, mint napsugár a feleségem.
2: Ó!
0: Önzetlen, mosolygós, derűs, nem féltékeny.
2: Engem ez a rész foglalkoztatott nagyon, hogy mennyire irigylem az amerikaiakat szemben szegény magyarokkal, hogy ez a történelemnek ez a nem csak egy legizgalmasabb korszaka, bizonyos esetben lehet, hogy a 20. század volt a magyar történelem legizgalmasabb korszaka, de ez a kellemesen legizgalmasabb...
1: Kivéve azok szerint átélték, igen.
2: De ezt akarom mondani, hogy a magyar történelemnek a utólag kellemesen legizgalmasabb korszaka, az mondjuk 1100 éve zajlott. Nyilván, hogyha az embernek mondjuk fájt a foga, vagy ellopták a lovát, a besenyők, akkor azért nem volt annyira kellemes ez a korszak, de hogy azt akarom ebből kihozni, hogy amikor még nem volt rendes rend, nincsenek írott törvények, csak a szokásjog, megvan az ellenség, a rohadt besenyők, vagy az indiánok, kár, hogy Európa számára ekkoriban mi voltunk a vademberek, és ott van ez a határvidék élmény, hogy civilizáció nincs, már vadon most itt kezdődik, és hogy ott van összezárva kint a prérin, akkor nem lehetnek összezárva, egy csomó kemény férfi. És gyakorlatilag nem az számít, hogy konfliktuson akkor nem bírósági tárgyalásra megyünk, ami évekig húzódik, hanem előkapjuk a pisztolyt, vagy a lovat, és megvívjuk a csatáinkat.
1: Kivéve, ha félünk a vér látványától, és igen. Inkább összvér
2: és sárként. Micsoda kalandok teljesen vannak, ki. Micsoda figurák, a Buffalo Bill, meg aki... Ki volt ez a pisztolyhős még egyszer?
0: Wild Bill Hickok.
2: És mennyi ilyen legendás alak. Nekünk az a bajunk, hogy nem, 1100 év régen volt, nem volt írásbeliség, és senki nem jegyezte meg. Az amerikaiaknak meg valahogy megmaradtak ezek a nagy történetei.
1: Meg a nagy kérdés, hogy milyen mítoszokat gyártunk mi magunkról. Aha. Tehát, hogy az amerikaiaknak meg volt ez a frontier szellemiség, és gyakorlatilag minden tekintetben ez jött vissza, akár a politikában, akár máshogy is, hogy gyakorlatilag Amerika egy ilyen self-made nation. Uh-huh. Tehát, hogy ők megcsinálták magukat, ők meghújtották a terület. Tehát hát az indiánok nem különösebben örülnek ennek a ténynek, és gyakorlatilag ők így lettek nemzet ezáltal. Tehát egy nagyon sok felől jött nép, akinek lett egy közös története.
2: Ha visszagondolok a nagymamámra, feltéve, hogy ott élt, vagy a ők nagymamámra, és ő is ott élt, akkor éltek. Tehát hogy szinte én így...
1: Igen, csak ez mondhatni, van az emlékezet tudományban.
2: Szájról ezeket a sztorikat.
1: Igen, az emlékezet tudományban ezt hívják mondjuk élő emléknek, vagy forró emléknek, amikor még...
3: Meg ugye oral ezeket,
1: igen, amikor még neked vannak konkrétan családi legendáid, meg családi történeteid, és akkor vannak az, amikor ez megszűnik, és amikor már csak mástól, idegentől, vagy pedig könyvből, tehát mondjuk az a hideg emlékezet, amikor már csak emlékművekről, vagy esetleg történelemkönyvekből ismersz egy-egy sztorit. Na és ez a különbség igazán, volt a Western, az az amerikai világnak mondjuk egy ilyen forró emlékezete, még mondjuk számunkra mondjuk az 1100 év, az egy hideg emlékezet, amit legjobb esetben is a hősök terének a központi szobor alakjáról ismerünk meg, vagy egy-egy, hát hogy is mondjam, nem a legerősebben elkészített filmről.
0: De abban az értelemben nagyon időszerű a film így 55 évvel az elkészülte után, hogy 70 az az időpont, amikor véget ér a 60-as évek, és ez az összes forradalom, amit említettünk, ez mind arra jön rá, hogy félrekezeltünk dolgokat, tehát nem megfelelő módon bántunk a feketékkel, bántunk a nőkkel, bántunk a szexualitás szerepével.
1: Az indiánokkal.
0: Most a filmre térve.
1: És az indián nőkkel.
0: És akkor az amerikai történelemnek ez a újraírása, ez tulajdonképpen akkor töretlen 70 és 2026 között, tehát gondoljuk újra a történelmet az elnyomottak szemszögéből, és gondoljuk azt újra, hogy a nagy dicső hőseink, és akkor a vadnyugat mítosza, amit nagyrészt azért a Hollywood teremtett meg, valljuk be, hogy ez,
2: nem,
0: ez milyen van, de szerintem Hollywood nélkül nem lett volna.
2: Turnézni Európában.
0: Ja, hogy önmaga teki, ezt erre utal a film, önmaga teremti meg a saját mítoszát a vadnyugat, tehát ezek a nagy hősök először, nem tudom, skalpokat gyűjtenek, utána pedig ilyen vándorcirkuszban előadják az erről szóló történeteket.
2: És akkor még ott van a Mai Károly, aki szintén hozzá tesz meg az irodalom.
0: Hát, hogy Európa, vagy, igen, mert Gojko Miticset említettük, de hogy a vadnyugat mítoszához az európaiak nagyon jelentősen hozzátesznek.
1: Hát leginkább igen, és a legfontosabb ebben az, hogy hogyan válik ugye a fehér ember mondjuk a legyőzött népeknek a elmesélőjévé, mert itt gyakorlatilag ez történik, hogy az indián történelmet a fehér embereknek a szemszögén keresztül ismerjük, és ez a film, ez a kis nagy ember, ez próbál
2: váltogat.
1: ebbe belevinni minket, hogy tessék, hogy nagyon sok olyan film készül ugye a 70-es évektől, ami arról szól, hogy na, egy fehér gyermek az indiánok között nő föl, vagy pedig beházasodik, hát gondoljunk például a farkasokkal táncoló fantasztikus filmre, tehát, vagy nagyon sok más ilyen film is van, de innentől kezdve ez egy általános történetté válik, hogy a 70-es évektől nagyon gyakoriak lesznek az ilyen filmek, és mondhatni, hogy az indiánok és a fehéreknek egyfajta ugye kohabitációjáról és békés együttéléséről is felvetnek lehetőséget, amit aztán mindig ugye a hatalomvágy és mondjuk úgy, hogy a nagy politika tönkre tesz.
0: A farkasokkal táncoló, az hitelesen ábrázolja, és belülről az indiánokat, ez a film egyáltalán nem.
2: Igen, tehát én a párhuzamban nem értettem. Igen, a farkasokkal táncoló, ugye, az meg egy ilyen szentimentális, ilyen igen, romantizáló
0: itt
2: film.
0: Itt meg egy 121 éves ember ilyen gagyi módon meséli el, ugye a híres jelenet az indián tábor az elején, amit sokan a paradicsomkerthez, vagy a mennyországhoz hasonlítanak. Én nem így láttam azt. Szerintem az egy nagyon gyermetek dolog, tehát ott bukfencezgetnek az indiánok meg van a fordítva ülő ember, aki mindent fordítva csinál, meg ugye a két lelkű ember, aki egyszerre nő, egyszerre férfi, vagy mindenhova nagyon tartozik.
1: Tehát mindent beletettek igazándiból egy ilyen nagy katyvaszként.
0: Hát hogy katyvasz, de egy antropológiailag egyáltalán nem stílt. Tehát ez egy paródia, az egy paródia az a rész.
1: Hát a fehér ember világa is egy paródia, amikor bekerül igen. Ugye hát a rendkívül, hogy is mondjam, vallásos családba, és ott hát olyan dolgok történnek az illetővel, Dustin Hoffmannal, amit még a legszebb álmaiban se képzelt el. Úgyhogy igen, tehát mind a két világot parodizálja.
2: Egyébként igen, nekem most az jutott eszembe, hogyha elmesélnék nektek egy osztályomat, hogy milyen figurák vannak, nyilván azokat mesélném el, akik eltérnek az átlagtól, és akkor nem hinnétek el, és azt hinnétek, hogy valami furcsa állatkertből.
0: Igen, bár én a hátteret is néztem, mint egy Bosch festményen, hogy mit csinál többi indián ott a lovakkal, és mindenki iszonyatos marhaságokat csinált. Mondom, ez a bukfencezés, meg ott szaladgáltak körbe.
2: De mi a bukfencezés? A világ egyik legjobb dolga.
0: Így van, igen. Jó. És biztos, hogy ezt csinálták a harcos indiánok. Még számomra egy kulcs, ez a visszatérés, körkörösség ebben a filmben. Egyrészt ugye a borzalmas a második bőr lehúzása, 1999-ben a Kis nagy ember visszatérése címmel Thomas Berger megírta a második részt, hülyeség, marhaság, de a filmen belül szervező elv a körkörösség elve, minden szereplővel még egyszer találkozunk, és akkor mint egy beteljesedik, vagy ahogy mondjam, a logikus végkövetkezetésig jut el, például a lelkész felesége, aki fűvel, fával lefekszik, és el akarja csábítani a kisnagyembert, ő végül tényleg prostituált lesz, tehát egy logikai ívet
2: megtalálja azt a hivatást, amiben kiteljesedhet. Egyébként nagyon érdekes ez a Dunaway. Egyrészt az a mosdatás, az nekem már egy picit blaszfémikus volt, illetlen az alkotóktól, nem. Azért az too much, de zárójelesen azért említsük meg az érdekes.
0: Azért volt blaszfém, mert vallási...
2: Hát nem, hogy miközben Jézusról beszélek, aha. És közben meg a nemi szervénél matatok a szivacsal, azért ez nekem egy picit
0: de
2: sok.
0: De hát a fősnek ez ugyanígy blaszfém, sok a vallásból, jó, és el is fordul.
2: Jó, én elvárnám az amerikai filmgyártástól 70-es években is, meg most is, hogy...
0: Több tiszteletet.
2: Igen, tehát, hogy se a zsidókból, se a muszlimokból, se a keresztényekből ilyenfajta vicceket ne csinálj. Viszont ne legyek ennyire, hogy mondják ezt, egy jó idegen szó kéne, hitvédő, tehát itt van az egy utalás, melyik filmre? Azra a filmre, amivel Dusty Hoffman befutott pár éve, a Mrs. Robinsonra.
0: The Graduate.
2: Igen, tehát a diploma előttben is őt elcsábítják. Egyfajta egy csábítással, hölgy. Idősebb hölgy csábításával avatják őt be a társadalomba.
1: Hát, igen, de ez a csábítás, ez egy jó gondolat, amit előhoztál, hogy gyakorlatilag amikor átkerül Dustin Hoffman a fehérek világába, akkor az egész egy káprázat. Tehát, hogy találkozik ezzel a nagyon furcsa, de nagyon kedves hölgyel.
0: Gyönyörű hölgyel.
1: Utána pedig, utána megismerkedik a fagylaltal, mint csodával. Utána, és még ezerféle érdekességgel, és a végén ő maga is egy ilyen káprázat árulóvá válik, tehát ő is mit árul? Egy varázsszereket, olyan gyógyszereket árul, ami igazándiból csak egy dolgot hoz, pénzt az árusnak, tehát a gyógyszergyártásnak mondhatni, hogy a legelső fokára érkeztünk vissza, amikor igazándiból mindig el kellett játszani, na, én vagyok a nyomorék, és meggyógyulok, és a többi, tehát a gyors csoda megtörténése volt itt a lényeges, tehát igazából a fehérek világa egy káprázat, még a indiánok világa pedig egy ilyen olyan világ, amit igazándiból tényleg egy ilyen paradicsom, de bugyut állapotnak lehet leginkább tekinteni, úgyhogy talán egyik világ sem igaz.
2: Nekem a nagy kérdésem, hogy mi kell a túléléshez, mert hogy mondtam, hogy a főhősnek a legnagyobb erénye a túlélés, de mi? A bátorság? Az esze? Hát nem sok van, a magassága? Nem. Az ereje? Ügyessége? Ügyessége meg lenne, de nem az kell. Akiknek ez mind megvan, nagyon jót mondasz. Hát egyrészt a szerencse, az egyik tételem, csak ez, a vak szerencse. De lehet, hogy ezen túl az is kell, hogy ne legyél első vonalban, hát, és te mit mondtál
1: az emlékezet és a jámborság.
2: Tehát nézd, na jó, de azért van emlékezetem, mert élek, nem?
1: Igen, és nem miért fordítva. És miért él? Azért, mert mindig jámbor volt. Nézd,
2: jó, de nem azért él, mert emlékezik.
1: Nem, de nézd, gondolj bele, mindenki, akivel találkozott, azzal vagy jót tett, vagy nem ártott neki.
2: Ez jó.
1: Tehát próbált ő mindenkihez úgy állni, hogy jó, nem ártok az illetőnek, én szerencsétlen vagyok, és magam szerencsétlenségét nem akarom máshozra ráöltetni, és amikor ez történik, ugye hát a pisztoly, ugye párbajhős, aki sosem akar lelőni senkit, ugye a gyógyszerárus, aki igazándiból hát csak a megélhetésért küzd, de aztán a végén ugye azt is abba hagyja. Tehát, hogy az indián, aki igazából sosem akar megskalpolni senkit, csak együtt akar velük lenni, és együtt lovagolni.
2: Jó indulat?
1: Hát csak nem tudjuk, hogy ez a jó indulat a gyávaságból jön, vagy pedig abból, hogy tényleg jó-e.
0: Hát aha. Meg abból is, hogy két hazája van. Az előbb azt mondtam, hogy nem tartozik sehova, de hazája. Lehet, hogy igen, ez is igaz, de az is igaz, hogy kettő van, különösen 1970 Amerika, tehát a nemzetegyesítés, most akkor ez a film ez nem a feketékről és a fehérekről szól, ez az őslakosokról és a bevándorlókról szól, de egy olyan nemzetet akarunk építeni, ahol ez a kettő trauma, de főként az őslakosoknak a traumája, akiknek elrabolják a földjeit, meg kiirtották a népük nagy részét, ez ott van, és nekünk emlékeznünk kell, lehet, hogy ebben egy eszköz egy ilyen kettős identitású ember, meg lehet, hogy ebben egy eszköz a humorban feloldás és eltávolítás.
2: A humorral kapcsolatosan azért nekem ilyen nagyon vegyes érzéseim voltak. Tehát van ez a Mel Brooks-i, brooklyni humor, ami így előjött benne, és azért időnként ezt nekem így nehéz befogadni, és szerintem ezek Magyarországon annyira nem is nagyon mennek. Messze nincs az a finomság, mint a Monty Pythonnál.
1: Én csak annyit mondok erre, hogy ez a kisember történelem szemléletének a tragédiája.
2: Én meg annyit zárásképp, hogy szerintem ez a film azért nem lett kultuszfilm, bár méltatták nagyon, mert hogy nem tud a nézők tömeg ezzel mit kezdeni. Tehát, hogy aki ezt a műfajt szereti, az...
0: Ez nem egy műfaj, tehát ez túl vegyes.
2: Nem, ezt mondom, hogy ha aki a vígjátékot szereti, az nem tudom, hanyadik percben csatlakozik le. Aki a kalandfilmet szeretné, az ott kerül le róla. Tehát, hogy nem lehet így...
0: Aki a népírtást szereti, az később csatlakozik be.
2: Igen. Tehát legfeljebb így lehetne ezt, így ajánljuk a nézőknek, szétvágni ilyen kis filmek.
1: Vagy azoknak, akik Dustin Hoffman szeretik.
2: Igen.
0: A mai nap szép nap a meghalásra. Kis nagy ember, Arthur Penn, 1970. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Gyuris Dániel.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: Szerhasználat, függőség, ezek voltak a témáink. Múltkor még tart a nyár, és azt is megbeszéltük múlt héten, hogy ilyenkor könnyebben kerülnek a fiatalok közelebb ezekhez a lehetőségekhez. De egy-két alapfogalmat tisztázzunk. Drog, kábítószer, szerhasználat, ugye ezt is mondjuk. Mi a különbség? Mondjuk drog és kábítószer között van különbség?
2: Mielőtt erre a kérdésre így válaszolnék, hadd kezdjem egy kicsit humoros dologgal, hogy miért drogosak a tanárok.
1: Miért drogosak a tanárok? Nem igen. Ismerem ezt a viccet. Igen, ez egy vicc akar lenni?
2: Hát, vicces. Mindjárt
1: kiderül.
2: Hát mert állandó az anyagon gondolkodnak.
1: Ó, igen. Ezt nem hallottam még.
2: És miért zárják le a papot? Igen. A szertartásért.
1: Ah, okay.
2: Tehát, hogy az anyagon gondolkodik, szert tart, ezek mind olyan kifejezések, amik büntető jogi fogalmak is egyben, tehát, hogy különbség van az egyéni fogyasztás között, és különbség van a terjesztő magatartás, vagy a mások részére logisztikai szakemberként való segítségnyújtás, tehát, hogy mást hozzájutatok kábítószerekhez. Van, aki azt mondta, hogy hát ő csak logisztikai munkatárs volt, tehát segített az anyagmozgatásban, de hát ezek ilyen érdekes kérdések. A drog elnevezés az inkább a gyógyszerészeti dologból fakad, hogy drogéria, meg hogy a drog, mint fájdalomcsillapító, nyugtató, vagy bármi ilyen is lehet drog. A kábítószer az pedig inkább a hatásmechanizmusából eredően van a meghatározás, hogy mindaz kábítószernek minősül, ami az agyat stimulálja, vagy pedig csökkenti az agyi aktivitást, tehát hogy tompít dolgokat. Tehát vannak serkentőszerek, akár a kávéra gondolunk, vagy nikotinszármazék, vagy egyéb dolog, ami vérkeringés pezsdít, illetve valami teljesítményt, javítás segít, tehát speed, extázi és különböző stimuláns drogokról beszélünk, ami azt szeretné, hogy nagyobb teljesítményt érjek el, gondolhatunk itt a testépítő által használt szteroidokra is, vagy bármi olyan, ami be az eredményhez hozzátartozik az, hogy nem bírom ezt normál edzéssel produkálni, valamit kell tennem helyette, és vannak a tompító szerek, ami a főleg ilyen lelki bánatban, depressziós hangulatban még nyugisabb leszek, Xanax, Rivotril vagy bármiféle nyugtatóktól egészen az alkoholig, vagy akár a hallucinogén szerekig is beszélhetünk ezekről a dolgokról. Illetve, hogyha egy kábítószer témában szoktam beszélni, akkor mindig szoktam arról beszélni, hogy az a probléma a drogokkal, hogy élményt ad. És az a probléma, hogy adhat jó élményt is, de egy ideig. És utána következő, meg az utána következő, meg az utána következő már nem adja ugyanazt az élményt, és egyre többet kell bevennem a drogból, vagy egyre többet kell bejutatnom a szervezetembe, a mennyiségbe, vagy váltok a különböző drogokon, azért, mert szeretném elérni ugyanazt az élményt, ugyanazt, amit korábban megtapasztaltam, és ez okozza a függőséget, hogy újra és újra szükségem van a szerre. Már nem azért használok szert, hogy jó legyek, hanem inkább már van olyan időszak is, amikor csak azért, hogy ne legyek annyira rosszul, hogy amit már el nem tudok viselni. Tehát amikor már függőségéről beszélünk, akkor ott akár elvonási tünetek is jelentkezhetnek.
1: Hosszú évek óta tartasz előadásokat fiatalok számára, addiktológiai konzultáns is vagy egyébként. Mit tapasztalsz, hogy kik azok a fiatalok, akik hozzányúlnak a szerekhez, vagy kipróbálják a kábítószert? Lehet kategorizálni, hogy azok, akik tehát jellemükben ilyenek vagy olyanok, vagy befolyásolhatóbbak, be lehet ezt valahogy kategorizálni?
2: Akiknek valami szükségük van, és nem kapnak külső megerősítést, azok hajlamosak a kábítószerhez fordulni, vagy hogy van egy csoport, aki végre elfogad, és először csak elkezdünk közösen bagózni, és mindenki együtt dohányzik, aztán előbb-utóbb bekerülhetnek olyan szerek is, hogy már nem csak cigarettát szívunk, hanem mondjuk jointot is, vagy tehát így marihuannát.
1: De mit értesz szükség alatt a szülők joggal?

0: mutatják, hogy mindent megadtunk a gyerekünknek.
1: Hát itt nagyon sokszor előjön az, hogy érzelmi szükségletek nincsenek kielégítve, lehet, hogy anyagi szükségletek kivannak, vagy túlságosan is kivannak, gyerek nem tud mit kezdeni a zseppénzével, és akkor azt vesz belőle, amit akar. Volt egy barátom, aki talán 20 éves osztálytalálkozóján találkozott az osztálytársával, és a 20 éves osztálytalálkozón ki kellett menni ennek a srácnak dohányozni, és a barátom is kiment vele, és akkor mondta azt, hogy emlékszel? Te tanítottál meg igazán, hogyan kell dohányozni. És a barátom azt mondja, olyan rosszul éreztem magam azt, hogy elsüllyedtem volna. Isten segítségével megszabadult ebből a függőségéből, de azt mondja, hogy azzal szembesült, hogy valaki több mint 20 éve csak azért dohányzik, mert ő rászoktatta. Tehát amikor átéljük azt a felelősséget, hogy a szerfogyasztást, ezt sokszor kérdezem az iskolákban is, hogy az egy egyéni felelősség, hogy valaki elkezd szert használni, vagy pedig olyan, ami közösségi felelősségünk is van a szerhasználatban. Tehát, hogy magánügy vagy közügy az, hogyha valaki különböző szereket használ. És nagyon meg szokta osztani a fiatalokat, hogy ez most egyéni dolog vagy magánügy. Kedves rádióhallgató is elgondolkodhat rajta, hogy vajon magánügy, a szerfogyasztás vagy közügy. És szoktam nekik mondani, amikor elkezdik mondani, hogy hát mindenki azt tesz az életével, amit akar. És mondom, igen, egyik részről igen. De mi van, hogyha miközben szert használ, ő magának vagy másoknak kárt okoz vele? Nem csak az egészségére gondolok, hanem akár balesetet okoz. Vagy mi van azzal a kisbabával, aki úgy születik meg, hogy heroin elvonási tünete van, mert az édesanyja a terhesség alatt heroint használt, és a baba annyira hozzászokott, hogy a mélylepényen keresztül átment folyamatosan a kábítószernek a hatása, és szabályos elvonási tüneteket és ordít a baba, is láttam ilyen videókat, meg szoktam ilyeneket megmutatni diákoknak is. Akkor is magánügy? Mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a saját testünkkel azt teszünk, amit akarunk, és a Biblia beszél arról, hogy mindent szabad nekem, mondja Pál apostol korintusiaknak írt levelében, de nem minden használ, mindent szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. A függőség hátterében nagyon sokszor kapcsolathiány van, és az, hogy alapvetően arra lettünk teremtve, hogy az Istennel, a Teremtővel kapcsolatban legyek, és hogyha vele nem vagyok kapcsolatban, akkor őre van az életemben, és ezt bármivel próbálom betömni. Akár legyen az függőség kémiai szerektől, akár a vásárlási mánia, hogyha veszek valamit, akkor öröm ér, és akkor örömhormon termelődik bennem, endorfinok és különböző szeretón és egyéb hormonok, vagy valaki a függőségében, tehát az online világ által adott lehetőségbe menekül, valakinek függőségében a társkapcsolati függőségek jönnek be, amit a szakirodalom, tehát ilyen kódependenciának hív, vagy társkapcsolati függőségeknek. Illetve bejön az a függőség az életünkbe, hogy akármitől lehetünk függők, ami egy idő után rendszeressé válik az életemben, és akár kényszer alatt élem meg, ha ezt nem juttatom be a szervezetembe, akkor még a csokidó is lehetek függő.
0: Igen, illetve hát ma már tényleg valóban nagyon jó, hogy ezt köszönöm, hogy ezt említetted, hogy ma már nem csak szerhasználat, kábítószer és drogok, hanem rengetegféle függőségről beszélünk. Kezdhetnénk ott a sort, miközben a rovatunk végéhez értünk, hogy a social media függőséggel is milyen sokan küzdenek, mondjuk a fiataloknak mi, és közben már a fiatalok mondhatják, hogy nekünk, anya, apa, és csak meg a képernyőit.
1: Tudod, őket. Azért vannak a tinik a TikTokon, mert a szülők a Facebookon.
0: Igen,
1: tehát,
0: igen,
1: tehát hogy,
0: igen, igen,
1: hogy ott is ki akarnak menni egy olyan világba, ahol ne lássanak bele. Illetve nagyon érdekes, van ez a film, hogy így neveld a sárkányodat.
0: Igen.
1: A függőséges sárkány. És minél többet megetetem, előbb-utóbb ez a sárkány megesz engem. És mindenki úgy kezdi a függőséget, hogy akkor hagyom abba, amikor akarom.
0: Igen, és nagyon sok fiatal mondja, hogy csak ki akarja próbálni.
1: Ki akarja próbálni.
0: Igen.
1: Én azt szoktam mondani, ha kipróbálod, akkor 10 fiatalból, aki kipróbálja, egy lesz talán függő. Tehát 90% esélyed van, hogy nem leszel függő. De ha függővé válsz, akkor 10-ből egy tud eljönni, és elmondani azt, hogy ő ebből kijött. Az egyik alkalommal drogtémában egy hippi barátom, Jean-Michel Panier Franciaországból tartott előadást, aki a hippi világban a drogot is használta. Kérdezték tőle, hogy na, pár grammot hozott, hogyha már a drogról lesz szó? Erre annyit mondott Jean-Michel Panier barátom, hogy figyelj komám, én pár grammal nem foglalkoztam. nálam 4 kiló has is volt egyszerre. És azt így darabokba, és azt mondja, eljött már az, amikor már semmit nem ettem, csak a kábítószert használtam, és a Jóisten mentette meg ennek az embernek az életét. Mi lefordítottuk az ő könyvét, egy drogfüggő hippi új életet kezd, és leírja azt a kálváriát, amin ő keresztül ment. De azt mondta, hogy mai napig neki állandóan ott van, hogy én már jártam ott olyan mélyen, de a barátaim már nem tudnak eljönni arról beszélni, mert ők meghaltak. Tehát, hogyha Jóisten megadja, hogy valaki ebből ki tud jönni, akkor az egy kincs, lehetőség, de azok, akik kijönnek onnan, azok azért mondják el a fiatalnak, hogy ne juss olyan mélyre. És a Biblia azt mondja nekünk, hogy Jézus azért jelent meg, hogy a függőségeinktől megszabadítson, és azt mondja, hogy aki itt a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Ma a szakirodalomban lévő szakemberek nem egységes az álláspont, hogy egy függő ember lehet-e valaha szabad. Sokan azt mondják, hogy csak tiszta lehet. Én a Biblia alapján lelkészként láttam olyan embereket, akiknek nagyon tönkretette az életüket a drog, és a Jóisten adott egy új esélyt, és a személyiségüket elkezdte újra felépíteni, és most szabad emberek.
0: Reméljük, hogy a nyári hónapokban mindenki tud magára vigyázni, a kedves hallgatóink, és szülők, gyermekek, fiatalok egyaránt. Köszönöm a mai gondolatokat.
1: Volt egy kérdés, hogy mi a legjobb védekezés a kábítószer ellen, ha el se kezdett.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Erkel Ferenc 1810. november 7-én született, és 1893. június 15-én hunyt el, magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész és sakkmester, a Pécsi Sakkör első elnöke. Pályáját zongoraművészként és zenepedagógusként kezdte Kolozsvárot, de alkalmilag vezényelt is, és a zeneszerzéssel is megpróbálkozott. Pesten 1834-ben mutatkozott be, majd a következő esztendőben véglegesen itt telepedett le. 1837-ben a Pesti Magyar Színházhoz, a későbbi Nemzeti Színházhoz került előbb ügyelői, majd első karmesteri minőségben. Itt mintegy három évtizeden át munkálkodott. 1844-ben megnyerte a Kölcsei himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után a főváros hangverseny életének fellendítésén fáradozott. Vezetésével alakult meg 1853-ban a Filharmónia Társaság, amelyet számtalan esetben vezényelt. Bánk-bán című operáját, amely egyben pályájának csúcsát is jelentette, 1861-ben mutatták be. A keresztény zsidó tanács nyilatkozata. Május 28-án ülésezett a keresztény zsidó tanács a keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Kiemelt figyelemmel és szolidaritással a ma honfitársaik iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Családi nap az isaszegi Gábor Dénes iskolában. Június 5-én családi napot tartottak a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Gábor Dénes óvoda, általános iskola, gimnázium és technikumban Isaszegen, melyen az országos titkárság munkatársai is részt vettek, ezzel is erősítve az egyház és az iskola közötti kapcsolatot. A programok között helyet kapott egy főzőverseny, különböző váltóversenyek, valamint egy látványos karate és táncbemutató is. A kisebbek számára arcfestéssel, hajfestéssel és csillámtetoválással készültek a szervezők. A családi nap jó hangulatban telt, a gyerekek, szülők és pedagógusok egyaránt aktívan részt vettek a közösségépítő és erősítő programokban. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugati a szél megélénkül és 20-26 fokunk van. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról. 22. rész. Jézus a boldogságról. A boldogság kérdése az egyik legnagyobb és legegyetemesebb emberi kérdés. Mindannyian, akik élünk, szeretnénk boldogan élni. Valahogy az élet és a boldogság közel egyenlő fogalom is, mert aki él és nem boldog, szinte úgy érzi, hogy nem is él. És aki boldog, úgy érzi, hogy ő most egy igaz, egy valóságos, egy hiteles életet él. De vajon mit tartottak a boldogságról Jézusig, mind a mai napig Jézus után, és vajon Jézus hogyan nyilatkozott a boldogságról? Ha nagyon gyors szemlét akarunk tartani az európai művelődés történeten, azt mondhatnánk el, hogy a görög kultúra nagyon nagy kijelentéseket tett a boldogságról. Csak három jellegzetes kifejezést és három jellegzetes magyarázatot hadd idézzek. Aki először foglalkozott átfogó érvénnyel ezzel a kérdéssel, Szókratész és Pláton, ők úgy gondolták, hogy a boldogság az tulajdonképpen a szemlélődésben van. Mert a szemlélődés hoz be a látóterünkbe egy magasabb és igazabb világot, és ha befogadjuk ezt a nálunk magasabb és igazabb világot, akkor leszünk boldogok. Ezért érdemes szemlélődni a világ mindenségen, a csillagokon, az égbolton, a természeten, ezért érdemes rácsodálkozni a jelenségekre a körülöttünk levő világban, mert az ember boldoggá azt teszi, ami maga fölé emeli, ami egy magánál magasabb élettávlatot tud megnyitni előtte, és így a plátoni gondolkodás alapja, hogy ez a szemlélődésben van adva. Arisztotelész kicsit más helyre tette a hangsúlyt. Arisztotelész Pláton tanítványa volt, és ő úgy gondolta, hogy az igazi boldogság a cselekvő életben van. Tehát nem annyira a szemlélődő, gondolkodó, majd abból cselekvő életben, hanem magában a cselekvő életben van, a hétköznapi életben, de akkor boldog az ember, ha a végleteket elkerüli. A boldogság a mezótész, a bölcs középszer, hogy később Cicero mondja majd, vagyis akkor leszel boldog, ha elkerülöd az életed végleteit. Nem vagy gyáva, de nem vagy makverő sem. Ki vagy akkor, bátor vagy. A gyávaság és a vakmerőség között a középút, a bátorság. Kicsit más helyre helyezte a hangsúlyt Augustinus, aki platonista volt alapvetőleg, de azért hasznosított sok mindent a görög kultúrából, bár ő egynyelvű és csak igazán latinul értő, gondolkodó és író, korakeresztény gondolkodó volt, a keresztény ókornak talán a legnagyobb személyisége. Augustinus azt gondolt, hogy a boldogság az igazsággal való rátalálásban áll. A boldogság a felfedezés öröme, a rátalálás öröme, ahogy Archimédész is mondja, heuréka, heuréka, akkor vagyok boldog, hogyha valami új, eddig ismeretlen dolog feltárul előttem, új tartalommal tölti meg az életemet, új lendületet ad az életemnek. Az egyik legismertebb ókori mondás volt, ami latin nyelven maradt ránk igazán, Nemo ante mortem beatus. Az eddigi idézett gondolkodók után most hadd idézzek egy görög államférfit, Szolont, akitől állítólag származik ez a mondás, legalábbis Hérodotosz szerint, aki a görög-perzsa történelmet felidézve elmondja, hogy egyszer Kroiszosz vagy Krőzus, a kis-ázsiai királyhoz elmegy Szolón, Atén bölcs embere, és Krőzus arról akarja őt meggyőzni, hogy ő a legboldogabb ember, mármint ő a leggazdagabb ember, egyben a legboldogabb ember is. Megkérdezi tehát Krőzus Szolont, hogy ő kit ismer a világ legboldogabb emberének. És Szolon erre mond egy nevet, aki aligha ismert név, és nagy a meglepetése Krőzus királynak, hogy nem az ő önmaga nevét hallja. Aztán Szolón megmagyarázza, hogy miért tartja az illetőt boldog embernek. Hát
csak furdalja a kíváncsiság Krőzust, és megkérdezi, hogy ki a második legboldogabb ember az ő nézete szerint, és akkor Szolón megint mond egy teljesen ismeretlen embert, és akkor már egy kicsit dübbe jön a nagy király, és megkérdezi, hogy mi alapján számítja ő boldognak ezt, és nem amazt az embert. És akkor mondja ki a döntő szót Szolón, amiből később, tehát a latin szállóigévé lett mondás is tanít, hogy én azért mondtam azt a két embert boldognak, mert már meghaltak. És élő embert én nem merek boldognak nevezni, mert ha élő emberre mondom azt, hogy boldog, és vele valami történik, valami szerencsétlenség, valami csapás éri, akkor egyből boldogtalan is lehet, tehát legfeljebb szerencsésnek mondhatók az emberek életükben. Boldognak az az ember mondható, akinek lezárult már az életútja, amin már nincs változtatás. A boldogság az valami életösszegző kijelentés, és innen tehát ez a mondás nemo ante mortem beatus, vagyis senki sem boldog a halála előtt. Egyébként ezt a felfogást látjuk tovább élni a középkorban, amikor a középkori hatalmi egyház, keresztény egyház, a katolikus egyház bevezeti a boldoggá avatást, majd szenté avatást, és a boldognak csak olyanokat lehet jelölni, akiknek már lezárult az életük, és akiknek az életében legalább egy csodát regisztráltak, vagy lehet bizonyítani, míg a szentélyavatáshoz két csoda megléte szükséges. Így indul el tehát ez a motívum az ókortól a középkoron át, és vezet mind a mai napig, hogy mit is tartottak az emberek a boldogságról. Hogyha most közbelső évszázadokat átugorva jelezni szeretnénk a mai álláspontot, talán egy nemrég elhunyt magyar prózaíró szavaival mondhatjuk el, egy kicsit megváltoztatva, de lényegileg visszaadva az ő gondolatát, aki egyszer azt mondta 1986-ban, hogy mindannyian tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de beérjük az örömökkel, és ezért hajhásszuk az élvezeteket. A boldogság tehát egyre inkább devalválódó, értékét veszítő fogalom. Sokszor már nagy képűségnek tartják azt, hogy boldogságról beszéljünk, túl magas kategória ez. Jól látta meg ez a magyar író, hogy a boldogságra teremtett ember ma már beéri az örömökkel, bizonyos ünnepnapokkal, ünnepi alkalmakkal, bizonyos találkozásokkal, vagy egyéb más jeles alkalmakkal teszi egyenlővé a boldogságot, vagyis az örömmel. Tehát az öröm persze közel áll a boldogsághoz, de azért más dolog örömről és más dolog boldogságról beszélni. Azt mondhatnánk, hogy a boldogság az egy tartós öröm. Az öröm meg egy pillanatnyi boldogság. Nagyon nagy a különbség, mert az öröm az egy szűk időre szabott terület terméke, a boldogság viszont egy egész élet folyamatának a békés, nyugodt menete, vagy ha éppen nem is békés és nyugodt az életünk, de még az sem tudja elvenni ezt a belső boldogságot, vagyis azt a belső nyugalmat és békességet. Az élvezetek pedig végképp nem tartoznak, sokszor nem csak az öröm, de a boldogság kategóriájába se. Ezért mutatja jól ez a mondat, hogy tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de beérjük az örömökkel, ezért hajhásszuk az élvezeteket. Valahogy így folyik ma az emberi élet, így gondolkoznak ma az emberek a boldogságról.

De a mi kérdésünk az, hogy Jézus hogyan gondolkozott a boldogságról, és Jézus hogyan tanított a boldogságról. Előzetesen három történetet emelnék Jézus életéből. Az első történetet Lukács evangélium a 11. fejezetében olvassuk a 27. és 28. versekben, amikor is Jézus két ma nem oly sokat említett példázatát mondja el, az erős fegyveres és a kisepert ház példázatát, és hogy befejezi a második példázatot, ezt olvassuk Lukács evangélium a 11. fejezet 27. versében. Lőn pedig, mikor ezeket mondta, fölemelvén szavát egy asszony a sokasság közül mondta néki, boldog méh, mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Ő pedig mondta, sőt, inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. Nagyon érdekes történet ez. Látszólag egy ártatlan kifakadás indítja el ezt a történetet. Egy asszony ismeri el, hogy milyen boldog a méh, mely téged Jézus hordozott, és az emlők, melyeket szoptál, tehát milyen boldog az édesanyád. Ma is szoktuk ezt mondani, amikor rátekintünk fiatalokra, vagy egy fiatal párra, vagy akár ifjakra és gyermekekre is, hogy milyen boldog lehet a te édesanyád, vagy milyen boldogok a szüleid, hogy ilyen gyermekük van nekik. Mondom, látszólag nagyon ártatlan mondás, aféle lelkendezés, aféle természetesen önkéntelenül kibudjanó dicséret vagy elismerés, és ezért érdekes, hogy Jézus ezt nem hagyja szó nélkül. Mert szó nélkül hagyhatta volna, talán senki sem követelte volna ennek a lelkendező felkiáltásnak a megválaszolását. Jézus azonban odafordul az asszonyhoz, és azt mondja, sőt, inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. Jézus egy szóban és a legegyszerűbb emberi élethelyzetben összefoglalta, hogy ő kit tart boldognak. Nem a testi leszármazást, nem a rokoni kapcsolatokban megnyilatkozó szeretetet, hanem az az leginkább boldog ember, aki hallgatja az Isten beszédét, és erőt kér ahhoz, hogy meg is tarthassa azt, amit igazságnak fogadott el az Isten beszédéből. Jézus tehát egészen más síkra állítja a boldogságot, egészen más hangsúlyt keres a boldogságnak. A boldogság a teremtőnkhöz való kapcsolatunkból adódik, a teremtőnkhöz való engedelmes kapcsolatunk terméke, következménye a boldogság. Eszünkbe juthat itt Pascalnak a híres gondolata, az 1670-ben kiadott Gondolatok című gyűjteményéből, amely szabad fordításban így hangzik. Ezt mondja Pascal. A boldogság nem bennünk van, és a boldogság nem kívülünk van. Hát ha idáig elérünk, szinte eláll a lélegzetünk, és azt mondjuk, hogy mi következik ezután. Hát ha nem bennünk és nem kívülünk, akkor hát hol van a boldogság? Hát ha nem magunkban hordozzuk a boldogságot, nem is tanulhatjuk meg kívülről a boldogságot más emberektől, vagy az emberi világ, tehát akkor hol van a boldogság? Akkor azt mondhatjuk Kölcsey Ferenccel, hogy boldogság csak holdvilágunk? Vagy Arany Jánossal, hogy keresém a boldogságot a nem ismert idegent? De Pascal a következőképpen folytatja. A boldogság nem bennünk van, és a boldogság nem kívülünk van. A boldogság Istenben van, azaz egyszerre bennünk és kívülünk. Olyan mértékben, ahogyan befogadjuk Istent, és ahogy jó az Istennel való kapcsolatunk, úgy boldogok vagyunk, olyan mértékben, hogy meglazul az Istennel való kapcsolatunk, vagy eltávolodunk a jó Istentől, úgy elveszítjük a boldogságunkat. Jézus életéből ez az első történet arra világít rá, hogy ezt nagyon szerette volna Jézus hangsúlyozni, hogy azok a boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt. A második jelenet Máté evangélium a 16. fejezetében található a híres Cezária Filippi beli történet, amikor Jézus a tanítványainak is végre elkezd beszélni a Jeruzsálemben bekövetkező haláláról, vagyis arról, hogy ő azért jött a világra, hogy áldozatul adja az életét mindannyiunkért. És itt Péter vissza akarja tartani ettől az áldozattól, egy bizonyos párbeszéd, két lépésben való párbeszéd,
bontakozik ki Péter és Jézus között, amelynek során Péter azért elismeri azt, hogy mi nem annak tartunk téged, Jézus, mint az emberek, nem prófétának vagy egynek a próféták közül, hanem te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Erre mondja Jézus azt, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt néked, hanem az én mennyei atyám. Ez a történet is persze kapcsolódik az előzőekhez, illetve az előző Lukácsnál feljegyzett történethez, mert ez is azt mondja, hogy az a boldogság, amikor nekünk valamit kijelent Isten, valamire rávezet Isten, és mi azt szeretnénk követni, mi szeretnénk megbecsülni azt a világosságot, amiben részesített, és ezért mondja Jézus Péternek, hogy te azt mondtad rólam, hogy én vagyok a Messiás, az élő Isten fia. Boldog vagy Simon Jónának fia, mert ezt nem magadtól mondod, ezt Isten jelentette ki, Isten adta ezt a világosságot, a Szentlélek gyújtott fényt a te lelkedben, hogy ennyi idő óta együtt járva velem, közel 3 éve már, láthatjátok, hogy én nem egy vagyok a próféták közül, hanem én vagyok a mennyből küldött tanító, megváltó, akit Isten ezred évek óta megígért a próféták ajkai által. És a harmadik történet, az utolsó vacsora jelenetéből való, amelyet János evangélium a 13. fejezete őrzött meg a teljes terjedelmében, hiszen a szinoptikusoknál csak az úrvacsorának a második része domborodik ki, vagyis a szentjegyek kiosztása. A lábmosás történet, ami ugyanolyan része az úrvacsorának, és kell, hogy része legyen a mai keresztény közösségek úrvacsorájának is, vagyis hogy először egymással béküljünk meg, az mutatja azt, hogy mi valóban Istennel békességet kötöttünk. A lábmosás története csak János evangéliuma idézett 13. fejezetében található. Ennek jegyében folyik ismét párbeszéd Péter, aztán a többi tanítvány és Jézus között, és a 13. fejezet 17. versében Jézus Krisztus miután elmondja, hogy mi az értelme ennek, hogy ő most letérdelt, megmosta mindenkinek a lábát, miért is kell nekünk is megmosnunk egymás lábait az úrvacsora alkalmával. János 13.17-ben Jézus ezt mondta, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Megint ugyanaz az alapképlet, tehát hogyha ezt megismeritek Istentől, vagy Istentől jött tanításnak tartjátok, amit én hitelesítettem, hiszen a valóságban én be is mutattam, hogy mit is jelent ez letérdelni és megmosni a másik lábát. Úgyha ezt elfogadjátok, és erőt kértek ahhoz, hogy ezt cselekedni tudjátok, akkor ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Jézus Krisztus tehát, ha röviden akarunk válaszolni, akkor a boldogság kérdésére ezeket a válaszokat adta egy-egy adott emberi élethelyzetben önkéntelül, természetesen, ahogy az az élethelyzet adta a lehetőséget, és nyújtotta az alkalmat. De mindannyian tudjuk, hogy olyannyira fontos kérdés volt ez Jézus számára, hogy mi emberek hogyan érhetjük el a boldogságot egy ilyen sok kíntól, betegségtől, szenvedéstől sújtott világban is, hogy ezt a kérdést a hegyi beszéd legélére helyezte. Nem lehet Jézusnak a boldogságról szóló szavait felidézni ezek nélkül, sőt nem lehet kellő mélységben beszélni Jézus boldogságról való tanításáról, hogyha nem értjük meg a hegyi beszéd Máté evangéliuma 5. fejezet 1. versétől feljegyzett jelenetéből az első nagy részt, a 8 boldogság vagy a boldog mondások sorozatát, amelyekben Jézus lépésről lépésre mutatta be, hogy mi a boldogság, és hogyan érhetünk el a boldogsághoz. Előzetesen annyit szeretnénk mondani tehát, hogy nagyon figyelemre méltó az a tény, hogy a boldogságról szóló tanítását Jézus a hegyi beszéd legelején mondta el. Nem a törvényről beszélt először. Nem arról szólt, hogy hogy imádkozzunk, vagy hogy böjtöljünk. Ezek majd később következnek. Jézus azért helyezte az élre a boldogságról szóló kijelentéseit, ezt a 8 boldogságot, mert ezzel világosan tudomásunkra akarta hozni, hogy ő azért jött a világra,
hogy boldoggá tegyen bennünket. Hogy később mondja János evangélium a 10. fejezetében, hogy ő azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Tehát ne csak legyen életünk, hanem bővölködő életünk legyen. Ne csak megváltottak legyünk, hanem boldogok legyünk a megváltás által. Tartósan, folyamatosan, míg el nem érünk abba az új világba, amelyben csak szeretet és boldogság lesz, már itt a földön is huzamos, folyamatos, soha meg nem szűnő boldogságban legyen részünk. Tehát nem apró örömökről beszélt Jézus, hanem tartós, folyamatos, mindvégig melegítő, kitartó, erőt adó boldogságról. Ezért a 8 boldog mondás megismerése kulcsfontosságú. Én úgy hiszem személyesen, nem is minden keresztény ember számára, hanem egyenesen így mondanám, minden ember számára. Mert itt a boldogságnak egy matematikai pontosságú felépítését, mint egy egyenlet, mint egy levezetett képlet, annyira fontos a 8 boldogság megismerése, vagyis annyira fontos az, hogy az ember lássa, hogy minden ember lehet boldog. A boldogsághoz vezető út senki elől nincs lezárva. Erre az útra mindenki ráléphet, és ezen az úton bizonyos törvényszerűségek várják az embert, és ezek a törvényszerűségek mutatják meg tulajdonképpen az élet alaptörvényeit is, az egész emberi élet minden fontos vonását Jézus belevonja ebbe a 8 boldog mondásba, és rámutat arra, hogy ki él hiteles, igaz, valódi emberi életet, kinek az élete méltó arra, hogy Isten kegyelmével támogassa, és kinek az élete olyan, hogy arra majd mások is fel fognak figyelni, vagy azok mások számára is az ilyen élet beszédes élet lesz. A 8 boldog mondás megismerése tehát kulcsfontosságú. Liszt Ferenc, mint tudjuk, megzenésítette ezt a 8 boldog mondást. Revicki Gyula verset írt róla, igaz, hogy kissé modern helyzetbe átplantál, vagy egy kicsit az emberek ma meg akarják változtatni ezt a 8 boldog mondást. Olyan középponti része ez a Bibliának, mint a 10 parancsolat, mint a Mi Atyánk, mint a hit lépcsőfokai, mint a szeretet himnusza. Tulajdonképpen, ha valaki ezt az 5 részét a Bibliának megismeri, megtartja, megjegyzi, és akár csak az 5 közül ezt a 2-t, a 10 parancsolatot és a boldog mondásokat, úgy gondolom, hogy az egész emberi élettel el tud számolni, az egész emberi élet összes összefüggése a helyére fog kerülni, az összes alappillér beágyazódik, és a hídunk átfeszülhet az életből az örök életre. Tehát a boldog mondások megismerése kulcsfontosságú. Ezért most sorozatunk keretében nem is egy alkalommal beszélnék ezekről a boldogságokról, hanem mind a 8 boldog mondással kapcsolatban kérdéseket tennék föl, és ezek a kérdések egyben Jézus életére, működésére vonatkozó kérdések is, hiszen hatalmas nagy kérdésekbe fogunk belebotlani. Honnan indul el a boldogsághoz vezető út? Mi a küszöb, amelyen be kell lépnünk, ha a boldogsághoz vezető útra rá akarunk lépni? Mi az elengedhetetlen ehhez az úthoz, és mi a második lépés, és mi a harmadik, és mi a negyedik, és ezeket névvel fogjuk nevezni? Ahogy I. és Gyula mondta a szeretet himnuszáról, hogy ennél szebbet és jobbat és igazabbat máig nem talált ki az egész világköltészet együttvéve sem, ezt a mondást én a boldog mondásokra is szeretném alkalmazni. A boldogságról ilyen egyszerűen, de ilyen mélyen, ilyen törvényszerű jelleggel senki nem nyilatkozott, mióta ember él a földön. Csak az a valaki, akit a Teremtő Isten elküldött a földünkre. Csak az a valaki, aki tudta és ma is tudja, hogy hogyan érhető el a boldog élet, és akinek az a célja, nem az a célja, hogy parancsolgasson, hogy számon kérjen, hanem az a célja, hogy boldoggá tegyen. De vajon mi keressük-e a boldogságot azon az úton, amely utat ő megjelölt? Vagy mi magunk gyártotta utakat, magunk által kikövezett utakat akarunk választani? Azt gondolom, hogy ha van fontos kérdés a Biblia és Jézus Krisztus életének megismerésében, akkor a 8 boldogságra vonatkozó
igazságok, ilyen fontos kérdések. Miben áll az igazi boldogság? Miben jelölte meg Jézus az igazi boldogságot? Nos, erre fogunk kitérni a következőkben, és már is a következő alkalommal az első boldogságot szeretnénk majd felidézni.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogyha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a családi problémákban. Hangos könyv, második rész.
1: A kiváló nevelés receptje. Mi a tökéletes szülők titkos receptje? John Ortberg, neves keresztjén író, az Élet, amire mindig is vágytál című könyvében osztja meg tapasztalatait. Így ír. Amikor éjjel benézek alvó gyerekeimre, arra gondolok, milyen apa szeretnék lenni. Szeretnék varázslatos pillanatokat teremteni, szeretném, hogy emlékezzenek rá, milyen úgy nevetni, hogy a könnyük is kicsordul, szeretnék olvasni nekik és életre kelteni a könyveket, hogy megszeressék az olvasást, szeretnék lassú, kedves beszélgetéseket velük, amíg lecsukódnak szemecskéik, és szeretném énekkel ébreszteni őket reggel. Szeretnék Szent János bogarakat kergetni velük, szeretném megtanítani őket teniszezni, szeretnék együtt játszani velük, szeretném átölelni őket és úgy imádkozni értük, hogy szeretve érezzék magukat. Micsoda tervek! De John Ortberg folytatja és elmondja, milyen gyakran érzi úgy, hogy nem felel meg ennek az ideális képnek, és együtt érez mindannyiunkkal, akik küszködünk, hogy jó szülők lehessünk. Nézem, ahogy alszanak éjszaka, írja, és visszaemlékezem, hogyan telt el valójában a nap. Emlékszem, hogy vitába keveredtek a társasjáték felett, én pedig kisétáltam a szobából, mert nem akartam energiát fordítani arra, hogy megtanítsam nekik, hogyan kell konfliktust kezelni. Emlékszem, hogy lányom a vacsoránál kiöntötte a megylét, és én úgy ráüvöltöttem ügyetlensége miatt, mintha ez valami szörnyű jellemhibája lenne. Kiabáltam vele, pedig én is mindig kilöttyentek valamit, és senki sem üvölt velem. Az igazat megvalva azért kiabáltam rá, mert én nagy vagyok, ő pedig kicsi, és én megúszom visszavágás nélkül. Aztán láttam a fájdalmat és zavarodottságot a szemében, és tudtam, hogy most sebet ejtettem a szívén, és azt kívántam, bárcsak visszafordíthatnám azt a 60 másodpercet. Emlékszem arra is, hogy este nem volt hosszas és édes beszélgetésünk, csak sietve ágyba dugtam a gyerekeket, hogy több időm maradjon magamra. Csalódtam magamban. Miközben törekszünk betölteni szülői szerepünket, és követni szeretnénk mennyei atyánk példáját, emlékeznünk kell arra, hogy Isten kegyelme bőséges, és ő a mi atyánk. Azt szeretné, hogy napközben is keressük őt, és tőle kérjünk segítséget, bölcsességet és támogatást. Mi nem vagyunk tökéletesek, de ő az. Ne feledd, amikor fáradtnak és csalódottnak érezzük magunkat, ő így szólít meg minket a Máté 11:28-30-ban. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Emlékezz! Egy az Istene is atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet, 6. vers. Szülőként nem járunk egyedül az úton, velünk van a tökéletes atya, hogy segítsen minket. Ezt a cikket az Édesanyák Szövetsége tette közzé, amely egy nemzetközi 3,6 millió tagot számláló családsegítő szervezet, akik elkötelezettek a házasság és a családi élet támogatására. Felismerték, hogy a család jó légköre nem választható külön a tágabb közösségek jólététől. 76 országban végeznek áttörő erejű közösségi munkát.

Jó tanácsok egy boldog otthonhoz. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet 7. verse azt mondja, a szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Íme 10 ok, miért mennek csődbe a kapcsolatok. Lassan olvasd végig, majd értékeld magad. Elsőként, megromlik a kommunikáció. Másodszor, az igazság sérelmet szenved. Harmadszor, a fedhetetlenségtől elpártolnak. Negyedszer, nem fektetnek be időt. Ötödször, nem vállalnak kockázatot. Hatodszor, az uralkodás a cél. Hetedszer, megtörik a bizalom. Nyolcadszor, a szabályokat az egyéni érdekek szabják. Kilencedszer, a manipuláció megengedett. Tizedszer, Istent mellőzik. Nos, hogy teljesítettél? Mielőtt válaszolsz, három jó tanács ahhoz, hogy jobban sikerüljön. Elsőként, légy jó hallgató. Jakab azt írja, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Jakab levele első fejezet 19. vers. Néha a legnagyobb ajándék, amit adhatsz, a meghallgatás, ha a szíveddel figyelsz. Egy szót sem kell szólnod, elég, ha csak ott vagy. Másodszor, az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 15. vers. Senki sem szereti, ha helyre igazítják, de ha lefelé tartasz a lejtőn, vagy ha megelégszel kevesebben is, mint amennyire képes vagy, a szeretet a szemedbe mondja. Ha igazán törődsz valakivel, szeretettel szembesíted az igazsággal. Harmadszor. Mindig hidd a legjobbat. A szeretet ismeri a legrosszabb oldaladat is, de sosem felejti el a legjobbat. Mindig egy kicsivel csodálatosabbnak gondol, mint amilyen valójában vagy. Vég nélkül képes beszélgetni veled, vagy csak csendben ülni melletted. Jobban örül a sikereidnek, mint te magad. Törődik veled annyira, hogy csak azt mondja ki, ami valóban számít. Nem próbál meg mindent jobban tudni, okosabban cselekedni, vagy állandóan a tanítód lenni, hanem odafigyel, míg ha a mondandód nem különösebben érdekes is. Miért? Mert a szeretet fontosnak tart téged. Imádkozz így. Uram, segíts figyelnem családom szükségeire, hogy ne csak feltételezzem azt, hogy mi megy végbe családtagjaim szívében, lelkében. Segíts időt szánnom arra, hogy meghallgassam, amit mondanak, és megértsem szükségeiket. Uram, amikor ezek a beszélgetések keménynek bizonyulnak, imádkozom, hogy feltétel nélküli szeretetet tudjak gyakorolni, olyan szeretetet, amely nem ismer határokat, amely minden ügyet és problémát legyőz. Ámen. Feltétel nélküli szeretet. Lukács evangéliuma 15. fejezet 20. verse azt mondja, míg távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta őt. Haman Cross lelkipásztor döbbenten értesült róla, hogy hajadon lánya teherbe esett. A lelkipásztor könyvet írt Megszentelt Szex címmel, és körbeutazta az Egyesült Államokat a Csak mondj nemet jeligét prédikálva. Most így jelente felesége zokogását hallgatja, napközben pedig a családi viszályukat próbálja elsimítani. Ezt írta. Megkérdeztem Istent, hogy legyek az érzékenység és erő mintaképe, amikor szétesik a családom? Isten így válaszolt. Most már nem fogod szeretni a lányodat? Nem fogsz energiát fektetni belé, és nem fogsz megbocsátani neki, ahogy én is megbocsátottam neked? A válaszom ez volt. De igen, Uram, a te segítségeddel sikerülni fog. James Dobson mondta egyszer. Gyereket nevelni olyan, mint tortát sütni. Nem ismered fel, hogy borzalmasan elrontottad, csak amikor már túl késő. A Lukács 15 egy lázadó gyerek példázatát írja le, aki elhagyja otthonát, és egy gondoskodó apát, aki égve hagyta a lámpát, amíg visszavárja. Mit tanulhatunk tőle? Elsőként, ez az apa jó példa volt gyermekeinek. Másodszor, támogatta őket anyagilag és érzelmileg is. Harmadszor,
örökséget adott nekik. Negyedszer. Vezette őket, de nem kényszerítette rájuk az alkalmazkodást. Ötödször. Teret adott az elbukásra és helyet a visszatérésre. Hatodszor. Eléjük ment több mint fél útra. Hetedszer. Megbocsátott nekik. Nem ellened szóló vádirat, ha gyermekeid küszködnek, rossz döntéseket hoznak, vagy lázadnak a tekintély ellen. Ami azonban valóban téged minősít, az a te hozzáállásod gyermekeidhez. Lehet, hogy még mindig nagyon messze vannak, de tudniuk kell, hogy törődsz velük, és alig várod, hogy köszönthesd őket, mikor hazatérnek.

Elkötelezett házasság. Máté evangéliuma 19. fejezet 6. verse azt mondja, már nem két test, hanem egy. Az a két szó mindent elmondott. Nagy betűkkel volt felírva egy hollywoodi ékszerüzlet kirakatában, jegygyűrűk, bérelhetők. Isten másként látja a házasságot. Ő a szövetség istene, a Biblia a szövetség könyve, mi a szövetség népe vagyunk, és a házasság is egy szövetségi kapcsolat. Élethosszig tartó megegyezés két ember között, ahol az énből mi lesz. Áldozattal is jár. Meg kell halnia az énnek, hogy a házasság élhessen. Teljes megadást kíván egyik életnek a másikba olvadását. A válások két fő oka, az önzés és az irreális elvárások. John Powell írja. A válások a romantikusra színezett elvárásokból erednek. Jancsi úgy gondolja, ha elveszi Juliskát, azzal jön a csoda. Ám miután a templomi harangok elhallgattak, beköszönt a valóság. Hangulatingadozások, súlygyarapodás, odaigett vacsorák, hajcsavarók. Jancsi azon tűnődik, hogyan keveredett ebbe bele. Titokban azt gondolja, Juliska becsapta őt. Az esküvő előtt Juliska azt hitte, Jancsi

hanem egy. Máté evangéliuma 19. fejezet 6. vers. A görögben az egyesül azt jelenti, összeragasztott. Ha a házasságotok szövetség, nem fog szétesni, mikor nyomás nehezedik rá. Értelmet adni a házasságnak. Amikor Isten megalapította a házasságot, az volt a szándéka, hogy betöltse a magányosságot, amelyet Ádám tapasztalt. Anyagiak sosem tudnak teljesen megelégíteni minket, mivel kapcsolatra lettünk teremtve. A házasság igazi értelme, ahogy Pál apostol írja, fölöttébb nagy titok, és ez a titok sok pár számára azt jelenti, hogy bár nagy reményekkel és célkitűzésekkel kezdik a házasságukat, valahol útközben elveszítik mindezt. A jó házasság három hozzávalója, a romantika, a kommunikáció és a megbocsátás. A romantika az olaj, amely élteti és frissen tartja a házasságban a tüzet. Nem feltétlenül kerül sokba. A legromantikusabb pillanatok, amelyeket feleségemmel, Janice-szel töltök, azok, amikor csak sétálunk odakint a földeken, kéz a kézben, és beszélgetünk. A romantika nem csak úgy megtörténik, napról napra meg kell teremteni. Mikor küldtél utoljára szerelmes üzenetet házastársadnak? Mikor szereztél legutóbb meglepetést a feleségednek? Mikor éreztetted mostanában a férjeddel, mennyire különleges? A kommunikáció létfontosságú egy tartalmas házassághoz. A feleségek legnagyobb panasza, hogy a férjük nem mondja el, hogyan érez. Egy nő számára a legnagyobb kihívás, mondja John Gray, hogy hogyan értse meg és támogassa a férjét, mikor az nem beszél. Egy férfi számára pedig a legnagyobb kihívás, hogy végighallgassa feleségét, miközben az hangosan gondolkozik. A nők általában hangosan megosztják a gondolkodási folyamatot, amikor feldolgoznak egy eseményt, míg a férfiak csendben gondolkoznak. Az Új Szövetségben a kommunikáció szó számtalanszor előfordul, a görög koinónia szóból ered, ami azt jelenti közösség. A jó kommunikáció a közösségről szól, arról, hogy megosztjuk az életünket, ez a folyamat, amely során valami közös alakul ki közöttünk. A kommunikáció három lényeges összetevőt foglal magába. A beszédet, a meghallgatást és a megértést. Paul Tillich azt mondta, a szeretet legelső kötelessége hallgatni. Egy férfi, aki a házassági tanácsadáson vett részt, ezt mondta. Nem ismertem fel, hogy gyakran félbeszakítok másokat, amíg egyszer a feleségemmel hazafelé autózva észrevettem, hogy nem engedtem, hogy egy mondatot is befejezzen. A megbocsátás az az erő, amely megküzd a múlttal, hogy a jövőben együtt növekedhessünk, és nem külön. Egyikünk sem tökéletes, ezért elkerülhetetlen, hogy egy házasságban megbántjuk a másikat. A megbocsátás sokkal több, mint elnézést kérni, ez egy döntés arról, hogy elengeded a sérelmet, és engeded, hogy a szeretet újra áradjon. Pál apostol mondja, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ha minden nap romantikát, jó kommunikációt és megbocsátást vetünk a házasságunkba, akkor nap mint nap élvezhetjük a házasságot, ahogy azt Isten tervezte. A szerelmet táplálni kell. Máté evangéliuma 19. fejezet 6. verse azt mondja, már nem két test, hanem egy. A házasság nem annyira arról szól, hogy megtaláljuk a megfelelő személyt, inkább azt jelenti, hogy a megfelelő személyé válunk. Ha nem növekedtek együtt, akkor egy idő után szétváltok, ez elkerülhetetlen. A házasság nem szerződés, hanem szövetség. A különbség óriási. A szerződések nem állnak meg a fájdalomban, a buktatók között és a nyomás alatt. A szerződés csak arra összpontosít, mi az, amit én kaphatok. A szerződéseket a bíróság érvényesíti, a szövetségeket viszont a jellem. Az egyik azt kívánja, hogy a nevedet add hozzá, a másikhoz az életedet kell adnod. Nézz körül! A legjobb ötletek mind attól az Istentől erednek, aki így szólt, nem jó az embernek egyedül lenni. Mózes első könyve, 2. fejezet 18. vers. Aztán megalkotta Évát. Figyeld meg, hogy nem Ádám fejéből alkotta, hogy uralkodjon rajta, sem a lábából, hogy Ádám rajta taposson,
hanem az oldalából, hogy egyenlő legyen.

legyen vele, a karja alól, hogy védelmezze, és a szíve közeléből, hogy szeresse őt. Miért hidegül meg a szeretet? Chuck Swindoll ezt írja. Ez nem egyetlen szó vagy tett, hanem egy sor apró megoldatlan szóváltás, melyek miatt a tévénézés marad a megoldás egy fárasztó nap problémáira. Vagy a néma csend, amikor azt kéne mondanunk, köszönöm, vagy sajnálom, vagy ma nagyon jól nézel ki. Nem mondjuk többé, hogy szeretlek, mert a szó már csak gúnyolja az egykori különleges tartalmat. Túl fájó, ha eszünkbe jut, hogy az érzések, amelyekről azt mondtuk, sosem veszítjük el őket, könycsepről könycsepre a múlt élettek. Ma tegyél valamit azért, hogy a házasságod erősebb legyen. Imádkozz így. Atyám, segíts becsülnöm a családomat minden nap, úgy is, hogy lefekvés előtt néhány perccel hálát adunk neked mindenért, amit adtál, hogy szeretjük egymást kegyelmedből és szeretetedből. Segíts megmutatnom gyermekeimnek a te utaidat és szívedet, hogy ők is a te országod nagykövetei lehessenek, akik elérik az elveszetteket, enni adnak az éhezőknek, és szeretik a megvetetteket. Jézus nevében. Ámen.

0: Dolgozz a kapcsolatodon. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet első verse azt mondja, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Mire Ted és Bessie az 50. házassági évfordulójukat ünnepelték, Ted már félig elveszítette a hallását. Amikor a vendégek elmentek, Bessie a férjéhez fordult és így szólt. Olyan büszke vagyok rád, Ted. Ted zavartan és dühösen válaszolt, nos, te is egy nagy tüske vagy bennem, Bessie. Ha nem akarsz belefáradni a kapcsolatodba, tedd a következőket. Elsőként vállalj felelősséget a saját boldogságodért. Ha másokat okolsz, sosem nézel szembe magaddal, és nem változtatsz a magatartásodon. Ez megfutamodás. Egy kapcsolat nem szemétlerakó hely. A boldogság belső munka egészséges önértékelésből és az Istennel való növekvő kapcsolatból fakad. Másodszor, légy barát. Észrevetted már, milyen könnyen elfogadod a barátaidat olyannak, amilyenek, miközben nehezedre esik ugyanez a szeretteiddel? Vigyázz! A megszokás semmibe vevést szül. Nem érdemlik meg ők is ugyanazt a tiszteletet, hűséget, elfogadást és megbecsülést. Harmadszor. Oszd meg az álmaidat. Ha így teszel, gazdagítod és új szintre emeled a kapcsolatotokat. Mindig kell valami, amit együtt tervezhettek és amin közösen dolgozhattok. Mi a következő célotok? Negyedszer, légy bátor. Dr. Theodor Rubin mondta. Nem az a gond, hogy vannak problémák, hanem az, hogy azt hitted, nem lesznek, és úgy gondolod, az a baj, hogy vannak. Nincsenek tökéletes helyzetek. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy szembenéz bármivel, ami jön, és felismert, hogy amit nem tudtok megoldani, azt együtt át tudjátok vészelni. Az Istennel való kapcsolaton kívül a legnagyobb örömet az adja, ha jó kapcsolatban vagy azzal, akit szeretsz. Így hát dolgozz rajta ma is. Imádkozz így. Uram, ne engedd, hogy másokat hibáztassak azért, ahogyan érzek. Hadd fogadjam örömmel a változást, amely jóra vezet. Mutasd meg életemnek azon területeit, amelyek alakításra szorulnak, és segíts bátorságot merítenem, hogy változtassak azon, amin kell, hogy jobban érezhessem magam. Emlékeztes, Uram, a házasság és a család iránt érzett féltő szeretetedre, és segíts újra megtalálni annak lehetőségét, hogy megünnepeljük mindazt a nagyszerű dolgot, amit életünkben tettél. Ámen. Gyakori kérdések és válaszok szülőknek. Ézsaiás próféta könyve 54. fejezet 13. verse azt mondja, fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Az 1800-as évek elején a svájci tanítómester Johann Pestalozzi így írt. A legjobb módja, hogy egy gyermek Istenről tanuljon az, ha ismer egy igazi keresztjént. A legjobb módja, hogy megismerjék az imádság erejét, ha olyan szülőkkel élnek, akik imádkoznak és igazán Istennel járnak. Mennyire igaz? Azoknak a gyerekeknek, akik így nőnek fel, 85%-a jut el erős, személyes hitre, mielőtt betölteni a 13. életévét. Tehát felelős vagyok a gyermekem lelki döntéseiért? Kérdezed. Elvileg nem, de gyakorlatilag igen. Ha meg szeretnéd mérni egy család lelki hőmérsékletét, a szülők szájába tedd a lázmérőt. De hát a gyermekeim már majdnem felnőttek, nincs túl késő. Nincs. Isten neve megváltó. Ő tud adni neked is második esélyt. Bánd meg a bűneidet, és kötelezd el magad Krisztusnak. Így törnek meg a generációkon át öröklődő hibák és bukások, és Isten újból bekerül a képbe. De mi van akkor, ha félek gyermeket szülni erre a gonosz világra? Hát éppen ez az. A világosság gyermekei azok, akik visszaszorítják a sötétséget. Ahelyett, hogy félelemből vagy kényelemből cselekednél, használd a családod arra, hogy hatással legyetek a világra. De hogyan versenyezzek a körülöttem lévő negatív hatásokkal? Minden kutatás azt bizonyítja, hogy egy gyerek személyiségére és irányultságára a szülőnek van messze menőkig a legnagyobb hatása, nagyobb, mint a barátoknak, az iskolának vagy a médiának. Szülők, minden apró energiamorzsátokat fektessétek be, hogy láthassátok gyermekeiteket célba érni Isten ügye érdekében. Nincs ennél nagyobb elhívásotok.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a családi problémákban című hangoskönyv második részét hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Június 10-én este a Szent Atya a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott, hogy szentmisét mutasson be, és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot. Érkezése után Leó pápa a bazilika legmagasabb tornyáról 6. Fülöp király és Letícia királyné társaságában kapott ismertetést egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától. A 172 méter magas Jézus torony formáit és építészeti részleteit egészen a csúcsán álló hatalmas keresztig ezen a tapintható modellen mutatta be részletesen a kislány a Szentatyának, aki érdeklődve hallgatta az ismertetést. A bemutató után Valentina egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának, amely a tornyot ábrázolja, aki köszönetképpen pedig egy rózsafüzért ajándékozott neki. Valentina meghatottan köszönte meg. Örökre megőrzöm, mondta a Szentatyának. Lezárás, megújulás, újrakezdés. Észak-német évi konferencia Braunfelsben. Braunfelsben tartották a 34. Észak-német évi konferenciát, a lezárás, megújulás, újrakezdés hármas témája köré szervezve. A magyarországi metodistákat Pásztor Johanna és Simon képviselték a május utolsó napjaiban szervezett éves egyházi közgyűlésen. A közösség kiemelt témája volt, hogyan kell az egyháznak politikai mozgásokra reagálni, különös tekintettel a német szélső jobboldal országszerte tapasztalható megerősödésére. A közéleti reakciók kérdésköre mellett a lelkész hiány és a fiatalok egyházbeli helyének meghatározása is közös pont a magyarországi egyházzal. Különösen inspiráló volt azoknak a kezdeményezéseknek a beszámolóit hallgatni, amelyek a hagyományos gyülekezeti formákat gondolták újra, korszerű, kreatív és emberközeli módon. A záróisten tiszteletet Werner Philipp püspök János evangélium a 20. fejezete alapján a keresztény küldetés miben létéről prédikált. Ilyen ünnepre már több mint egy évtizeddel nem volt példa az észak-német metodista konferencián. Az összetartozás jegyében. Még 2 hét után kezdődik a csángó magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja volt. Az emléknap nem csak emlékeztetni akart a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án csütörtökön Brassóban kezdődő 3. csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja majd az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat és minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugati a szél megélinköl, és 20-26 fokunk van. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik.
0: Híreinket hallották.

teremtés vagy evolúció. Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm Önöket! Ebben a műsorban a világegyetem és az emberiség eredetével foglalkozunk. Az elmúlt 3 évben sok emberrel beszélgettem, volt közöttük vegyész, mérnök, biológus, fizikus, más csoportosítás szerint katolikus, adventista, református, megint más felosztás szerint teista, teremtéspárti, édés. A műsorban helyet biztosítok mindenféle megközelítést valló személynek, hogy kulturáltan és megalapozottan kifejtse véleményét az emberiség eredetével kapcsolatban. A mai vendégem Bozóki Dénes. Bozóki Dénes írta a Vádéra című könyvet, amelyben kémiai, biológiai, fizikai, informatikai példákkal szemlélteti az evolúciótan hiányosságait és tarthatatlanságait. A könyvben a szerző közismert példákat vonultat fel az evolúciótan ellen. Kedves Dénes, beszéljünk ezekről a példákról.
1: Ugye amikor számomra is olyan egyértelművé vált, hogy mit hirdet az evolúció. Hirdeti az élet véletlenszerű keletkezését az anyagból, hirdeti az ember származását az állatvilágból, a majomból, és hirdeti, hogy mint anyagi lény születünk, és a halállal végleg elpusztulunk. Ez a vélemény nekem egyáltalán nem tetszett. Én úgy gondoltam, hogy az ember valami más, valami sokkal több ennél. Leegyszerűsítve mondhatom azt, hogy elkezdtem keresni Istent. De ahhoz, hogy Istent megtaláljam, ahhoz először meg kellett ismernem az evolúciótan különböző tételeit, állításait. Most már kijelenthetem a mai tudásommal, hogy ez az evolúció tarthatatlan, ez az evolúció istenellenes, ez az evolúció egy hamis tudomány, amelynek egyetlen egy bizonyított állítása sem létezik, és minden, amit a tudomány eddig bizonyított, az mind az evolúció ellen szól. Ahogy tetszett említeni, ellene szól az információs törvény, ellene szól a molekulárisan lehetséges evolúció létezése, és ellene szól egy sor olyan alapvető törvény, amit elismert és híres tudósok a világegyetem legalapvetőbb törvényeiknek ismernek el. Ha úgy gondolja, akkor szívesen megemlítek ezek közül, a törvények közül egy néhányat.
0: A törvényekről is beszélhetünk, de akár kezdhetjük a példákkal is, a véralvadással, vagy...
1: Kezdjük akkor olyan példákkal. Én azt javasolnám, hogy először kezdjük olyan példával, ami úgymond iskoláskorú gyerekek számára is nagyon könnyen érthető.
0: Rendben.
1: Ezek közül az egyik példa a tisztogatóhal példája. A tisztogatóhal arról híres, hogy a legvérmesebb ragadozóhal szájába beúszik. A fogsora közül, a fogai közül, az ínyéből kiszedegeti az ottani élősködőket, mikróbákat, és a ragadozó hal ezt a tisztogató halat nem bántja. Hát alapvető, egyszerű logikával tegyük fel a kérdést, hogy hogy kezdődött ez a szimbiózis, hogy kezdődött ez az együttélés a tisztogató hal meg a ragadozó hal között. Hát elképzelhetetlen a fokozatosság elve, és itt most az evolúciós fokozatossági elméletre célzok. Elképzelhetetlen, hogy egy tapasztalatlan tisztogatóhal egyszer csak úgy dönt, hogy meguntam a mostani életemet, és elkezdek beúszni a ragadozóhal szájába, és elkezdem tisztogatni a fogsorát. Hát ez ugye, ez leküzdeni minden félelmet, ez eleve lehetetlenségnek tűnik. És az is lehetetlenségnek tűnik, hogy az első ilyen próbálkozó kísérletező tisztogatóhalat a ragadozó hal ne kapja el. Hát úgy, ahogy van, az első pillanatban keresztbe lenyelte volna, ugye? És már meg is szűnt volna, mielőtt létrejött ez az együttélés, már meg is szűnt volna.
0: Így van.
1: Ebből ugyancsak logikusan következik, hogy ez nem lehet szokás. Ez nem lehet gyakorlás eredménye. Egyébként is biológiai törvény, hogy a szokásaink, a szerzett tudásunk, a tapasztalatunk az nem öröklődik. Tehát ha csak szokásom múlt volna, a tisztogató hal bátorsága sose öröklődött volna az utódaiban. És ugye akkor nyilvánvalóbb az a logikai következtetés, hogy valószínű, hogy a ragadozó hal és a tisztogató hal is születésüktől fogva tudják, A tisztogatóhal tudja, hogy melyik ragadozóhal szájába repülhet be, súlyos, káros következmények nélkül, és a ragadozóhal is tudja, hogy melyik az a halfajta, a tisztogatóhal, amit beengedhet a szájába, annélkül, hogy elfogyasztaná, hiszen a tevékenység az ő hasznára válik. Tehát nem következhetett összeszokásból, nem következhetett gyakorlásból, ennek így kellett lennie, mind a kettő születésénél fogva tudta, vagyis a génjeikben öröktől fogva, amióta létezik a tisztogatóhal és amióta létezik a ragadozóhal, a génjeikben ez öröktől fogva benne van. Hasonló példa, hogyha a halakkal...
0: Bocsánat, igen? Bocsánat, amiről beszél, vagy tegeződjünk a...
1: Hogyan?
0: Tegeződjünk, tegeződhetünk?
1: Én megtiszteltetésnek veszem, igen.
0: Köszönöm szépen. Tehát amiről beszélsz, ez a koevolúció, és a science, amikor 125 éves lett, akkor ők össze akartak állítani 25 kérdést, amely a tudomány legnehezebb kérdései és legaktuálisabb kérdéseivel foglalkozik. Hát gyorsan 125 kérdés lett belőle. A lényeg az, hogy az egyik kérdés az az, hogy hogyan alakulnak ki ezek a kölcsönös együttműködések, és valóban a tudománynak nincs erre megfelelő magyarázata, mert egyszerre kell kialakulnia két különböző szervezetben ezeknek az információknak, és az, hogy ez a véletlennek bármi szerepe lenne ebben a dologban, az teljességgel kizárt. Valóban ez egy olyan példa, amely meggyőző példa arra, hogy kell egy teremtőnek lennie.
1: Egyetértek, jó hamar eljutottunk a teremtőhöz, de lesz még néhány dolog, ami ő hozzá vezet bennünket. Egyetértek, mert annak ellenére, hogy ugye az evolúció elmélete évmilliárdokat foghat át. Kizárt dolog, annál inkább kizárt dolog, hogy két különböző, alapvetően különböző halfajtánál ez a kölcsönös, egymás javát szolgáló változás egyszerre egy időpillanatban következzen be.
0: És nincs is, ami indikálja ezt. Tehát nincs is, ami okozza ezeket a dolgokat az egyik halban, illetve a másik halban.
1: Ha kívülről nézzünk meg egy kis halat, teljesen oktandinak tűnik, hogy az berepül egy ragadozó hal szájába.
0: Így van, hogy odaúszik. Így van.
1: Valóban nincs ilyen. Hasonlítsam össze ezt az esetet, kicsit távol áll egymástól, de ugyanaz a logikája. Azt állítják az evolúcionisták, hogy egyszer csak egy hal kilépett a szárazföldre, valamilyen oknál fogva, mondjuk azért, mert a vízben kevés volt a táplálék, nem voltak megfelelők a körülmények, mondjuk a hőmérséklet, vagy a nyomás, vagy az egyéb adottságok, és úgy döntött, hogy a szárazföldön majd megtalálja a számítását. Hát ugyancsak kisiskolás fejjel felfogható ennek a tézisnek az ellentmondása. Tegyük fel, hogy egy hal úgy dönt, hogy kijön a partra, és az evolúcionistáknak az egyik leghíresebb rajz sorozata az az ábra, ahol éppen ezt szemléltető, hogy kilép a hal, és az uszonyaiból lábak lesznek, és akkor a kopoltyúja tüdővé változik, stb. Stb. Hát próbáljuk meg egy gondolatkísérlettel ezt a folyamatot. Kilép a hal a szárazföldre. Hát először is nagyon kell magára vigyáznia, mert a napsugár órák alatt kiszárítja. Ugyancsak a levegő és a oxigénje hová vezet a hal? Pusztulásához vezet, hiszen addig kopoltyúval lélegzett. De mit kezd ez a hal, akinek még lába sincsen, amelyiknek még lába sincsen, mit kezd a megnövekedett, többszörösére növekedett testsúlyával a szárazföldön? Összeroskad. Na most ráadásul az összes számára a szárazföldön előnyösnek tűnő változásra egy azon időbe kéne bekövetkezni, tehát rögtön tüdőt kellene varázsolni, azonnal lábakat kéne varázsolni, azonnal a megnövekedett testsúlyát el kéne tudni tartani. Na most szegény hal nem bírt ki több százezer évet, amíg mindezen szervei módosultak, és végre megélhetett volna a szárazföldön. Úgy gondolom, ez is gyermeki logikával is érthető, ennek a feltételezésnek az ellentmondása.
0: Ezzel kapcsolatban a bojtos úszójú hal esete jut eszembe. Ez a hal volt az, amely a vízről a szárazföldre című fejezete az evolúciónak, és régebben az evolúció tudósok azzal érveltek, hogy találtak ilyen kövületeket, és mutatták, hogy ez a kezdetleges tüdő, ez a kezdetleges láb, ez a kezdetleges különböző szárazföldre szükséges szerv. Aztán 1938 környékén kifogtak egy ilyen bojtosúszójú halat, és rájöttek, hogy semmi köze nincs az elképzelt evolúciós modellhez. Aztán utána a technika fejlődött, és odáig jutottak az emberek 1998-ban környékén kifogtak még több ilyen bojtosúszójú halat, mélytengeri halászok Japán környékén, illetve a technika pedig odáig jutott, hogy tudták már tanulmányozni is ezeket a halakat, és azt állapították meg, hogy amikor szül ez a hal, akkor körülbelül 58 méterre felúszik a víz felszínéhez közel, ott megtörténik a szülés, és utána lemennek. Tehát semmi köze nincs az evolúció tanhoz és a halak élete közötti valóságnak egymáshoz. Úgyhogy ez a példa jutott eszembe, de menjünk tovább.
1: Átmeneti formát említettél, akkor talán elég szemléltető példa lenne. Egy gondolatkísérletben nézzük meg, hogy alakulhatott ki a kacsacsőrű emlős. Hát ha feltételezzük, hogy átmeneti fajokon keresztül alakult ki, akkor a kacsacsőrű emlős előtt kellene egy csomó átmeneti fajt találni. Az egyiknek kacsacsőre van, de még nincs emlője, a másiknak úszóhártyai vannak, vagy van úszóhártyája és emlője, de még nincs kacsacsőre. Ilyen példány nem létezik, és az átmeneti fajok elmélete is réges-régen megdőlt. A legkézenfekvőbb magyarázat erre a kövületek példája. A tudósok az elmúlt 101 néhány évben körülbelül 250 ezer kövület faj 3 millió példányát gyűjtötték össze. És ezek között egyetlen egy átmeneti példány nincs. Darwin, ne csodálkozzunk, ő még nem tudhatta, hogy biológiai képtelenség az, hogy egyik faj átalakuljon a másikba. Na de hát és Darwin idejében még nem ismerték a sejtet, meg nem ismerték a DNS-t. Na de a mai tudomány ismeri. Ez a dolog, ez a feltételezett dolog, az átmeneti fajok elmélete szintén tudományosan kizárt. Tehát ez is megdőlt, ami az evolúció mesterkedéseit és tudományát illeti.
0: Köszönöm. Hát most így sűrűn jegyzetelek, mert most innen indulhatunk három irányba is, a metró példával, illetve a törzsfák irányába is, illetve a Krémónak a Tiltott Régészet című könyvét is elővehetjük. Én szeretem a metró példát, mert azért Budapesten közlekedve így a kék metró például az egy elég hosszú metrószakasz, és hogyha megnézzük azt, hogy a különböző állomások, van egy kiinduló állomás, és van egy célállomás. Ebből egy darab van. Ezeket a régészet megtalálja, a fajokat, hogy van egy kiinduló, és van egy másik állapot. Viszont ilyen köztes dolgokat, hogy a kacsacsőrű emlősnél például nem találnak, és sokkal többnek kellene lennie, mint ahogy megnézzük a metrót, hogy van a Deák tér, Arany János utca, a Nyugati, van a Pöttyös utca, van a Határút, tehát sokkal több ilyen fajnak kellene előkerülnie, mint amennyi ebből a rendezettségből van.
1: Pontosan így van. Az átmeneti fajok sokkal, két ma élő faj között sokkal több, mint egy átmeneti faj lenne szükséges, hiszen az átalakulás fokozatos. Ahogy a kacsacsőrű emlősnél is említettük, vagy úszóhártyaja van, vagy kacsacsőre, vagy éppen emlője. De ilyen átmeneti fajok nem léteznek.
0: Ezért is van az evolúciónak egy másik ága, amely az evolúció, hát így a népszerű nevén az evolúciós ugrást takarja, hogy hirtelen lettek a, keletkeztek a fajok. De ezzel kapcsolatban is nagyon sok gond, probléma merül föl.
1: Az evolúciónak igen nagy szüksége volt egy ilyen újabb kitalációra, egy újabb elméletre, hiszen a fokozatos átalakulás elmélete megdőlt. Maga a tudomány döntötte meg. Ennek az elismerése és a következtetés, hogy emiatt ez az elképzelés és az evolúció lehetetlen, soha nem történt meg, de megjelent egy új elmélet. Az evolúciós tudósok ezt úgy hívják, hogy a genom hirtelen átalakulásának az elmélete. Ugyanis az evolúcionisták egyetlen egy fejlődési folyamatot nem tudtak megmagyarázni, nem tudták elmondani annak a lépéseit, nem tudták megindokolni a miértjét az állításaiknak, ezért kitalálták a genom egyszeri és nagy átalakulásának az elméletét, ami azt jelenti, hogy nem kellett a szemnek, ha nem tudom milyen ős szemből vagy szemüregből kifejlődnie, hiszen amit állítottak, hogy ez a szem abból, amabból ez, és majd aztán ez, majd az emberi szem fejlődött ki, ez az elmélet teljesen megdőlt. Nagyon egyszerű volt, logikus kitalálni ezt az elméletet. A genom egyszeri nagy átalakulása, ami többek között azt az állítást is tartalmazza, hogy a, mondjuk a mai hallószervünknek annak idején egyáltalán nem kellett hallószervként léteznie. Hát akkor lehet, hogy a hallószervem az orromból alakult ki a genom egyszeri nagy átalakulásával, vagy a kis ujjamból. Ez így értendő, szeretném közérthetően elmagyarázni, de a genom egyszeri nagy átalakulása, ez ezt jelenti. Híres volt Amerikában a Kitzmiller per, ahol a teistákat a Böhm képviselte, és az ateistákat, az evolúcionistákat, evolúcionista tudósok. És ebben a perben a bíróság megállapította, hogy Böhm úr attól, hogy nem tud elképzelni ilyen a genom egyszeri nagy hirtelen történő átalakulását, attól még az létezhetett. És a bíróság mit fogadott el bizonyítéknak? Az evolúcionista tudományos folyóiratok ezzel a témával kapcsolatos megállapításait. Vagyis az evolúcionisták úgy nyertek pert teisták ellen, hogy a bíróság az evolúcionisták saját tudományos cikkeiknek a érvelését vette alapul. Ez valahol rendkívül igazságtalan, és hát rendkívül despota.
0: Jó, most egy kicsit álljunk meg, mert ismételten nagyon sok irányba indulhatunk el, de majd visszatérünk erre a részre, de most beszéljünk a 23-as csapdájáról. Ide tartozik ez a dolog, hogy van a híres könyv, a 22-es csapdája, és ennek a példájára.
1: Igen, hát a Heller könyvét gondolom mindenki is, vagy nagyon sokan ismerik a hallgatók közül. A 22-es csapdája, ennek az a lényege, hogy a pilóta leszerelhet, hogyha elmeháborodottá válik, de a kérvényt saját magának kell megírnia. Viszont ha meg tudja írni a kérvényt, akkor nem lehet elmeháborodott.
0: És kész, ez a kérdés le van zárva.
1: És egy híres teista tudós a 22-es csapdája mintájára megalkotta a 23-as csapdáját, ami a biológia tudományokra és az evolúcióra vonatkozik. Ennek az a lényege, hogy azok a tudósok, akik teista gondolkodásúak, nem evolúcionisták, azoknak a tudományos szerzeményei, cikkei, értekezései nem jelenthetnek meg tudományos lapokban. És honnan lehet azt tudni, hogy ezek a tudósok csak áltudósok, nem igazi tudósok? Hát onnan, hogy a cikkeik nem jelennek meg tudományos lapokban. Természetesen ezt hozzá kell gondolni, hogy ezek az úgynevezett mainstream tudományos lapok, folyóiratok, ezek mindegyike materialista, evolúcionista. Hát körülbelül ezt jelenti a 23-as csapdája.
0: Hát addig, amíg professzor Dean Kenyon az evolúciót képviselte, és a kémiai evolúció úgymond atya volt. A kémiai evolúció zászlós hajója és egyéb ilyen címekkel illették, addig bárhol publikálhatott, sőt, őtőle idéztek ezekben az újságokban. Miután ő azt mondta, hogy gond van a kémiai evolúcióval, és így az egész evolúciót annal, utána ő már nem publikálhatott. Az más kérdés, hogy megírta társszerzőként a Pandák és az emberek című könyvet, de nem a hivatalos tudomány engedélyével adták ki az ő könyvét. Na most, ő nem butult el egyik hónapról a másikra, csak a véleményét változtatta meg, és már nem kapott publicitást. Tehát most ilyen húsba vágó kérdésekről beszélünk.
1: Én azt gondolom, hogy megérne egy misét, hogyha majd valamelyik beszélgetésünk végén visszatérnénk a tudományos sajtó és a nem tudományos sajtó és az evolúció és a teizmus kapcsolatára. Ez egy eléggé súlyos és sok mindent felölelő téma. Örömmel visszatérnék rá a későbbiekben.
0: Jó, rendben.
1: A kérdései között viszont egészen megfeledkeztem róla, igen.
0: Elnézést, még térjünk kicsit vissza erre a mutációra és a genom hirtelen változására.
1: Igen.
0: Ezzel kapcsolatban is vannak matematikai kifogások. Tehát az, hogy egy egyedben 5 mutáció létrejöjjön, annak az esélye időre lebontva 274 milliárd év.
1: Igen.
0: És ezzel kapcsolatban azt mondják a matematikusok, és aki tényleg szabadon gondolkodik, hogy ez túl nagy szám ahhoz, hogy figyelembe lehessen venni, mint az evolúciónak egy hajtóerejét. És itt az a helyzet, hogy bárki, aki most hallja ezt a műsort és felháborodik, kérem, gondolja végig, hogy a matematika mit mond.
1: Igen. Mindjárt visszatérek a matematikai valószínűségekre is, már ami az evolúciót illeti, de előnyös mutáció nem létezik. Változatok, amelyek fellépnek az egyes fajokban, a változatok, azok igenis lehetnek előnyösek. A mutáció egy nem a szervezet által megtervezett folyamat, a mutáció az esetek 100%-ában káros a szervezetre. Tehát mutáció révén egy felfelé ívelő fejlődési folyamat, az kizárt dolog. A matematikai valószínűség is alátámasztja, ahogy te mondtad, de ehhez a matematikai valószínűséghez hagyd mondjak egy egyszerű példát. Ugye a fehérjék aminósavakból épülnek fel, és egy átlagos fehérje 288 féle aminósavból áll. Ahhoz, hogy ezek az aminósavak megfelelő sorrendben rendezve megalkossák ezt a fehérjét, és csak egyetlen egy ilyen sorrend létezik, egyetlen eltérés már tönkretett mindent, és nincs, nem létezik az a fehérje. Tehát 288 fehérje aminósav helyes sorrendjének meghatározásának a véletlenszerű valószínűsége az úgy annyi, mint egy aránylik a 10 a 300-onhoz. Ez hihetetlen nagy szám. Így könnyű kimondani, de képzeljük el, hogy 300 nulla van az egyes után. A mértékadó tudósok szerint már az 1 az 50-hez arány is elképzelhetetlen, és teljesen valószínűtlen. A DNS véletlenszerű kialakulásának pedig akkora, bocsánat, egy olyan élőlény, például egy baktérium, amely 2000 féle fehérjét tartalmaz, ennek a véletlenszerű kialakulási az esélye 1 aránylik a 10 a 40.000-enhez. Ilyen nincs. Ez még csak nem is csillagászati szám. Ez attól sokkal, én szerintem ez sokkal-sokkal többszörös annak, mint ahány összes atom létezik a világegyetemben. Tehát 1 aránylik a 10 a 40.000-enhez. Hát a Fred Hoyle volt az a tudós, és ugye közismert és világhírű tudós, aki a sejt kialakulásával kapcsolatban azt nyilatkozta, hogyha feltételezni akarjuk egy sejt véletlenszerű kialakulását, akkor az olyan, mintha egy Boeing 747-es belecsap egy orkán belecsap egy szemétdomba, és a végén kijön egy Boeing 747-es. Hát ennyit a valószínűségekről.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetés Bozóki Dénessel a zene után. Várom Önöket!

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Bozóki Dénessel, és a matematikánál tartottunk az evolúció modell matematikai képtelenségeivel. Ez nem új ez a téma. 1966-ban a Wistar Intézetben tartott konferencián az evolúció modell matematikai képtelenségei miatt mondták azt, hogy a neodarvinizmust, azt hagyjuk, azt az elméletet. Jó, ott tartottunk, hogy Fred Hoyle kiszámolta, hogy 10 a 40 ezeriken a valószínűsége annak, hogy egy 2000 összetevős szerv létrejöjjön. Milyen számról beszélünk? A csillagokat most úgy tartják, hogy 10 a 25-en csillag van a világegyetemben. Ez csak egy hozzávetőleges szám, mert hogyha egy számítógép másodpercenként megszámolna egy csillagot, akkor 30 millió éven keresztül számolna. Tehát ilyen nagyságról beszélünk. A feltételezett atomok száma ebben a világegyetemben 10 a 80-on. És ahhoz, hogy ez a számítás...
1: Ahhoz, hogy a 2000 féle protein létrejöhessen, mondjuk egy baktériumban, az pedig egyaránylik a 10 a 40-ezredikenhez. Ez elképzelhetetlen. Ez azért gondolom úgy, hogy ez sokkal több, mint csillagászati. Ez minden nagyságrendet meghalad, egyenlő a nullával a valószínűsége. Lehetetlenség, és ezeket a számokat viszont, amikről beszéltünk, az evolúció kapcsán még egyetlen egy tudós nem cáfolta. És mégis szembe mennek ezekkel a számokkal, és mégis marad az evolúció, és mégis hirdetik ezt a lehetetlen, matematikailag is valószínűtlenné váló tant, tudományt.
0: Bocsánat, úgy cáfolják, hogy a matematikusok ne szóljanak bele a biológusok dolgába.
1: Igen, igen. Ez egy nagyon egyszerű, kézenfekvő elutasítás. Nem akarom minősíteni, hogy milyen módszer. De hasonló ahhoz, mint amit a evolúcionisták és a bíróság a Kitzmiller perben alkalmazott a Böhm professzor úr ellen.
0: Menjünk tovább, akkor milyen törvények vannak, amelyek ellentmondanak az evolúció modellnek?
1: A termodinamika második főtétele, az kimondja, hogy minden magára hagyott rendszer az entrópia növekedésének irányába hat. Ez magyarul azt jelenti, hogy minden magára hagyott rendszerben nő a rendezetlenség. Ez vonatkozik akkor is, hogyha az automat az árokparton hagyom, és évtizedek alatt korrodálódik, szétrohad. És minden rendszerre, amire többek között Fred Hoyle is, és Einstein is, és más híres tudósok azt mondták, hogy ez a világegyetem legegyetemesebb, legátfogóbb törvényeinek egyike. Hát az evolúció ezzel a törvénnyel szembe megy, mert azt állítja, hogy anyagokból, természetben található anyagokból a véletlen folyamán keletkeztek a fehérjék, és keletkezett az élet. Az amerikai Miller csinált egy kísérletet az 50-es években, talán 53-ban, ha igaz.
0: 53-ban.
1: Igen, és azt sikerült neki mesterséges laboratóriumi körülmények között elektromos áram és egyéb furfangos dolgok segítségével háromféle aminósavat előállítani. Ezek az aminósavak azonnal tönkre is mentek, megsemmisültek, de ő kitalálta az úgynevezett hidegcsapdát, és ezzel a technikával átmeneti időre meg tudta menekíteni ezt a háromféle aminósavat. Több hibája van a kísérletnek, az első és alapvető hibája az, hogy az általa modellezett, hitelesnek vélt valamikori légkör az abszolút nem egyezett meg a valósággal. Azóta a tudomány ezt a tételt felülvizsgálta, megállapították, hogy egész más volt a légkör összetétele. Az új légkör összetétel mellett megpróbálták megismételni Miller kísérleteit, sem hidegcsapdával, sem anélkül. Egyetlen egy aminósav előállítása sem sikerült. A Miller kísérlet lehetetlenségét és tudományos bukását elismerték, ezt publikálták, ennek ellenére ma a Miller kísérletet a tankönyvekben ugyanúgy tanítják, mintha valóság lenne.
0: Köszönöm szépen, maradjunk itt egy kicsit. A Miller-féle kísérlet és az ősleves az annyira fontos, hogy erre majd mindjárt még visszatérünk, csak maradjunk az entrópiánál. Az entrópia törvényét azt a legokosabb tudósok is elismerik, és úgy modellezik, hogy lefelé a lejtőn. Tehát, hogy minden az elmúlás, a bomlás irányába hat. Ezzel szemben az evolúció modell viszont felfelé a lejtőn állítást erőlteti, és ezért van az, hogy nagyon sok ember elfordul ettől az evolúció modelltől, és inkább ídés lesz, tehát intelligens tervezettséget, inkább valamilyen teremtés modellt fogadja el, mert egyszerűen összeegyeztethetetlen a természeti törvénnyel. Werner Gitt professzor szokott többek között előadást tartani tudósoknak, és azt mondja, hogy a természeti törvényekkel kell érvelni az evolúció modell ellen, mert azokkal a professzorok sem vitatkoznak. Tehát a természeti törvényekkel a professzorok sem vitatkoznak. Na, ennyit most erről a termodinamikáról, ami valóban egy nagy ellentmondása az evolúció modellnek, de térjünk vissza a Miller-féle kísérletre, az 1953-as Miller-féle kísérletre. 1954-ben George Ward már azt mondta, hogy nem akarok hinni Istenben, ezért inkább abban hiszek, amiről tudom, hogy tudományosan képtelenség, az élettelen élővé válásában. George Wald, ez az ateista tudós megmondta már egy évre Miller kísérlete után, hogy a lebomlás, ezeknek a keletkezett anyagoknak a lebomlása ugyanolyan gyors, mint a keletkezés, ezért a felhalmozás lehetetlen. Tehát már 1954-ben megtörtént a Miller-féle kísérlet ateista cáfolata, de erről nem hallunk az iskolában. Aztán, amiről te beszéltél, hogy az ős légkör megváltoztatása, ez 1970-ben történt. Ez volt a Miller-féle kísérletnek a második bukása. És ennek ellenére is igazságként tanítják, megkérdőjelezhetetlen tudományos tényként tanítják a tankönyvekben és mindenhol, minden médiában. Aztán 2010 környékén már a hivatalos tudomány is szabadulni akar ettől az elmélettől, mert rájöttek, hogy több tucat probléma, megoldhatatlan probléma van ezzel a kísérlettel. Ennek ellenére itt van egy újság, a Majdnem Mindenség elmélete 2016-ban adták ki, és úgy hivatkoznak rá, hogy a döntő kísérlet. Ez az 52. oldalon található, bárki ellenőrizheti, hogy 2016-ban még mindig a tudomány erre a kísérletre hivatkozik, ami most finom szavakat keresek, tehát ami nem. Tehát magyarul most már ez a kísérletről bebizonyította mindenfajta tudományág, hogy nem működik.
1: Nem csodálkozom a hozzáálláson, az evolúcionisták hozzáállásán. Egy híres evolúcionista tudós egyszer azt a kijelentést tette, hogy nekünk teljesen mindegy, hogy bizonyítani tudjuk-e az igazunkat. Nekünk az a tulajdonságunk, hogy mi a priori ragaszkodunk az elmélethez, eleve kizárjuk Isten létezését, ezért számunkra más tudomány, mint az evolúcionizmus nem is létezhet. Hát körülbelül ez a hozzáállás tükröződik abban, amiről meséltél, hogy a mai napig is tanítják a lehetetlen elméleteket, hogy a mai napig is minden nap látod az evolúcionisták rajzait a majom emberré válásáról, vagy a halnak a szárazföldre költözéséről. Így fogják fel ezt a tudománynak nem nevezhető elméletet ragaszkodásból, és én azt gondolom, hogy azt is tudjuk, hogy miért. Mi ennek vajon az oka? Elő a farbával. A fő cél Isten elrejtése az emberek elől. Ugyanis ha elismernék az evolúciós tudományának lehetetlenségét, és ha nem létezett evolúció, akkor abból logikusan következik, hogy teizmus létezhet csak, Isten. Akkor csak teremtés lehetett. Ők nem akarják elismerni Istent, tagadják a létezését, istentelenné akarják tenni az embereket. Én sokszor úgy fogalmazom, hogy el akarják rabolni a lelkünket, mert egy istentelenné tett emberrel sokkal kevesebb gondja van a tudománynak is, meg a hatalomnak is, mint egy istenhívővel, aki ismeri nagyjából a feladatát, aki tisztában van Isten létével, aki emberi és isteni normák szerint kíván élni, ezt ők nem szeretnék. Ez a mainstream tudomány az ellenkezőjét akarja. Hát ezért csinálják ezt módszeresen, olyannyira módszeresen, hogy más tudósokat ellehetetlenítenek, más tudósok elveszíthetik a kenyerüket, elveszíthetik a tudományukat, kisemmizik, nincs tellenné teszik őket, csak azért, mert nekik ez a fontos, az emberiség istentelenítése.
0: Hát azzal kapcsolatban sok példát tudok mondani, hogy tudósok elveszítik az állásokat. Az egyik ilyen per, ami még bizonyos értelemben mindig folyik, vagy az utózöngiei vannak, a 2011-es Mark Armatingnek a pere. Ugyebár talált egy dinó maradványban lágyrészt, és a lágyrészek nem maradnak meg csak pár ezer évig. És ő ezt publikálta. Na most egy ilyen felfedezésnél azt hinni az ember, hogy világszenzáció lesz, és ezzel foglalkoznak, de nem, elhallgattatták, és mivel ő nem akart hallgatni, ezért elveszítette a kutatási támogatást és egyéb dolgokat. De a sort itt lehet folytatni, de most inkább menjünk a természeti törvényekhez vissza. Tehát volt a termodinamikának, amúgy ott több tétel is van, a nulladik, igen, az első, igen, meg a második főtétel, ami üti az evolúció modellt.
1: Nézzünk akkor egy pár törvényt. Nézzük meg az ok és okozat törvényét. Az ok és okozat törvénye kimondja, hogy mindennek oka van, ami történik, és az ok következménye az okozat. De azt is kimondja, hogy az okozat nem lehet több, mint maga az ok. Fordítsuk le az általunk tárgyalt témára, hogy teremthet-e az anyag például információt, vagy teremthet-e az anyag gondolatot. Kizárt dolog. A gondolat a magasabb rendű, ugye ebben egyetértünk. Tehát az ok nem lehet alacsonyabb rendű, mint maga az okozat. Az ok legfeljebb egyenrangú az okozattal, vagy attól sokkal magasabb rendű. Ez fordítva nem működik, az okozat nem lehet magasabb rendű. És ez gondolom, hogy a törvény átültethető a információs elméleti törvényre is, hiszen az előzőekből nyilvánvalóan következik, hogy az anyag képtelen információt teremteni. A természettudományi információs törvényt aztán Werner Gitt professzor alkotta meg, a mai napig nem létezik ennek a törvénynek, ennek a szellemi munkának semmilyen cáfolata, és ez többek között kimondja azt, hogy információ csak értelem szülötte lehet. Csak az értelem teremthet információt. Hát tessék, csak akkor mondani, hogy van ez, hogy milliárdnyi bit információ,

0: beszélnék egy percet a gondolatról.
1: Még ne, kérlek.
0: Igen.
1: Az információval kapcsolatban nagyon egyszerű, hogy ránézünk egy könyvre, és mindenki tudja, hogy van szerzője. Tehát, hogyha bemegyünk egy könyvesboltba, könyvtárba, és oda megyünk az eladóhoz, vagy a könyvtároshoz, igen, hogy jó napot kívánok, a Gépelő Majmok által írt lexikont kérjük.
0: Igen.
1: Jó napot kívánok, a macska, amelyik a billentyűzeten lépdel, verset kérjük, vagy igen, a véletlen, igen, által megírt tankönyvet kérjük, akkor kihívják a mentőt.
0: Kihívják a mentőt.
1: Mentőt hívnak.
0: És jogosan. Igen, igen. Érdekes dolog. Ugye a teista tudomány gyakran vetette az evolucionista tudomány szemére az információ elméletet, és erre a evolucionisták kitalálták a 28, majom 28 írógépen egy 28 karakteres mondatot. Bizonyítandó azt, hogy véletlenszerűen is kialakulhat információ. Hát akkor nézzük, hogy néz ki a kísérlet. Első majom gépel az egyik gépen, és amikor a számára megcélzott karakterhez ér, akkor megáll a gépeléssel. A második majom ugyanígy jár. Mondjuk neki egy Y betű karaktert kell eltalálni. Mikor odaér az Y-hoz, megáll. A harmadik majom, és mind a 28 majom egymás után így jár el. Hát az evolucionisták érvelése látszólag nagyon logikusnak tűnik. Na de könyörgöm, ki mondta meg a majomnak, hogy mi lesz a cél karaktere? És mi az, hogy célmondat és célkarakter? Hát véletlenül nem állhat meg annál a célkarakternél a majom, mert akkor egyfolytága gépelne évtizedeken keresztül. Mi az, hogy célmondat? Mi az, hogy célkarakter? Honnan tudná ezt egy majom? Csak akkor tudhatja, hogyha előzetesen erről információja van, és tudja, hogy ott kell megállni. Vagyis ez a magyarázat abszolút nem felel meg a evolúcionista elképzelések pillérének, vagy alátámasztásának.
1: Ezzel egyetértünk. Dawkins is hasonló elven alkalmazta azt, hogy aki bemegy az ő múzeumába, akkor két óra alatt egy 26 karakteres mondat összeáll, mert így volt beprogramozva a gép, igen, a számítógép és a program így lett beprogramozva, igen, hogy az adott karakterekből két óra alatt, amíg végigjárják a termeket, így jöjjön ki az a mondat. De az egész egy ilyen beállított mondat volt, a valóságban nincs. És az a szomorú, hogy ilyen példákat használnak föl az evolúció bizonyítására. Visszatérve arra, hogy kezünkbe veszünk egy programot. Én webprogramozást is tanultam. Tehát egy programnyelvnek a kialakulása már mindenki tudja, hogy az értelemhez kötött. Na most a DNS-ben lévő programozás olyan fantasztikus, hogy az emberi tudást most még meghaladja. Ugyanígy ha van egy program, azt nem lehet véletlenszerűen változtatni. Én működő programot nagyon gyakran működőképtelenné teszek a véletlen vagy tudatlan hozzányúlásommal, de olyan, hogy véletlenül jóvá tenni egy nem működő programot, ilyen nincs. Nem vesznek föl egyetlen egy multi sem olyan embert, aki nem ért a programozáshoz. Hát majd ütögetem a gépet, és majd jó lesz. Ez az egyik. Akkor visszatérve még, amiről beszéltél az előbb, az okozatról. Szintén ez az újság, amit az előbb említettem, a majdnem mindenség elmélete, azt mondja, hogy 2016-os kiadás, azt mondja, hogy 8. oldal, az ősrobbanásról írnak benne, hogy pontosan mi történt a kezdetek kezdetének pillanatában? Azt továbbra is rejtély. Arról a pillanatról van szó, amikor az univerzum létrejött, amikor valamilyen módon megformálódott a tér és az idő, és minden anyag és energia, amelyet ma is megfigyelhetünk magunk körül. Kezdetben még egyáltalán nem voltak se csillagok, se galaxisok, csak részecskék és sugárzás sűrű forró tengere. Nos, ha megnézzük itt, hogy ők is elismerik, hogy valójában semmit nem tudnak erről.

0: a kezdetről. Sem az idő, sem a tér, sem az anyag, sem az energia, sem az információ kezdeti.
1: Hát ha egy ős valaminek egy ilyen imaginárisan kifejezett, létező, nem létező, elképzelhetetlenül icipici valaminek bekövetkezett a robbanás, amit ősrobbanásnak neveznek, az ok-okozat törvénye alapján miért akkor következett be, amikor? Hiszen ha abban az anyagban eleve benne van a robbanás tulajdonság, akkor azonnal föl kell robbannia. Tehát ok nélkül semmi nem robban föl. Mi volt az, ami közrejátszott ebben a feltételezett robbanásban? Hogyan keletkezhetett egy olyan ma létező és ismert világegyetem, ahol a különböző mutatóknak a beállítása, hogy félezrelékes pontossággal eltérő lenne, akkor már nem is jöhetett volna létre. Hogyan képzelhető el, hogy egy ősrobbanásból, vagy bármilyen más robbanásból a egymástól távolodó, szétszáguldó részecskék helyett egy szervezetre, egy nem csak látványosra, hanem nagyon is logikusan összeálló világegyetem alakuljon ki, csillagok, bolygórendszerekkel, csillagrendszerek. Hogyan létezik az, hogy véletlenül a Hold olyan távolságra van a Nap és a Föld között, hogy éppen a teljes Hold napfogyatkozáskor eltakarja a Napot, és sorolhatnám, itt milliónyi véletlenről beszélünk. Ezeknek az egybeesése ugyanúgy kizárt dolog, nem valószínűsíthető, ahhoz hasonlóan, mint amikor a többi matematikai valószínűségről beszéltünk. Ráadásul úgy gondolom, hogy az anyagot magát, az anyag keletkezését sem magyarázza meg az ősrobbanás. Planckot olvastam, és ő az egyik előadásában nyilatkozta a következőt. Az atomok körül keringő elektronok önmaguktól nem keringhetnek. Ez természetes, az energia megmaradás törvényéből következik. Ezeknek az állandó keringéshez, az álló hullámszerű viselkedésükhöz állandó energiaközlésre van szükség. És ilyen energiaközlő rendszert mi nem ismerünk, a fizika ilyenről nem tud, a tudomány előtt semmi ilyesmi nem ismert, és erre azt mondta bizony Planck, hogy fel kell tételeznünk, hogy egy teljesen rajtunk kívül álló valamiféle szellem létezik, amelyik ezt a mozgást örökösen feltartja. Meg tudjuk magyarázni, az elektronok évmilliárdok óta nem változnak. Ugyanolyan álló hullámokat keltenek, örökösen mozognak. Valonnan szerezniük kell az energiát. Ez az energia nem származhatott az ősrobbanásból, akkor már régen vége lenne, vagy csökkenne ez a rezgésszám, vagy nőne a hullámhoz. Tehát ilyen tapasztalás viszont nincs. Én Planckkal értek egyet, kellett lenni valaminek, és kell lenni valaminek, ami a világegyetem energiaellátásáról gondoskodik.
0: Tellerre jutott eszembe, ő azt mondta az egyik, talán az utolsó magyar interjújában, hogy a kvantum fizika során Isten nyomon követhető. Egyszerűen láthatóvá válik Isten.
1: Ez csodálatos, minél okosabb egy ember, annál csodálatosabb dolgokkal tud bennünket meglepni. Nagy tisztelem és nagyon nagyra tartom Telleredét, és kiváló hazafi is volt még mindemellett. Schrödinger valamikor a 60-as évek elején, azt hiszem Magyarországon járt, ő már akkor Nobel-díjas volt, és az ELTE-n tartott egy előadást fizikus professzoroknak, fizikus tudósoknak, és ez abból az alkalomból történt, hogy az ELTE-n őt díszdoktorrá fogadták, illetve avatták. És a Schrödinger az előadása során elért egy bizonyos ponthoz, és a következőket mondta: uraim, most értünk el ahhoz a ponthoz, ahonnan, ha tovább akarunk lépni, akkor feltételeznünk kell Isten létét. Hát elképzelheted, volt, aki a materialista fizikusok közül, akinek könyvbe lábadt a szeme, mert ugye rádöbbentek arra, hogy egy Nobel-díjas tudós tanítja őket Isten létezésére és Isten hitre, fizikus lévén.
0: Igen, ez 1964-ben történt, úgyhogy ezt így kijelenteni Magyarországon eléggé érdekes volt. Kedves hallgatóink, sajnos lejárt a műsoridőnk, de fogunk még beszélgetni Bozóki Dénessel. Várom Önöket, viszont hallásra!
2: Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szó és csend. Már most felhívják a figyelmet a Református Egyház nyári programjára, melyre június 26 és 28-a között kerül sor Veszprémben a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok keretében. 11. alkalommal hívják az igeszavával a Rend Fesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. Szó és csend. A vezérigének választott ige alapján lett ez a hívószó. Ő pedig felkelt, ráparancsolta a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg. És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Stenbach József püspök szerint nagyon fontos, hogy az ige köré szervezzük az egyházkerület legnagyobb eseményét. Az egyház minden szolgálata feladata, minden rezdülése a könyörülő Isten irgalmából fakadó örömhírt kell, hogy hirdesse. Ezért, ha magunkról is szólunk, illetve sokféle műfajban szervezzük a fesztivált, akkor is minden programponthoz kapcsolódóan csak az Úr megtartó, megváltó és újjászülő szeretetét szóljuk, és jelenítjük majd meg a fesztivál keretében, mondta Steinbach József püspök. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei művészetek éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a Nagy templom, a Kis templom, a Kollégium és a Szabó Magda emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen városa programokat beharangozó online sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli. A város kiállítóhelyei idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára. Barátkozó családi és gyermeknap Ózdon. Gyermeknap alkalmából színes programokkal és vidám játékokkal egybekötött evangelizációs alkalommal várta a gyerekeket és szüleiket az ózdi pünkösdi gyülekezet június 6-án a Barátkozó családi és gyermeknapon. Jó hangulatban számos program gondoskodott a tartalmas kikapcsolódásról, mely megmozgatta a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt. A program sikeréhez az időjárás is hozzájárult, a napsütéses nyári délután kiváló lehetőséget teremtett a szabadtéri játékokra és a felhőtlen kikapcsolódásra. Ózdon a gyereknap keretében. Kiállítással emlékezik Debrecen legöregebb templomára a Kollégium Múzeuma. Az idén 300 éves református kis templom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepségsorozat keretében megvalósuló kiállítás megnyitójára a Debreceni Református Kollégium Múzeumában kerül sor, június 18-án 17 órai kezdettel. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Ma hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugati a szél megélinköl, és 20-26 fokunk van. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik.
0: Híreinket hallották.

Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: A lélek gyümölcse békesség, ami a szeretet nyugalma. Vannak szavak, amelyek sohasem kopnak el, és sohasem veszítenek fényükből. Minél többször halljuk vagy mondjuk, annál többet jelentenek számunkra. Ilyen értékes, közös kincsünk a békesség is. Lényünk legmélyéből vágyakozunk utána, mert olyan számunkra, mint a falat kenyér az éhezőnek, és a pohár víz a szomjazónak. Nélküle az élet boldogtalan, értelmetlen. Ahol békesség uralkodik, ott harmónia van, mert a békesség a szeretet és a rend nyugalma. Volt egyszer két festő. Mindketten megfestették, hogyan képzelik el a békességet, a harmóniát. Egyikük egy nyugodt, tiszta vízű tavat választott a távoli hegyek között. A másik viszont robajló vízesést festett, amely fölé törékeny nyírfák hajolt, és az ágon a zuhatag szitálásától szinte nedvesen egy vörös begyüldög élt a fészkén. Hogy melyik kép mutatja be találóbban a nyugalom lényegét? Szerintem zűrzavaros világunkban ritkán lelhetünk békességre egy magányos tópartján. Többnyire a való élet törvénylése viharai közepette kell megnyugodnunk, és megtalálnunk az igazi békességet. Rohanó, idegfeszültséggel ezernyi gonddal megterhelt világunkban koldusai vagyunk a békességnek. Ezt nem is kell különösebben bizonyítani. Vannak országok, ahol gyilkos fegyverek könyörtelenül pusztítanak tehetetlen csecsemőket és felnőtteket egyaránt. A statisztikák szerint rohamosan nő azoknak a száma, akik elveszítették belső nyugalmukat, meghasonlottak önmagukkal és környezetükkel, problémáikra nem találnak más megoldást, mint a narkotikus kábulatot, az italt vagy az öngyilkosságot. Mindenki felelős embertársáért. Tudunk-e a békesség követei lenni, vagy pedig tétlenül elzárkózunk?

A békesség a Szentírás tanítása szerint a lélek gyümölcse, amely a szeretetből fakad. Kezdetben az egész világ mindenségben békesség volt, de a bűneset következtében az ember elveszítette, és a jövőtől való félelem lett rajta úrrá. Isten megígérte, ha a gonosz és a jó közötti nagy küzdelem befejeződik, akkor az egész világ mindenség megtisztul a bűn rontásától. Egész életünknek csak Isten megváltási tervének ismeretében van értelme, reménysége és célja. Úgy tudjuk elviselni az élet viharait, különböző megpróbáltatásait, ha hitben előre tekintünk a békesség fejedelmére és az eljövendő béke országára.

Az ószövetségi időben a békesség, héberül sálom, a mindennapi élet egyik legsokoldalúbb szava volt, amely magába foglalta még a sikert, az elégedettséget, a boldogságot, az egészséget. Az ószövetségi ember gondolkodása szerint a békesség teszi a földet lakhatóvá, a fele barátot szeretetre méltóvá. Számukra nem elvont fogalom volt, hanem maga az élet, ezért üdvözölték így egymást, ha találkoztak. Békesség néked! Nem üres, tartalom nélküli köszönés volt ez, hanem ezzel a lehető legjobbat kívánták. A béke a Bibliában ugyanakkor viszonyfogalom is, amely egyszerre utal az embernek emberrel, illetve az embernek Istennel való kapcsolatára. Az örökkévaló Izraellel választott népével a béke szövetségét kötötte, melyhez rendíthetetlenül hű maradt, még akkor is, amikor Izrael hűtlennek bizonyult, ahogy Ézsaiás könyve 54. fejezetében olvashatjuk. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad. E szövetség alapokmánya a 10 parancsolat, amely oltalmat, biztonságot, védelmet jelent mindazok számára, akik életük útmutatójának, irányadójának tartják, ahogy a 119. Zsoltárban, a 165. versben olvasható. A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. Aki viszont megveti az Úr törvényét, annak viselnie kell a következményeket is. Izsaiás proféta könyve 48. fejezetében ez található. Vaj, ha figyelmeztél volna parancsolataimra, olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai. Az új szövetség írói a görög békesség az eiréné fogalmát a napi szóhasználattól eltérően alkalmazták, mivel a klasszikus görög nyelvben a békesség alapjában véve nem kívánatos állapotot jelentett. Ez a Biblia tanításával ellentétes felfogás egy görög filozófustól, Héraklejtosztól származik, aki szerint a háború mindenek atya, amely a harccal egyenlő. Logikájának alapja: minden jó küzdelemből születik, és a háborút a világ normális állapotának tartotta. Az újszövetség írói ezzel szemben pozitív tartalommal bővítik ki az eiréné fogalmát. A szó igei megfelelőjének, az eirónak a jelentését, ami újra beszélni egymással, vették alapul, miszerint a békesség olyan valaminek az összekapcsolását hordozza magában, ami korábban elvált egymástól. Jézus Krisztus földre jöttével hozta el számunkra a békességet, amely életének programja volt. Születésekor az angyalok sokasága így magasztalta Istent: dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Krisztus minden megnyilatkozása a béke üzenetével volt átszőve. Ezzel a szóval köszöntötte tanítványait, és adta vissza a betegnek egészségét, a bűnösnek lelki nyugalmát. Szavaiban felszabadító erő és hatalom volt. Az Úr Jézus a hegyi beszédében arra tanított, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Máté evangéliuma 5. fejezet 9. versében, az eredeti szövegben az eirénopoioszál, amelynek jelentése békességszerző, aki maga körül békességet teremt. De erre nem csak igyekeznünk kell, hanem munkálkodni is érte. Ezt először önmagunkon kezdjük el, mert ha bennünk nincs békesség, akkor nem tudunk békességet árasztani környezetünkre sem. A következő történet is ezt erősíti meg. Egyszer egy idős, benszülött indián így tanította az unokáit az élet dolgairól.
Harc dúl bennünk, egy szörnyű háborúskodás két farkas között. Az egyik farkas képviseli a félelmet, a haragot, az irigységet, a bánatot, a mohóságot és a kapriságot, a gőgöt és az önteltséget, a fennhéjázást, a neheztelést, a kisebbrendűségi és felsőbbrendűségi érzést egyaránt, a hazugságokat, a büszkeséget, a hamisságokat. A másik farkas pedig a vidámságot, a békességet, a szeretetet, a reményt, az együttérzést, a derűt és a nyugalmat, a higgadtságot, a szerénységet, a kedvességet, a jó akaratot és a jó indulatot, a barátságot, a bátorságot, a nagylelkűséget, a könyörületet és a részvétet, a bizalmat, a becsületet, a hűséget és a hitet képviseli. Ugyanez a harc folyik bennetek is, és minden élő emberben. A gyerekek pár pillanatig elgondolkoztak a halottakon, majd az egyikük megkérdezte a nagyapját. Melyik farkas fog győzni? Az öreg ember a kérdésre röviden csak ezt válaszolta. Az, amelyiket tápláljuk. Igen, valóban egy hatalmas harc folyik az emberben, mely a jó és a rossz közötti küzdelem. Nem mindegy, hogy milyen gondolatokat táplálunk magunkban, és melyik befolyásnak engedünk. Ebben a lelkitusában csak akkor győzhetünk, ha naponta kérjük Isten lelkének segítségét, vezetését. Feladatunk, hogy környezetünkben, otthon, a munkahelyen, a baráti körben, kint az életben békességszerzők legyünk. Igyekezzünk, törekedjünk arra, hogy amennyire rajtunk áll, minden emberrel békességben éljünk.

Az igazi békesség alapja Jézus Krisztus, mert ő a béke fejedelme, aki a kereszten függve is meggyőzően tudta bizonyítani, hogy a tiszta békesség felzavarhatatlan forrása. Ellenségeit szerette, imádkozott értük még a legrettenetesebb szenvedések közepette is. Magatartása egyértelműen arról tanúskodott, hogy az arculverés, a tövis korona, a megkorbácsolás, a gúnyolás sem tudta ingerültségbe hozni. Keresztje a béke jelképe és forrása. Minden tettével arra mutatott rá, hogy a viszály, a szeretetlenség, a meg nem értés tönkreteszi a közösséget, felőrli az életet, megbénítja, megfagyasztja körülöttünk a légkört. Miért olyan fontos tulajdonság ez? Kérdezhetné valaki. Mert Isten országa, ahová mindannyian vágyunk, a békesség országa. Oda csak megváltozott jellemű emberek juthatnak be. Akinek életéből hiányzik ez a gyümölcs, nem érezné jól magát a békesség birodalmában. Ha ennek az országnak polgárai szeretnénk lenni, akkor már itt a földön rendelkeznünk kell ezzel a jellem tulajdonsággal, ahogy Pál apostol is tanácsolja a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. versében. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Sajnos a gonosz mindent megpróbál, hogy elvegye békénket, sokszor háborúságot támaszt körülöttünk. De az ígéret így szól, a békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A végleges béke akkor valósul meg, amikor Krisztus eljön és helyreállítja a kezdeti jórendet. Addig is, míg e bűnnel fertőzött földön élünk, a kérdés az, munkálkodunk-e a béke érdekében ott, ahová befolyásunk elér. Nem lehet Istennel úgy békességben élni, hogy ugyanakkor ne keressük, és ne munkáljuk az emberrel való jó viszonyt is. Isten először belsőleg békéltet meg önmagával, s azután ennek a gyümölcse lesz a külső béke. Pál apostol szavai szerint megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Békességben lenni Istennel azt jelenti, hogy mi, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltunk, rossz cselekedeteink miatt megbékéltünk, és ismét helyreállt a közösségünk vele. Krisztus keresztje egyszer és mindenkorra megbékéltet Istennel, a megváltási terv bizonyítja, hogy Isten szeret bennünket, és jót akar nekünk. Szomorú, de egyre több a bűnözés, a nyugtalanság, és súlyos válsághelyzet jellemzi világunkat. A külső és belső problémák aggodalmat, rettegést váltanak ki az emberekből. Ezekben a nehéz időkben csak azok tudnak megállni, akik elfogadják az üdvözítő által felkínált békességet, a szeretet nyugalmát. János evangélium a 14. fejezet 27. versében Jézus egy szépséges ígéretet adott. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljem.

De miben különbözik ez a békesség attól, amit a világ próbál nyújtani? Nem szabad azt gondolnunk, hogy a békesség egyenlő a problémamentes élettel. Nagyon kevés az olyan ember, aki többnyire próba, fájdalom és szenvedés nélkül töltené el napjait. Egyeseknek pedig, mintha lényegesen több jutna a szenvedésből. A békességnek nem sok köze van a körülményekhez, inkább attól függ, hogyan kezeljük a különböző helyzeteket. A békesség a szerető és gondoskodó Istenbe vetett mélységes bizalomból fakad. Bizalom Istenben, aki ismeri problémáinkat, és megígérte, hogy velünk marad, bármi kerüljön is utunkba. Gondoljuk át, hogy milyen dolgok miatt szoktunk aggodalmaskodni. Beszéljünk Istennek a legbelsőbb félelmeinkről is. Nevezzük meg azokat. Kérjük az Urat, hogy segítsen felismerni és megnevezni azt, ami félelmet vált ki bennünk. Majd szánjunk időt arra, hogy Isten szelíd szava e félelmeket elcsitítsa. Krisztus békéje azért rendkívüli, mert megőriz az aggodalmaskodástól, a jövő miatti félelemtől. A körülmények miatt lehet, hogy gyakran nincs nyugalmunk, de a Krisztustól kapott békesség akkor is megmaradhat a szívünkben. Éljünk úgy, hogy az önzés helyét a szeretet, a gyűlölet, a viszály, a harag helyét a békesség váltsa fel, és akkor már itt a földön boldogok leszünk. Mert a jövendő a béke emberéjé. Bölcs Salamon pedig ezt tanácsolja: jobb a száraz falat ott, ahol békesség van, mint ha lakomával van tele a ház, de veszekednek benne. Ne hagyjuk, hogy a körülmények sodorjanak magukkal. Fontos, ha látjuk a másik emberen, hogy feszült, felindult és nyugtalan, akkor ne ingereljük, hanem próbáljunk szeretettel szólni hozzá. Például, amikor hazamegy a férj és elmondja, hogy a munkatársával összeveszett valamin, akkor nem helyes, ha a feleség még így biztatja: ne hagyd magad, én a helyedben a főnökhöz mennék és bepanaszolnám. Mit tesz ezzel az asszony? Olyan, mintha olajat üntene a tűzre, mert férjét inkább a rosszra ingerli, ahelyett, hogy segíteni, jó belátásra bírni, és ezt mondaná: ez valóban nem volt helyes a kollégától, de lehet, hogy utólag megbánta. Végeredményben nem rossz ember ő. Talán rossz hangulatban volt, vagy valami problémája van. Ne vedd olyan tragikusan a dolgot, jobb, ha kibékülsz vele. Hol lehetünk békességszerzők? Elsősorban a családunkban, aztán környezetünkben, a munkahelyünkön, a szomszédjaink körében. Ha otthon civakodunk, ha nem szeretjük és nem tiszteljük a másikat, azzal magunknak is ártunk. A békéről beszélni kevés, hinni is kell benne. De nem elég csak hinni benne, tenni is kell érte. A Róma 12:18-ban írja Pál apostol: ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Jakab apostol könyve 3. fejezet 17. versében pedig ezt olvassuk: a felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Képzeljük el, milyen lenne az otthonunk, ha mindig ezek az elvek uralkodnának falainkon belül. Milyen jó lenne, ha képesek lennénk megértéssel gondolni másokra, és feltétel nélkül tudnánk szeretni azt is, aki nem érdemli meg. Mi lenne, ha mások jóléte éppen olyan fontos lenne számunkra, mint a sajátunk? Minden családi probléma valószínűleg így sem oldódna meg, viszont egészen bizonyos, hogy ezek az alapelvek rengeteget segíthetnének. Az emberek egyre elkeseredettebben vágynak a békességre. De aki Istenhez, a békesség forrásához fordul, tapasztalni fogja azt, amit Ézsaiás prófétánál olvassunk a 26. fejezetben. Kinek szívere áttámaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik.
A Máté evangélium a 11. fejezet 28 és 29. versében pedig Jézus mindannyiunkat magához hív. A békesség szót ugyan nem említi, viszont használ egy kifejezést, ami azt jelenti, nyugalmat ad, felüdít, megnyugszik, megpihen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Kívánom, hogy ezt mindannyian megtapasztalhassuk.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban arra törekszem, hogy a földi történésekben figyeljük meg, vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem. Ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette, hogy az Istentől érkezett hozzá. Igyekszem mindig első szám első személyben elmondani a történteket, de ez nem azt jelenti, hogy minden velem esett meg, csak így könnyebb megérteni. Na de a mostani az az én életemből való.

Kiváló ötletek, de kitől érkezett? Nemrég elém jött a netten egy aprítógép, amolyan mixer, ahogyan mi hívjuk konyha nyelven. Nagyon erős volt, mert mutatta, hogy beletesztek egy nagy darab húst, és pillanatokon belül leaprította, amolyan darált hús lett belőle. Hát nézegettem az ajánlatot, és eszembe jutott, hogy az én nagyon régi, de igen márkás mixerem kése már nincs a legjobb állapotban. Műanyag foglalatban van, és az megrepett, úgyhogy várhatóan hamarosan szükségem lesz egy újra, bár most még hősiesen dolgozik a régi. Én gyakran használom ezt a konyhai eszközt, és mivel nagyon jó árban volt az új, meg is rendeltem. Annak rendje és módja szerint meg is érkezett. Boldogan bontogattam ki, és raktam egymásra a darabokat. Amikor kész volt, akkor vettem észre, hogy ennek van egy gumi alja is. Simán bele kell tenni a készüléket, és az a célja, hogy ne csúszkáljon munka közbe a gép jobbra-balra, tehát amolyan munkavédelmi eszköz volt. Igen ám, de az én talpamnál valami nem stimmelt. Nem ölelte át a gép alját, és nem is tartotta fixen, mert a széle olyan volt, mint a népi táncosok szoknyája, hullámzott mindenfelé. Hát egy kicsit mérges lettem, mert ezt azért látni kellett volna a minőség ellenőrzésnél, de azt mondtam, nem ér annyit, hogy bosszankodjak rajta, hiszen van mód a cserére. Igen ám, de éppen akkor láttam meg egy közeli nagy élelmiszerbolt heti reklámújságját, és mi történt, mi nem, ugyanazt a gépet árulták, amivel nekem most gondom adódott. Na, már is fölvillant a fejembe a tutti megoldás. Nem kell itt vacakolni a visszaküldése meg a reklamációval, ki tudja, hogy fogadják, hiszen a megoldás már is adja magát. Egy nap alatt minden megoldódik. Csak annyit kell tennem, hogy az áruházban is megveszem azt a gépet, itthon kicserélem az alját, és aztán meg visszaviszem, hogy hibás a termék. Ezzel aztán megúszok egy csomó kellemetlenséget, időpazarlást, és jól járok. Még az is eszembe jutott, hogy milyen találékony vagyok én, hogy egyszerűen úgymond okosban meg tudom oldani a problémát. Nem kell ide a törvényes út minek. De amint ezt végig gondoltam, iszonyú a rossz érzésem támadt. Elkezdett bántani engem ez az ötlet. Már is jött a szelíd kérdés a szívembe. Mit akarok én csinálni? Hát erre tanított engem az Úr Jézus, amikor azt mondta, hogy én vagyok az igazság. Hát ez az igazi út én előttem. De már is jött az ellengondolat. Jaj, ugyan már az Úr se akarja, hogy áldozata legyél ennek a nem törődöm és kizsákmányoló világnak, csak bátran, nincs ebbe semmi rossz. Az ég egy világon, senkit se károsítasz meg ezzel, senki se veszít egyetlen forintot se, te pedig megszabadulsz egy csomó utána járástól meg bosszankodástól. Na, csak bátran, meg aztán vajon ki foglalkozna a te kis ügyeddel, ha te magad nem? Csak hajrá, élni tudni kell, nem kell hagyni, hogy kibabráljanak veled. De a szívem hangja már sokkal finomabb volt, mégis ez győzött. Figyelj, ez csalás. És hogyan számolok el erről az Úr Jézus előtt? Hiszen van igaz út, de én mégis a sötétség útját választanám. Azt, amit aztán még sűrűn takargatnom is kellene, hogy milyen galád eszközeim vannak. De a másik hang ismét előjött. Na ne már, hát mindenki ezt csinálja, nem tudja ezt meg senki, és ez nem bűntény, ez a világhoz való okos alkalmazkodás. És itt elpattant valami a szívemben. Igen,
a világhoz való alkalmazkodás lenne. Pontosan annak az ellentétét tenném, amire az Úr ezt mondja. Szakadjatok el a hamis és hazug, a csaló és gonosz világtól, mert ti egy másik világ képviselői vagytok, a tisztaság és igazság országának. És azt senki se tudná meg, hiszen az Úr már is tudja. És akkor, abban a pillanatban, bocsánatot kértem Istenemtől, hogy egyáltalán még fontolgattam is ezt a csalási lehetőséget. És hogy nem okozok másoknak kárt, hát elsősorban magamat piszkítom be, és közelengedem a szívemhez a démoni gondolkodást. Már ez elég nagy kár lenne nekem. Másodszor 2+ utam lenne, harmadszor egy csomó felesleges papírmunkát adnék az áruház dolgozójának, aztán szállítás vissza a gyártóhoz, ott megnézik, kinek a kezén csúszott át a hibás termék, és már is egy ártatlan kaphatna fenyítést. Nem az, aki elkövette. Jaj, és ne is soroljam a többit. Így aztán szépen lefotóztam a gép alját, és reklamációban elküldtem a gyártócégnek. 5 perc volt az egész. Közben megint feljött bennem a gondolat, hogy mi a manónak kell nekem ilyesmivel töltenem az időmet, hiszen másra is jó lenne. Nem olyan világban élünk, ahol minden rendben megy, de gyorsan leintettem ezt az újbóli hangot. Végül a dolog nagyon kellemesen megoldódott, a reklamációt persze elfogadták, kaptam postán egy új gumialjat, elnézést kértek, és minden rendben lett. Őszintén mondom, sokkal boldogabb lettem, hogy elhallgattattam ezt a széles útra csábítani akaró hangot, és a tiszta, krisztusi megoldást választottam. És akkor ime egy másik történet a kiváló ötletekre, de vajon kitől? Évente egyszer elhívok egy férfit, hogy jó alaposan mossa le az ablakaimat, mert nekem koromnál fogva ez már nem megy. Ráadásul a második emeletről se szeretek nyitott ablaknál dolgozni. Nos, ezt a férfit már régebbről ismerem, a családi körülményeit is. Egyik évben elmesélte, hogy szakított az élettársával, és hát nemigen jut házias ételhez, ellenben vannak olyan házak, ahol a munka végén megkínálják őt ebéddel is. Oké, elmosolyodtam, vettem alapot, és vendégül láttam, miközben eszembe jutott, hogy a régi filmeken látni, hogy a szegény kis szakmunkás kiküldi a nagyságos asszony a konyhába, hogy menjen, fiam, aztán Juliska majd ad valami ebédet magának. Bár kisember az én ablakpucolom, de igen erős. Így aztán a paradicsomos húsgombócból 6 nagyot tettem ki neki, és bőven mellé krumplit, és mivel szerettem, még kenyeret is kapott. Így aztán bőven volt még időnk, amíg ő ebédelt. Én főztem a konyhában. Aztán egy meglepő kéréssel állt elő, mivel tudta, hogy könyveket írtam, meséket is dolgozom a rádióban. Legnagyobb meglepetésemre azt kérte, hogy amíg ő ebédel, figyelj, addig én meséljek neki. Hát ezen nagyon meglepődtem, mert milyen mesét tudok én mondani egy 50 éves férfinek. És akkor az jutott eszembe, hogy elmesélem én neki ezt a fenti történetemet, ezt a csalási folyamatnak indult dolgot, és megkérdezem róla a véleményét. Holott már tudtam, hogy ő inkább amolyan csalinkás ember. Kapart ki magadnak, ami kell, mentalitással. Nos, amíg meséltem, végig ott volt az arcán a csalás elismerése. Na igen, ez jó, így kell ezt csinálni, van itt ész, hajrá, csak így tovább, minden elismerésem. A végén pedig teljesen lelohadt, amikor úgy fejeztem be, hogy mégse csináltam meg,
mert Isten intette a szívem, hogy ez csalás. Na, akkor nagy hirtelen nem is tudta, hová tegye az arcát, akkora csalódás volt ez a számára. De én folytattam, és azt is elmondtam neki, hogy sokkal nagyobb örömet, békét és boldogságot adott hallgatni a tisztaságra, mint belemerülni a szennybe. Nem válaszolt, de láttam, hogy a történet nagyon megérintette. Hogy mit kezdett vele az Úr ott a szívében, azt nem tudom. De abban bizonyos vagyok, hogy ezt a történetet az Úr neki szánta, és el is kellett mondanom. Még ma is mosolygok, ha eszembe jut. Meséljek egy meglett férfinek? De hát az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Média figyelő. Nos, kedves hallgatóim, azt kell mondanom,

előre a száj üregi rákot, hogy miért nem ismerik föl sokan időben. Egy másik oldal. Ime a rákot előrejelző jellemzők. Ha 10 eset közül neked már 5 megvan, akkor iszonyatos nagy veszélyben élsz, és akkor felsorolnak olyan tüneteket, amelyek az emberek szinte nap mint nap tapasztalnak magukon. Alkalmi álmosság, fejfájás, fekete foltok ugrálnak a szem előtt, megfájdul ez vagy az a testrészed, hány ingered lesz, puffad a hasad, és sorolhatnánk. Nos, azt hiszem, hogy ilyen és ehhez hasonló, úgymond egészségügyi tanácsokat nemhogy nem szabad figyelembe venni, hanem rögtön és azonnal tovább is kell lapozni olvasatlanul, mert egyetlen céljuk van. Ha még nem vagy beteg, hát legyél az. És jön az ajánlat. Vedd meg ezt! A be nem azonosító gyógyszert vagy étrend kiegészítőt. Menj el ehhez vagy ahhoz az orvoshoz, aki minden gondodat azonnal megoldja. Csak zárójelbe jelzem, hogy az egyik ilyen árajánlatot megnéztem. Csak a legelső konzultáció 53 ezer forint. És már nem is mondok többet, hiszen mi lenne a következő kiadások sora? Máshol ezt olvastam. Itt van az új gyógyszer, ami 100%-ban természetes, biológiai aktivitású. Nincs párja a világon. Bármely életkorban bárkinek ajánlott, recept nélkül szedhető, csak neked találtuk ki, mert a gyógyszeripar rajtad csak élősködni akar, és semmit sem használnak a termékek, csak függőségeket okoznak. Ellenben a mi készítményünk 4-8 hét alatt tökéletesen helyreállít. Nincs semmi nehézséged ezután, semmi mellékhatása nincs a készítménynek. És ez nem túlzás. Német, japán, izraeli klinikák is fölfigyeltek már szenzációs tanálmányunkra. Na de a fő cél, hogy mi a magyar állampolgároknak segítsünk. Nos, meglátásom szerint igencsak tartózkodni kell az ilyen ajánlatoktól. Majdnem én is megrendeltem egy szemüveget, mely azt ajánlotta, hogy minden fókuszhoz automatikusan tud igazodni. Bármilyen távolságra használhatjuk. Elhittem, hát halad a tudomány, nem? Végül megkérdeztem a házi orvosomat, hogy mi a véleménye róla, és szomorúan mondta, hogy az ő anyukája is bedőlt ennek az ajánlatnak. Hiába mondta neki az orvos, hogy ez csalás. Végül kapott egy szörnyen sillány szemüveget, amivel még egyetlen fókuszra se lehetett nézni, hiszen karcos és homályos volt rajta minden. Persze visszaküldeni azt se lehetett. Ezért mondom én is, hogy óvatosan. Igen, egy olyan világban élünk, ahol szabad útja van a csalásnak, a másik ember átverésének. De legyünk óvatosak. Ha mástól nem, kérdezzük meg az Úrtól, hogy ő mit gondol erről. Legyünk nagyon óvatosak. Már én is elmondtam, hogy volt, amikor bedőltem egy orvosi eszköznek hirdetett kisgépnek, és nem is ezt kaptam, amit rendeltem, ráadásul nem lehetett visszaküldeni a borsos árat, mert arra már nem volt lehetőség. És igen, ezek és a hasonló médiatartalmak fizikálisan okoznak gondot nekünk, de nagyon sok van, amely lelkiekben is. Olyan témákat hoznak föl szinte követendőképpen, dicsfényben, melytől majdnem elájul a keresztény ember. Na, imádj téma. A világhírű író minden művéhez új feleséget keresett. Azt is elvárta, hogy exei támogassák egymást. Hangzott a fő cím Hemingway-től. A cikk egy része pedig így szól. Az egyik legférfiasabbnak tartott író négyszer házasodott, szoknya bolond volt, ihletet keresett, kihasználta a nőket, ki tudja,
barátai

És azt állítják, hogy a világhírű írónak minden nagy művéhez szükséges volt egy újabb és újabb szerelem. Jó, és akkor gondoljunk utána ennek a folyamatnak. Négy feleség, ezek szerint az író négy nagy művet alkotott. De nem is ez a lényeg, hogy igaz vagy sem. Legyen ez az újságíró lelkiismereti kérdése, de egy biztos. Rossz példát mutat és gyalázatos precedenst ad. Ha valaki arra érzékeny férfi ezt elolvassa, már is mondhatja. Ja, ha nagyobb projektbe kezdek, akkor kell egy-egy új hajtóerő nekem, az pedig egy új nő, feleséggyerek dobva, hiszen egy ilyen nagy ember sikeres útjának ez a záloga, pedig nem is ez az igazság. Minden tiszta és kedves dologhoz erőt adó szellemiség Istentől jön, és a Szentlélek valósítja meg. Hányszor, de hányszor olvassuk a Bibliában, hogy Isten lelke ehhez vagy ahhoz a szolgálathoz tehetséget adott valakinek, vagy jó meglátást, erőt, kitartást. Tehát már is hazugság, hogy a célcsap parázna kapcsolatokból jön az erő. Hát nem. És még akkor állítólag azt is megkövetelte az író az elhagyott feleségeitől, ismétlem, hogy nagyon jó kapcsolatot ápoljanak egymással. Ugyan már? Ez nem más, mint a házasságtörésre, a családi élet szétrombolására, a mozaik családok dicsőítésére, a szeretett kapcsolatok lealázására alkalmas írás. Ja, hogy nem ezt mondta? Nem, de ezt javasolta, ezt sugalta, erre indított. Éppen ezért, kedves hallgatóim, nagyon szépen kérek mindenkit, erősen szelektálva olvassatok a netten, a Facebookon, a TikTokon, az Instán, és minden más forrásban megjelenő híreket és késztetéseket. Adja az Úr, hogy mérsékeljük ezek használatát, és időnket inkább az Úr dolgainak megértésére és szeretetére fordítsuk, mert ez igazi erőt és jó ötleteket ad. Meglátjuk, hogy sokkal eredményesebbek leszünk.

0: Most pedig, kedves hallgatói, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámos Éva szerkesztő műsorvezető. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozunk hétfőnként, délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: az áldott otthon áldás lesz másoknak is. A mai ige 128. Zsoltár 5. verse. Megállt téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében. Gondolatok az igéről. Ez az ígéret az istenfélő embereknek szól, akik igyekezettel járnak a szentség útján. Az ilyen ember otthonát megáldja az Úr, feleségei és gyermekei nagy boldogság forrásai. A gyülekezetben is arra törekszik, hogy az Úr ügye ott is virágozzék, mert épp úgy gondja van az Úr házára, mint a magáéra. Ha az Úr építi háznépünket, illő, hogy mi is igyekezzünk az Úr házát építeni. Javaink csak akkor értékesek igazán, ha a kiválasztottak gyülekezetének építését szolgáljuk velük. Áldás lesz életeden, ha felmegy a gyülekezetbe, a Sionra. Ott tanít, megelevenít, megvégasztal az Úr, ott száll fel az imádság és az áldás. Ott hangzik a bizonyságtétel a nagy áldozatról. Megállt téged az Úr a Sionról. De ez nem csak neked válik hasznodra. Maga a gyülekezet is így virágzik. Sokasodnak a hívők, és szent munkájukat siker koronázza. Vannak olyan áldott emberek, akiknek egész élete folyamán megvalósul ez az ígéret. Sajnos, amikor meghalnak, Krisztus ügye gyakran kárt szenved. Igyekezzünk hát, hogy mi is hasznosan munkálkodjunk Isten gyülekezetében, és boldognak láthassuk Jeruzsálemet egész életünkben. Urunk, légy hozzánk irgalmas, hogy ilyen áldott emberek lehessünk. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a Pannonhalmi főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül fel. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 5 óra és éjfél között. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amorfati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A Múzeumok éjszakája rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest 5. kerület, Deák tér 4. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik. Szerdán napos idő várható, eső nem valószínű, a csúcsérték 26 és 31 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Éted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit az Érted Podcast legújabb részében, ismét itt vagyok Lórival, beszélgető társammal.
3: Nem csak beszélgető társad vagyok, hanem partnered is a podcaston és a barátod.
2: Így van, tehát Lóri, aki a szolgálótársam, mentorom, és a lista még folytathatna.
3: Jó, persze, nem mondjuk
2: el nagy szeretek vele beszélgetni, ezért ma is készültünk egy incsiklandozó témával, ami a következő, hogy hogyan álljak helyt keresztényként. És ugye a helytállást az különböző helyeken különböző értelemben tudjuk értelmezni. Ezt jól megmondtam, de értik az emberek. Ugye érted podcast, mindenki ért mindent. Mit jelent az, hogy helytállni keresztényként? Ugye egy dolog helytállni a munkahelyen, egy dolog helytállni szülőként, gyerekként, de mit jelent konkrétan, hogy helytálljunk keresztényként?
3: Az én olvasatomban az, hogy helytállni, az azt jelenti, hogy valamilyen titulusban, valamilyen tisztségben helytállok, úgy, mint apa, úgy, mint munkás, úgy, mint iskolás, úgy, mint gyerek, úgy, mint óvodás, stb. Úgy, mint keresztény. Tehát aki Krisztus követem, Krisztus az én életemnek a meghatározója, ott él az életembe, vízbe az ő országába, megszabadított a bűneimtől, a világosságban járok, ezt árasztom, és akkor helytállok ebben a dologban, bármilyen élethelyzetben is vízbe letett. Én valahogy így értelmezném, hogy Krisztus képviselni azokban a szektorokban, ahol mozgolódok, és ez lehet az óvodám, lehet a sulim, lehet a munkahelyem, lehet a családom, lehet a közösségem, baráti köröm, stb.
2: Uh-huh. Ugye azért is tettük fel ezt a kérdést, mert helytállni keresztényként egyáltalán nem könnyű, pláne most, ameddig a világban vagyunk, és ameddig a világ megveti a keresztényeket, annál nagyobb szükség van a keresztényekre. Tehát ez azt is jelenti, hogy folyamatos támadások érnek minket, és azt a kérdést is feltehetjük, hogy megélje kereszténynek lenni. Mert manapság úgy veszük észre, hogy kereszténység az sokkal nagyobb teherrel jár, mint a jó dolgokkal, és szeretem, hogyha majd erről beszélnénk. És sokan azt is gondolják a keresztényekről, hogy a keresztények nem tudnak szórakozni, a keresztények nem érzik jól magukat.
3: Ilyen savanyú káposzta életet élnek.
2: De bebizonyítjuk, hogy ez nem így van. De hogy beszéljünk egy kicsit a támadásokról, hogy mégis miért aktuális ez a kérdés számunkra? Miért nehéz keresztények lenni ma a 21. században?
3: Neked van erre válaszod? Aha, na mondd csak te először, és aztán. Hát ha teljesebb képet festesz, mint én, mert...
2: Tehát az én válaszom az a te válaszod, amit múltkor mondtál Ifin, és az pedig az volt, hogy azért nehéz, mert a keresztényeket sok oldalról érik támadások, pontosabban három oldalról, hát ott figyeltem.
3: Nagyon jó volt.
2: Az egyik támadás jön a világ részéről, a másik saját magunk részéről, belülről, az óemberi emberünk folyamatosan támad, és próbál rávenni minket hülyeségekre, és végsősoron pedig a sátán részéről. És... Azért is nehéz kereszténynek lenni, mert hogy annak érdekében, hogy ezeket a támadásokat túlvészeljük, illetve kibírjuk, Isten a Biblián keresztül nekünk kerítéseket állított fel. És éppen ezért látják külsősök úgy, hogy a kereszténység azok csak kerítéseknek a egymás mellé felállított sora, és hogy a kereszténységben nincsen szabadság egyáltalán. De ez pont az ellentétje. Mert... Ugye a kereszténység nem arról szól, hogy ezt is ezt nem teheted, hanem hogy ennek és ennek ez a következménye. Igen, megteheted, de számolj azzal, hogy mi lesz ezután. És bebe is szó van arról, hogy mindenre van szabadságom, de nem éri meg mindent megtennem. És úgy gondolom, hogy ezért nehéz kereszténynek lenni, mert folyamatosan ott van ez a támadás, az a belső nyomás is, hogy hú, én ezt nem tehetem meg. Mi van, hogyha mégis megtettem? Mi van, hogyha nem vagyok elég jó? És folyamatosan jönnek ezek a kérdések, hogy van-e üdvösségem, meg tudom-e tenni, és természetesen a sátán és a világ kinyomások segítenek az egész dolgon.
3: Van ez az örök harc, ezt be kell ismernünk, és van nehézség a kereszténységben. Tehát semmiképpen nem egy ilyen luxus nyaralás, hogy hátradőlök, és megyek a luxus hajnal hullámokon át, és semmi. Tehát, hogy erőfeszítés. erről Pál is beszél, akkor az óember, újember harca, ugye nem említetted, vagy az, hogy árral szembe megyünk. Tehát, hogy egyre inkább kifordultabb ez a világ, és manapság az a normális, ami az abnormális a keresztény gondolkodás szerint, meg Isten gondolkodása szerint, és ezzel szembe kell ússzunk, szembe kell menjünk, de ne feledjük, tehát ő ígérte meg, hogy tud segíteni, tehát aki hozzá, tud segíteni, ő is hasonlóan hozzánk kísértés szenvedett, nyilván nem bukott el, mehetünk hozzá, tehát hogy jöhetek én hozzám mindnyájan, akik meg vagytok fáradt és meg vagytok terhelt. Tehát ez olyan jó, hogy valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy Isten nem csak elvár tőlünk dolgokat, most sarkítom, fogalmazok ismét, hanem elkezdi bennünk játszani az életnek a játékát. Tehát elmondja a játékszabályokat, azt mondja, na gyere, segítek is neked. Tehát ez annyira szép. És azon túl, hogy nehéz a kereszténység, az a jó benne, hogy nem egyedül vagy. Tehát, hogy nem ki kell izzadnod, el kell nyerned Isten elismerését, ott van, és jön, és segít, és veled van. Tehát, hogy wow, ez azért szuper. Meg ha arra gondolok, hogy ez az életem, még ha nehéz is, ezután teljesen megvigasztalódok, és arról szól, hogy derüljön ki rólam láthatók és láthatatlanok előtt, hogy én Krisztushoz tartozom, vagy sem, akkor azt mondom, hogy jöhetnek a nehézségek. Állítólag ez Horváth Levente mondta az egyik szolgáltam, hogy amikor szétbombáztak lágereket, akkor találtak olyan követ, olyan feliratot, hogy az egyik rab azt írta rá, hogy nagyon sok mindent megtettél annak érdekében, hogy ne higgyek benned, de nem sikerült. Tehát, hogy jó, ez egy nagyon, megint egy sarkított, meg egy extrém példa, de ki kell derüljön az rólunk, amikor nehézség van, amikor fájdalom van, amikor ütközöl, amikor nevetség tárgyává tesznek mások, hogy akkor is hozzátartozol. Meg tudod, Márk, mi nem azért vagyunk keresztények, hogy mások tapsikoljanak nekünk, vagy nem, hanem Isten elismerését nyerjük el. Én kaptam olyan vádakat, a Lóri mögötted kuncognak, kiállítanak téged, és akkor mi van? Nyilván ne a bukásaimmal nevessenek, meg kuncogjanak, hanem azon, hogy én hiteles ember vagyok.
2: Illetve döntsük már azokat a tévhiteket, hogy a keresztények nem tudnak szórakozni. Mert az egyik legnagyobb hülyeség. Tehát téged sem mondanak egy szomorú embernek, én se vagyok az. Illetve ha végig gondolok, hogy a nyári táborokra, akkor nem volt olyan nyári tábor, ahol ne nevettem volna sírva. Mert annyira jól éreztem magamat jó másokkal.
3: De... én sírni szoktam mostanában, de ki kell próbálni kettő kombinációját.
2: Jönni fog az is. Tehát, hogy annyira jól éreztem magam, hogy tényleg elsírtuk magunkat.
3: Így van, de tehát ez igaz is. Tehát, hogy attól, hogy nehéz, attól élvezzük az életet, meg ad ilyen oázisokat Isten, ahol szórakozol, ahol nevetsz, ahol felszabadult vagy, ahol jól érzed magad, ahol nem az, jaj, de nehéz. Tehát nem így éljük a kereszténység, jaj, de nehéz a kereszténység, jaj, de nehéz a kereszténység, jaj, de nehéz ez a kereszténység, és most is itt görcsővel ülünk a podcasten, jaj, de nehéz ez. Megvan a nehézsége, megvan a harca, megvan a fájdalma, megvan a küszködése, de nem csak, hanem ott van Krisztus, aki segít, aki győzelmeket ad, aki progresszíven vezet, aki türelmes van, aki szeret, aki bevisz az országot. Tehát wow, egy csomó lelkesítő tényező van, ami a harcot könnyebbé teszi.
2: Abszolút. Illetve legyünk már komolyak, hogy azok a dolgok, amik a világ azt mondja, hogy igen, ez a boldogság, és mondanak arra, hogy buli, alkohol, pia, drog, stb. Ezek hol okoznak nekünk boldogságot? Igen, lehet, hogy fellazítanak, lehet, hogy nem gondolunk a problémáinkra egy óráig, kettőig, de utána sokkal rosszabb lesz, illetve hogyha közben is ne talán jó élményeket szereznénk, azokat másnapra elfelejtjük, és nem tekintjük azokat olyan jó élménynek, mint akkor voltak. És mondjad.
3: Keresztényként már sokkal jobban tudunk szembesülni szerintem valósággal is, mint egy hitetlen ember, állítom.
2: Igen. Ez mondtál te egy helyzetet, amiben benne voltál te, illetve egy másik pásztor, ami régen volt, de bennem annyira megmaradt, hogy voltatok missziózni egy munkáscsoportban, és egy egyszerű kérdést tettetek fel, hogy melyik a legboldogabb pillanat az életetekből, és semmit nem tudtak mondani.
3: Vagy nagyon banális dolgokat.
2: Igen, és erre az volt a következtetés, hogy végig nevetjük, végig mulatjuk az életünket, de amikor megkérdi valaki, hogy melyik a legboldogabb pillanat nem az életünkből, nem tudunk mondani semmit. És ez mennyire szomorú már. Holott egy keresztényt, hogyha még akkor is a sablon válaszokat mondanak, hiszük, hogy ezek aktuális válaszok, és tudnak mondani valamit, hogy melyik a legboldogabb pontja az életüknek, illetve hogyha megkérded, hogy mi a helyzet veled, akkor a keresztényeknek szerintem 90%-a azt fogja mondani, hogy igen, itt van ez, és nehéz helyzet vagyok, de, és mondja pozitív dolgokat, és nem hagyja, hogy ez a szomorúság, ez a komorság átvegye az uralmat fölötte, hanem a jóra koncentrál. És azért is nem azt mondom, hogy nehéz kereszténynek lenni, hanem sokkal nehéz nem kereszténynek lenni. Nehéz, mert Jézusra sokkal nehezebb minden.
3: Sokkal több gubancot okoz szerintem, sokkal több életfájdalmat, sokkal több görcsölést kint, ha Isten nélkül élünk. Tehát ezt is szoktam mondani a szolgáltatóban, hogy én el nem tudom képzelni az életemet Isten nélkül. Tehát az élet tényleg téboly, de Isten nélkül. Istennel, meg azt mondom, hogy wow, ez az élet kezdet, és majd jön az örök élet.
2: Uh-huh. De hogy ugye nyilván nem könnyű, azért, mert a keresztény élet egy harc, és felmondós harcba vagyunk, és nem minden harcot nyerünk meg. De szerinted az eddigi tapasztalataid alapján, mint ifjúsági vezető, mint keresztény ember, mik azok, amikben a legkönnyebben elbukunk itt társadalmi szinten, mi keresztények?
3: Most tényleg nem kapás választ akarok adni, de mostanában ezen gondolkodtam, és én csak erre a klasszikus válaszra térnék vissza. Szoktuk ezt mondani, általában vezetőkre mondják, de én úgy gondolom nem csak, a 3G. Tehát a Girl, Gold, Glory. Tehát, hogy itt bukunk. És az a baj, ha ezeket tagadjuk. Tehát, oké, már ott kezdődik a baj, hogy nem ismerem be azt, hogy nekem ez gyengém, hogy kísérthető vagyok, bármikkel. Tehát nyilván a nők vagy a férfiak, tehát a testiesség, aztán az anyagiak, tehát hogy minél több pénz, és a másik, ez a talán a legleplezette meg a legádázabb vélemény szerint, ez a büszkeség, a dicsőség vágy, az elismerés utáni vágy, annyira nagyon tudja leplezni magát, meg egész titokzatos bűn. Tehát ott kezdik a probléma, amikor nem vallom ezt meg magamnak, hogy hopp, ez nekem gyengém, vagy Istennek, hogy Uram, kísértető vagyok ebben, sebezhető vagyok ebben a dologban. Tehát az a baj, ha ezeket leplezzük, ha előfordult, palástoljuk, ahelyett, hogy megvallanánk, elhagynánk, és igen, néha a publikum előtt is kellene vallanunk. Ha nem ítéljük meg magunkat, meg fog ítélni a világ. Biztos láttátok, vagy hallottátok, hogy a HBO-n van most egy sorozat a Hillsong-ban. Brutál. Nyilván sarkít, de vannak igazságok is, és az a sorozat nem azzal a céllal készült, hogy a kereszténységet hú, de hanem úgy nagyon brutálul odaüt a kereszténységnek, és egy övön alul itt mér oda. Tehát ha nem ítéljük meg mi magunkat, és nem gyakorlunk fegyelmet, vagy nem valljuk be a bukásainkat, és ha kell publikum előtt is bocsánatot kérünk, és ezekben nem térünk meg, akkor megtesz ezt a világ helyettünk. És az sokkal fájdalmasabb lesz. Sokkal fájdalmasabb lesz, és nyilván ő kiélezi valamire, vagy mocskolódni akar ezzel, hogy ki tudja, mit akartak elérni a szerkesztők. De erre nekünk kell figyelnünk, hogy nem úgy maradunk hitelesek, hogy tagadjuk ezeket, például ezt a 3G-s dolgot, hanem ha el is buktam, akkor ezt megvallom is igyekszem elhagyni. Tehát igyekszem elhagyni, vagy ne legyen tényleg ezekhez közöm, ahol sebezhető vagyok, ezt vallja meg én ezt látom, hogy ez az a buktató a kereszténységnek. Az anyagiak, a dicsőségvágy, a hatalomvágy, tehát itt borzasztó, hogy mennyire meg tud ez bújni. Például ilyen egyszerű dolgokban, hogy vizsgáld meg magad, hogy mindig te akarsz elő lenni, mint dicsőítésvezető, mint pásztor, mint tanító, mint vasárnapiskolai munkás, mint ifjúsági vezető, ott már lehet, hogy kezdi felütni ez a fejét. Ha nem tudsz úgy elképzelni alkalmat, hogy téged ne vegyenek észre, bármi által, mert mit tudom, te vagy a hegedűs, vagy te vagy a pásztor, vagy az, ami az is ott nagyon gyanús. Tehát ismerjük be, hogy vagy megint kell neked bizonyságot tenni, hogy lássák már, hogy élsz. Vagy neked kell a leghosszabban imádkozni. Tudom is én, tehát ezek olyan kegyes dolgokat használunk, hogy ezt kiéljük.
2: És közben mások szolgálatát meg leminősítjük magunkba, igen, vagy mások előtt is.
3: De a másik kettő meg az valamennyire nyilvánosabb, meg jobban rajta kapjuk. Az anyagiasságról beszéltünk egy előző podcastben, azt ott vizsgáltam meg magatokat, a testies dolgokról, az meg tavalyi évadban, tehát ezek valamennyire könnyebben azonosíthatók. De még egyszer mondom, nem az a baj, tehát értsd jól, hogy bukunk, hanem hogy nem valljuk ezt meg, és nem rendezzük a kegyelemmel. Tehát a pokolban nem azért fognak emberek kerülni, mert vétkeztek, hanem azért, mert nem rendezték a kegyelemmel. Tehát rendezzük a kegyelemmel.
2: Uh-huh. Én,
3: te hogy látod?
2: Mindaz, amit mondtál, teljesen megállja a helyét, és teljesen úgy is van, oda kell figyelni ezekre. Ami nekem hogy először eszembe jutott, az a lázadás. Ez volt a legelső bűn is, még Ádám és Éva előtt így született Lucifer, hogy ő fellázadt Isten ellen. Neki nem volt elég az, hogy ő volt az egyik legszebb angyal, az egyik fő pozícióba, ő Isten akart lenni, ő többet akart ennél. És ez is megnyilvánulhat az életünkbe, sőt azokban a kategóriákban is, amit te mondtál, hogy pénzügyileg nekem nem elég az, hogy Isten gondoskodik rólam, majd én magamnak elvégzem. Nekem nem elég csak az a pozíció, amit kaptam, én ennél többet akarok. És ugyanígy szexualitásban is mindenben ez megnyilvánulhat, hogy nekem nem elég az a kerítés, amit nekem Isten felállított, nekem több kell.
3: Majd én megmutatom, majd az én generáció, majd mi ügyesebben. Így van.
2: Igen.
3: Jól mondod.
2: És Mark Twainnek van egy mondása erre, hogyha átmászol a kerítésen, akkor a gyümölcs íze finomabb. És mindazt gondoljuk, hogyha majd én a saját kezembe veszem az irányítást, akkor a gyümölcs finomabb lesz. Pedig ott van Ádám és Éva példája is, hogy mikor belekurtottak abba a gyümölcsbe, ami ugye a kerítésen túl volt, akkor megütötték a bokájukat, és abból nem lett semmi jó. Tehát, hogyha nem hiszünk Istennek, és nem hiszük el azt, hogy amit ő kíván nekünk, amit ő szán nekünk, az jó, sőt, az a legjobb, akkor abból csak rossz lesz, és eltérünk az úttól, és ez a hitünket csorbítja. Mert ugye nem hisszük, nem bízunk meg benne, nem Istenben. És úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb probléma, és ez megnyilvánulhat rengeteg módszerben. És ugye minden emberben benne van az, hogy vágyunk a tiltott gyümölcsre, vágyunk valami többre, de ezek csak megsebeznek minket, úgyhogy nem is vehetjük észre. És ha már szó volt ugye a Girls-ről is, ugye az egyik legszembetűnőbb megnyilvánulás, hogy ez a pornózás. És a pornózás se feltétlenül a szexnek a függősége, hanem annak a függősége, hogy te a diverzitást akarod, te mindig választani akarsz, te mindig kényelembe akarsz élni, te mindig instant meg akarod kapni azt, amit szeretnél. És az ilyen embernek amúgy is nagyon nehéz lesz a monogámia. És hogyha folyamatosan átugorjuk a kerítéseket, és ha mi saját kis rövidítéseinket tesszük meg, akkor nem leszünk de nagyon nehezen leszünk képesek azokra a dolgokra, amikre Isten elhívott minket. Nehezen fogunk családapák lenni, nehezen leszünk szolgálók, és nagyon könnyen el tudunk bukni ezen a három területen is, amit te mondtál. De az a legfontosabb tényleg, amivel befejezted, hogy mindenre van megoldás, és a Krisztus lábánál új életre van lehetőségünk. Tehát bármennyi kerítést is átugrottunk, bárhányszor fellázadtunk, mindig van visszavút, mindig van reszet Istennél.
3: Tehát húzzuk ezt a lányt, mondasz meg. Tehát ezek a bűnök, az ördög nem szórakozik velünk. Tehát nem nézzük már meg Márknak, hogy áll ez, hogy Lórinak. Tehát ő tervez a bukásunkat, és hát négy szem közt, vagy valamilyen hallgatót érdekli, tudnék mondani egy-két nagyon súlyos következményt, hogy akik például pornóval értek, hogy milyen következmények lettek az életük. Nem egy esetet, sajnos. Tehát most, hogy így növök felfelé, és akkor jutnak el információk hozzám, vagy megosztják egyszerűen, mert borzalom. Tehát borzalom, milyen romboló. Tehát hogy kifordítja az embert az emberségéből, és egy állattá teszi. Tehát brutál. És vigyázzunk, ugyanígy a dicsőségvágy is, vagy az anyagiasság is, tehát hogy embertelené tesz. De Krisztus meghalt ezekért, tehát ezek az áldáz mocsok bűnökért, amikor lehet, hogy a hallgató közül van olyan valaki, aki mikor magára ismer, hogy mit követtem el, akkor azt mondja, hogy vaj, én vagyok ez, és lehet gyűlöld ezért magad. Ezért is meghalt Krisztus, és menj a kereszthez, kérd, hogy megmoson téged, megtisztítson, és megfog. Ezen az ördögnek egy másik csavarja, hogy hát te már nem is, hogy méltó rá, már hanyag gyere követted el. Nem baj, még benned van a 20-addig kell menni, mert Isten azért éltet, mert be akar vinni az országába téged.
2: Igen. És ugye az egészben a legfontosabb az, hogy hallgassunk Istennek a vezetésére, mert mint a pásztor is, és sokszor asszociáljuk Istent a pásztorral, nincs olyan, hogy ő nem menjen utána a kis elkullogó bárányoknak. És ugyanúgy, mint a nagy dolgokban, hogy most hol dolgozzunk ki, ez mondjuk feleségül, nagyon fontos az is, hogy a kis dolgokban hallgassunk rá. És ezek banális dolgok is lehetnek, hogy most csináljunk egy bűnt, vagy ne csináljunk egy bűnt, ahol a válasz egyértelmű. De szerinted hogyan lehet odafigyelni minden nap Isten vezetésére, akár a kis dolgokban is?
3: Valószínűleg személyiségük, de az elsődleges az a személyes kapcsolat Istennel. Tehát, hogy tényleg ápolják vele személyes kapcsolatot, legyen köze az életemhez. Azt hiszem, Zsidók az Írtlevélben van egy ilyen ige, hogy azt mondja Isten, hogy elméjükbe adtam az én igémet, szívükbe írtam, Istenük leszek, ő pedig az én népemet. Tehát figyeld ezt a sorrendet, hogy elméjükbe adtam, a szívükbe írtam, Istenük leszek. Tehát, hogy én úgy kerül az elmémbe Istennek az igát, hogy hallgatom, olvasom. Érted? Üzenetet, igeverset, áhítatot, prédikációt, podcastet, stb. Így elműen keresztül beleíródik a szívembe, és aztán ő az én Istenem lesz, én pedig az ő népe leszek, az ő fia leszek, illetve lánya leszek. Én úgy alkalmazom, egyébként én hajlamos vagyok a feledésre, hogy felírom. Tehát régen a határidőnaplomba írtam fel, most már modernebb vagyok, és van ilyen képjegyzetem, és ez megvan azt, hogy egyébként a feleségemmel, és oda felírom, hogy én aznap milyen üzenetet kaptam, és szükséges tényleg, hogy újraolvassam, meg visszaolvassam. És én így próbálom alkalmazni, mert az volt a kérdés, hogy az apró dolgokban. És döbbenetes, hogy hányszor Isten beletrafál, most ezt érzi, hogy, tehát, hogy arról beszél, hogy van velem. Tehát, hogy nem arról beszél, hogy nincs velem, hanem arról beszél, hogy vagy éppen megerülődött egy dolog, és este, amikor visszanézem, fú, uram, én elbuktam ebbe, pedig szóltál reggel, hogy vigyázzak ezzel a dologgal. Tehát én felírom, így alkalmazom, és így a kicsi dolgokban. Illetve ott lehet a lelkiismeret is, tehát amikor megszólal a kicsi dolgokban, adódik egy élethelyzet, amire nem számítottál, nem volt kiszámítható, és akkor ott hogy cselekedj, és vagy hallgatsz rá, vagy nem hallgatsz rá. Uh-huh. Nem tudom, te hogy szoktad ezeket a kicsiket alkalmazni.
2: És itt a progresszivitásra tudnék visszatérni csak, amit már korábban is említettünk. Tehát, hogyha először a kicsi dolgokban kell helytállni, hogy talán a nagy dolgokban is megtaláljuk a helyünket. Tehát,
3: de ez egy alapelv.
2: Tehát egy gyülekezetben azt várod mindig, hogy mikor kérnek meg téged bibliaórát tartani, mikor kérnek téged meg tanítani, vagy egy nagy dologra, ami mindenki előtt van, de amikor megkérnek arra, hogy te vidd már ezt a testvérnőt, gyere már segítséget akarítani nekünk, gyere segíts barkácsolni, akkor mindenki azt mondja, nem, ez nem nekem való.
3: Pedig az formál a jelenet.
2: Az Úr nem engem, erre, nem engem, engem nem erre hívott el, hogyha folyamatosan ezt mondjuk, akkor szerintem nincs helye annak, hogy te most nagy dolgokat várj az Úrtól. Tehát figyeljünk oda a kicsi dolgokra, és ugye napi állítatba is rengeteget üzenet nekünk Isten, ahogy te is mondtad. Illetve, hogy mondjuk...
3: Bocs, már nem akarok a szabad vágni. Megjegyezem azt, hogy nem csak az a fontos, hogy figyeljünk a kicsi dolgokra, hanem azáltal, ahogy mondtad te, megedződünk. Tehát ha kicsiben engedem, hogy Isten vezessen, akkor nem kell azon parázzak, hogy majd a nagyon nem fog, tutira fog. Tehát engem sokat vádoltak azon, hogy mit gondolsz, hogy mutatja meg Isten neked, hogy ki lesz a feleséged. És azt mondtam, figyeljetek, ha én kicsi dolgokban hallgatok rá, például miért kicsi dolog? Hogy nem járok más lányokkal, hanem igenis megvárom Istennek az időt. Ez kicsi dolog? Ez egy kicsi dolog a házassághoz képest. Vezetett Isten házasságban vezetett. Tehát, hogy megtanít figyelni a hangjára, hallani a hangját, ismerni az ő hangját, ahogyan mondja ezt a példázat, vagyis hogy ő a jó pásztor, és hogy nem megyünk idegen pásztorú. Tehát ennyire megismerni. És a kicsiben, akkor amikor nagyot kiállt az Úr, azt is meg fogom hallani, vagy nagy dologban vezet. Tehát, hogy erre nevel Isten a kicsi dolgokat, olyan nagyban is. Én egyértelmű legyen számomra az ő.
2: Igen, tehát megismerjük a pásztornak a hangját, és el tudjuk különböztetni, mi az, amit Isten mond, és mi az, amit a világ mond.
3: Így van. Bocs, hogy a szabad vágtam.
2: Nem, nagyon jó, hogy mondtad. És az utolsó kérdés pedig, hogy ugye nehéz a világban élni, de mégis miért küldött minket Isten a világban? Miért nem azt mondja, hogy igen, ti keresztények éltek külön a hegy tetején, és akkor ott szépen ellesztek, csináltak egy gyülekezetet magatoknak? Nem, azt mondja, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Szerinted miért nem élhetünk csak egy buborékba zárva? Miért nem élhetünk elzárva, elkülönítve a világtól?
3: Miért válaszolni a kérdésre? Azért be kell azt vallanunk már, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy buborékba éljünk.
2: Igen.
3: Tehát sokkal kényelmesebb nekünk körülvennem Márkokkal magam. Akik ugyanúgy gondolkodnak, ugyanabban a gyülekezetben járnak, ugyanúgy szeretik Krisztust, ugyanazok a erkölcsi etika elveik vannak, stb. Stb. És úgy, nekem voltak ilyen időszakai, még most is van az eszük. Tehát, hogy ha megnézed a hétköznapodat, vagy nézd át egy heti programodat, hogy miről szól. Itt is keresztényeket találkozol, ott is keresztényeket találkozol, megint keresztényekkel vagyunk, énekóra, bibliaóra, vasárnapiskola, bibliaiskola, mit te én milyen ifikör. Jó, ez, tehát nem ezzel nem beszélek, csak hajlamosak vagyunk, hogy beburkolózzunk, vagy buborékban éljünk, ahogyan mondtad, de nem erre hívott el Isten. Tehát ő azt mondja, vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg a gonosztól. Tehát, hogy ott kell lennünk, erre hívott el Isten, hogy ragyogjunk, tápláljuk a lelkeket. Nekem vannak ilyen tapasztalatok mostanában, hogy amikor úgy igazán kimozdulok, és a világgal vagyok együtt, na most mindenki értse, hogy kell, és remélem nem érti senki félre. Például volt egy osztálytalálkozom nemrégiben, akkor na, azt tapasztalom, hogy az megérzi a világ, hogy te szívesen vagy velük. Anélkül, hogy azonosulnál bizonyos dolgokban velük, de nem is, hogy ilyen prűd, jaj, én nem fogok rágyújtani, mint ti. Jaj, én nem fogok kocintani veletek, mint ti. Tehát, hogy néha úgy viselkedünk ennyire ilyen bántóan, ilyen lekezelően. Erre nem fogékony a világ. És lehet úgy viselkedni, hogy ott vagy közöttük. Például most engedtessék meg, hogy megemlítsem az osztálytársamat. Nagyon jól éreztem magam velük, nemrégében volt a 25 éves érettségi találkozom, és képzeld el, abban a tapasztalatban volt részem ismételten, hogy engem kértek meg pohárköszöntőre. Tehát mikor, és mondta neki, figyeltek már, kértetek meg, emlékeztek, mi lett a vége? Tehát a legelső, mikor megkértek, az lett a vége, hogy imádkoztunk, és elfelejtettünk inni. És most mondtam neki, szembesítettem velük, hogy én én vállalom, de tudjátok, hogy mi lesz. Mondom, imádkozni fogunk, akkor is én tartsam pohárköszöntőt. Azt mondták, igen, és belementem. De most kellett szagassam a ruháimat, figyeljetek, ha arra kértetek volna, hogy imád a buzit, csak akkor azt vállalom, de én pohárköszöntőt nem vállalok. Főleg hívjátok, aminek akarjátok, de én imád a buzítottam őket, érted? És aztán imádkoztam értük. Jó, nem mindig adódnak ilyen ennyire jó helyzetek, ahol ennyire fogékonyak, de hogy belépni az életükbe, ragyogni neki Krisztust, vagy egy másik dolog, Chambers mondja azt, hogy engedni, hogy táplálkozzanak belülünk a lelkek. Ő úgy fogalmaz, hogy ameddig nem tanulják meg a lelkek, hogy Istenből kell táplálkozzanak, belülünk fognak táplálkozni. És tényleg belülünk fognak táplálkozni. voltak helyzetek, más élethelyzetek is, ahol ott vagy a világban, és kapaszkodik beléd a világ, akar tőled valamit. És nem arra gondolok, hogy segíteni fogsz rajta anyagilag, hanem kíváncsi a tanácsodra, kíváncsi az életüted. Volt, amikor valaki megállt, és azt mondta, te hogy csinálod ezt, hogy miért vagy ilyen, miért gondolkodol így? Ragyognunk kell Krisztus, és az a nagy kihívás, ez a nehéz, hogy úgy mozgolódjunk a világba, és mozgolódjunk, ne buborékba éljünk, hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk, meg úgy lássák a jó cselekedeteket, hogy közben rámutassunk. Na, ez nehéz, mert úgy szeretünk kirakati keresztények lenni, hogy na, Márk azért, az egy ütős csávó. De nem ide kerüljünk, hanem Isten, aki Márkban él. Na, ő az Isten. Ő az Isten. Na, én így látom, és én tudatosan kell erre figyeljek. Tehát, hogy ne éljek burokba. Őszintén mondom, tudatosan kell erre figyeljek, és mindannyian meg erre időt kellene szálljunk, harcolunk is ezzel a feleségem, mert van ilyen listánk, hogy kivel, mikor kellene találkozni, jobban is meg kellene ezt éljük. Nagyon nehéz. Én még abban is benne lennék, és ezzel nem provokálni akarok, de legyünk őszintén, tele van az életünk, tele vagyunk programozva. Tehát már hiszem azt, hogy most vége lesz a podcast felvételnek, nem azon fogunk gondolkodni, hogy másfél órát, hogy mit csinálják a következő 2,5 órában, amire fogsz feküdni. Hanem en dolog van, amit meg kellene tegyél, és usdj, és teszed is meg fel ezeket a dolgokat, hogy mi lenne, ha lenne olyan rugalmasság bennünk, vagy úgy felnénk mi készülve ifjúsági tagok, vagy gyülekezeti tagok, hogy például minden 5. vasárnap délutánja, én csak egy példát mondok, én simán meg tudnám ezt lépni, arról szól, hogy rokonlátogatás, arról szól, hogy árvalátogatás, arról szól, hogy kitalálnánk azt, hogy mit, és tudatosan arra figyeljünk, nem tartanánk összehetet, cuk, menjetek a dédi mamához, a nagymamához, a rokonokhoz, akinek jó lesne az, hogy te kimozdulsz és belépsz az ő világába. Tehát kell erre tudatosan, mi kell Angival figyeljünk erre tudatosan, és van még mit fejlődjünk. Kíváncsi vagyok, te ifjúként, fiatalabb vagy, mint én, hogy látod ezt?
2: Mint így mondtál, így, amiket mondtál, azok után így, és azok közben a fejembe kialakult egy kép, ez pedig az, hogy vannak mi keresztények, mint egy hajón a mentőcsónak. Tehát ameddig megy a hajó előre, és szépen, addig senkit sem érdekel, hogy mi van ezzel a mentőcsónakkal.
3: Correct.
2: Le is van takarva, félre van téve. Na de, mikor a hajó elsüllyed, mikor az életünkbe jönnek a hullámok, mikor úgy érzik, hogy ha már nem bírjuk tovább, akkor mindenki kapkodna azután a mentőcsónak után. És lehet, hogy az egész hajón csak egy mentőcsónak van, és vannak 100-an. Mind a 100 ember meg fog küzdeni azért a mentőcsónakért. És ki tudja, te egyedüli személyként hány embernek vagy a mentőcsónakja? Hány ember van olyan helyzet, hány embernek te lesz az első gondolat, amikor nehéz helyzetbe leszel? És lehet, hogy nem is foglalkoznak veled, le is szidnak, de amikor nehéz helyzetbe kerülnek, nem tudom, egy bármilyen betegség, abortusz, csalódáson átmennek, akkor meg már imádkozz már értem. Lóri, mit tennél a helyzetem? Vagy te is mondtad, hogy csak látják, hogy mások vagyunk, és máshogy kezeljük a problémákat is. És ezért is nagyon fontos másképp kezelni a problémákat, mert másképp nem fogják észrevenni, hogy feltétlen keresztények vagyunk.
3: És ahogy telik velünk az idő, most nem azért, hogy megint a magamat igazoljam, hogy ez egyre inkább kristálytisztább lesz előttük. Hogy ez az ember, ez érdemes fordulni, ettől érdemes megkérdezni, tudom, hogy szeret, tudom, hogy imádkozik értem, tudom, hogy nem fog kinevetni, tudom, hogy nem pletyótárgya leszek, ha én ezt megosztom vele. Uh-huh. Folytasd.
2: És ennyi az egész gondolatom, amivel így az egészet összegezném, az, hogy ne irigyeljük, akik a világban vannak, mert nekik sokszor sokkal nehezebb tud lenni, és mi keresztények nagyon jó helyzetben vagyunk, mert van valaki, akibe kapaszkodhatunk, és pont ma hallottam egy Zsoltárt erről, ahogy keresgéltem a témákba, és ott van az, hogy eljutottam abba a pontba, hogy irigylem az embereket, és azokat, akik a világban vannak, akik nem Krisztuséi. És ahogy így gondolkodtam, hogy elmentem Krisztus házába, és ott más perspektívából láttam a dolgokat. Ott észrevettem azt, hogy igen, lehet, hogy az ember 70 évig tegyük fel, boldog, és nem kell szabályokat betartson, de utána mi vár rá? Egy örök károsztatást. Nekünk meg, hogyha 70 évünk mondjuk szegénységbe, szenvedésbe megy végig, de utána egy öröki valóságba, a mennyországba leszünk Istennel. És hogyha ilyen perspektívából nézzük a dolgokat, akkor végső soron, amikor meghúzzák a vonalat, akkor nekünk sokkal jobban megéri.
3: Abszolút. Nekünk ez kell, hogy mi meg a világban legyünk, és vonzzuk az embereket Isten ország felé, meg az ő elképzelése felé.
2: Így van.
3: Segítsen ebben Isten bennünket, hogy hitelesek legyünk, meg ne adjuk fel a harcot, mert a mi atyánk sokkal jobban szeret bennünket, mint hogy ezt mi megérdemeljük, még ha ezt mi nem is úgy érezzük néha, vagy nem is úgy értjük, hogy kicsit másképp alakítanánk az életünket, mint hogy ő elképzeli. De én úgy gondolom, Isten ország, amikor visszatekintünk, egyik se fogja azt mondani, hogy uram, itt azért lehetett volna más nevelési eszközöt, hanem azt mondom, na itt kaphatom volna egy taslit. Vagy itt magatot szólítottál volna, mögött tettem, és mégse tette, hanem megkegyelmezett, úgyhogy hálásak lehetünk meg. Mutassuk be ezt az isteni szeretetet valóban a többieknek is, és éljük kalandosan az Istennel való életünket ebben a földjelenben.
2: Így van, legyen így. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a részt is. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ha megtérésre vágysz, hozzám gyere. Hisz én sokkal jobban ismerlek, mint te önmagadat. Én összetett lényed egészével tisztában vagyok. Életed egyetlen mozzanata sincs elrejtve előlem. Én a kegyelem szemével tekintek rád. Tehát ne riasszon az, hogy ilyen bensőségesen ismerlek. Engedd, hogy gyógyító jelenlétem fénye beragyogja lényed legrejtettebb zugait is, hogy megtisztítson, meggyógyítson, felüdítsen és megújítson. Bíz bennem eléggé ahhoz, hogy elfogad a teljes bocsánatot, amint szüntelenül kínálok neked. Ez a csodálatos ajándék, ami nekem az életembe került, örökre szólóan a tiéd. A bűnbocsánat alkotja benned lakozó jelenlétem magvát. Soha nem hagylak el, és nem távozom el tőled. Amikor úgy tűnik, senki más nem ért meg, csak húzódj közelebb hozzám, örvendez abban, aki teljes mértékben megért és tökéletesen szeret. Ahogy betöltelek szeretetemmel, szeretet tartájá válsz, ami végül túlcsordul mások életében.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Százharminckilencedik Zsoltár 1-4. Korintusbeliekhez írt második levél, első fejezet 21-22. Józsué 1.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 18. rész. Követésre méltó példa. Pál apostol második levele a korintusiakhoz, 8. fejezet, 1-től a 9. versig. Tudtul adjuk nektek, testvéreim, az Isten kegyelmét, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közölt, hogy a nyomorúság sok próbatétele között is bőséges az örömük, és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett, mert tanúsíthatom, hogy képességük szerint, sőt, erejük felett is önként adakoztak, és esedezve kérték tőlünk azt a kiváltságot, hogy részt vehessenek a szenteket megsegítő szolgálatban. És nem úgy, amint reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk is az Isten akaratából. Úgyhogy arra kértük Tituszt, hogy amint elkezdte, úgy fejezze is be nálatok ezt a jótékonysági gyűjtést, hogy amint mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és a hozzánk való szeretetben, úgy bővölködjetek ebben a jótékonyságban is. Nem parancsolatként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Hálaadó Isten tiszteleteink során, amelyek általában az őszi hónapokban szoktak sorra kerülni, nem csak a javakért való hálaadásra, hanem adakozásra is serkenteni szoktuk testvéreinket. Ugyanis a hála és az áldozat szorosan összetartozik. Amint a fent idézett igében is látjuk, az adakozásra való buzdítás úgy az ó, mint az újszövetségi időkben gyakorlatban volt. Szükség volt erre annál az oknál fogva, mivel Isten népe is hajlamos volt arra, hogy ebbeni kötelezettségéről megfeledkezzen. Pál apostol is elkötelezte magát az apostoli zsinaton arra, hogy a maga missziói területén adományokat gyűjt a jeruzsálemi szegény atyafiak részére. Ezt azért is tette, hogy így is munkálja a zsidó és pogán keresztények egységét. Nem csak hangoztatta, hogy Isten előtt nincs személyválogatás, de bizonyítani kívánta, hogy előtte sincsen. A macedóniai gyülekezetek, például Filippi, Tesszalonika, Bérea, noha nagy nehézségekkel küzdöttek, részben anyagi gondok bajok miatt, részben az őket sújtó üldöztetések miatt, mégis erejük felett adakoztak. Régen megállapított igazság, hogy az adakozáshoz elsősorban adakozó szív szükséges. Ez a macedóniai hívőknél megvolt. Az igében arról tájékoztat bennünket az apostol, hogy nagy szegénységük nem szolgált mentségül az adakozás alól való mentségre. Sőt, a nyomorúság sok próbái között is bőséges volt az örömük, és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett. Mivel a macedóniai hívők megértették, hogy Isten kegyelme mit művelt velük, hálából először önmagukat adták az Úrnak. Tehát a pénzük és egyéb adományuk csak része volt tulajdonképpeni adományuknak. Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, mindig az áld igazán és annak az adománya valódi, aki adományával együtt a szívét is adja. Csak az ilyen megszentelt életből való adás nevezhető igazi áldozatnak. Érdemes megfigyelni a macedóniaiak lelkületét, amit a 4. versből ismerhetünk meg jobban. Azt kérik az apostoloktól, Páltól és társaitól, hogy a szentek iránt való jót

Ti egyebet sem tudtok, csak állandóan azt mondogatjátok, adjatok, adjatok. Ha a mennyei hajlékunk szépségébe és gazdagságába be fog számítani a jószívű áldozatvállalásunk is, nem tudom, milyen lakásuk lesz az ilyen szűkmarkú atyafiaknak az örökké valóságban. A macedóniai hívők azt is kérték az apostoloktól, hogy a szentek közösségébe is vétessenek föl, vagyis tartsák őket úgy számon, mint a többi kiválasztott gyülekezetet. A szentek közösségével kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy nem azért lesz valaki szent, mert nagyon sok jót tesz, hanem az Isten megigazító kegyelme által. Akit ő szentnek minősít, az valóban szent is. A szentéléten lehetősége fennáll mindenki számára, csak engedelmesen alá kell vetni magunkat Isten megigazító akaratának, amit kegyelemből, hitáltal, az Úr Jézus engesztelő vére által végez el bennünk. Jellemző Pál bölcsességére az a tapintat, amellyel adakozásra serkenti a korintusiakat. Azt írja nékik, azért miképpen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben, és minden buzgóságban, és hozzánk való szeretetben, úgy a jó téteményben is bővölködjetek. Mintha egy kicsit hízelegne az apostol a korintusiaknak, pedig ez távol áll tőle. Inkább a szívükre akar beszélni. Nem parancsol, nem követel, nem néki ugratja a korintusiakat az adakozásnak mondván, atyám fiai, mutassátok meg a macedónoknak, hogy ti még többre is képesek vagytok, mint ők. Adjatok még többet a jeruzsálemi szegényeknek. Nem, nem ezt teszi, hanem rámutat az Úr Jézus jótéteményére. Mintha azt mondaná, ha szeretitek az Úr Jézust, aki gazdag lévén szegényé lett érettetek, akkor néktek is áldozatot kell hoznatok másokért. Igen, aki az Úr Jézust szereti, azaz Atya fiát is szereti, és kész megosztani vele mindenét. A korintusiaknál hatásos volt a buzdítás és a macedóniaiak példája. Bárcsak lenne, hallgatóimnál is hatásos. A különböző egyházak által fenntartott szeretetházak, oktatási vagy szociális intézmények, a szorványkörzetek, az építkező gyülekezetek most is várják Isten népének jó illatú áldozatát. Amit szívesen teszünk, azt megáldja Istenünk. Amen. Vettetek-e szent lelket? Apostolok cselekedetei, 19. fejezet, 1-től a 7. versig. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál bejárva a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezett. Amikor ott néhány tanítványra talált, azt kérdezte tőlük, kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők pedig azt mondták neki, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Mire? Azt kérdezte. Akkor hát mire keresztelkedtetek meg? Ők pedig azt mondták, a János keresztségére. Pál pedig így folytatta, János a megtérés keresztségével keresztelt, azt mondva a népnek, hogy aki utána jön, abban higgyenek, tudni illik a Krisztus Jézusban. Amikor pedig ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. Amikor Pál rájuk tette a kezét, a Szentlélek is rájuk szállt, és nyelveken szóltak és profétáltak. Összesen mintegy 12-en voltak ezek a férfiak. Ebben a néhány igeversben az efézusi gyülekezet megalakulásáról olvastunk. Különösen egy nagy igazságot figyelhetünk meg benne. Szentlélek nélkül nincs sem belső, sem külső fejlődés. Nincs szaporodás. Az efézusi tanítványok valószínűleg az Apollós bizonságtételére tértek meg, de Szentlélektől nem voltak újjászületve, hiszen Apollós is csak a János keresztségét ismerte. Tehát ezek az atyafiak a bűnbánat és megtérés keresztségében részesültek, de a Szentlélek keresztségét nem ismerték. Bár bemerítő János hirdette, hogy ő csak vízzel keresztel, de utána jön, aki erősebb nálánál, akinek saruját hordozni sem méltó, ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd. Azonban az efézusiak az Úr Jézust nem ismerték, csak hallottak róla valami keveset. Így nem lehet nékik bűnül felróni, hogy nem ismerték a szent lelket sem. Ugyanis az Úr Jézus ismerete és a Szentlélek ismerete

szorosan összetartozik. Amikor megismerték az efézusiak az Úr Jézust, megismerték a Szent Lelket is, és részesültek újjáteremtő munkájában. Sokkal sajnálatosabb az, hogy még ma is sokan vannak olyanok, akik megkeresztelkedtek ugyan, de nem ismerik sem az Atyát, sem a Fiút, sem a Szent Lelket. Itt már nem lehet mentségül felhozni semmit. Itt komolytalanság, illetve megtéretlenség áll fenn. Pedig Szentlélek nélkül olyan a lelki élet, mint a test lélek nélkül. Halott. Tehát, amint látjuk, a megkeresztelkedés még kevés az üdvösség elnyeréséhez. Az tulajdonképpen csak egy pecsétje az Úr Jézusban nyert új életnek. Önmagában a megkeresztelkedés még nem tesz senkit Isten gyermekévé. Például megkeresztelkedett Samáriában Simon, a varázsló is, de mit ért vele? Szükség Szentlélektől is újjászületni. Nikodémusnak is azt mondta az Úr Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. János evangéliuma, 3. fejezet, 5. vers. A Szentlélektől való születésnek az alábbi feltételei vannak. Megismerni az Úr Jézust, hinni ő benne, mint személyes megváltónkban. Ezen a földön sok mindent elérhet az ember erővel, tudással, ügyességgel, jó helyezkedéssel, tolakodással, protekcióval, és így tovább. De Szentlélekkel teljes életet csak az Úr Jézus megismerése és elfogadása által nyerhetünk. Azután könyörögnünk is kell a Szentlélekért. Ezt tették az apostolok is pünkösd előtt. Ezt tették Samáriában is. Ezt tette Pál is az efézusiakért. Ahhoz, hogy a Szentlélek újjáteremtő munkáját el tudja végezni az életünkben, le kell vetköznünk az óembert. Meg kell őrizni szívünk tisztaságát, mert tisztátalan szívben nem vesz lakozást a Szentlélek. És végül engedelmeskednünk kell a Szentléleknek mindenben. Ilyen feltételek mellett a Szentlélek gazdag lelki ajándékokban részesít. Kijelentéseket közöl az igéből, betekintést enged a jövőbe, és győzelemhez segít a bűnnel szemben. A Szentlélek által való születésnek a gyümölcsei a következők. Igazság, békesség, Szentlélek által való öröm, és végül örök élet. Amint az igéből látjuk, Pál a Szentléleknek áldott eszköze volt Efézusban. Először hirdette nékik az Úr Jézust. Mint hallottuk, az ő megismerése és elfogadása az alapja a Szentlélektől való születésnek. Az efézusiak elfogadták Pál bizonságtételét, és hitük vallomására újra bemerítkeztek. Most már az Úr Jézus nevére. Ez volt az érvényes. Ezután már az életük is más volt. Megindult náluk a belső fejlődés. Az is benne van a történetben, hogy Pál e második bemerítés után kézrátétellel imádkozott értük. Ez nem csak formaság, vallási szertartás volt, hanem nagyon fontos aktus. Az érettük való imádkozás alatt a Szentlélek leszállt rájuk. Akire eddig azt mondták, hogy azt sem tudjuk, vagyon é Szentlélek, most egyszerre ismerőssé, sőt, életszükséglettél lett számukra. Tehát a Szentlélek rájuk szállása tette hitelessé megkeresztelkedésüket, bemerítkezésüket. Ez az esemény megerősíti az előbb mondottakat. A megtérés, ha valódi megtérés, és az újjászületés, illetve a Szentlélekkel való megkereszteltetés együtt jár. Azt is olvastuk e történetben, hogy az efézusiak Pál imádkozása után különböző nyelveken beszéltek és prófétáltak, vagyis az Úr Jézusban nyert kegyelemről azonnal bizonságot tettek. Csak most indult meg az élet az efézusi gyülekezetben. Erősödtek és szaporodtak. Kedves hallgatóim, hadd kérdezzem meg én is tőletek, vettetek-e Szent Lelket, minek utána hívőké lettetek? Ennek bizonysága a lélek gyümölcsének termése. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ha nem részesültetek volna még Szent Lélektől való újjászületésben, könyörögjetek érte. Azt mondja az Úr Jézus, ha ti gonosz létetekre
tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Amen.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, az áldott otthon áldás lesz másoknak is. A mai ige 128. Zsoltár 5. verse. Megállt téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében. Gondolatok az igéről. Ez az ígéret az istenfélő embereknek szól, akik igyekezettel járnak a szentség útján. Az ilyen ember otthonát megáldja az Úr, feleségei és gyermekei nagy boldogság forrásai. A gyülekezetben is arra törekszik, hogy az Úr ügye ott is virágozzék, mert épp úgy gondja van az Úr házára, mint a magáéra. Ha az Úr építi háznépünket, illő, hogy mi is igyekezzünk az Úr házát építeni. Javaink csak akkor értékesek igazán, ha a kiválasztottak gyülekezetének építését szolgáljuk velük. Áldás lesz életeden, ha felmegy a gyülekezetbe a Sionra. Ott tanít, megelevenít, megvégasztal az Úr, ott száll fel az imádság és az áldás. Ott hangzik a bizonyságtétel a nagy áldozatról. Megállt téged az Úr a Sionról. De ez nem csak neked válik hasznodra. Maga a gyülekezet is így virágzik. Sokasodnak a hívők, és szent munkájukat siker koronázza. Vannak olyan áldott emberek, akiknek egész élete folyamán megvalósul ez az ígéret. Sajnos, amikor meghalnak, Krisztus ügye gyakran kárt szenved. Igyekezzünk hát, hogy mi is hasznosan munkálkodjunk Isten gyülekezetében, és boldognak láthassuk Jeruzsálemet egész életünkben. Urunk, légy hozzánk irgalmas, hogy ilyen áldott emberek lehessünk. Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Június 10-én este a Szent Atya a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott, hogy szentmisét mutasson be, és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot. Érkezése után Leó pápa a bazilika legmagasabb tornyáról 6. Fülöp király és Letícia királyné társaságában kapott ismertetést egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától. A 172 méter magas Jézus torony formáit és építészeti részleteit egészen a csúcsán álló hatalmas keresztig ezen a tapintható modellen mutatta be részletesen a kislány a Szent Atyának, aki érdeklődve hallgatta az ismertetést. A bemutató után Valentina egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának, amely a tornyot ábrázolja, aki köszönetképpen pedig egy rózsafüzért ajándékozott neki. Valentina meghatottan köszönte meg. Örökre megőrzöm, mondta a Szent Atyának. Lezárás, megújulás, újrakezdés. Észak-német évi konferencia Braunfelsben. Braunfelsben tartották a 34. Észak-német évi konferenciát, a lezárás, megújulás, újrakezdés hármas témája köré szervezve. A magyarországi metodistákat Pásztor Johanna és Simon képviselték a május utolsó napjaiban szervezett éves egyházi közgyűlésen. A közösség kiemelt témája volt, hogyan kell az egyháznak politikai mozgásokra reagálni, különös tekintettel a német szélső jobboldal országszerte tapasztalható megerősödésére. A közéleti reakciók kérdésköre mellett a lelkész hiány és a fiatalok egyházbeli helyének meghatározása is közös pont a magyarországi egyházzal. Különösen inspiráló volt azoknak a kezdeményezéseknek a beszámolóit hallgatni, amelyek a hagyományos gyülekezeti formákat gondolták újra, korszerű, kreatív és emberközeli módon. A záróisten tiszteletet Werner Philipp püspök János evangélium a 20. fejezete alapján a keresztény küldetés miben létéről prédikált. Ilyen ünnepre már több mint egy évtizeddel nem volt példa az Észak-Német Metodista Konferencián. A keresztény zsidó tanács nyilatkozata. Május 28-án ülésezett a keresztény zsidó tanács a keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Kiemelt figyelemmel és szolidaritással a ma honfitársaik iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Családi nap az isaszegi Gábor Dénes iskolában. Június 5-én családi napot tartottak a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Gábor Dénes óvoda, általános iskola, gimnázium és technikumban Isaszegen, melyen az országos titkárság munkatársai is részt vettek, ezzel is erősítve az egyház és az iskola közötti kapcsolatot. A programok között helyet kapott egy főzőverseny, különböző váltóversenyek, valamint egy látványos karate és táncbemutató is. A kisebbek számára arcfestéssel, hajfestéssel és csillámtetoválással készültek a szervezők. A családi nap jó hangulatban telt, a gyerekek, szülők és pedagógusok egyaránt aktívan részt vettek a közösségépítő és erősítő programokban. Barátkozó családi és gyermeknap Ózdon. Gyermeknap alkalmából színes programokkal és vidám játékokkal egybekötött evangelizációs alkalommal várta a gyerekeket és szüleiket az ózdi pünkösdi gyülekezet június 6-án a barátkozó család és gyermeknapon. Jó hangulatban számos program gondoskodott a tartalmas kikapcsolódásról, mely megmozgatta a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt. A program sikeréhez az időjárás is hozzájárult, a napsütéses nyári délután kiváló lehetőséget teremtett a szabadtéri játékokra és a felhőtlen kikapcsolódásra. Ózdon a gyereknap keretében.
0: Kulturális programajánló.
1: Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől, németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül fel. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 5 óra és éjfél között. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédó estel, az Amorfati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A Múzeumok éjszakái rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest 5. kerület, Deák tér 4. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei művészetek éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen városa programokat beharangozó online sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli. A város kiállítóhelyei idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az összetartozás jegyében még 2 hét után kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az Evangélikus Egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja volt. Az emléknap nem csak emlékeztetni akart a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án csütörtökön Brassóban kezdődő 3. Csángó Magyar Zarándoklatnak, amely színes programokkal várja majd az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat és minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Az első komolyabb hőhullám kapujába érkezünk a héten. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik. Szerdán napos idő várható, eső nem valószínű, a csúcsérték 26 és 31 fok között alakul. A folytatásban hétfőn távozhat a front, így fokozatosan elvékonyodik a felhőzet, és már 31 fok fölé szóródhatnak a maximumok.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Kőszívek. Ne háborodjunk föl az embereken, amikor azt látjuk, hogy kemény szívűek, hálátlanok, igazságtalanok, dőjfösek, és csak önmagukat szeretik. Másokkal pedig nem törődnek. Ilyenek. Ez a természetük. Felháborodni ezen olyan, mintha nem bírnánk elviselni, hogy a kő leesik, vagy a láng fölfelé tör. Jean de la Bruyère.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek rá, Pál és munkatársa Szilász és a velük együtt induló Timóteus hosszú heteken keresztül keresik és várják Isten akaratát, de hát nem engedi Isten Bitinia felé őket, nem engedi Isten, hogy Ázsiába menjenek hirdetni az evangéliumot, és aki megnézi a térképet és megpróbálja a nyomvonalat követni, amerre Pál és munkatársai elhaladtak, hamar kiderül, hogy egy olyan 600 kilométer, vagy azt is meghaladó kis séta volt, mire eljutottak Troászba, és ott Troászban találkoztak Lukáccsal, a szeretett orvossal, később majd így ír róla Pál apostol, meg a történésszel, akiről sok mindent állítanak meg, írnak a mai szerzők, de a leglényegesebb az, hogy Lukács teljes szívével befogadta az Urat. És Troászban, Isten egy látomásban tudtulatta Pálnak, hogy a cél az, hogy induljon Macedon területre. Egy macedon férfi jelenik meg látomásban, és innen tudják Pálék, hogy valóban azt a kérést el kell fogadni, hogy jöjj át és légy segítségünkre. Elindulnak tehát Filippibe, és ott Filippiben nincsen zsinagóga, és az első adandó alkalommal egy szombati napon kimennek a folyópartra, a város határon, a város kapun kívül, mert közben már megtudták, hogy ott imádkozni szoktak. És asszonyokat találnak összegyűlve imádkozni, köztük Lídiát, egy Tiatírából való bíborárust, aki mindjárt az első alkalommal a szívébe fogadja az evangéliumot, és valósággal kényszeríti az apostolt és munkatársait, hogy ha elfogadják, hogy ő tényleg az Úr követője lett, jöjjenek, és a háza legyen a központja az ő szolgálatának. Na, innen fogjuk olvasni az apostolok cselekedetei 16. fejezetéből, a 16. fejezet 15. versétől, amikor hazaérnek Lídia és Pálék. Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, Lídia azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlek bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott: ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte, Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek: parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket, aztán az elöljárók elé vezették őket, és ezt mondták: ezek az emberek felforgatták a városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették a ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába záratta. Itt most megállunk, mert egy picit nagy tempóval haladtunk a szövegolvasásával, de nem fogunk eltérni a szokásunktól, mármint attól, hogy akkor vegyük végig részletesen mindazt, ami ennek az igének a hátterében is van. Ugye nem felejtjük el, hosszú várakozás után látomás, a látomás Isten kijelentését tartalmazza: jöjj át, siess segítségünkre, légy segítségünkre. Mire számít ilyenkor az ember? Hát, hogyha Isten előkészít egy terepet, ha Isten az, aki egy ilyen meghívás mögött van, akkor egészen nyilvánvaló,
3: hogy nagy és eredményes misszió munka kezdődik, és hangsúlyoznom kell, nem csak elkezdődik, folytatódik, és valamiféle dicsőséges menetelés következik, egészen addig, amíg Filippi valami hatalmas nagy gyülekezetté növi ki magát, és lesz az egész macedón terület missziós bázisa.
2: Nagyon sajnálom, hogy úgy kell folytatnom, hogy és boldogan éltek még, meg nem haltak.
3: Még akkor is, hogyha néha missziológiai könyvekben is lehet ilyeneket olvasni, tudnilik, hogyha Isten vezetését megértettük, akkor arra számíthatunk, hogy elhárul minden akadály. Hát tessék megnézni, csak néhány hete vannak Filippiben, és újra mennek természetesen az imádkozás helyére, a folyópartra is, meg Lidia háza kezd átalakulni missziós centrumá, már van egy kis gyülekezet, hiszen Lidia egész háza népével megkeresztelkedett, itt csak egy zárójeles megjegyzésem van, ez nem azt jelenti, hogy Lidiának a férje meg a gyermekei, a görög történetírás és a görög nyelvi dokumentumok szerint ezt úgy szokták érteni, hogy a házanép mindaz, akinek a kenyere ahhoz a házhoz tartozik. Tehát a szolgák, szolgálólányok, és bele lehet érteni a gyermekeket meg a férjet is, bár az Új Szövetség is tanúsítja néhány példával, hogyha ilyesmi fordul elő, akkor a házanépe és családja külön van említve. Egyébként a régi egyidős levelezések mindig megemlítik külön a háznéphez, méghozzá mondják a családot is, ha a család is hozzá tartozik. De ez csak egy zárójeles megjegyzés, tehát szélesebb körül, mint csak egyszerűen a gyerekek és a férj, hanem ez egy, azt jelenti, hogy ez a majorság, ahol Lídia él és lakik, gyakorlatilag teljes számban oda csatlakozik az Úr Jézushoz. Na de itt van ez a néhány héttel későbbi esemény. Jön egy szolgálólány, és mit csinál? Újra és újra több napon keresztül jön Pálék után, és mit kiabál? Hát tessék megnézni még egyszer. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Mi ezzel a baj? Hát ez igaz. Még mondhatnánk azt is, hogy jó reklám, nem? Hát az emberek megtudhatják, anélkül, hogy Pálnak kéne mondani, hogy ezeket az embereket érdemes keresni. Igen, ám csak tetszik tudni, amikor az ördög beáll az Isten ügyét reklámozni, az nem szokott nagyon jól folytatódni, és egyébként is Isten sose tartott igényt arra, hogy őt az ördög kezdje reklámozni. És azért nagyon világossá kell tenni, hogy a Szentírás rögzíti. Ebben a leányban jövendő, mondó lélek lakozik. Nem azt jelenti, hogy blöffölni szokott, és vagy bejön, vagy nem alapon, fej vagy írás alapon mond valamit, hanem ebben a lányban jövendő, mondó lélek lakozik. Nem tudom, hogy hányan ismerik Valmer Rózsa történetét. Ő a második világháború idején már felnőtt lányát cseperedett, és ott a világháború előtti években Magyarországon nagy divatja kezdett lenni az értelmiség egy részében a különböző szeánszoknak. És ő is elment egyre, kettőre, majd egyszer csak azt vette észre, hogy benne megjelent az a lélek, amelyik látni enged dolgokat. És nagy hamar kiderült róla, hogy bizony ő nagy pénzbevételre is számíthat. Ma így mondanánk, hogy egy ilyen sztár jósnő lett belőle, megkötözött lélek lett, közben szétment a házassága, mindene ráment erre az egészre, majdnem megzavarodott, de élt ebből a dologból. Nagyon szeretném minden hallgatómnak mondani, hogy ez nem játék. Erdélyi barátainknak van egy különös mondata, talán senki nem fog érte megbántódni, hogy a medve nem játék, ugyanígy nem lehet játszani az ördögi lelkekkel, a szellemi fejedelemségekkel, mert lehet az embernek próbálkozni, de számolnia kell azzal, hogy fogságba esik, és minden esetben be fogja nyújtani az ördög a számlát. Ez nem vagylagos, nem fordulhat elő, hogy hát vagy úgy lesz, vagy nem. Ez a terület Isten által tiltott, és aki erre adja a fejét, egészen biztos, hogy kelepcébe esik. Ezért bosszantja Pált, és ezért fordul meg egy idő után, és azt mondja, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, menj ki belőle. Na most tessék arra gondolni, hogy ha valaki blöfföl, akkor annak hiába parancsolnak, ez nem fog elmúlni. De ez a lány megszabadul a benne lévő gonosz szellemi hatalmasságtól. Ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni. Ez a lány nem blöfföl, ez a lány megszabadul egy gonosz szellemi hatalmasságtól. És eszembe jut egy régi történet, ezzel se szeretnék senkit megbántani, véletlenül se, de egy lelkipásztor társamtól hallottam, akivel nagyon bizalmas, jó viszonyban voltunk, amíg itt volt a földi életben velünk, és ő mondta el, hogy volt valahol látogatni. Nyár volt, nyitva volt az ajtó, és leültek csak úgy a függöny mögött, ahogy vidéken sokszor előfordul, hogy az ajtót egy függöny takarja, hogy mégse jöjjön be minden repülő bogár, és egyszer csak bejött valaki az udvarba, házigazda kilépett, nőtestvér, a lelkipásztor meg a függöny mögött ott maradt ülve, és döbbenten hallotta, hogy egy roma származású hölgy odakint éppen jósolni akar minden áron a háziasszonynak a tenyeréből, már szegény kínlódott ott kint, hogy mit csináljon, és hogy egyre közelebb kerültek a függönyhöz, mert hogy egyébként az asszony jött volna be váltig, egyszer csak a lelkipásztor kinyúlt a függöny mögül, elkapta az asszonynak a kezét, és azt mondta, hogy Lidi, most én fogok neked jósolni. Hát az illető hölgy elsápadt rettentően, és azt mondta, hogy és ez nem is jóslat, el fogsz kárhozni. Az asszony elkapta a kezét, és azt mondta, hogy tudja, hogy van, tiszteletes úr, maga is mond valamit, én is mondok valamit, ebből élünk. Na hát nem erről szól a történet. Nem erről szól a történet, hogy maga is mond valamit, meg én is mondok valamit. Itt az ördög hatalmaskodása volt jelen, és ez a lány megszabadult. Igen ám, de ez olyan volt, mint amikor a dominó sor elején megbökik az első dominót, és így minden borult. Mert hogy pillanatok alatt derült ki, hogy ebből a lányból sokan éltek. Az van ide írva, hogy a gazdái. Hát én nem tudom, hogy hogy lehetett valakinek sok gazdája, de úgy tűnik, hogy került abban az időben is bőségesen élősködő, és szeretném mondani, hogy a görög nyelv azt is elárulja nekünk, hogy ezek mind férfiak voltak, és azonnal indultak elfogni Pálékat, vinni a főtérre, vinni a bírók elé, és tessék csak meghallgatni, hogy milyen különös a szöveg, milyen nemzeti büszkeség sugárzik belőle, mert úgy kezdik, hogy ezek az emberek fölforgatják a városunkat, ezek zsidók, idejöttek, olyasmit tanítanak, amit nekünk, mint macedónoknak nem szabad követni. Filippiben nem volt zsinagóga, ugye tetszenek rá emlékezni, a múltkor beszéltünk róla. Majd, ahogy tovább mennek Pálék, a következő városokban mindenütt lesz, annak ellenére, hogy macedón terület. De Filippi büszke nép. Nem véletlen, Nagy Sándor édesapjáról kapja a nevét, és ez a város, ez a római fennhatóság ellenére is, bár most éppen arra hivatkoznak, hogy egyébként mi rómaiak vagyunk, de a római fennhatóság ellenére is az a szikár, kemény, harcos nemzet olyan világhódító lelkülettel, mint amilyen Nagy Sándor is volt. És tessék megnézni, itt nem kérdeznek semmit Páltól és Szilásztól. A bírák abban a pillanatban letépetik a ruhájukat, rettenetesen megveretik őket. Ez a megveszőzés, szeretném mondani, hogy nem egy kíméletes fajtája volt a beszélgetésnek, mert ez ahány helyre lesújtott a vesző, annyi helyen repett a bőr, a legjobb esetben is véres hurkák maradtak háton, derékon, combon, ahol érte a vesző. Iszonyatos fájdalommal sok helyen ki is repethetett a bőr, de az volt a cél, hogy az, aki ezt kapja, az megemlegesse. És ráadásul még ezzel se érték be, börtönbe vettetik őket, azzal, hogy holnap majd lesz folytatás, vagy jön a folytatás, ez még csak a bemelegítés volt, és ott pedig azt a parancsot adják a börtönőrnek, hogy különös gonddal vigyázzon rájuk, és ez a különös gond azt jelenti, hogy a börtön belső termében belső cellájában kapnak helyet, egyébként azt fenntartották a legkegyetlenebb bűnözőknek, és ott is még pluszba kalodába záratják a lábaikat.
2: Én szeretnék kérni valamit a kedves hallgatótól. Tessék megpróbálni 5 percre leülni a földre, mereven kinyújtott lábbal, előre hajolva, csak 5 percet. És utána tessék elgondolkozni a folytatáson, mert így folytatja Isten igéje, éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. Nem szoktuk mi ezt nagyon végig gondolni, nem tudom miért, az a szokásunk, hogy ilyen romantikus mázzal leöntjük a Biblia történeteit, és a jaj, de szép, és milyen hősies mögött soha nem gondoljuk végig azt, hogy de hát érző emberek vannak jelen. Pál és Szilász szétvert háttal, valószínűleg már réges-rég görcsölő lábbal imádkozik és magasztalja az Istent. Honnan van az erő? Nem tartottak különös, speciális lelki gyakorlatokat Pál és Szilász, ami a fájdalmat érzékelhetetlenné teszi. Pál és Szilász nem veti föl azt a kérdést, hogy Uram, biztos, hogy jól értettük azt a macedón férfi látomást? Hát megveretni magunkat megverethettük volna 600 kilométerre korábban is, egyébként akkor már jóval túl vagyunk, mert azért ez egy jócska odébb, még hajóúttal együtt, akkor már 1000 kilométer távolságról illik gondolkozni. Ezért? És ugye ilyenkor mit szoktunk mi fölvetni mai emberek? Megéri? És Pál és Szilász imádkozik, és az, hogy mit imádkoznak, az abból kiderül, hogy énekkel magasztalják az Istent. Ami azt jelenti, hogy Pálnak és Szilásznak a szívében hála van. De hát miért? Méltónak találtattak arra, hogy Krisztusért szenvedjenek. Egyik gyülekezetnek Pál azt fogja írni, hogy testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus szenvedéséből még hátra van. Ezt valamiért nem szoktuk elővenni igehirdetési témának, mert hát minek is, mert ez olyan értelmezhetetlen. Mi értelmezhetetlen rajta? Amikor a keresztényeket ma is üldözik szerte a világon sok helyen, kiszenved természetesen ők, de bennük, a bennük lakó Krisztus is. Mint ahogy a zsidókhoz írt levél majd azt fogja nekünk tudtunkra adni a 6. meg a 10. fejezetben is, hogy mind a mai napig, akik szembe mennek Krisztussal, annak ellenére, hogy ismerik a Krisztus áldozatát, újra és újra megfeszítik maguknak a Krisztust. Krisztus perét nem fejezte be az emberiség ott a Gabbatánál, a Pilátus udvarában. Azóta minden ember újra perli, és Krisztus szenvedése minden keresztényben, aki Krisztusért szenved, újra és újra zajlik le. És nem úgy van, hogy a mennyből Isten mit sem törődik azokkal, akik szenvednek itt a földön, úgy fogalmazott Madács az ember tragédiájában, készen van a nagymű, igen, a mű forog, az alkotó pihen, évmilliókig eljár majd tengelyén. Ami azt jelenti, hogy az alkotó kivonult. Nem, az alkotó bevonult. Azt mondta az Úr Jézus Krisztus, amikor itt volt a földön, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. És azt is mondta, hogy veletek leszek minden nap. És Pál és Szilász tudta, hogy ott a legbelső börtönbe bezárva nincsenek Krisztus nélkül. Miért fontos ez? Azért, mert éjféltájban ennek az imádságnak a hatására valami döbbenetes dolog történik. Tessék csak hallgatni? Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Tessék mondani, milyen földrengés az, amitől kinyílnak az ajtók. Erre lehet azt mondani, hogy nagy. Na de hogy hullanak le a bilincsek? Hát a rászkódó emberek, azok a bilincseikkel együtt rászkódnak. Hogy estek le a kézről a bilincsek? Itt valami többről van szó, másról van szó, mint csak egyszerű geológiai eseményről. Itt valami olyasmi történik, mint amikor az apostolok imádkoznak, az is történetesen egy nagy megveretés után van Jeruzsálemben, ott az első különös napok után tessenek csak emlékezni, és amikor magasztalják Istent azért, mert méltónak találtattak arra, hogy szenvedjenek Krisztusért, és elmondják azt a különös imádságot, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy
3: teljes bátorsággal hirdessék az igét, azt olvassuk, hogy megrendült a hely. Isten lelkének lehet olyan jelenléte, ami még a házfalakat is érinti. Itt is azt olvassuk, hogy a börtön egészen az alapjaig megrendül, és lehullanak a bilincsek. És tessék mondani, miféle bilincsek azok, amik úgy tudnak lehullani a lélekről is, hogy miközben azt gondolja a börtönőr, hogy minden fogoly megszökött, minden fogoly marad. Hát miért nem mondták a kinyílt ajtók hatására és a lehullott bilincsek hatására a foglyok, beleértve Pált és Szilászt is, hogy hát mi keresni valónk van nekünk, hát Isten nyitott ajtót, nem? Akkor illa berek, nád a kerek, ahogy szépen mondjuk mi magyarul. Most kell gyorsan kihasználni a lehetőséget. És tessék csak nézni. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Az eredeti szöveg szava nagyon különleges, mert akár egy félreértést is okozhat. Tudnélik, az a szó úgy is fordítható, hogy mit kell tennem, hogy én is szabad legyek. Ez az üdvösség ezt is tartalmazza. Ami azt jelenti, hogy ő biztos nem tette volna azt, amit a foglyok tettek, meg amit Pál és Szilász. Mekkora szabadság az, amely börtönben tarthat valakit, hogy nehogy másnak legyen kára belőle. És ebből ez a börtönőr teljesen világosan megkaphatja a választ, mert Pál úgy érti, ahogy keresztényül kell érteni. Krisztusról kezd neki beszélni, azonnal. És azt mondja, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. És akkor hirdeti neki az Isten igéjét. Összevert háttal, megnyomorodott lábakkal, teljesen emberileg lehetetlen helyzetben elkezdi elmondani az evangéliumot. Hát rendkívül furcsa prédikáció lehetett a kinyílt börtönajtók és a kinyílt cellák és a lehullott bilincsek között beszélni a Krisztus szabadító kegyelméről. És Pál nem hallgatott. És tetszik tudni, mi a vége? Hogy ez a börtönőr azon a különös éjszakán átadja a szívét a Krisztusnak. És tényleg szabad lesz. De nem csak ő. Itt is majd azt fogjuk olvasni, egész háza népével együtt. Istennek néha furcsa útjai vannak. De hogy is mondta Jézsaiás? Bizony az én utaim nem a ti utaitok, és az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Mert amennyivel magasabban van az ég a földnél, annyival van magasabban az én utam a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz Esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Decsi István, református lelkész, költő, 1631-ben hunyt el. Tanult a Wittenbergi és a Heidelbergi Egyetemen. 1599. október 24-én debreceni tanárnak választották. A következő évben már jelen volt a tasnádi zsinaton. 8 év nagybányai papi szolgálat után Szatmárra hívták, hol tanulságos dokumentum a városi jegyzőkönyv bejegyzése. Számára, házában tanulóasztalt, könyvestékákat, székeket és egy kis asztalt, melyről a tüzelő előtt ehessék, csináltatott a város, melyeket tartozik otthagyni, ha bontakozódása történnék. Itt a református gimnáziumban tanított 3 évig, aztán Nagyváradra került, rövidesen a bihari egyházkerület esperese és Bethlen Gábor fejedelem lelkésze lett. 1630-ban jelen volt a debreceni zsinaton. Fönnmaradt munkái a Dialogus Matris et Filii című disztihonokból álló elégikus költemény és elmélkedése a De Predestatione Respondente.
2: 1793-ban született Aranyi István evangélikus pap, református lelkész, teológiai tanár. Debreceni évek után 1820-tól Bécsben tanult tovább. Hazatérve a debreceni főiskolán a hit és egyháztörténelem, illetve a gyakorlati teológia tanárává választották, és 1823-ban lelkésszé szentelték. 1835-től magyarul tanított. Munkái közül gyászbeszédei maradandók, valamint elmélkedése. Az Istennek lélekben és igazságban való imádása.
1: Tász Károly 1829-ben született. Kolozsvárot tanult, református lelkész szabadszálláson, a Duna melléki református egyházkerület püspöke 1884-től 1903-ig, emellett költő, drámaíró, nagyhatású esztéta, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludi Társaság tagja. A szabadságharc után Tiszaroffon a Borbély családnál talált menedéket. Minden lírai, epikai, drámai műfajban alkotott, kiváló műfordító is. Shakespeare, Goethe, Dante művei, a Nibelungének, angol és francia költők. Fontosak irodalmi elemzései, Madács tragédiájáról ő írt először értekezést.
2: Az e napon záruló zsinat 1948-ban elfogadta az egyházi iskolák államosításáról szóló törvénytervezetet, amely az 1948. évi 33. törvénycikkben öltött testet, a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele és személyzetének állami szolgálatba való átvétele tárgyában címen. Első paragrafus. A jelen törvény hatályba lépésekor fennálló nem állami iskolák és a velük összefüggő tanulóotthonok, továbbá a kisdedóvodák fenntartását, a kizárólag egyházi célokat szolgáló tanintézetek, hittudományi főiskola, diakónus és diakonisszaképző, stb. Kivételével, az állam veszi át. Második paragrafus. Azoknak a kisdedóvodáknak, iskoláknak és tanulóotthonoknak tanárait, tanítóit és óvónőit, amelyeknek fenntartását az első paragrafus alapján az állam veszi át, az illetékes miniszter a jelen törvény hatályba lépését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal állami alkalmazottakká minősíti át. Az átminősített alkalmazott az állami szolgálatban az általa eddig élvezett fizetési fokozatba kerül, s állását minden vonatkozásban úgy kell tekinteni, mintha korábbi állásában beszámítható szolgálati idejét is az állami szolgálatban töltötte volna el.
1: 2019-ben hunyt el Franco Zeffirelli, olasz filmrendező, forgatókönyvíró. Jeles filmjei: A makrancos hölgy, Rómeó és Júlia, Napfivér, holdnővér, A názáreti Jézus, Bajadzók, Hamlet, Parasztbecsület,

0: Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Őrvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából, azon a napon ezt mondjátok majd, adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét. Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Ézsaiás 12:2-4.
1: Az isteni üdvösség kútfői, forrásai üdítők és kimeríthetetlenek. Milyen üdítő forrása lett maga az Isten igéje milliók és milliók számára. Vigasztalás, fény, élet és szeretet árad belőle. Persze vannak olyan kutak is, amelyeket emberek készítenek. Ezek sokszor repedezettek, nem adnak vizet. Azt a forrást, amelyből üdvösség és erő árad, Isten nyitja meg. Ebből mindig örömmel meríthetünk. Üdvösségünk forrása Jézusban van. Belőle árad felénk az élet. Ő mindenre elégséges. Hol bűnbocsánatot merítünk belőle, hol bensőséges és hűséges szeretetének bizonyosságát, hol a bajba való csodálatos segítség ígéretét, hol kegyelme gazdagságának mélységét. Jézus Krisztus az élő Istennek fia, az élet és az öröm forrása. Bár maga a földi élet is sok örömet és felüdülést kínál, de ez a forrás egyszer csak már alig csörgedezik. Eljönnek a betegségek, az öregedésnek a napjai, amelyek véget vetnek az élvezeteknek. Akit kielégített a szennyes, tisztátalan szórakozás, annak életében a mámort, hűvös, rideg, kiózanodás váltja föl egyszer. A bűnös örömök fájdalom

0: már változnak. Bűnbánatban, szégyenkezésben vagy önutálatban végződnek. Az istentelenség, az elszakadottság állapotában az ember a lelki életet valamiféle örömtelen tengődésnek látja. Pedig éppen az ellenkezője igaz. Isten maga tele van örömmel, aki Jézus Krisztusban úgy mutatta meg magát, mint az élet és öröm forrását. Lélekből énekeljük a 330. éneket. Örvendezzen már a világ, legyen mindenben vigasság, mert Krisztus mindenért váltság, világ bűneiért orvosság.
1: Jó Istenem, a szereteted a legnagyobb dolog az egész világon. Add, hogy kellőképpen hálás legyek érte, és mindig örülni tudjak miatta. Add, hogy valóban szívből énekeljem a dicsőítő énekeket. Kérlek, segíts, hogy a Jézushoz való tartozás öröme megmutatkozzon szavaimban, tetteimben, és ez áldás lehessen családom, barátaim számára is. Add, hogy képes legyek helyesen, a megfelelő időben szólni és cselekedni, és így embertársaim is megismerhessék a benned való örömet. Jézus nevében kérem, Francis Zsem szép imádságát hozom most eléd, Istenem. A pillangó minden kis fuvalomnak enged, mint a virágszirmok, miket a gyerekek körmeneteken elibét hintenek. Istenem, az ima szárnyal, s libeg feléd, ezzel a szírmos pillerajjal, kakasricsajjal és a kőtörők zajával. Július van, a föld éretten fölhasad, és zöld lombjuk ragyog a platánok alatt, a zirrenő tücsök, nem látni őt, de halt csak, kitartóan dalolja minden ható hatalmad. A nyugtalan rigó a sötét vízű lomban fütyre hangol sokáig, de rákezdeni nem mer, nem tudja, mi lehet, mi bántja, megpihen, s elröppen hirtelen földet súrolva, s nyomban messze nyilalva már, hol nem le rá az ember. Istenem, lám, az élet most újra kezdi szépen, mint tegnap, s azelőtt, és annyiszor már, mint ez a pilleraj, mint ezek a munkások, és mint ez a napot habzsoló, víg tücsök, vagy a rigó a lomb fekete hűvösében. Hadd folytassam, Uram, én is életemet, olyan örömösen, ahogyan csak lehet. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Erkel Ferenc 1810. november 7-én született, és 1893. június 15-én hunyt el, magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész és sakkmester, a Pécsi Sakkör első elnöke. Pályáját zongoraművészként és zenepedagógusként kezdte Kolozsvárot, de alkalmilag vezényelt is, és a zeneszerzéssel is megpróbálkozott. Pesten 1834-ben mutatkozott be, majd a következő esztendőben véglegesen itt telepedett le. 1837-ben a Pesti Magyar Színházhoz, a későbbi Nemzeti Színházhoz került előbb ügyelői, majd első karmesteri minőségben. Itt mintegy három évtizeden át munkálkodott. 1844-ben megnyerte a Kölcsei himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után a főváros hangverseny életének fellendítésén fáradozott. Vezetésével alakult meg 1853-ban a Filharmónia Társaság, amelyet számtalan esetben vezényelt. Bánk-bán című operáját, amely egyben pályájának csúcsát is jelentette, 1861-ben mutatták be. A keresztény zsidó tanács nyilatkozata. Május 28-án ülésezett a keresztény zsidó tanács a keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Kiemelt figyelemmel és szolidaritással a ma honfitársaik iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Családi nap az isaszegi Gábor Dénes iskolában. Június 5-én családi napot tartottak a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Gábor Dénes óvoda, általános iskola, gimnázium és technikumban Isaszegen, melyen az országos titkárság munkatársai is részt vettek, ezzel is erősítve az egyház és az iskola közötti kapcsolatot. A programok között helyet kapott egy főzőverseny, különböző váltóversenyek, valamint egy látványos karate és táncbemutató is. A kisebbek számára arcfestéssel, hajfestéssel és csillámtetoválással készültek a szervezők. A családi nap jó hangulatban telt, a gyerekek, szülők és pedagógusok egyaránt aktívan részt vettek a közösségépítő és erősítő programokban. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik. Szerdán napos idő várható, eső nem valószínű, a csúcsérték 26 és 31 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

prófétai üzenetek a Bibliában. Mi atyánk, a mintaimádság. Faragó József vajdasági adventista lelkész előadás sorozatának azt a változatát közvetítjük hallgatóinknak, amelyet a Light Channel TV felvételével tett közzé a világhálón.

Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt! Ebben az előadássorozatban, amelyet ma kezdünk el, a Mi Atyánk imát szeretném feldolgozni. Minden fogalmát, minden kérelmét, minden szavát úgymond ízeire bontani, hogy lássuk meg, mit is tartalmaz ez a csodálatos ima a Mi Atyánk. A Mi Atyánk ima Jézus Krisztus imái közül a legismertebb. Legtöbb keresztény ismeri. Sokan naponta egyszer, többször, akár 10-szer, 15-ször is elimádkozzák a Mi Atyánkot. Mivel szüleim mélyen vallásos emberek voltak, nekem minden este el kellett mondanom a Mi Atyánkot. Annyira megtanultam, hogy egyszerűen egy szuszra el tudtam mondani a Mi Atyánkot. De nem értettem, hogy miről van szó. Egyszerűen csak elmondtam, mondtam a magamét, mondtam, amit fejből megtanultam. Ezért döntöttem úgy, hogy egy alkalmat teszek arra, szeretném kihasználni ezt az alkalmat, hogy a Mi Atyánk imát, a Mi Atyánknak a csodálatos gondolatmenetét, felépítését, tartalmát megismerjük mindannyian keresztény emberek, hogy ne csak imádkozzuk a Mi Atyánkot, hanem éljük. Ezt a mondatot, amit most elmondtam, hogy nem elég imádkozni a Mi Atyánkot, hanem élnünk is kell, ebben az előadás sorozatban igen-igen sokszor meg fogom ismételni. Azonban természetes, néhány előadást bevezető előadásnak szenteltem, és ezért nyomban szeretném feltenni a kérdést, mi is gyakorlatilag az ima? Az imáról több definíciót ismerünk. Például az egyik definíció az imának a lélek lélegzése. Hadd kérdezzem, kedves nézőim, meddig tudunk élni levegő nélkül? Még a világrekorderek is, a világbajnokok is alig néhány percet tudnak létezni és élni levegő nélkül. Mi, akik ezt nem gyakoroltuk, nagyon rövid ideig tartana az életünk, ha nem vennénk levegőt. Mivel az első definíció, amit ma megemlítettem az imáról és az imával kapcsolatban, az a lélek lélegzése, akkor próbáljuk a lélek lélegzését és az imát egymás mellé tenni. Ameddig képesek vagyunk fizikai életet élni levegő nélkül, ugyanaddig vagyunk lelki életre alkalmasak is, ugyanaddig tudunk lelki életet élni ima nélkül. Akkor ez mit jelent? Néhány percig? Az az ember, aki nem imádkozik, az az ember, aki naponta többször nem keresi szívből a mindenható Istent, az nem tud lelki életet élni. Az lehet vallásos ember, az lehet imádkozó ember, az lehet templomba járó ember, vagy akár Bibliát olvasó ember. De igazi lelki életet csak úgy lehet élni, hogyha gyakoroljuk naponta többször az imát. Jézus Krisztus többször imádkozott. Pál apostol azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzunk. Természetes, erre most nem tudok kitérni. Tehát az első definíció az imával kapcsolatban az, hogy a lélek lélegzése. A másik definíció, amit szeretnék megemlíteni, az beszélgetés Istennel. Én, mint imádkozó ember és gyermek, nagyon sokáig nem tudtam megérteni, mit jelent az, hogy beszélgetés Istennel. Mert miből áll a beszélgetés? A beszélgetés abból áll, hogy két ember találkozik, egyik is elmondja a gondolatát, a másik is elmondja a gondolatát, és kicserélik a gondolatukat. De hogy néz ki általában a mi imánk? Mi elmondjuk lassabban vagy gyorsabban, elmondjunk egy imát, legyen a szabad ima vagy betanult ima. Sokszor úgy éreztem kisgyerekkoromban magamat, hogy én megparancsolom Istennek, hogy ő mit tegyen az életembe, és utána azt mondom, hogy ámen. Ez nem beszélgetés. Ez egyoldalú beszélgetés, vagy monológus. Azonban, amikor az a definíciót nézzük,
hogy az ima beszélgetés Istennel, akkor szeretnék elmondani egy tapasztalatot. Tessék elképzelni azt, hogy egyszer elveszett egy kulcs, tűvé tettük az egész házat, és sehol nem találtuk. Akkor jutott eszembe, leborulok és imádkozom. És elmondtam Istenemnek, Istenem, elveszett ez a kulcs, sehol nem találjuk. Istenem, segíts megtalálnom ezt a kulcsot. És ahogy leborulva imádkoztam becsukott szemmel, elmondtam a kérelmemet a mindenható Istennek, és tovább térden állva maradtam becsukott szemmel, és vártam a választ. És tudják, hogy milyen csodálatos volt. Egyszer csak a szemem előtt, mintha megjelent volna egy fiók, amelyet olyan sokszor kinyitottam, mindent kiszedtem belőle, és nem találtam. Az aljában volt egy papír, és látom a papír alatt a kulcsot. Felkeltem az imáról, kihúztam azt a fiókot, amelyet olyan sokszor megnéztem már azelőtt, felemeltem a papírt, és ott volt alatta a kulcs. Olyan boldog voltam, ki se tudom önöknek mondani. És amikor megtaláltam a kulcsot, visszamentem ugyanarra a helyre, ahol azelőtt imádkoztam, letérdeltem és azt mondtam Istenemnek, Istenem, köszönöm, csodálatos vagy, segítettél megkeresni a kulcsot. Kedves nézők, ez a tapasztalat, hiszem, hogy önöket és engemet is egy valamire indít. Milyen csodálatos Istenünk van. Nem csak a lelki dolgokkal tudunk hozzájönni, hanem imádkozhatunk testi problémáinkért, fizikai dolgokért is, mint ebben az esetben elveszett a kulcs. Ki segített megtalálni? Isten mutatta meg azt, hogy hol van. És ha már a kulcsnál tartunk, akkor az ima definíciónak a harmadik definícióját is szeretném hozni, amely így hangzik, hogy kulcs a hit kezében. Tehát mi az ima? Az ima kulcs a hit kezében. Mit tartalmaz ez a definíció? Ha mi imádkozunk, de nem hiszünk, vaj mi keveset ér a mi imánk. Talán még a mennyezettől sem megy tovább. Van egy csodálatos kijelentés zsidókhoz írt levél 11. részének a 6. versében, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Aki pedig Isten elé járul, hinnia kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Itt láttuk röviden a 3 ima definíciót. Tehát említettük, az első a lélek lélegzése, a második beszélgetés Istennel, a harmadik pedig kulcs a hit kezében. Kulcs, hogy hittel közeledünk mindig, amikor imádkozunk a mindenható Istenhez. Ezek után vessünk fel egy másik nagyon égető kérdést. Kihez imádkozzunk? Köztudott az, hogy a keresztény emberek különböző tárgyakhoz, különböző képek előtt, különböző személyekhez imádkoznak. Mivel a Szentírás minden keresztény ember számára egy és ugyanaz, mert egyféle Szentírás van. Ezért lapozzuk fel a Szentírást, és nézzük meg, milyen tanácsot ad nekünk Jézus Krisztus erre vonatkozóan? Kihez imádkozzunk? Bizonyára megtetszettek figyelni, hogy nem azt tettem fel, és nem úgy tettem fel a kérdést, hogy kikhez, hanem kihez imádkozzunk. Máté Evangélium a 6. részének a 6. versében találjuk erre a kérdésre Jézus Krisztus válaszát. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az ajtódat bezárva, imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Mire tanít bennünket, drága jó megváltó Jézus Krisztusunk? Kihez imádkozzunk? Az atyához. Elmondja világosan, egyértelműen, senki máshoz ne imádkozzunk. Egyedül, aki méltó arra, hogy imádjuk őt, és imádkozzunk hozzá, ez a mi teremtő, örökké létező, mindenható atyánk, aki szeret bennünket, aki gondot visel rólunk,
aki az ő egyszülött fiát feláldozta értünk a Golgotai kereszten. Jézus Krisztus azt mondja, menj be a te belső szobádba, és ott imádkozzál. Miért kell ezt különösen hangsúlyoznom, hogy menj be a te belső szobádba? A Bibliában különböző imahelyeket találunk. Például elmegyünk imaházba, vagy elmegyünk templomba, és ott leborulunk a padban, és imádkozunk. Imádkozunk, amikor enni akarunk. Imádkozunk, amikor együtt van a család. Imádkozunk, amikor felkelünk reggel. Vagy imádkozunk együtt a családdal, amikor nyugovóra akarunk este térni. Ezek úgynevezett nyilvános imák. De Jézus Krisztus, amikor itt az imáról beszél, és arról, hogy kihez imádkozzunk, azt mondja, hogy menj be a te belső szobádba, és ott imádkozzál. Miért hangsúlyozza ezt Jézus Krisztus? Azért, mert a nyilvános imákban nem tudjuk elmondani azt, amit el tudunk mondani a személyes imánkban. A személyes imánkban kiöntjük szívünk rejtélyeit, szívünk titkait. Olyan dolgokat tudunk elmondani imánkban Istennek, amiről senkinek sem beszélnénk, még a legközelebb állónkhoz sem. Vannak titkok, amely csak egyedül Istennel tudunk megosztani. És ezért mondja Jézus Krisztus a Szentírásban, hogy amikor imádkozol az Atyádhoz, a te személyes imádban, akkor menj be a te belső szobádba. És még egy csodálatos dolgot találtunk és olvastunk, azt mondja, aki titkon van, a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Csodálatos Jézus Krisztusnak ez az eligazítása, hogy senkihez máshoz ne imádkozzunk. Senki sem méltó arra, hogy mi imádjuk őt. Hadd hozzak egy példát Jézus Krisztus életéből. Amikor a keressége után, a bőt 40. napján oda ment hozzá a sátán, hogy megkísértse megváltónkat. És a harmadik kísértésnél Jézus Krisztusnak azt mondja a sátán, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Mire akarta csalafinta módon rábírni a sátán Jézus Krisztust? Hogy ne csak az Atyát, ne csak az élő Istent imádja, boruljon le, és imádja a sátánt. Jézus Krisztus erre azt mondta, idézve a Szentírást, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Senki sem méltó arra, a mindenható Istenen kívül, hogy mi leboruljunk előtte, és imádkozzunk. Egyedül Jézus Krisztus az, aki világos és egyértelmű tanácsot ad erre vonatkozóan. Hadd vessek fel az imával kapcsolatban még néhány fontos tudnivalót. Melyik az áldottabb ima? A betanult ima, vagy a hitből fakadó ima? Pontosabban a szabadon megfogalmazott ima. Mivel én gyermekkoromban betanult imát imádkoztam, az életben, amikor megtanultam Jézus Krisztustól, hogy a szabad ima, a szabadon megfogalmazott ima az a Krisztus mintájára, ima mintájára adott ima, hát érdemes megfigyelni. Jézus Krisztus több imát mondott el földi élete alatt, és mindegyik imája más-más tartalmú. Ebből azt látjuk, hogy Jézus Krisztus szabad imát imádkozott. Erre példát adott nekünk. Miért jobb szabad imát imádkozni, és mi a hátránya betanult imának? Tessék megpróbálni, én megpróbáltam, azért tudom tanácsolni önöket. Ha betanult imát imádkozunk, és ráadásul a szemünk ima közben nyitott, akkor a tekintetünk több mindennel le van kötve. És egyszer csak háziasszony imádkozik nyitott szemmel betanult imát, nem köti le az agyát az ima, mert annyira tudja fejből, hogy nem kell odafigyelnie. Ránéz az ablakra, és azt mondja, az ima után meg kell takarítanom az ablakot, mert már régen takarítottam. Vagy ki kell porszívóznunk, vagy nem sokára
meszelést kell alkalmaznunk ebben a szobában. Ki kell meszelnünk újra ezt a szobát. Sátánnak mindig az a célja, hogy mi jó, csak mondd az imádat, de az elméd ne legyen ott, amit mondasz. És ha betanult imát mondunk, nyitott szemmel és a szemünket különböző dolgok kötik le az ima között, akkor szakadék van közöttünk is az ima között? Gyakorlatilag igen. Hitből folyik akkor az imádság? Egyértelműen látható, hogy nem. Viszont ugyanakkor, ha saját szavainkkal fogalmazzuk meg szívünk vágyát és kérelmét, akkor egész más a helyzet. Jó magam, amikor imádkozom, mindig becsukott szemmel imádkozom. Miért? Hogy ima közben a sátán semmivel, ami körülöttem van, nehogy lekösse, nehogy elvonja a figyelmemet. És mivel szabad imát imádkozom, szabadon kérem Istent, az én saját szavaimmal fogalmazom meg azt, ami a szívemben van, ezért nekem oda kell figyelnem. Hadd mondjak el egy csodálatos tapasztalatot. Egyszer összefutottam egy emberrel, aki mindig betanult imát imádkozott egy bizonyos ideig. És amikor meglátogattam őket és elbeszélgettem, búcsúzás előtt azt kérdeztem tőlük, szoktak-e imádkozni? És azt mondták, hogy igen. 70 éven felül volt a házas pár. És kérdeztem tőlük, hogy szabad imát gyakorolnak, vagy pedig betanult imát. És a családfő azt mondta, mi csak szabad imát gyakorlunk. Nagyon meglepett, és kérdeztem, hogy mióta gyakorolnak szabad imát. És a férj nagyon röviden elmondta, 4 éves volt a gyermekünk, egyetlen egy gyermekünk. Több mint 41 fokos lázban volt. Szóltunk az orvosnak, az orvos eljött, megvizsgálta. És azt mondta, Kecskés bácsi, így nevezték az embert, készüljön el a legrosszabbra, a fia nem éri meg a holnap reggelt, úgyhogy nyugodtan minden kelléket bevásárolhat, ami a fia temetéséhez kell, még a mai napon. Kikísértem az orvost, mondja a családfő, és amikor visszajöttem, azelőtt mindig betanult imát imádkoztam, de amikor visszajöttem, leborultam gyermekem ágyához. Kiöntöttem szívemet a mindenható Isten előtt, és azt mondtam neki, Istenem, nekem ez az egyetlen gyermekem. Ha te akaratoddal megegyezik, gyógyíts meg. 2 óra elteltével azt mondta a fiam, éhes vagyok, édesapám. Néhány napon keresztül, néhány nap múlva minden helyre állt. Visszakapta egészségét. Semmi károsodás nem történt az agyában a magas láz miatt. Erre bizonyíték, hogy az orvosi egyetemet elvégezte és ma orvos. Nem különös? Amikor mi szabadon imádkozunk, amikor szabadon kéreljük az Istent, és szabadon fordulunk a mindenható Istenhez, hitből elmondjuk Istennek szívünk kérését, és ha megegyezik az Isten akaratával, akkor biztosan Isten meg fogja hallgatni azt. Egy összehasonlítást hadd hozzak. Jézus Krisztus melyik imát gyakorolta? Az imént már utaltam rá. Jézus Krisztus egyetlen egyszer sem mondott el kétszer ugyanazt az imát. Egy példát szeretnék hozni. Jézus Krisztus 3 ízben imádkozott Gecsemáné kertjében. Az első és a második imát, és a második és a harmadik imát nagyon-nagyon érdemes összehasonlítani. Ha figyelmesen olvassuk Jézus Krisztus első imáját Gecsemáné kertjében, és Jézus Krisztus második imáját Gecsemáné kertjében, mondhatom ilyen szép megfogalmazással, hogy olyan távol van egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. Első olvasatra, vagy felületes olvasatra nem látjuk a különbséget. De ha imádságos lelkülettel odafordulunk a mindenható Istenhez, hogy Istenem világosítsd meg Jézus Krisztus első és második
imáját Gecsemáné kertjében, akkor látni fogjuk az óriási különbséget Jézus Krisztus két imája között. Ebben a gondolatkörben ma szeretnék még egy kérdést megoldani, választ keresni a Szentírásban. A kérdés így hangzik. Sokat imádkozzunk, vagy kevesebbet imádkozzunk és hittel? Vagyis, ha mi sokat imádkozunk, például 10-szer, 15-ször, 20-szor is képesek vagyunk elmondani a mi atyánkot naponta, vajon Isten azért hallgatja meg a mi imánkat, mert 5-ször, vagy 15-ször, vagy 25-ször elimádkoztuk a mi atyánkot? Van valahol tanács Jézus Krisztus részéről, hogy sokat imádkozunk, sokszor imádkozzuk, vagy pedig kevésbé sokszor imádkozzuk azt? Szeretném fellapozni Máté evangéliumának 6. részéből a 7. verset, és olvasni Jézus Krisztus tanácsát. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg. Mit mond Jézus Krisztus? Ne legyetek sokbeszédűek. Kik voltak Jézus Krisztus idejében azok, akik úgy gondolták, ha sokat imádkoznak, sokszor elmondanak akár egy imát, vagy órák hosszán keresztül imádkoznak, és azt mondják, hogy ó, én jó keresztény ember vagyok, én 2 óra hosszát, 3-at, talán 5-öt is imádkozok naponta. Kedves nézők, ez nem azt jelenti, hogy mi időközönként nem tölthetünk több időt imában. Jézus Krisztusról azt olvassuk, hogy egyik alkalommal egész éjszaka imádkozott. De soha ne gondoljuk azt, hogy Isten azért hallgatja meg az imánkat, mert mi 30-szor elmondtuk azt az imát. Jézus Krisztus pont az ellenkezőjét mondja el. Amikor imádkozol, akkor ne légy sokbeszédű, mint ahogy a pogányok. Pogányoknak van, mai napig is a hindúknak van az úgynevezett imamalom. Egy hindúról azt olvassam, hogy most már használja a technikát. Felvette hangszallagra 8 óra hosszás imáját, és utána bekapcsolta a magnót, ő elment szórakozni, és 8 órán keresztül mondja a hindú, az én Istenem, hallja az én imámat. Én szórakozom, a gép megimádkozik helyettem. És azt gondolta, hogy azért hallgatja meg az Isten, mert sokat hosszan imádkozik. Mi az, amit még le tudunk szűrni ebből a kijelentésből, amivel itt találkozunk? Az, kedves nézők, hogy amikor imádkozunk, akkor imádkozunk hittel. Amikor imádkozunk, csukjuk be szemünket, hogy a Sátán semmivel ne tudja lekötni a mi figyelmünket, semmivel mással ne időzön a mi elménk. Következő, ne csak szavak legyenek, ne csak virágszavak legyenek a mi imáink, hanem szívből fakadóak, őszinték, hittel teltek, mert Isten akkor tudja meghallgatni a mi imánkat. Én nagyon boldog vagyok, hogy ebben a rövid kis elmékedésben, amely gyakorlatilag bevezető jellegű, láthattuk azt, hogy mi a hima, mi az ima, hogyan imádkozzunk, és kihez imádkozzunk. Ha ezt a 3 dolgot, ami gyakorlati keresztény életünkben megvalósítjuk, akkor mi már ezen a földön boldog emberek lehetünk. Soha ne imádkozzunk szokásból, soha ne imádkozzunk azért, hogy elmondhassuk, milyen hosszú ideig imádkoztunk. Jézus Krisztus arra tanácsol, és erre szeretnék külön hangsúlyt tenni ebben az elmélkedésben. Szenteljünk időt a személyes imádságunkra, amikor úgy beszélgethetünk Istennel, mint barát a baráttal. Nincs jobb jó akarunk a világon. Nincs őszintébb barátunk a világon, Jézus Krisztuson kívül. Ezért öntsük ki a mi személyes imánkban Istennek
minden gondunkat, problémáinkat, és kérjünk tanácsot, kérjünk eligazítást a mi életünkben, és amikor megtapasztaljuk azt, hogy Isten meghallgatta a mi imánkat, akkor számunkra többé az ima nem elmélet lesz, hanem egy hitből fakadó tapasztalat. Kedves nézők, szívem mélyéből kívánom. Szerezzük meg ezt a tapasztalatot Isten segítségével, hogy boldog emberek legyünk már ebben az életben, és ebben az életben elkészüljünk a Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. Amen.

Kedves nézőim, örvendek annak, hogy továbbra elmélkedhetünk a mi atyánk imával kapcsolatos hatalmas bibliai igazságokról. A mi atyánk ima számomra kimeríthetetlen. Maga az imádság is kimeríthetetlen. Mekkora előjog az, hogy Isten adta az imádságot számunkra. Imában beszélgethetünk mindenható Istenünkkel. Elmondhatjuk a hálánkat, elmondhatjuk problémáinkat, elmondhatjuk gondjainkat, a mi betegségünket is elmondhatjuk Istennek, és feltárhatjuk szívünk titkait ő előtte. Azonban ma, amikor az imáról van szó, akkor az imával kapcsolatban szeretnék egy nagyon-nagyon fontos dolgot áttanulni a Szentírásból. Bizonyára már önök is megfigyelték. Mi nagyon sok mindent kérünk. Kérünk, Istenem, adj erőt, adj egészséget, segíts meg a munkában, őrizd meg a gyermekeimet, add, hogy eredményes legyek az életben, és így tovább. Egy példát szeretnék hozni, és szeretném önöknek be is mutatni. Például azt mondjuk Istennek, Istenem, segíts meg engemet, hogy sikerüljön a vizsga. Leraktam a vizsgát. Istenem, adjad, hogy én találjak megfelelő leányzót, akivel megnősülök, vagy egy férfit, akihez hozzámegyek. Istenem, segíts meg engemet, hogy én boldog legyek a házasságban. Istenem, adj nekem értelmet, bölcsességet, hogy lerakjak minden vizsgát időben. És mi állandóan csak kérünk, és állandóan azt mondjuk Istennek, Istenem, adjál még, és Istenem, kérlek téged, adjál még, és mi lesz? Mi lesz? Ezt szeretném ma a Szentírásból önöknek bemutatni. Egy kezemmel már nem is vagyok képes tartani, annyit kértem, de amikor kérünk valamit, azt továbbadjuk embertársainknak. Segítünk boldoggá tenni embertársainkat, akkor nem leszünk holttenger, nem leszünk azok, akik csak kérünk, akik csak kapni akarunk a mindenható Istentől. Van egy csodálatos történet a Bibliában, Jézus Krisztus életében. És ezt a csodálatos történetet szeretném, hogyha közösen együtt áttanulmányoznánk. Ez Lukács evangéliuma 11. részében van, és itt találjuk másodízben, hogy Jézus Krisztus elmondja a mi atyánkot, de nem az egészet, csak egy bizonyos részét, az utolsó gondolatot, az utolsó fogalmat, megfogalmazást kihagyja, de nagyon érdemes megfigyelni azt, ahogy kezdődik ez a beszélgetés, mielőtt Jézus Krisztus elkezdi mondani a mi atyánkot. Olvassuk el Lukács evangéliumából a 11. részből az első verset. És lőn, mikor ő imádkozik egy helyen, minek utána elvégezte, mondanéki egy, hangsúlyozom, egy az ő tanítványai közül. Uram, taníts minket imádkozni, miként János is tanította az ő tanítványait. Ez a történet 6 hónappal Jézus Krisztus halála előtt zajlott le. Ami azt jelenti, hogy a 12 tanítvány már 3 éven keresztül együtt jár Jézus Krisztussal. Nem tudom, hogy hogy oldották meg önök ezt a problémát. Nekem is, amikor rádöbbentem erre, hogy a tanítványok már ott járnak Jézus Krisztussal éveken keresztül, látják Jézus Krisztus csodáit, hallják csodálatos tanításait, imáit figyelik. És ez alkalommal, amikor Jézus Krisztus imádkozik, oda jön egy a 12 tanítvány közül, és azt mondja, taníts bennünket imádkozni, taníts minket imádkozni. Hadd vessem fel a kérdést. Vajon a tanítványok addig nem imádkoztak? Most, ez alkalommal, először jönnek Jézushoz, és kérik, hogy tanítsa őket imádkozni. Miről van itt gyakorlatilag szó? Ezek után Jézus Krisztus elmondja a mi atyánkot a befejező mondat nélkül. És miután elmondta a mi atyánkot, hoz egy történetet.
És Jézus Krisztus elmondja ezt a történetet tanítványainak, ami különös, hogy a tanítványok azért jönnek Jézus Krisztushoz, hogy tanítsa őket imádkozni, és ő egy történetet mond el. Miért mondta ezt a történetet el? Ebben van a csodálatos tanítás, ebben találjuk a választ arra, hogy mi miért imádkozzunk. Hogy könnyebben érthető legyen a történet, amit először elejétől kezdve végig el fogok olvasni, elmondom a történetnek a mondani valóját. Azért imádkozzunk Istenhez, azért kérjünk bizonyos dolgokat Istentől, hogy adhassunk, hogy ne csak magunknak kérjük. Áldj meg, Istenem, hogy én áldást legyek másnak. Láss el engemet anyagi javakkal, hogy én segíthessek a rászorulóknak. Mert ha csak magamnak kérem, és magamnak tartom meg, akkor én gyakorlatilag nem leszek más, mint egy én központú keresztény ember. Ha csúnyábban akarom megfogalmazni, egoista keresztény ember. De nézzük meg Jézus Krisztusnak ezt a példázatát, amely magába véve csodálatos. Itt találjuk Lukács evangéliumának 11. részében, az 5. verstől a 8. És mondanékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom, én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak neki ennie. Az pedig onnén belülről felelvén ezt mondá, ne bánts engem, imár az ajtó be van zárva, az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, hogy azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja. De annak tolakodása, kitartása miatt felkel és ad néki, amennyi kell. A történet úgy gondolom, hogy magáért beszél. Először röviden összefoglalom, egy embernek volt egy barátja, és az a barátja elment hozzá éjfélkor. De miért ment el? Azért, mert hozzá érkezett egy másik barát, és nem volt neki mit adni enni. És az ő kitartó kéréséért felkelt éjfélkor az ő barátja, és adott neki ennivalót, amennyi kellett. Mit tett ez az ember? Ez az ember elment a barátjához, de nem azért ment el, hogy magának kérjen, hanem azért ment el, hogy kérjen azért a barátjától, hogy az ő vendégét megvendégelhesse. Itt találjuk azt, hogy kérjünk, hogy adhassunk. Először szeretnék felvetni egy problémát. Kedves néző! Van-e nekünk olyan barátunk, akihez bármikor, éjjel vagy nappal, vagy az éjszakának bármelyik idejében, éjfél előtt, éjfélkor, vagy hajnal 3, 4, 5 órakor, nyugodtan, szabadon elmehetnénk, és kérhetnénk tőle azt, amire nekünk szükségünk van. Kedves nézők, hány ilyen barátjuk van? Az igazi keresztény embernek kell, hogy legyen ilyen barátjai. Azonban, mire tanít ez bennünket? Arra, hogy ki a mi legjobb barátunk? Valamelyik ismerős, rokon, munkatárs, vagy a mindenható Isten. És Jézus Krisztus ezzel érzékelteti tanítványait, és amikor a tanítványok ugye odajöttek egy a több közül, és azt mondta, hogy Mester, taníts bennünket imádkozni. Akkor Jézus Krisztus mit mond el, mit ad tudtára nekik? Hozzám bármikor jöhettek. Imában felkereshetjük Istent bárhol, bármikor, bármilyen körülmények között. Nem számít, hogy reggel, délben, este, éjfélkor vagy korahajnalban.
Jézus szíve mindig nyitva van minden kérő ember felé, ha az hittel és őszinte szívvel jön a mindenható Istenhez. Nekem rengeteg ima tapasztalatom van. Hiszem, hogy önöknek is. Egyet elmondok. Késő ősz volt, hűvös szél fújt, esett az eső. Az autóúton mentem, szurok sötét volt, és egyszer csak leállt az autónak a motorja. Leálltam az út szélére, és azon töprengtem, Istenem, mit csináljak most? Sötét van, hideg van, esik az eső, mi lesz velem itt? Akkor még nem volt mobiltelefon, hogy bárkit felhívjak. Távol mindentől és minden ismerőstől. Egyet tettem, összekulcsoltam a kezemet, és imádkoztam. És elmondtam, Istenem, te látod, hogy mindentől távol vagyok. Hogy tudja megjavítani az autót? Halvány sejtelmem se nincs, hogy miért állt le. Benzinem van? Áram van? Tehát az adott feltételek adva vannak, bizonyos valami probléma van. Imádkoztam, próbáltam gyújtani, nem megy. Mit tegyek? Töprengtem magamban. Bizonyos idő elteltével megint imára kulcsoltam kezemet, és megint Istenhez imádkoztam, és elmondtam azt, hogy Istenem, te látod, hogy itt vagyok kint a vadonban. Hát mi lesz velem? Állítok le embereket? Az autóúton nem szokott senki sem megállni. Legalábbis nálunk. Imádkoztam, gyújtottam, nem megy. Kezdett fogyni a hitem, de már olyan sokszor megsegített Isten különböző körülmények között. És harmadízben is összekulcsoltam a kezemet. És harmadízben is elmondtam imában Istennek mindazt, amit már előző két alkalommal imában elmondtam. És azt mondtam, Istenem, segíts meg! Ne maradjak itt, vagy 30 kilométerre az otthonomtól. Mit teszek itt a vadonba? Hová megyek? Segíts meg, Istenem! Befejeztem az imát, gyűjtöttem az autót, begyulladt, hazamentem. Másnap elvittem a mesterhez, és elmondtam, hogy milyen gondom is problémám volt. Átnézte az autót, és azt mondta, ennek semmi gondja nincs. Itt semmi probléma van. Én is láttam, mert volt egy mester ismerősöm, és eljött hozzám. Beült az autóba, egyből gyújtott az autó. Semmi akadály, semmi probléma. Mai napig se tudom, hogy mi volt a gond. De én tapasztalatot szereztem Istennel. Isten megsegített. Visszatérek magához a történethez. Hogyan szólította meg a bajba jutott ember azt az ismerősét? Barátom, nekem gondom van. Én azért jöttem hozzád kérni, mert én segíteni akarok az én barátomnak. Nem tudok mit adni enni. Kedves nézők, szoktunk mi ilyen dolgokért imádkozni Istenhez? Volt már alkalom, amikor mi azt mondtuk Istennek, Istenem, kérlek téged, használj fel, itt van az utcában egy ember, meghalt a felesége, padló alatt van. Adj nekem bátorító szavakat, hogy én elmenjek hozzá, és bátorítsam őt. Nem mindig a pénzem fordul meg. Kedves nézők, vannak emberek az önök szomszédságukba, akik szomorúak, akik betegek, akik kétségbe esettek, akik el vannak csüggetve. Mikor mentünk el? Mikor bátorítottuk? Mikor tanácsoltuk? Mikor emeltük ki őket a kétségbeesés kátyújából? Én, mint lelkész, nagyon szeretek látogatni embereket, különösen a betegeket, akár otthonukban, akár a kórházban. És azt mondhatom, azok a beteg emberek, mert betegek lehetnek fiatalok is, és középkorúak, nem csak aggasztjának. Olyan hálásak, amikor az ember elmegy hozzá, és néhány vigasztaló szót szól. Biztos önökkel is megtörtént már. Amikor az ember beteg, és bemegy az orvos rendelőjébe,
és az orvos kedvesen, bátorítóan szól hozzánk. Nem úgy vagyunk, hogy már félig meggyógyultunk. Igen, jól esik nekünk is az, amikor a másik bátorít bennünket. Akkor miért imádkozzak? Istenem, segíts meg, hogy az én életem áldás legyen embertársamnak. Soha se felejtem el. Egy hívő asszonyt ott hagyott a férje, fölművesek voltak. 4 hold el volt vetve cukorrépával, és nem volt, aki megkapálja. És azt mondtam az adventista egyházban, ki akar jönni, segíteni ennek az asszonynak, magára hagyatott asszonynak? Majdnem mindenki, én jó magam is mentem. És amikor mentem a városon keresztül kapával a kezemben, találkoztam ismerősökkel, és kérdezik, hogy hová megyek? Megyek segíteni ennek a szerencsétlenül járt asszonynak megkapálni a répáját. Az emberek, akik látták, hogy én megyek, jöttek ők is. Körülbelül 3 órára meg volt kapálva, mert majdnem 50-en végeztük a munkát. Nekem, mint lelkésznek nem esett le az aranygyűrű az ujjamról, azért, hogy segítettem. Boldogan mentem haza. És kedves nézők, nincs nagyobb öröm, nincs nagyobb boldogság, mint ha mi azért élünk, hogy másokért éljünk. Mert a természetben minden másért él. A virág nem önmagának gyönyörködik. A gyümölcsfák nem önmaguknak hozzák a termést, azt mi esszük meg. Minden másnak él. Sajnos, mégis a természet világában, mivel mi is ott élünk, van valaki, aki magának él. Ez pedig az ember. Hadd hozzak egy példát. Skarpolja az ember a földet. Tudja azt, hogy a saját maga alatt vágja az ágot, és mégis teszi. Például az amerikai, dél-amerikai őserdők voltak a világ tüdeje.

1968. augusztus végén megjelent egy tudományos kijelentés, hogy elérkezett az idő, amikor a természet kevesebb oxigént termel, mint amit az ember elhasznál a Földön. Az ember tudja ezt, és mégis magának él. Vaj, ha Jézus Krisztusnak ez a csodálatos tanácsa és tanítása elgondolkodtatna bennünket, hogy mi ezután nem magunknak éljünk, hanem másoknak. Ne azért éljünk, hogy csak én élvezzem az isteni áldásokat, hanem Istenem, áldj meg, adjál, és amit kapok Istentől, azt átteszem a másik kezembe, de nem azért, hogy oda gyűjtsem a többi áldásokat, hanem azt továbbadjam embertársaimnak. Kedves néző, ilyen életet érdemes élni. Hadd hozzak a természet világából még egy példát. Találkoztunk már rákbeteg emberekkel? Sajnos nem is egyel. Mi jellemző a rákra? Rák kinek él? Másnak él, vagy önmagának? A ráksejt, ami rombolja fokozatosan, napról napra, hónapról hónapra, rombolja az emberi szervezetet. És miután a rák tönkretette az emberi testet, bekövetkezik az ember halála. De minek a halála következik még be? A ráksejté is. És miért következett be a ráksejt halála? Azért, mert a ráksejt magának él. Tönkretette az embert, az ember meghalt. És mivel az ember meghalt, őnek is bekövetkezett a vég. Kedves nézők, soha ne éljünk magunknak. Jézus Krisztus is azért jött a földre, hogy érettünk haljon meg. Azért jött a földre, hogy az ő életét én érettem, önökért, mi érettünk tegye le, hogy nekünk hozzon szabadulást. És miután láttuk ezt, hogy az imádságban ne csak magunknak kérjünk, hogy továbbadhassunk, hanem azért, hogy továbbadhassunk, szeretnék, kedves nézők, Lukács evangéliumából még fellapozni egy történetet. Jézus Krisztus a következőképpen mondta el, Lukács evangélista 18. része jegyezte fel. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában, Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mit íme a vámszedő is? Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez, a vámszedő, megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Jézus Krisztus két imádkozóról beszél. Felment a farizeus, imádkozott. Felment a vámszedő a templomba, ő is imádkozott. Miből tudjuk, hogy milyen lelkületű volt a farizeus, és miből tudjuk, hogy milyen lelkületű volt a vámszedő? Az ő imáikból. Mielőtt néhány gondolat erejéig szentelt, megfigyelnénk a két imát, először egy titkot szeretnék elárulni. Kedves nézők, ha szeretnék megtudni, hogy milyen lelkület hatja át önöket, akkor figyeljék meg, hogy imájuk, miből áll, mi a tartalma az imának. És az ima tartalmából az ember meglátja, hogy mi van belülről. Mert honnan tudjuk meg, hogy a farizeus milyen lelkületű volt, és honnan tudjuk, hogy a vámszedő milyen lelkületű volt? Az imádságukból. Mind a kettő felment a templomba imádkozni. Miért ment fel a farizeus? Azért, hogy eldicsekedje, hogy Istenem, én egy csodálatos jó ember vagyok.

Én teszem ezt, én teszem azt, én dézsmát adok, én bőjtölök kétszer egy héten, na de azért nem vagyok olyan, mint az a másik. Én attól sokkal jobb vagyok. Elment, eldicsekedte, hogy ő milyen jó tetteket tesz, és hogy ő mennyivel jobb a másiktól. Miért ment fel a vámszedő a templomba? Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. Még a szemét sem merte felemelni ima közben, hogy akár az égre nézzen, és azt mondja, hogy Istenem, én bűnös vagyok, én nem vagyok méltó, hogy te engemet elfogadjál. Nem ezt tette. Azt olvassuk, hogy a vámszedő távol megállt, még szemét sem akarja valaz égre emelni, hanem mit tett? Megalázta magát, meghajtotta magát, és azt mondta, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Kedves nézők, e két imádkozó közül mindannyian a kettő közül egyikhez tartozunk. A kérdésem ma az lenne, melyikhez tartoztunk eddig, ami imádságunkat illetően, és melyikhez akarunk tartozni tovább, ami a mi imádságunkat illeti. Nagyon szeretném bátorítani minden kedves nézőt. Gondoljuk végig imánkat. Miért imádkozunk és mit kérünk Istentől? És megállapíthatjuk azt, hogy milyen lelkülettel élünk. Kedves nézők, mit mondott Jézus? E két imádkozó közül farizeus elment eldicsekedni, hogy milyen jó és mi mindent tesz, a vámszedő pedig könyörgött Istenhez, hogy legyen irgalmas hozzá. És mit mond Jézus? Melyik ment megigazulva alá a templomból? A vámszedő. Szeretnénk mi is lelkileg megbékélten befejezni a mi imánkat, amikor imádkozunk Istenhez. Válasszuk meg, válasszuk ki, melyik imádkozóhoz akarunk ezentúl tartani. Én döntöttem. Én szeretnék mindenkor is törekszem mindig úgy imádkozni, mint a vámszedő. Nekünk nincs érdemünk, hogy mi könyörögve mondjuk Istennek, hogy Istenem, ezt és ezt én kérem tőled, hogy add meg. Nem. Istenem, légy irgalmas nékem bűnösnek. Legyen a mi imánk azonos a vámszedő imájával. Kérjünk, hogy adhassunk. Isten segítsen meg ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből.

Prófétai üzenetek a Bibliában. Mi atyánk, a mintaimádság. Faragó József vajdasági adventista lelkész előadás sorozatának azt a változatát közvetítjük hallgatóinknak, amelyet a Light Channel TV felvételével tett közzé a világhálón.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Június 10-én este a Szent Atya a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott, hogy szentmisét mutasson be, és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot. Érkezése után Leó pápa a bazilika legmagasabb tornyáról 6. Fülöp király és Letícia királyné társaságában kapott ismertetést egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától. A 172 méter magas Jézus torony formáit és építészeti részleteit egészen a csúcsán álló hatalmas keresztig ezen a tapintható modellen mutatta be részletesen a kislány a Szentatyának, aki érdeklődve hallgatta az ismertetést. A bemutató után Valentina egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának, amely a tornyot ábrázolja, aki köszönetképpen pedig egy rózsafüzért ajándékozott neki. Valentina meghatottan köszönte meg. Örökre megőrzöm, mondta a Szentatyának. Lezárás, megújulás, újrakezdés. Észak-német évi konferencia Braunfelsben. Braunfelsben tartották a 34. Észak-német évi konferenciát, a lezárás, megújulás, újrakezdés hármas témája köré szervezve. A magyarországi metodistákat Pásztor Johanna és Simon képviselték a május utolsó napjaiban szervezett éves egyházi közgyűlésen. A közösség kiemelt témája volt, hogyan kell az egyháznak politikai mozgásokra reagálni, különös tekintettel a német szélső jobboldal országszerte tapasztalható megerősödésére. A közéleti reakciók kérdésköre mellett a lelkész hiány és a fiatalok egyházbeli helyének meghatározása is közös pont a magyarországi egyházzal. Különösen inspiráló volt azoknak a kezdeményezéseknek a beszámolóit hallgatni, amelyek a hagyományos gyülekezeti formákat gondolták újra, korszerű, kreatív és emberközeli módon. A záróisten tiszteletet Werner Philipp püspök János evangélium a 20. fejezete alapján a keresztény küldetés miben létéről prédikált. Ilyen ünnepre már több mint egy évtizeddel nem volt példa az észak-német metodista konferencián. Az összetartozás jegyében. Még 2 hét után kezdődik a csángó magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja volt. Az emléknap nem csak emlékeztetni akart a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án csütörtökön Brassóban kezdődő 3. csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja majd az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat és minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik. Szerdán napos idő várható, eső nem valószínű, a csúcsérték 26 és 31 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szó és csend. Már most felhívják a figyelmet a Református Egyház nyári programjára, melyre június 26 és 28-a között kerül sor Veszprémben a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok keretében. 11. alkalommal hívják az igeszavával a Rend Fesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. Szó és csend. A vezérigének választott ige alapján lett ez a hívószó. Ő pedig felkelt, ráparancsolta a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg. És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Stenbak József püspök szerint nagyon fontos, hogy az ige köré szervezzük az egyházkerület legnagyobb eseményét. Az egyház minden szolgálata feladata, minden rezdülése a könyörülő Isten irgalmából fakadó örömhírt kell, hogy hirdesse. Ezért, ha magunkról is szólunk, illetve sokféle műfajban szervezzük a fesztivált, akkor is minden programponthoz kapcsolódóan csak az Úr megtartó, megváltó és újjászülő szeretetét szóljuk, és jelenítjük majd meg a fesztivál keretében, mondta Steinbach József püspök. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei művészetek éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen városa programokat beharangozó online sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli. A város kiállítóhelyei idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára. Barátkozó családi és gyermeknap Ózdon. Gyermeknap alkalmából színes programokkal és vidám játékokkal egybekötött evangelizációs alkalommal várta a gyerekeket és szüleiket az ózdi pünkösdi gyülekezet június 6-án a Barátkozó családi és gyermeknapon. Jó hangulatban számos program gondoskodott a tartalmas kikapcsolódásról, mely megmozgatta a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt. A program sikeréhez az időjárás is hozzájárult, a napsütéses nyári délután kiváló lehetőséget teremtett a szabadtéri játékokra és a felhőtlen kikapcsolódásra. Ózdon a gyereknap keretében. Kiállítással emlékezik Debrecen legöregebb templomára a Kollégium Múzeuma. Az idén 300 éves református kis templom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepség sorozat keretében megvalósuló kiállítás megnyitójára a Debreceni Református Kollégium Múzeumában kerül sor, június 18-án 17 órai kezdettel. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik. Szerdán napos idő várható, eső nem valószínű, a csúcsérték 26 és 31 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Kőszívek. Ne háborodjunk föl az embereken, amikor azt látjuk, hogy kemény szívűek, hálátlanok, igazságtalanok, dőjfösek, és csak önmagukat szeretik. Másokkal pedig nem törődnek. Ilyenek. Ez a természetük. Felháborodni ezen olyan, mintha nem bírnánk elviselni, hogy a kő leesik, vagy a láng fölfelé tör. Jean de la Bruyère.

0: Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából, azon a napon ezt mondjátok majd, adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét. Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Ézsaiás 12:2-4.
1: Az isteni üdvösség kútfői, forrásai üdítők és kimeríthetetlenek. Milyen üdítő forrása lett maga az Isten igéje milliók és milliók számára. Vigasztalás, fény, élet és szeretet árad belőle. Persze vannak olyan kutak is, amelyeket emberek készítenek. Ezek sokszor repedezettek, nem adnak vizet. Azt a forrást, amelyből üdvösség és erő árad, Isten nyitja meg. Ebből mindig örömmel meríthetünk. Üdvösségünk forrása Jézusban van. Belőle árad felénk az élet. Ő mindenre elégséges. Hol bűnbocsánatot merítünk belőle, hol bensőséges és hűséges szeretetének bizonyosságát, hol a bajba való csodálatos segítség ígéretét, hol kegyelme gazdagságának mélységét. Jézus Krisztus az élő Istennek fia, az élet és az öröm forrása. Bár maga a földi élet is sok örömet és felüdülést kínál, de ez a forrás egyszer csak már alig csörgedezik. Eljönnek a betegségek, az öregedésnek a napjai, amelyek véget vetnek az élvezeteknek. Akit kielégített a szennyes, tisztátalan szórakozás, annak életében a mámort, hűvös, rideg, kiózanodás váltja föl egyszer. A bűnös örömök fájdalommá változnak. Bűnbánatban, szégyenkezésben vagy önutálatban végződnek. Az istentelenség, az elszakadottság állapotában az ember a lelki életet valamiféle örömtelen tengődésnek látja. Pedig éppen az ellenkezője igaz. Isten maga tele van örömmel, aki Jézus Krisztusban úgy mutatta meg magát, mint az élet és öröm forrását. Lélekből énekeljük a 330. éneket. Örvendezzen már a világ, legyen mindenben vigasság, mert Krisztus mindenért váltság, világ bűneiért orvosság.
0: Jó Istenem, a szereteted a legnagyobb dolog az egész világon. Add, hogy kellőképpen hálás legyek érte, és mindig örülni tudjak miatta. Add, hogy valóban szívből énekeljem a dicsőítő énekeket. Kérlek, segíts, hogy a Jézushoz való tartozás öröme megmutatkozzon szavaimban, tetteimben, és ez áldás lehessen családom, barátaim számára is. Add, hogy képes legyek helyesen, a megfelelő időben szólni és cselekedni, és így embertársaim is megismerhessék a benned való örömet. Jézus nevében kérem, Francis Zsem szép imádságát hozom most eléd, Istenem. A pillangó minden kis fuvalomnak enged, mint a virágszirmok, miket a gyerekek körmeneteken elibét hintenek. Istenem, az ima szárnyal, s libeg feléd, ezzel a szírmos pillerajjal, kakasricsajjal és a kőtörők zajával. Július van, a föld éretten fölhasad, és zöld lombjuk ragyog, a platánok alatt a zirrenő tücsök, nem látni őt, de halt csak, kitartóan dalolja mindenható hatalmad. A nyugtalan rigó a sötét bizű lomban fütyre hangol sokáig, de rákezdeni nem mer, nem tudja, mi lehet, mi bántja, megpihen, s elröppen hirtelen földet súrolva, s nyomban messze nyilalva már, hol nem lel rá az ember. Istenem, lám, az élet most újra kezdi szépen, mint tegnap, s azelőtt, és annyiszor már, mint ez a pilleraj, mint ezek a munkások, és mint ez a napot habzsoló víg tücsök, vagy a rigó a lomb fekete hűvösében. Hadd folytassam, Uram, én is életemet, olyan örömösen, ahogyan csak lehet. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Istennek csak egy szava van. Ez a kegyelmi szó. Mégis azt látjuk a Bibliában, hogy nagyon sokszor van ítéletről szó, ítéletekről van szó, részlegesekről, és mindenek végén a végítéletről. Hogy van akkor ez? Ha megnézzük Isten igéjét, akkor egy nagyon érdekes törvényszerűség bontakozódik ki. Isten szól, és az ember dönt. Vagy Isten mellett, vagy Isten ellen. A bűn magába hordozza a maga büntetését, hiszen hogyha egy ember a bűn mellett dönt, akkor nem rendeltetésszerűen használja az életet, ami az Isten ajándéka. És itt van az ítéletek igazi oka. Ha Jónást nézzük, mindjárt ismerjük ezt a derék ószövetségi prófétát, Jónás elment az Isten üzenetével. Azt gondolta, hogy ítéletet fog hirdetni. És ő lett kegyelmi hírnök Ninive életében. Miért? Mert bár ő azt prédikálta, hogy 40 nap és elpusztul a város, mégis az történt, hogy a niniveiek megváltoztatták az életüket. Ez a törvényszerűség a jelenések könyvében is igaz. A mai alkalommal tovább lépünk egy olyan profécia sorra, amelyiknek több párhuzam is van, nem csak a Bibliában, hanem a jelenések profétai könyvében. Megnézzük, ugye az első hetes egység a 7 gyülekezetről szóló profécia volt. Utána egy mennyei nagy jelenet következett, és a mennyei nagy jelenet után az történik a jelenések könyvében, hogy elhangzik a mennyben egy hatalmas nagy kérdés, hogy kicsoda méltó arra, hogy feltörje a 7 pecséttel bepecsételt könyvet, amiben az emberiség sorsa van, és elhangzik az egyetlen biztos felelet, hogy csak a megöletett bárány. És utána sorba feltörik a pecsétet. Ahogyan a 7 gyülekezetről szóló levél párhuzama a könyv végén megtalálható, az egy gyülekezet, ahová készülünk mindnyájan, a megtisztult bűntől megtisztult földre. Ugyanúgy megvan ennek a 7 pecsétes könyvnek is a párhuzama, az ítélet 7 jelenete, amit estéről estére tanulmányoztunk. Most a következő lépés következik. Itt trombiták fognak szólni. Ugyanakkor erről a trombitákról már beszéltünk. Arról az istentiszteleti jelenetről, ami ezt az újabb nagy egységet bevezeti. Beszéltünk arról, hogy a trombiták mit is jelentenek. Mindig felszólító hangszerek voltak, ezt sófárnak hívják, kosszarból készültek, nem lehetett rajta szép dallamot játszani, de amikor a sófár rekettes, éles hangja megszólalt, mindenki tudta azt, hogy Isten tiszteletre várnak, a közbenjárásra alkalmas állatot el kellett vinni, és Istent kellett tisztelni. Itt most sófárok szólnak. A trombitálás az mindig az ítélet jele volt. Annak a jele, hogy meg kell állni Isten ítélőszéke előtt, és számot kell adni arról, hogy mi tulajdonképpen mit is teszünk, mit is tettünk, és mi a mi életünknek az alapja. Hozzá kell mérni magunkat újra az Isten kívánalmaihoz, amelyek nem különleges kívánalmak, hanem csak egyszerűen az, amit úgy hívunk, hogy emberség, úgy hívunk, hogy az emberi élet igazi alapja. Isten azt akarja, hogy mi emberek legyünk igazán. És most ott állunk az Isten ítélőszéke előtt, mert szól a sófár. És sorba megszólalnak a trombiták.

Ezzel a szakasszal párhuzamos a Jelenések könyvében egy másik hetes egység, a hét csapás. Mi a kettő közötti összefüggés? Menjünk sorba. A mai este az első négy trombita szót vetjük össze az első négy csapással. És a továbbiakban is a csapásokat és a trombita szókat egyszerre fogjuk tanulmányozni. Azért, hogy lássuk ezt a belső összefüggést, ami meghúzódik a Jelenések könyvében, és valami nagyon fontosat üzen a 21. századi embernek. A mennyei istentisztelet jelenete végighúzódik a Jelenések könyvén. Látjuk azt, hogy az ószövetségi templomi szolgálat ezer apró kis mozzanata felbukkan mindig a Jelenések könyvében, minden nagyobb egységet egy istentiszteleti elem vezet be. Ennek az a célja, hogy rámutasson arra, hogy az ószövetségi istentiszteletben nem valamilyen elvont, valami különleges dolog történt, hanem a megváltási tervnek történt a szimbolikus képe. Lényegében minden ószövetségi istentiszteleti forma Jézusra mutatott előre, minden ószövetségi istentiszteleti formában benne volt a megváltási terv lényeges, valamilyen lényeges eleme, és a Jelenések könyve lényegében ezt ismételi vissza. A füstölő áldozati oltárnál vagyunk, ennek a proféciának az elején, ahogyan múlt alkalommal akkor már két héttel ezelőtt láttuk, és a füstölő áldozati oltárnak volt egy nagyon különleges szerepe. Itt mutatták be a reggeli és estvéli áldozatot. Nem véletlen, hogy Dániel könyvében erről a reggeli és estvéli áldozatról, héberül ezt úgy mondták, hogy tamid áldozatról, nagyon sok szó esik. Mert ha a reggeli és az estvéli áldozatot nem mutatták be, akkor hiába jött az egyszerű héber ember, hozta a kis báránykáját, vagy a galambfiat, attól függ, hogy szegény volt, vagy gazdag. Hiába omlott a vére az áldozatoknak, mert a Szentsátornak az Istennel való kapcsolata nem volt rendben. Reggel és este füstölő áldozatot mutattak be. Szent füstölő eszközök voltak, nem csak az edények, hanem a tömjén, amit elégettek ezen a füstölő áldozati oltáron, olyan kellett, hogy legyen, ami utánozhatatlan volt, hogyha valaki utánozta azt az összetételét a tömjénnek, ami a Szent Sátorban volt, az halálfia volt, az Ószövetség Mózes második könyvében rendelkezik erről. Ez egy nagyon szent cselekmény volt. És ugyanakkor volt egy másik nagyon fontos szerepe ennek az oltárnak. Erről kevesebbet szoktak beszélni. Amikor felfogták a bűnért való áldozat vérét, akkor a főpap ennek a füstölő áldozati oltárnak a szélét kente meg vérrel. Ez volt az engesztelésnek az a mozzanata, ami azt fejezte ki, hogy rólam az igaz bárány Jézus Krisztus leveszi a bűnt, és a nagy engesztelési napig ott van az Isten trónja előtt az én bűnöm, hogy a nagy engesztelési napon végképp megtisztulok ennek a bűnnek minden hatásától, minden lényeges következményétől, minden hatásától, ami tönkreteszi az én életemet. De itt arról olvasunk, hogy a pap kezében lévő füstölő a földre zuhant. A földre dobták, nem véletlen balesetként. És ez azt jelenti, hogy a közbenjárás megszakadt. Mit jelent ez vajon? Isten kegyelme minden bűnre elegendő. A világegyetem minden bűne Jézus Krisztus keresztjén ott volt. De ezt a közbenjárói szolgálatot kérni, elfogadni kell. És hogyha végignézzük Isten történelmi ítéleteit, akkor ezekben a történeti ítéletekben mindig van egy nagyon fontos üzenet. És tulajdonképpen ez a négy trombita szó ezekre a történelmi ítéletekre utal. Sokféle azonosítása van, én ezzel nem fogok ma foglalkozni. A lényeget szeretném elmondani.
ha én makacsul visszautasítom Isten közbenjárói szolgálatát, ha én makacsul a saját igazságommal akarok megállni az Isten trónja előtt, ha én makacsul kitartok amellett, hogy én majd megoldom az életemet, és ez nem csak egyénileg igaz, hanem igaz az egész kereszténységre, akkor földre kerül a szent füstölő. Ugyanez a kép nagyon érdekes módon a csapások történetében is megtörténik, csak hogy egy kicsit másképp. És mindig ezek a párhuzamok és kicsit másképp párhuzamok nagyon fontosak Isten munkájának, megváltásának a megértése szempontjából. Ha végignézzük a csapásokat, mind a 7 csapás ugyanarra a helyre töltetik ki, ahová a füstölőt ledobja az angyal. Az első a földre, a második a tengerre, a harmadik a folyók és a vizek forrásaira, a negyedik a napra, az ötödik arról szól, hogy elsötétedik az ég, és gyötrelmes állapotba kerül az ember, a hatodik a nagy Eufrátesz folyóra tölteti ki, míg a hetedik nyomán villámlás, zúgás, mennydörgés, földreggés, jégeső támad. Ugyanígy van ez a csapásokkal is, ugyanígy van a 7 trombita szóval is. Csak hogy. Amíg a trombita szók nyomán Isten ítélete részleges, nagyon érdekes, mindig egyharmad, egyharmad, egyharmadot mond. Jelenések könyvében, és az egész ókori irodalomban ez az egyharmad, ez azt jelentette, hogy egy jelentős rész, de nem a teljes. Föld egyharmada, a tenger egyharmada, addig a csapásokban a teljességről van szó. A csapások azt mondják el, hogy Isten kegyelme végképp bezárult az emberek életében. Ezeknél a trombitaszóknál pedig az történik, hogy részlegesen, figyelmeztető módon Isten ítélete megnyilvánul. Mert Isten ítélete is ilyen. Ha végignézzük a Bibliában az Isten ítéleteinek a sorát, akkor mindig úgy van, hogy a bűnömnek van egy következménye. Ezzel a következménnyel találkoznom kell. Isten úgy neveli az embert, hogy nincsen bűn következmény nélkül. Ezt úgy mondja a Biblia, hogy nem hagyja az Úr büntetlenül a bűnt. A kegyelem az nem a büntetés elmulasztását jelenti, a kegyelem az az új kezdés lehetőségét jelenti. Isten, ha elkövettem a bűnt, meghagyja az én életemben, még akkor is, hogyha megbántam ezt a bűn következményét. Miért? Azért, mert nevelni akar arra engem, hogy én önmagamtól, saját tapasztalataim alapján, saját életem, ezer és ezer tapasztalata alapján meglássam azt, hogy a bűn egy olyan teher, amit nagyon nehéz hordozni. A bűn egy olyan valóság, ami tönkreteszi az életet. A bűn egy olyan valami, ami elől menekülni kell. És így van ez nagyban is. Isten megengedi az ítéletet, megengedte Izrael életében például azt, hogy jöjjön a babilóniai fogság. A proféták szóltak rengeteget. Először, amikor az asszírok jöttek, gondoljunk 701-ben, amikor a rabsaké vezetésével, a fővezér vezetésével megállnak az asszír seregek Jeruzsálem előtt, akkor megmenti a templomot. Ézsaiás azt mondja, hogy a templom és a városa nem vesz el. És a történelem egyik csodája, hogy be is következett. De ugyanakkor Ézsaiás mondja azt, hogy bűnt és ünneplést nem szenvedhetek. Hiába van rendben, formálisan az Isten tiszteleti életed, hogyha a szíved, a belső embered, a lényeg, az nem változik meg. Ezért hát Isten megenged egy nagyobb büntetést. Jön a babilóniai fogság. És mivel a babilóniai fogság nem ér el a célját, jön Jeruzsálem pusztulása. És egészen a kegyelmi időig Istennek ezek a részleges ítéletei ott vannak, és
És ezekről a részleges ítéletekről beszél ez a trombita szó, mert mindegyik részleges ítélet olyan, mint egy trombita szó. Vedd észre végre, ember, hogy a bűn tönkreteszi az életet. De Isten, bár hosszú tűrő és megbocsájtó, véget vet a bűnnek. Nem kegyetlenül, hanem úgy, hogy előtte szól, figyelmeztet, a kegyelmet felajánlja. És lényegében mindenki a kegyelem visszautasítása miatt kárhozik el. Ez a Bibliának az alapvető tanítása, és ez tükröződik itt a Jelenések könyvében. Amíg a trombiták a részleges ítéletet mondják el, ugyanolyan sorrendben, ugyanarra kitöltve, néha szó szerint párhuzamosan, mint ahogyan a csapások a kegyelem idő utáni következményét mondják el a bűnnek, amikor Isten már nem fékezi a bűnt, hanem hagyja azt, hogy rázúduljon a maga minden következményével az ember életére, mert becsukódott a kegyelem ajtaja. Addig a trombiták azt mondják el, hogy Isten megengedi, hogy az ember is lássa azt, azokat a nagy-nagy történelmi katasztrófákat, amin át kell menni az embernek, amit a hét trombita jelent. És a hét trombitában mindig ott van a megoldás lehetősége, a megbánás lehetősége. Ezért érdekes ezt párhuzamosan vizsgálni. Még egy érdekességet kell elmondani. A Jelenések könyvénél sokszor elhangzott már, de itt is nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a Jelenések könyvének a képanyaga az az Ószövetségben van. Hiszen börtönlevél volt a Jelenések könyve, a hét gyülekezet kapta először ezt a könyvet, mint Isten kinyilatkoztatását, mint Jézus Krisztus szavát. Hét gyülekezetnek kellett átvenni, az ókori szabályok szerint a hét gyülekezetnek kellett tovább terjeszteni ezt a könyvet. De János Pátmoszon börtönszigeten van. És ezért valahol kódolni kellett ezt a levelet. És úgy kódolta János, hogy újra és újra ószövetségi képeket használt. Ezért van az, hogy mind a trombitáknál, mind a csapásoknál a képeket az egyiptomi 10 csapásból veszi a Biblia. Ennek a párhuzamosa. Ez nem valami új dolog, hiszen például Ámós is használja az egyiptomi csapások képét nagyon sokszor, amikor a végidőkkel kapcsolatos proféciákat mondja el, és az Ószövetségben máshol is találunk erre nagyon sok párhuzamot. Ezért, hogyha ezeket a csapásokat igazán mélyen tanulmányozni akarjuk, akkor mindig az ószövetségi párokra is kell figyelni. Menjünk sorba ezeken a csapásokon. Mindig el fogom olvasni az első trombita szót és az első csapást párhuzamosan, mert így lesz érdekes. Ugyan a 4 trombita szó az Jelenések könyve 8. fejezet 7. versétől a 10. alapéldal. Így fejezi ki azokat a természeti erőket, amik felbomlanak. A csapások mögött ott van az emberi bűn. Mi nagyon sokszor Jézus Krisztus második eljövetelének jeleinél azt gondoljuk, hogy ezt Isten okozza. Isten az, aki okozza ezt, azt, amazt, ő hozza a cunamit, hogy legyen egy szökőár, ő hoz ilyen, olyan, amolyan tragédiákat a földre, ez tévedés. Isten sosem rombolja az általa teremtett világot. Az általa teremtett világot a bűn rombolja. Hiszen az emberi önzés az, ami az olajkatasztrófára tessék gondolni. Nyilvánvaló mögötte az emberi önzés. Az emberi önzés az, ami tönkreteszi a világot. És Isten fokozatosan lépésről lépésre visszavonja az ő kegyelmét.

utána víz vérré válik, és megszólal a vizek angyala. És egy nagyon érdekeset mond. Azt olvastuk, hogy igazságos vagy te, a szent, aki vagy és aki voltál, hogy így ítéltél. Mivel a szentek és a proféták vérét ontották ki, te is vért adtál nekik inni, megérdemelték. Visszamegy ez egy másik jelenések ígére. Ha emlékezünk, az ötödik pecsét felbontásakor elhangzott egy kérdés. És erre a kérdésre most ez az ige a válasz. Az ötödik pecsét felbomlásakor az a kérdés hangzott el, egy hatalmas hangon úgy kiáltottak az oltára felől, hogy Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz? És meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Erre a nagy kérdésre, hogy meddig nem állsz bosszút, itt van a felelet. Tehát, Isten megenged sok mindent. A bűn nyilvánvalóvá lesz. A bűnnek az ártó következménye az nem egyszerre a végén fog ráhullani az emberekre, hanem fokozatosan lépésről lépésre. Itt az egyharmadról van még szó. De Isten válaszolni fog erre a kérdésre. A bűn lehet, hogy pillanatnyilag sikeres, a bűn lehet, hogy ideig, óráig valamiféle megoldást jelent, de a bűn magába hordozza a büntetést, a bűn következményét. És ez a következmény biztosan beteljesedik. Ezt mondja az ötödik a harmadik csapás, ahol ugye a mennyei királyi szék felől hangzik egy nagyon fontos szózat. Igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Isten ítéletének nem az a célja, hogy bosszuljon. Isten ítéletének az a célja, hogy az igazság helyreálljon. És Isten ítéletének azért az a célja, hogy az igazság helyreálljon, mert az igazság nélkül az ember nem tud élni. Az igazság az, ami életünknek az alapvető törvényszerűsége. Ha ez az alapvető törvényszerűség megtörik, ez az alapvető törvényszerűség semmivé lesz, akkor nyakunkra zuhan az egész teremtett világ. Ennek vagyunk ma a szemtanúi. Ezt mondja el a harmadik csapás. És nézzük a negyediket. A negyedik trombita szót először, és utána a negyedik csapást. Azt olvassuk itt, a negyedik angyal is trombitált, és csapás érte a nap harmadát, a hold harmadát, és a csillagok harmadát, hogy elsötétüljön harmadrészük, a nappal se legyen világos harmadáig, és éjszaka is ugyanígy. Ugyanígy olvassuk az. Negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra. Megadatott néki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával. És az emberek gyötrődtek nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött, a csapások fölött. De nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. Itt is ugyanarról van szó. Kiterjed valami. Isten figyelmeztető jelei ott voltak az égen. Az ókori ember egy napfogyatkozást mindig nagy pánikban nézett végig. Tudunk arról is a történelemből, hogy nagy természeti katasztrófáknál ébredési mozgalmak indultak el, az emberek jobban kezdték keresni Istent. 1770-es években, 73-ban egészen pontosan felrobbant a Helka, most azért időszerű, mert egy izlandi vulkán robbant fel most is, itt most csak arról volt szó, hogy a repülőjáratokban volt egy kis zűrzavar, ez is nagy zűrzavar volt. De a Helka felrobbanásakor körülbelül 150-szer annyi por került a stratoszférában,

most. Tudjuk például azt, hogy Magyarországon 1774-ben, egy évvel később, egyetlen egyszer sem ragyogott a nap, csak úgy derengett. Növények mentek tönkre, és nagyon érdekes módon ebből a nagy ébredési mozgalmak indultak. Az emberek felkapták a fejüket, igen, Isten üzent valamit. Pontosan ezeknek a trombitaszóknak ugye figyelemfelhívó hangszer volt a trombita, ez volt a célja. Ahogyan a mi életünkben is van sokszor az Istennek trombitálása. Felhívja a mi figyelmünket arra, hogy figyelj ember! És ezek a figyelem felkeltő események, ha nem figyelünk rá, ha semmibe vesszük, ítéletként zuhannak vissza ránk. És ezért van az, hogy itt a negyedik csapásnál azt olvassuk, hogy mi is ennek a lelki háttere. Jön a negyedik csapás, a nap tűz, éget, és nem éri el a célját Isten figyelmeztető ítélete. Hiszen az emberek káromulni kezdik az Istent. Szídni az Istent, minthogyha az Isten tehetne arról, hogy Istenem, miért adod ezt a csapást? És ott van a nagyon döntő, kicsi kis mondatrész, de nem tértek meg.

Mi ennek a négy első trombita szónak, négy első csapásnak az üzenete? Nagyon egyszerű. A bűn magába hordozza a büntetését. Nem úgy van a bűn büntetésével, az ítélettel, hogy Isten egyszer csak megunja, és akkor odacsap. Isten nem olyan Isten, hogy két csokor villám van a kezébe, és azt várja, hogy mikor bűnözik valaki, hogy azt büntesse, nem. A bűn magába hordozza a büntetést. És Isten megengedi ezt. De vajon? Merre menekülök? Jobban bele a bűnbe? Vagy azt mondom, hogy én majd megoldom az életemet? Majd én logikusan minden bűnt elintézek? Vagy pedig a bűn ítélete, történelmi ítéletei, vagy a mi egyéni életünkben azok a kudarcok, amit saját bűneink okoztak, odaűznek bennünket Krisztushoz? Mert itt nem egyszerűen a történelemről van szó. Itt az üdvösségem történetéről van szó. Ma még bármilyen rossz van az életemben, van út vissza Krisztushoz. Csak egy harmad a rossz. De Isten kegyelme lezárul, mert Isten kegyelme végtelen nagy, de időben nem végtelen, mert én is időben élő lény vagyok, és Isten nem akarja, hogy végtelen hosszú ideig szenvedjünk a bűneinktől. Ha a kegyelem idő lezárul, akkor teljessé lesz az ítélet az én életemben. És a hét trombita szó után, itt megint van egy hét trombita szóról szóló proféciában, a negyedik trombita szó után megint van egy közbevetés. Ugyanígy van ez az első négy összefügg épp úgy, mint ahogy a négy lovasról láttunk a négy pecsét föltörésekor, és ott is volt egy közbevetés. Ez a közbevetés egy nagyon érdekes valami. Most nem angyal, hanem egy sas repül az ég közepén. A sas az mindig félelmes madár volt az ókori ember számára. Többször előfordul ez a kép megint a Bibliában. És ez a repülő sas elmond három jajt. És a hátralévő három trombita szóba, ha ezekben a történelmi figyelmeztetésekben és az előre elmondott csapásokban mi nem látjuk meg a megoldást, hogy egy megoldás van, hogy Jézushoz menekülök, akkor a jajok fognak uralkodni az én életemben. És nem véletlen az, hogy az első négy trombita szónál minden ige múlt időben van. Ez azért van múlt időben minden ige, mert nem az a lényege itt, hogy megtörtént már, hanem a megtörtént esemény rendelkezésedre áll, tanulhatsz belőle. Hogy ne az legyen a jövőd, amit a csapások mondanak. Adja Jóisten, hogy ennek az igének a kapcsán, ennek a nagyon érdekes profétai látomássornak a kapcsán tanuljunk. Ne csak azt tanuljuk meg, hogy egyszer régen volt ilyen-olyan-amolyan történelmi eset, hanem a mi életünkben is trombitál az angyal. A mi életünkben is Isten ítél. A mi életünkben is vannak kudarcok, amikor neki megyünk a falnak. De a megtérés ajtaja nyitva van. Ha megvárjuk a csapásokat, akkor a megtérés ajtaja végképp bezárul. És ezért ma kell meghozni a döntést. Adja Isten, hogy helyesen döntsünk. Amen.

Viva Muzika. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban egyházi kórus művekből készült összeállítást hallgathatunk.

Viva Muzika. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban egyházi kórus művekből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 15-én így szól Isten igéje. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás könyve 60. fejezet 2. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangélium a 8. fejezet 12. verse. Elsötétített színpadon egy zenész foglal helyet, aki hangszerrel a kezében muzsikálni kezd, zenekari kíséret nélkül, szólóban. A reflektor kizárólag az előadóra koncentrál, minden és mindenki más láthatatlan marad. A színpadi fények csak később világítják meg a zenekar többi tagját, amikor ők is bekapcsolódnak a zenélésbe, de annak még nincs itt az ideje, most csak az első ütemeknél tartunk. Az üdvtörténet kezdetén egy család sorsából kiindulva Izrael népe kerül a figyelem középpontjába. Az ő történetükön keresztül követhetjük nyomon, és csodálhatjuk Istennek az övéiért véghez vitt hatalmas tetteit. Az Úr dicsőségének ragyogásában, a kegyelem világosságában, néhány kivételtől eltekintve, egyelőre még csak a választott nép részesül. De hamarosan másokat is vonzani fog, és egyre több nemzetre rávetül a fölülről érkező

ki hittel fogadja szabadítását, és a nyomába szegődik. Teljék Jézus követésének ragyogásában a mai napod is. Imádkozzunk! Hálát adok Jézusom, hogy kegyelmed fénykörében élhetem az életem. Köszönöm, hogy többé nem kell sötétben botorkálnom, hanem lábnyomodban járva enyém is lehet az élet világossága. Tarts engem áldott reflektorfényed hatósugarában. Segíts, hogy ne csak megvilágított, de fényedet tovább tükröző tanítványod legyek, és ma is láthatóvá váljék rajtam az Úr dicsősége. Amen. Szmidélius András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: az áldott otthon áldás lesz másoknak is. A mai ige 128. Zsoltár 5. verse. Megállt téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében. Gondolatok az igéről. Ez az ígéret az istenfélő embereknek szól, akik igyekezettel járnak a szentség útján. Az ilyen ember otthonát megáldja az Úr, feleségei és gyermekei nagy boldogság forrásai. A gyülekezetben is arra törekszik, hogy az Úr ügye ott is virágozzék, mert épp úgy gondja van az Úr házára, mint a magáéra. Ha az Úr építi háznépünket, illő, hogy mi is igyekezzünk az Úr házát építeni. Javaink csak akkor értékesek igazán, ha a kiválasztottak gyülekezetének építését szolgáljuk velük. Áldás lesz életeden, ha felmegy a gyülekezetbe a Sionra. Ott tanít, megelevenít, megvigasztal az Úr, ott száll fel az imádság és az áldás. Ott hangzik a bizonyságtétel a nagy áldozatról. Megállt téged az Úr a Sionról. De ez nem csak neked válik hasznodra. Maga a gyülekezet is így virágzik. Sokasodnak a hívők, és szent munkájukat siker koronázza. Vannak olyan áldott emberek, akiknek egész élete folyamán megvalósul ez az ígéret. Sajnos, amikor meghalnak, Krisztus ügye gyakran kárt szenved. Igyekezzünk hát, hogy mi is hasznosan munkálkodjunk Isten gyülekezetében, és boldognak láthassuk Jeruzsálemet egész életünkben. Urunk, légy hozzánk irgalmas, hogy ilyen áldott emberek lehessünk. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a Pannonhalmi főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől, német alföldi és észak-német szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül fel. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban.

0: Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 5 óra és éjfél között. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumok éjszakái rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest 5. kerület, Deák tér 4. Az időjárásról. Nyugodtabb folytatás. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet felhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 23-28 fok köré emelkedik. Szerdán napos idő várható, eső nem valószínű, a csúcsérték 26 és 31 fok között alakul.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír, a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kiszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten miértünk tett.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Lehet, hogy ott állna mögöttünk a sorban a húspultnál, és ott mosolyogna, és nem kívánná magának a királyi dicsőséget itt a földön. És csak úgy szó nélkül a végén azt mondja, hogy gyerekek, az összes bűnötöket pedig most elviszem. És ezt ott a Golgotán megtenni, az ember csak ámul és bámul.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! A műsor szerkesztője Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Bánki Horváth György az Orosházi Evangélikus Gyülekezet presbitere, felügyelője, Jézus követésének megrendítő, lelkesítő, döntéseinket formáló megélését hozza közel hallgatóinkhoz a vele hallható beszélgetésben. Krédó nevű zenekarukat hallhatják szolgálatuk helyszíni felvételéről, illetve vendégünk saját énekei szólalnak meg műsorunk során. Tartsanak ma is velünk!

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Bánki Horváth György informatikus. Orosházán élsz, mi kött téged oda evangélikusként, és mégis hogyan volt jelen a gyermekkorodban egy katolikus felekezeti szál is?
1: Egészen az 1700-as évek közepéig kell visszamennünk, ugyanis a Bánki Horváth család egy tőzsgyökeres orosházi evangélikus család. A ők szüleim voltak azok, akik másokkal együtt orosházára jöttek a hitük üldözése miatt. Zombáról érkeztek az első telepesek, akik 1744-ben újra alapították orosházát, és már ott látunk bánki horvátokat. Édesapám még családja kevésbé tartotta a hitét. Ekkor jött a képbe édesanyám, aki hithű katolikus. És akkoriban az volt a szokás, hogy egy katolikus evangélikus házasságra csak akkor kaptak áldást, úgymond a katolikus templomban, hogyha a gyerekeket megígérték, hogy katolikusnak fogják keresztelni és nevelni. És ez így is történt, úgyhogy nővéremet, bátyámat és engem is katolikusnak kereszteltek. Voltam első áldozó, ott bérmálkoztam, és hát a nagy rendező úgy adta, hogy megismerkedtem egy evangélikus lánnyal, a jelenlegi feleségemmel, és ott ismerkedtünk meg már a gyülekezetben, és azóta hát egy kicsit átpártoltam az evangélikussághoz. Ott találtuk meg mind a ketten a közösségünket.
0: Úgy hallottam, hogy az egy ökumenikus ének csapat vagy ilyesmi volt, ahol találkoztatok a feleségeddel, az a New Life nevet viselte. Mennyiben volt ökumenikus ez, és mit segített neked a hited útján?
1: Abban az időben Orosházán szolgált Győri Gábor, evangélikus lelkész. Ő hozta létre tulajdonképpen a Parakletos nevű csapatot. Az evangélikus gyülekezetben alkotta meg ezt a közösséget. Ezzel párhuzamosan mi találkoztunk a katolikus testvérekkel a katolikus gyülekezeti házban. Kialakult egy olyan közösség, hogy péntek esténként a katolikusoknál gyűlt össze mindenki. Szombaton az evangélikus ifi volt. Ebből alakult ki egy olyan csapat, akik hát az Isten munkájának köszönhetően úgy döntöttünk, azt hiszem 1991-ben volt, amikor húsvétre megtanultuk a Sié Jenőnek az Értem is meghalt a kereszten című passióját. Ez volt az a kezdet, ami egy teltház, szülők, ismerősök ott voltak a templomban. A csapat megmaradt, és hát kb. 15 évig biztosan minden nyáron jártuk az országot, mentünk turnézni, hálózsákban aludtunk, különféle templomban szolgáltunk, tehát már a csapat összetétele is ökumenikus volt, katolikusok, evangélikusok, baptisták is voltak benne, és ez volt az a közeg, amiből az én hitem is kifejlődött.
0: Mi hiányzott neked mégis ebben a nyüzsgő, ifi közegben, ahol énekeltetek, amit szerettél, zenéltetek, szolgáltatok, mi az, ami többet szerettél volna esetleg ennél?
1: Hát megmondom őszintén, abban az időszakban semmi nem hiányzott. Tehát ez volt szinte maga a beteljesülés. Amikor én 14 éves koromtól kezdve elkezdtem itt játszani, és konkrétan doboltam, mondták, hogy hát Gyurika, nem jössz dobolni? Hát nincs dobom, nem baj, majd szerzünk. Én saját készítésű dobfelszerelésen, ilyen konzervdobozokból tanultam meg dobolni, de ez ugyanaz volt, mint hogyha odaülnék egy nagy szerkóhoz, és szereztek dobszerkót. Tulajdonképpen ez volt az én szerepem. Én ott nem éreztem, hogy nekem erre többre lenne szükségem. Valahogy az a személyes találkozásra való igény az jóval később, inkább felnőtt korban alakult ki. Ez inkább megalapozta ezt a későbbi fordulatot.
0: Neked nem volt közben egy ilyen kamaszkori ellenállás vagy elfordulás Isten dolgaitól meg a közösségtől?
1: Ez inkább később, egyetemista koromban volt. Akkor volt egy ilyen, hogy itt aztán mindent bele. Itt azért jöttünk, hogy bulizzunk, focizzunk, nem baj, ha rosszak a jegyek, lényeg, hogy kettes meg legyen. Hát valahogy ezzel az attitűddel vágtam neki az egyetemi éveknek. Rögtön a legelső vizsgám elbocsátottak, hogy talán ezt kicsit még jobban meg kellene tanulni. Ez volt az kísérleti mechanika vizsga fizika szakon. És 2 évig biztos tartott ez a kicsapongó időszak, ami inkább arról szólt, hogy minél távolabb Istentől. Nem tagadtam meg, de jó volt úgy távol lenni egy kicsit tőle, hogy most eleget voltam, rendes kisfiú, most én egy másfajta életet szeretnék élni. Hozzá kell tenni, hogy ekkor még feleségemmel nem jártunk együtt. Mi egymást gyakorlatilag általános iskola óta ismerjük, nem volt messze az osztálytermünk. Egymás mellett voltunk, egyre közelebbi baráti közösségekbe, de az említett egyetemi évek alatt még nem voltunk egy pár.
0: Az Istenhez közeledésed és a feleségedhez való közeledésed valahogy össze is kötődött aztán?
1: Ezt lehet mondani. Nem tudom, melyik volt előbb, ezt a nagy rendezőtől majd megkérdezem, mikor szemtől szembe fogunk állni. Az biztos, hogy bennem 1997 környékén fordult meg a dolog, amikor amikor egy szilveszteri alkalmon együtt voltunk, és egyébként a feleségem már akkor ott volt, ugyanabban a közösségben, és ott pont hárman adtunk elő egy vicces kis performance-ot. Ez az evangélikus gyülekezet által szervezett szilveszteri alkalom volt, ahol nyilván lett volna lehetőségem máshová menni, és egy kicsit így rosszul is éreztem magam, hogy mit keresek én itt, mindenki bulizik, még ilyet, hogy én egy gyülekezetbe szilveszterezzek, hát ez milyen bénaság. Ott történt ez az előadás, ez már alapból vicces volt, tök jó beszélgetések voltak, és utána történt, hogy átmentünk a templomba, és ott volt egy olyan elcsendesedés, amelyben akkor éreztem először, hogy szólt hozzám az Úr. Addigra már egészen meggyökereződött bennem ez a léha, lázadó magatartás, és ott a templom csendjében volt egy olyan élményem, hogy mintha egy erdő közepén lennék, egy nagyon sűrű erdőnek a kellős közepén, és azt mondta nekem az Úr, hogy fordulj meg. Erre ne menj tovább. Biztos vagyok benne, hogy ez Jézus hangja volt. Emlékszem rá évtizedek távlatából, és ott valahogy megfordult bennem minden. Azt nem mondom, hogy azonnal elkezdtem rohanni ki az erdőből, de az irány megváltozott. És úgy szépen lassan elkezdtek rendbe jönni a dolgok. Elkezdtem jobban tanulni, még hónapokkal később kezembe került egy biblia, abba belenézegettem, és meglepően érdekes dolgokat találtam. Pedig kávali biblia volt, de olyan módon szólt hozzám, mintha teljesen mai lenne a nyelvezete, legalábbis a tartalma. Ezután történt, ahogy kezdtek kisimulni a dolgok, hogy Adriennel is közelebb kerültünk. Úgy éreztük, hogy egymásnak vagyunk teremtve, egyből tudtunk együtt imádkozni, tehát megvolt eleve a közös alap. Úgyhogy jól mondod, valahogy ez a kettő együtt alakult ki.

0: szellem könyvek.
1: A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szól, benne Bánki Horváth György, informatikust, az Orosházi Evangélikus Gyülekezet felügyelőjét kérdezem.
2: Úgy érzed, hogy máig is formálódik a hited? Ez valóban az életünk végéig tart, vagy vannak azért egészen eseménytelen, de meghitt békés időszakok is szerinted? Hogy tekintesz vissza erre a már több évtizedre, mióta Jézusban hívőnek vallhatod magad?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én megtérésem lépcsőzetes volt. Tehát volt ez az erdős élményem. Utána olyan óriási Isten élményem nem volt, inkább úgy táplálkoztam ebből az élményből, és próbáltam összerakni a dolgokat. Amikor Istennel újra találkoztam, az sokkal később volt, már amikor az első gyermekünk megszületett. Németországban voltunk, ott, ahogy tologattam az egyik parkból a másikba, és amikor elaludt, akkor már voltak olyan okostelefonok, amivel lehetett ige hirdetéseket hallgatni. Letöltöttem a híres református prédikátor Zimányi Józsi bácsinak a több száz ige hirdetését. Ezeket hallgattam napról napra, hétről hétre, és ott volt az az élményem, amikor hallgattam az egyik ige magyarázatát, és elhangzott az a mondat, hogy csak nézz fel a keresztre. Ha bármi csüggedés ér, vagy szomorú lennél, vagy nyomasztanak a bűneid, akkor csak nézz fel a keresztre. És ott én úgy éreztem, hogy fel tudtam nézni erre a keresztre, és ott újra megérintett Jézus közelsége. Ezek azok az élmények, amiket nem lehet kitörölni. És a kettő között is voltak azért olyan hullámok, amik mindig előrébb visznek, mindig van egy új élethelyzet. Megszületik a gyermeked, akkor az megint egy más helyzet. Folyamatosan más emberré leszel. És ezekben mindig beleszól Isten. Mindig újra kell tanulni szinte az életet. És akkor eljön egy olyan pont, hogy valamit nagyon nem értek. Ez régen működött, most miért nem működik? Akkor lehet lázadni, de lehet elcsendesedni, és azt mondani, hogy Uram, ezt már most már tényleg nem értem. Valamit szóljál már. És akkor úgy az ember mélyen magába száll, akkor valahol egész mélyen, ott talán az erdőben, ott van egy hang, amit meg kell hallani. És ez a hang néha nagyon egyszerű dolgokat mond, csak lehet, hogy nem akartam meghallani. Akkor új utakra indít. Ugyanazokat a dolgokat esetleg más színben tünteti fel. Egészen máshogy tudok látni dolgokat. Nagyon sokszor ilyen parkos, erdőbeni sétálós élmények során találkozok olyan igékkel, amik esetleg zenehallgatás során jönnek elő. Megszólít egy ige, amit már ezerszer olvastam, de ilyen színben még soha nem láttam.
2: Van ilyen igéd, ami most eszedbe jut?
3: Egy egész közeli élményem, ahol most is vagyok, ez a dolgozó szobám, és itt van zongora, gitár, egy elég nagy szoba, ahol tartottunk már közös dicsőítéseket is. Itt van egy kis fekvenyomópad, lehet edzeni, és van ebben a kis szobában a sarokban egy oltár. A Békés Csabai oltárkép van egyébként kirakva, hogy Jézus függ a kereszten. És ez alatt az oltár alatt van egy ige, egy kép, amire az van írva, hogy erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. És ez is ott van már hónapok óta, és valahogy most tavasszal volt egy olyan élményem, hogy nagyon el voltam gyengülve, testileg is, lelkileg is. Teljesen össze voltam törve, hogy jó, napról napra vonszolja magát az ember előre, de meddig tart ez? És akkor egy este egy ilyen gyertyát gyújtottam az oltáron, megláttam ezt a szöveget, és egy hang lett belőle, ami azelőtt csak egy felirat volt, de valahogy egy hang lett belőle, és azt mondta, hogy ne félj, hát erőt adok, annál jobban nem foglak megpróbálni, mintha nem bírnád, egy erőt ad a megfáradtnak. Ebben van az, hogy az Isten igéje az élő és ható. Hogy nem csak egy szöveg vagy közhely, hanem egyszer csak meg tud szólalni, leírva, hangozva, akármilyen módon. Erre készen kell állni, és ha jön, akkor el kell fogadni.
2: Dicsőítést említettél, és hogy énekelsz és zenélsz, számodra hogyan szólal meg Isten üzenete egy-egy énekben? Mitől több, és mit ad a keresztény zene?
3: A keresztény zene az a hullámhoz, ahol érzelmileg is meg lehet élni az Istennel való találkozást. Van néhány olyan zene, például a Jesus Culture-től, amit kifejezetten ritkán hallgatok. Azért, mert tudom, hogy ha meghallgatom, akkor könnyes lesz tőle a szemem. Tudom, hogy rajta keresztül annyira közel lehet kerülni az Úrhoz. Ezt nem szabad a hétköznapokban elcsépelni, ez az egyik oldala a dolognak. Másrészt vannak olyan dicsőítő zenék, amik bármikor jöhetnek, és át lehet tőlük úgy szellemülni, hogy akár egy ige hirdetés előtt megnyitja az útat az igének. Egy olyan csatorna, amit nem lehet mással pótolni. Tehát tényleg annyira kreatív volt a mi Istenünk, amikor kitalálta ezt az egészet, a harmóniákat, a hangközöket, hogy még erre is volt ideje, türelme. Sokszor rácsodálkozom, hogy ez olyan, mint az ízek, meg a szagok, meg a színek, hogy simán lehetne az ember is olyan, mint egy autó, hogy van dízel meg benzin, kétféle táplálék, és megy veled, ők találta, hogy lesz több ezerféle íz és különféle ételek. Az illatok ugyanez, és a zene is ez, hogy biológiailag lehetne élni zene nélkül, de a léleknek egyszerűen szüksége van erre a fajta kapcsolódásra. 2010-es években volt, hogy én magam is írtam dalokat. Van egy egész nagy csokor befejezésre váró dalokból, de van egy három olyan dal, amit meg is lehet hallgatni. És volt, amit abban már énekeltünk dicsőítő alkalmon. És a mai napig is ugye a Krédóval zenélünk, istentiszteleti alkalmakon, meghívásokon. És ez az a csapat egyébként, ami az egykori New Life-ból még megmaradt Orosházán, kiegészülve azóta már néhány új emberrel. Ennek remélem soha nem lesz vége.

0: Mit jelent számodra a szolgálat orosházán, a gyülekezetedben és a környezetetekben? Hogyan tudtok szolgálni akár családdal?
1: A feleségemmel együtt igyekszünk minél több szolgálatban részt venni. Hadd kezdjem akkor ővele. Ő 10 éve, azt hiszem kb. 2008 óta megalkotta orosházán a Tipegő Istentisztelet nevű alkalmat, amit egyébként Németországból hoztunk. Ez a 0-tól 5 éves korosztály, tehát nem a kisiskolások, nem a családi, hanem a még fiatalabbak, egészen pici kis tipegő, totyogó kisbabák és szüleik. És ő alkotott meg hozzá egy liturgiát, összehozta a csapatot, azóta is csinálják, művelik. Van egy nagyon szép kis tábla, az például én csináltam. Mai napigban, hogy én is tartok alkalmakat a piciknek, ha be kell ugrani. Ez már az a terület, amit már eleve ketten kezdtünk el. Presbiterek vagyunk mind a ketten, sok éve. Említettük az előbb a zenét. Szeretem nagyon azt a képet, hogy ugye a táplálkozás, légzés, testmozgás kell a biológiai embernek. Az Isten igéje a táplálkozás, a légzés az imádság, és a testmozgás a léleknek pedig a szolgálat. Ha csupán ájtatos kapcsolatban vagyunk Istennel, és meg imádkozunk is, valahogyan öncélú az egész. És a szolgálat az, ami ezt kifelé is megvalósítja. És 2024, a legutóbbi tisztújító választás óta én kaptam bizalmat az egyházközségi felügyelői címre, és hát ebben is igyekszem nem csupán az adminisztratív részre koncentrálni a tevékenységemet, hanem ahol lehet megmozgatni folyamatokat, akár a lelkészeket egy kicsit mobilizálni. Még bírjuk, de már van egy kis tapasztalat, talán egy kis rutin, úgyhogy ebben az időben nem lehet hátadőlni, meg azt mondani, hogy pihenünk, és hát örömet okoz, mert ki másokat felügyít, maga is felüdül.
0: Gyerekeitekre hogy hatott ez, hogy ti gyülekezetben vittétek őket? Mi az, ami átadható a gyerekeinknek a hitünkből?
1: Van két nagyobb fiunk, ők már 18 és 20 évesek, illetve van egy kislányunk, ő 11 éves múlt. Amikor a fiúk kicsik voltak, akkor még minden nap mindannyian dicsőítéssel zártuk az estét. Énekeltünk, imádkoztunk, istentiszteletre elvittük őket, a mai napig jönnek velünk istentiszteletre, ebben nincs változás, viszont azt már nem mondhatom el, hogy a mai napig minden nap mind az öten leülünk imádkozni. Szeretném, ha így lenne, de talán megvan annak a helye, hogy ők saját maguk találjanak erre rá, ezt nem lehet kényszeríteni. De nemrég megtudtuk, hogy ők maguk is imádkoznak esténként, és jó visszahallani néha másoktól olyan visszajelzést, hogy érdemes volt azért a példát mutatni, érdemes volt a hitet megalapozni. Ugye a lányunk, ő most 11 éves, ővel a mai napig azért leülünk, de már ott is látható, hogy ő is már próbálja ezt a lázadó attitűdöt felvenni, viszont ami mindig működik és mindig halt, az a példamutatás. Sokszor csak odaéljük azt az életet, hogy mindent Istenből indítunk. Ha egy nagyobb útra megyünk, mindig imádkozunk. Bármi esemény történik, ami esetleg meglepődünk, akkor egyből mondjuk, hogy az Úr a kezében tartja. Nem kell aggódni. És ezek olyan természetes módon ott vannak a hétköznapjainkban, vagy azok a zenék, amiket hallgatunk, ezek valahogy úgy átitatják a hétköznapokat, mint egy itatós papírt, a víz. Ebben annyi is egyet is értünk a feleségemmel, hogy nem szabad azt mondani, hogy most hagyjuk őket, és majd felnőttként eldöntik. Mert ha nem élték meg kiskorukban, mit jelent Jézussal járni, akkor felnőttként nem valószínű, hogy maguktól egyik napról a másikra elkezdenek Jézusban hinni, ha csak Jézus meg nem szólítja őket. Nyilván mindenféle extrém megtérésre léteznek példák, de azért nagyon nem mindegy, hogy kitesszük-e a gyereket az Istentől távoli életnek, és imádkozunk, hogy jaj, majd csak esetleg megszólítja az Isten, vagy pedig már gyerekként is a szépre, a jóra, az Istennel való járásra tanítjuk, és csupán idézőjelben azért imádkozunk, hogy még szorosabbra fonja a kapcsolatát Istennel.
0: Visszautalnék a tipegőknek szóló istentiszteletre. Ajánlott tehát az egészen piciknek is, hogy ilyen közegbe jöjjenek, tehát a templomba, bevigyük őket, és ott kelljen nekik valamire figyelni, ami azt mondanák sokan, hogy nem nekik való?
1: Pont erről beszélgettünk a feleségemmel néhány héttel ezelőtt, hogy kinek is szól ez a tipegő? A kicsiknek vagy a szüleiknek? És arra jutottunk, hogy mindkettőnek, de talán egy fokkal jobban a szülőknek. A kicsiknek szól azért, mert átélik a közösségi élményt. De egyébként ez nem a templomban, hanem a gyülekezeti házban, ott legalább jó meleg is van, van egy nagyon szép szőnyeg, ami le van terítve, és nagyon szeretik, mert eleve úgy hirdetjük meg, hogy itt mindent lehet, nyilván bizonyos keretek között. Nem baj, ha valaki belesikongat a téma felvezetésben. De ez is belefér. A kicsik átélik eleve azt, hogy a templomba vagy a templom mellé jönnek. Átélik azt, hogy vasárnap megyünk valahová, és azért azt értik, hogy Istenről szól a történet. Nagyon sokan, akik jönnek, már eleve az evangélikus óvodába járnak. De vannak teljesen külsősök is, akiknek elvileg semmi intézményi kapcsolata nincs az evangélikus egyházzal. Talán ismerik Adrient a másik foglalkozáson, amit ő keddenként tart a művelődési házban, és igyekszünk úgy elmondani a témafelvezetést mindig, hogy a szóljon gyereknek és szülőnek egyaránt. És nagyon meglepő, sokszor a szülők még nagyobb csillogó szemmel hallgatják, hogy soha nem hallottak erről, hogy például, ahogy húsvétkor nagyon sokan előkerül az a történet, hogy a királynak a fia ellopja az aranykelyhet, és hogy kihirdeti a király azt a szabályt, hogy akinél ellopott aranykehely lesz, de ugye még nem tudja, hogy a fia, csak hogy ellopták az aranykelyhet, és akinél megtalálják, azt nyilvánosan megkorbácsolják a főtéren. És hetekkel később kiderül, hogy a fia lopta el. Kihirdetik a korbácsolást, ott van az egész nép, és felvezetik a fiát, és készen áll mindenki, hogy megkezdődjön a büntetés, és az utolsó pillanatban a király leveszi a köpenyét, és ráhajol a fiának a testére, és jeltet, hogy kezdődhet a korbácsolás. Ő veszi át, és hogy ezt, ahogy így elmondjuk, és azt mondjuk, hogy ugyanezt tette Jézus értünk. A büntetés a következménye, de az Isten saját maga vállalta át. És ahogy ezt a gyerekek megértik, sokszor lehet látni a csillogó szemeket, hogy ezt nem is gondolták, hogy az Isten halálosan tud szeretni. Hogy nem csak ott a templomban van, a hideg templomban, különféle freskókon, és különféle törvényeket, meg szabályokat szab. Ő pont, hogy egy szerető Isten, aki így szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta. És ezek mind olyan dolgok, amiket kicsi és nagy egyaránt megért. Nem beszélve a dalokról, a végén, amikor áldást kapunk, és ezeket nagyon-nagyon szeretik mindannyian.

0: Mondtad, hogy szólt hozzád az üzenet, hogy nézz fel a keresztre. Mit jelent neked ennek a történetnek is a fényében Jézus keresztje, és mitől több ez, mint a többi Jézussal kapcsolatos élmény, megtapasztalás?
1: Hogy miért kell felnézni a keresztre? Ez mindig azt hozza elém, hogy olyan szinten bűnre hajlamos az ember, amit nem is gondol néha magáról. Hajlamos az ember úgy tekinteni magára, mint aki mentes a bűncselekményektől. Mert legtöbbünk azért valójában őszintén nem büszkélkedhet idézőjelben áruházi lopásokkal, talán nem vagyunk gyilkosok, de Jézus pont azért jött, hogy megismertesse velünk, hogy nem kell ahhoz bűncselekményeket végezni, hogy bűnösnek érezzük magunkat, hogy észrevegyük, hogy mennyire bűnre hajlik a mi természetünk. Vagy sokszor még, amikor a szép és a jó van előttünk, akkor is lehet, hogy a gondolataink teljesen máshol járnak. És ez volt az, amit Jézus elmondott a hegyi beszédben is, hogy vedd észre, hogy ha már egy asszonyra bűnös kívánsággal tekintesz, akkor már egy kicsit félreléptél, akkor már egy kicsit rossz vágányon vagy. A szívedben már tulajdonképpen megtörtént. És hogy nem a bűncselekmények azok, amik ezt okozzák, hanem a szívünknek a bűnre való hajlama. És amikor az ember felnéz a keresztre, és azt látja, hogy az Isten ezt megtette érte, hogy a bűneimet, az én bűnre halló természetemet magára vette, és nem bánta, hogy leköpik, hogy megkorbácsolják, és felszögezik egy keresztet, tulajdonképpen kidobják a szemét dombra. És hogy ezt mind megtette értünk, ez olyan hatalmas szeretet, amit emberi észre nem is lehet nagyon felfogni. Ez csak a szívünkkel tudjuk felfogni, vagy különféle hasonlatokkal, mint mondjuk az előbb említett király példája, hogy annyira szeret minket, hogy egyszerűen nem törődik bele, hogy elveszünk. A bűn következménye a halál, és anélkül elvesznénk, ha valaki nem nyúlna hozzánk a magasból. És ami még csodálatos és gyönyörű Jézussal kapcsolatban, hogy nem kell nyújtózkodnunk az ég felé. Szinte minden ember vágyik valami szépre, jóra, vágyik az Istennel való közösségre. Ez sokan különféle technikákkal próbálják megoldani, de ő lejött a földre. És ha itt lenne a földön, akkor tényleg lehet, hogy elbiciklizne mellettünk a főutcán, vagy lehet, hogy ott állna mögöttünk a sorban a húspultnál, vagy teljesen hétköznapi dolgok lennének, és ott mosolyogna, és nem kívánná magának a királyi dicsőséget itt a földön. És csak úgy szó nélkül a végén azt mondja, hogy gyerekek, az összes bűnötöket pedig most elviszem. Elviszem a balhét helyettetek. És ezt ott a Golgotán megtenni, az ember csak ámul és bámul. Számomra ezt jelenti Jézus közelsége.
0: A Biblia milyen részei tanítanak téged legjobban, vagy mi az, ami most a szívedhez különösen valami miatt közel áll?
1: Nagyon szeretem a leveleket az Új Szövetségből, különösen Pál apostolnak a leveleit. Például a Kolossé levélben a 3. fejezetben van, öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Olyan direkt és közvetlen, hogy megmondja, hogy mit kell tenni. Én gyakorlatilag ember vagyok, nevén van nevezve a gyerek, hogy a paráznosságot, a tisztátalanságot, az önzést, a kapzsiságot, ezek azok, amik elválasztanak Istentől. Hogy lehet elkenni az egészet, hogy én ilyen típusú ember, meg amolyan típusú ember, de végülisorban ott van a végén az a néhány emberi tulajdonság, a gőgösség, a kapzsiság, ami Istentől elválaszt. És ezzel szemben állnak például a léleknek a gyümölcsei, az öröm, a tisztesség, szeretet, jóság, mértékletesség, és ezeket, ha az ember igazán akarja, akkor tudja is magában azonosítani. Ezekben lehet fejlődni. Egy projektmenedzser is megtalálja azokat a területeket, ahol konkrétan fejlődni kell. Nem általában kell a projektről jókat vagy rosszat mondani, hanem megvannak azok a területek, ahol fejlődni kell. Ezeket a területeket át tudom adni Istennek. És azt mondom, hogy Uram, én szeretnék fejlődni. Szeretném, hogyha benned lenne az örömöm, és nem feltétlenül hétköznapi, vagy akár ilyen földi dolgokban. Vagy szeretném, hogyha a jóság erősödne bennem, a tisztesség. Szeretném, hogyha a békességben fejlődnék. Akkor az Isten ezeket a területeket meg fogja áldani. És így fogunk hozzá egyre közelebb kerülni, és az örök életben pedig áldani, hogy jól döntöttünk, és hogy ő lehajolt hozzánk leginkább, és hogy ott fogjuk őt látni színről színre.

kedves hallgatóink, végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Vendégünk Bánki Horváth György, orosházi evangélikus presbiter és felügyelő volt. A lélekhangolóban elhangzó interjúkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján és a Spotify-on lélekhangoló podcastként is. Az Evangélikus Rádiómissziónak küldhetnek üzenetet a következő SMS számra 0620-620-3679-es. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. 2026. március 12-én a Budavári Evangélikus Szabad Egyetem vendége az Északi Evangélikus Egyházkerület újonnan megválasztott püspöke Keckó Pál volt, akivel a leköszönő püspök Fabinyi Tamás előttem az utódom címmel készített interjút. Ma ennek a beszélgetésnek az összefoglalóját hallhatják.
1: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Isten hozott, kedves lelkész testvérem, püspök testvérem, menjünk vissza a gyökerekhez, és a gyökerek a te életedben ősagárd. Mit kell tudni szülőkről, nagyszülőkről, a te családodban, illetve Szilvi családjáról néhány mondatot?
2: Egy ízig-vérig evangélikus család vagyunk, minden felmenem szerintem evangélikus ősagárról származik a családunk apai és anyai ágon is. Nagyon hálás vagyok nekik azért az egyház szeretetért, ami végigkísérte az életüket. Ősagárnak kezdődött az életem, de 3 éves voltam, amikor Vácra költöztünk.
1: Még ősagárnál egy percig álljunk meg, egy nagyon szép Nógrád megyei település, Nógrád vármegyei település. A szépségére jellemző az az anekdóta, amit én az egyik ősagárdi származású evangélikus lelkésztől, Szabó András Esperes úrtól hallottam.
2: Rokonom.
1: Aki rokonod. És ő mondta, hogy az idősebb Harmati Béla, aki ott szolgált, mikor átadta az utódjának a szolgálatot, kivezette a parókia teraszára, és végigmutatott ott a gyönyörű szép dombokon, azt mondta, fiam, itt van a fele fizetésed. Mert igazából fizetni nem tudtak, de ez a szépség, azt hiszem, hogy mindenért kárpótolhat valakit, aki ősagárdon szolgál. Ha már Harmati Bélát említettük, idősebb Harmati Béla volt ugye sokáig ott lelkész, ez is mutatja, hogy az ő fia püspök lett. Tehát nem az első püspököt adja ősagárd, és főleg nem az első lelkészt. Tudsz egy pár lelkészt mondani, akik onnan származnak? Említetted Andrást is, Szabó
2: András? Hát Szabó András és Babka László szintén ősagárdiak, tehát ideig hárman voltunk Esperen. Olyanok, akiknek ősagárdi gyökereik voltak a 17-ből, ami azért egy elég erős mutató. Ja, Vizsgyalka Gyuri nem ősagárdi, felsőpetényi volt.
1: De az biztos, hogy ha ilyen gyülekezetek lennének nagyobb számban, akkor azt hiszem, hogy lelkész hiányról nem beszélnénk, hanem gondoskodna az Úr utánpótlásról, és adja Isten, hogy így lesz. Ősagárról még talán annyit, hogy van egy kiváló korábbi lelkész, Fabó András, aki a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Tehát belegondolni is érdekes, hogy egy pár száz lelkes falu, annak a lelki pásztora, kiváló történész, levéltáros és MTA tag. Azért ez igen magas mérce. Vác, említetted, hogy 3 évesen kerültetek Vácra.
2: Nagyon meghatározó volt számomra a váci gyülekezet. Tényleg ahhoz, hogy most itt ülhessek, ahhoz kellett egyszerűen az a gyülekezethez, egyházhoz való nagyon erős kapcsolódása a családomnak, ahol a maga természetességével éltük meg a gyülekezethez tartozást, vagy a hídgyakorlását. Így előttem van, amikor Vácon mindig 9 órára akkor volt egy rövid gyermekbibliakör, amit még az akkori lelkész Bahát István tartott, hogy én mindig fél órával korábban mentem a templomba, részt vettem a gyermeket, egyedül lesétáltam, ez egy ilyen negyed óra, 20 perc volt tőlünk, és ez valahogy olyan magától értetődő volt, aztán konfirmáltunk, hát nagyon rosszak voltunk, azt mondani sem kell, ebben a korban már úgy sok borsot töltünk Bahát István lelkész úrnak az orra alá.
1: Feszíti. És az az elszánt tekintet, erre utaltam a szenteléseden is, a püspökiktatáson, hogyan tiszta tekintettel nézel a jövőbe, és az az ige, amit ott idéztem is, a konfirmáció igét Pál apostol Timóteushoz írt leveléből, hogy harcold meg a hitnek szép és nemes harcát, amelyről vallást tettél sok tanú előtt. Ez benned van, ez az emlék, a konfirmációi ige, vagy előjött azóta életedben?
2: Érdekes, most nagyon őszinte akarok lenni, ez az igen annyira nem a sajátom, maga a küzdeni tudás és akarás abszolút az enyém, vagy lehet, hogy inkább így zsigerileg van bennem, de valahogy ez a konfirmációig annyira nem volt meghatározó. Az nagyon szép emlékem ebből az időszakból, hogy kórházba került a lelkésze a gyülekezetnek, és velem is történt valami, be volt gipszelve a bal kezem, és akkor elmentem és meglátogattam őt a kórházban. Tehát, hogy, és ez nagyon érdekes, így a családom is nézett, hogy, vagy általában a lelkészek szokták meglátogatni, és 12 éves koromban a maga természetességével mentem, és nagyon jót beszélgettem Bahát Istvánnal. És hát az egy nagyon meghatározó emlék, hogy az életem első szolgálata, mint teológusként Vácon, az úgy történt meg, hogy ő liturgizált Luther kabátban, mint nyugdíjas lelkész, a Netre Jánost nyári vasárnapon helyettesítettem, és neki ez volt az utolsó szolgálat. Néhány nappal később megbetegedett, és aztán eltávozott közülünk, és ebben is volt valami nagyon szép és mély gondolat, mert valahogy nagyon megszerettük egymást, pedig hát tényleg ő, én nagyon fiatal voltam, egy szinte gyermek, de mégis valahogy egy bizonyos értelem ilyen lelki atyám volt ő. Nagyon szerettem.
1: Milyen szép történet, hogy meglátogattad a kórházban. Nyilván otthoni indításra gondolom én, de vagy magadtól is az is lehet, de ez egy igazi pasztorális indulás. Ifi órák voltak-e?
2: Na és igen, a programomban is beszélek róla, hogy milyen nagy szerepe van az ifjúsági munkának, vagy ezeknek az ifjúsági csoportoknak úgy általában egy közösség életében. Az, hogy én itt lehetek, abban nagyon nagy szerepe volt annak a körnek, amiben ilyen nagyon elementárisan tapasztaltam meg azzal a nagyon erős gyülekezeti háttérrel, hogy mit jelent a személyes hit, mit jelent a Szentírást kézbevéve elgondolkodni néhány jézusi mondaton. Olyan határtalan szeretettel fogadott be ez a közösség annak idején, pont amikor ugye az ember úgy keresi önmagát. Budapestre jártam szakközépiskolába, programozónak készültem, mert reál tantárgyakból is elég jó voltam, és valahogy akkor ez volt az, vagy úgy tűnt, hogy ez egy jó választás, és aztán 16-17 éves koromban formálódott ki bennem igazából ez az érzés, hogy olyan sokat adott ez a kör, de legfőképpen, hogy ott találkozhattam Krisztussal, úgy megtapasztalhattam, hogy mit jelent úgy egészen személyesen az ő követőjének lenni, hogy azt éreztem, hogy ezt tovább kell adni, ez egy olyan élmény, amit nem tarthatok meg magamnak, és végül is ez indított a teológia felé.
1: Köszönöm, hogy az ifjúsági alkalmakat ennyire kiemeled, és a programodban is valóban szerepel a püspöki programodban, és hát bizonyítottál is akár korábban a pilisi gyülekezetben, majd arról beszélünk röviden, akár a budahegyvidéki gyülekezetben, ahol hát a mostanában is igen, eleven ifjúsági munka van, és ennek az egyik alapja a jól megszervezett konfirmáció, ami részben Szilvinek és feleségednek is köszönhető. És én nagyon remélem, hogy aki itt van most, vagy nézi ezt a közvetítést, akár lelkész, vagy gyülekezeti tag, az megerősödik abban az elszánásban, hogy igenis az ifjúsági munkát nagyon alaposan kell végezni a gyülekezetekben, és törekedni kell arra, hogy az ifjúsági órákon keresztül elhívást kapjanak a keresztjén életre, értelmiségi létre, elkötelezett keresztjénként a maguk hivatásában, vagy bármilyen munkaterületen, vagy akár a lelkészképzéshez, hogy csatlakozzanak.
2: Ebből a körben valóban, tehát hogy ez egy olyan kör, akinek a tagjai ma másodfelügyelők, kántorok, kórusvezetők, hitoktatók, lelkészek. Tehát, hogy szinte kivétel nélkül mindegyik, vagy legalább presbiter, nem feltétlenül Mácon, de hogyha más helyre költözött, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része az életünknek, és ebbe az irányba tartunk, hogy nem lelkészi oldalon, és ott legyenek azok az elkötelezett egyházukat és gyülekezetüket szerető, személyes hittel is jelenlévő emberek, akik a közösségért tesznek. Úgyhogy számomra ez az időszak, ez a 16-17 éves kor egy nagyon-nagyon-nagyon meghatározó.
1: Emlékszel arra, amikor úgy először foglalkoztatott a gondolat, hogy teológiára menjél? Kihez tudtál fordulni? Lelkészhez, szülőhöz, baráthoz, teológushoz, aki már esetleg oda járt a teológiára? Hogy élted meg ezt az elhívást?
2: Ebben a körben tudtunk erről beszélgetni, meg nyilván először azért szűkebb körben. Nagyon érdekes, hogy amikor ez előkerült, hogy ki hogyan reagált erre. Nyilván egy édesanyja számára hát ez egy valami nagyon csodálatos dolog, hogy az ő fia lelkész szeretne lenni, vagy a teológiára jelentkezik, és a nagyapám, az apai nagyapám, aki tényleg egy nagyon-nagyon bölcs ember, egy nagyon mély hitű, Bibliát olvasó, az egyház életét ismerő ember volt, ő volt az egyetlen, aki mondta, hogy azért ennek az egész pályának azért a kihívásait, vagy a nehézségeit is felmutatta. És egy kicsit úgy tűnt akkor, mint ilyen ünneprontó lenne, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy, és nagyon hálás vagyok tényleg azért, hogy erre az útra rátalálhattam, hogy elhívást kaphattam, hogy ő látta a legteljesebben. Tehát nem csak a szépet látta benne, azt, hogy az ember akár egy istentiszteleten kiáll és igét hirdet, de nyilván minden közösségnek a pásztorolása, azért a különböző nézeteltérések kezelése, mindazok a kihívások, amik a lelkész életében vannak, azért valóban, hogy mondjam, körülveszik a hétköznapjainkat, és az ő bölcsességét mutatta, hogy ő azért ezt is látta, annak ellenre, hogy tényleg nem lelkészi családból jövök. Nagyon érdekes, még

0: Miköz, vagy a Lőcsei út oldaláról, ahol a teológia van, és a teológus otthon, ahol 6 évet töltöttél összesen, ugye. Azért beszéljünk egy kicsit a két hobbiról. Egyik a zene, azon belül a gitározás, illetve a dob, illetve a sportról, mert mind a kettő fontos az életedben.
1: Így van. Évfolyamtársak voltunk Szilvivel, és hát nagyon hamar egymásra találtunk. És aztán
0: elkezdődik a tanév szeptemberben, akkor ez hogy volt? Október, november, vagy mikor a görög nyelvleszkében hol tartottatok? Aurisztosznál?
1: Talán még... már, de tudjuk a pontos napját, egy tudománynapja volt, és még reggel volt egy görög óránk, és a Szilvinek írtam egy ilyen kis cetlin, hogy nem megyünk el inkább valahova egy kávéra. És hát a tudománynapját kihagyva, és azóta is a november 3-át mindig megünnepeljük, és sajnos már az a hely, ahova beültünk, már nincs meg, de rendszeresen elmenjünk Zuglóba, és azért felidézzük ezt az első randevút. És hát igen, nagyon hamar egymásra találtunk. Szilvi egy nagyon határozott és ilyen keretek között működő, egy nagyon strukturált személyiség, és ez nagyon imponáló volt bennem, mert én pont ennek az ellenkezője vagyok, tehát olyan szétfolyós és nagyon spontán, de aztán az ilyen időbeosztásban azért el tudom ezeket rontani, és tényleg egy nagyon egymás kiegészítő kapcsolat volt ez, mert a teológián is lementünk focizni, és akkor egyszer csak Szilvi a másodikról így kiszólalt, hogy Pali, gyere tanulni, és akkor ott a fiúk ilyen megvetően néztek rám, hogy papucs, nem mondom, de mire mondtam én, oké, de hát a legszebb évfolyamtárs az én párom, és tényleg nagyon hálás voltam ezért, és az egész szolgálatunkat meghatározta ez a kettősség, hogy amit bennem ott volt, én egy kicsit oldottam őt, amire nekem szükségem volt, abban meg ő adott egy olyan medret, és nagyon hálás vagyok a gyermekeinkért, nem akarok előre szaladni, de hogy ennyire kiegyensúlyozottak, és ennyire megtalálták a gyülekezetben, az evangélikus egyházban a helyüket, az ő álhatatosságának, meg annak a biztonságnak a gyümölcse, amit ő adni tudott a családunkban, amit nem győzök eléggé hangsúlyozni, és nagyon sokszor ezt mondom neki. És a jobboldali képen ott éppen Aposoméknál vagyunk, aki méhész, ők egy felvidéki család.
0: Felvidéki, de aztán Baranyában kötöttek ki, ugye lakosságcserével.
1: Felsőszeliből származik a család, és aztán Baranyában egy sváb katolikus településre néhány evangélikus családot oda tettek, de mutatja azért az ők közösségünknek is az erejét, hogy ők maguk építették fel a 90-es években a kis templomukat. 40-50 evangélikus, és ők maguk rakták tégláról téglára, és ott van a mai napig ez a templom, egy kis szorványközösség Mohácshoz csatlakozik, de ott minden egyes rész az ottani hívek kezének a munkája.
0: Ez is nagyon tanulságos, hogy te jössz egy ősagárdi háttérrel, egy váci nagy gyülekezetből, ahol az evangélikusság az jelentős volt, feleséged meg egy kicsi szorványban az evangélikus identitását nyilván meg kellett, hogy harcolja, és mind a ketten megtaláltátok az utatokat, és még egymást is a tudomány napján. De az eredeti kérdés egyébként a sportra vonatkozott, és a zenére, arról is szólj egy pár szót, Lici.
1: Jaj. A zene. Hát kiszámolom, hogy több mint 30 éve játszom különböző, legfőképpen azért keresztény formációkban, Győri János Hermonszában, aztán a Lárzsumban majdnem 15 vagy 16 évet játszottam, aztán volt egy rövidebb időszak, ott a Szemerei Benékkel játszunk, vagy ez egy Szérózsán készült ez a kép. A jobb oldali az szintén egy Szérózs, az a Lárzsum zenekarral is. 10 évig játszottam egy világi zenekarban, és most már a püspök választás idején kiléptem ebből. Egy nagyon
0: úgy
1: jó...
0: tudom, nagyon szépen elbúcsúztattak a nagyon... koncert keretében.
1: Így van, amikor már megvolt a választás eredménye, akkor már azon a koncerten nem játszottam, és egy kedves lelkész kollégám, aki szereti ezt a zenekart, ott volt, és mikor vége volt a koncertnek, és tényleg valahogy nagyon-nagyon bensőségesre sikeredett ez az elbúcsúzás, megölelgettek, meg elmondták, hogy büszkék rán, stb., és akkor a lelkész kollega azt mondta, hogy Pali, azért gondold meg, hogy itt hagyod ez a zenekart, itt tényleg

0: szeretnek téged. És ez például a Rock FM, még a Nagy Ferróféle Rock FM-ben voltunk egy interjún, ahol én is megszólaltam, mint evangélikus lelkész. A mellettem álló műsorvezető azért ezt a témát is feszegette. Az énekesnője ennek a zenekarnak, a Bátor Tábor Alapítványnak az adománygyűjtési igazgatója volt, a Forbes készített vele interjút, és tényleg egy szenzációs munkát végeztek a Katáék, és a zenekarnak a rajongótábor az nagyrészt ilyen Bátor Táboros önkéntesekből egy ilyen szuper közösség volt, és nagyon szeretem őket. Ott voltak az iktatáson is, meg ölelgettek ők is, de hát nyilván az idő, meg egyéb dolgok miatt is most végül is így alakult a dolog, hogy tőlük elbúcsúztam.
1: Pali, ez nagyon izgat engem, hogy jössz egy tradicionálisnak mondható kegyességből, amit soha nem tagadtál meg. Fontos az számodra ez a lelkiség, ez az imádságos, bibliaolvasó közösség, ugyanakkor tudsz nyitni a világ felé. És a kettőben úgy látom, hogy egyformán otthon vagy, és nem zárja ki egymást a kettő. Sőt, talán missziói lehetőség is a világi zene.
0: Bizonyos értelemben igen, de nyilván azért ez egy hobbi volt, azért szögezzük le, hogy nekem egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség, és szerintem nagyon fontos minden lelkész számára, hogy legyenek olyan közösségei, ahol ki tud lépni abból a szerepből, a lelkész szerepből. Több hegyvidéki házaspárral ápolunk nagyon jó baráti kapcsolatot, és járunk össze, de valahogy mindig ott van ebben a dologban, hogy azért mégis a lelkészük vagyok, a felügyelőjék és a társaik, és azért ez a zenekar ebből a szempontból is egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy egy-egy próbáraig évente 3-4 klubkoncertünk volt, vagy egy-egy fesztiválon léptünk fel, de amúgy tényleg egy nagyon elfogadó, meg az én irányommal is nagyon, nagyon nyitott társaság. Az is nagyon jól esett, amikor karácsonykor eljöttek hozzánk templomba. Tehát amikor, vagy húsvétkor az ember fölmegy a szószékre, és azért kíváncsiak voltak arra, hogy mégis mi történik, és megszólította őket, mert vannak egyházi gyökereik, és mindig elmondták minden egyes, amikor az 1%-os gyűjtés volt, hogy neked adtuk az 1%-ot, vagy nektek, mert hogy tényleg volt egy olyan szimpátia a felekezetünk irányában, nem csak miattam, Tamás püspök miatt is ezt elmondom, ami miatt ők ezt magától értetődő módon így élték meg, és így adományoztak.
1: Ha már az előbb érintetted a gyerekeidnek a sorsát, örökölték ezt a zeneszeretetet is, meg a sportszeretetet is, esetleg egy pár szót ebben az összefüggésben szólj róluk.
0: Hát,
1: anélkül, hogy most nagyon tematizálnánk őket.
0: Így van, én egészen kiskoruktól kezdve, és ezért meg a feleségem hálás mindig, vagy mondja azt, hogy nagyon kitartó voltam abban, hogy a gyerekeimet járassam tanárhoz. Én nem a klasszikus irányban gondolkodtam, hanem magántanárhoz jártak. Az Andrisnál nagyon hamar látszódott, és nagyon jó ritmus érzéke van, hogy ő egy kiváló dobos lesz. Én később tanultam meg valamennyire dobolni, ebbe a zenekarba az elég volt, de az mindig nagyon érdekes volt koncerten, amikor Andris ott állt velem szembe, és így néha megmosolygott egy megoldásomért. Vagy akkor egy picit mellé jut az ember, és egyből tudtam, hogy látja, és összenéztünk. Levit is járattam hosszú-hosszú éveken keresztül gitártanárhoz, és Hegyvidéken aztán, itt a Covid előtt már kialakult egy ilyen könnyű zenés csapat, és hát ez egy nagy ajándéka az életnek, mert tényleg a zenélésben van valami misztérium, tehát valahogy így együtt muzsikálni, egymáshoz hangolódni, és ennek a finomságai, hogy soha nem ugyanaz történik, mindig van benne valami.
1: Amikor az atyafiak együtt muzsikálnak, nálatok ez igaz?
0: Ez így volt, és hát 15-én volt a búcsú istentiszteletem Hegyvidéken, és oda kellett, hogy ott még egy ilyen könnyűzenés rész is legyen, hogy 3-4 olyan dalt eljátszunk még együtt. Most Horváth Hegyi Dénesnek átadtam a gitáros pozíciót. Majd valahogy biztos, hogy azért vissza fog jönni a Végszabinak a köszöntése. Azért nagyon-nagyon megszólító volt, mert most tényleg leadtam minden ilyet, legalábbis ilyen zene oldaláról. És tényleg nagyon, nagyon szeretem ezt.
1: Amire utalsz, az a Deák téri iktatáson volt, hogy Végszabolcs, aki maga is gitározik, zenél, nagyszerű mesét is mondott, és utána bevont téged is, és a családod több tagját is a közös zenélésbe. Nagyszerű volt.
0: Így van, így van. És a sportot még mondtad,
1: igen.
0: Hát a két fiam és egy lányom van, és ez 2013-ban készült, amikor a Bizer maratonon futottam, vagy hát lefutottam a maratont.
1: Tetszettek érteni? Lefutotta a maraton, 42 kilométer, és van. Valamennyi még. Gratulálok.
0: És aztán a jobboldali kép pedig egy visszatérő, ez a Budahegyvidéki gyülekezetnek az ultrabalotonos csapata. Most már tudom, hogy a Várnak is van a konkurencia, vagy most már nem tudom, hova kell becsatlakoznunk, de azért nagyszerű ez a csapat, mert ott van benne a felügyelő, a jegyző, a gondnok.
1: Budavári felügyelő, budavári jegyző, budavári gondnok, úgyhogy van még itt kihívás.
0: Nem akárkikből áll, tehát nem csak úgy, most ezt értsük jól, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon, nagyon jó volt végigcsinálni ezt a, hát 20 órán keresztül megyünk egy kis busszal, mindig valaki kiszáll, fut, váltjuk egymást, és azért ennek tényleg van egy nagy kaland.
1: Talán egy mondatod, a papi foci is megér.
0: Hát jó, sokáig fociztam valóban, szerettem focizni, de miután egymás után sérültek meg körülöttem az emberek, úgy éreztem, hogy, mert nagyon éreztem, hogy én jövök. Az Emília fél éves volt, csak a papi foci, Itz és András. Ez 2010 ősze, tanév nyitó Isten tisztelete. Az utolsó pillanata a focinak, jön egy szögletét, felugrottam, és így nagy erővel ráfejeltem a kapura, az András pedig így hátra kifelé ugyanerre a labdára. És hát a bal szemem, mert sikerült, vagy itt az arccsontomat jó erősen megvenni, és hát abból éreztem, hogy valami baj van, mert leestem a földre, egy pillanatra volt egy ilyen, mint mikor elmegy az áram, és utána visszajön, és csak azt láttam, hogy néznek rám az emberek, hogy fú, de csúnya, és akkor éreztem, hogy itt valami gond van, és hát lett egy ilyen klasszikus kocsmai monoklim, tehát annyira, hogy nem tudtam kinyitni a szemem. És hát így azon a héten volt a Barabás villában egy esküvőm, és mondtam a párnak, hogy inkább valamelyik kollégám megy, mert hogy így, mintha megvertek volna, aztán jött valamilyen iskolából megnézni a templomot egy ilyen nagy csapat, és mindenkinek csak magyarázkodtam, hogy ez nem az. Elmentem a János kórházba egy koponya röggenre, és akkor így kijön az orvosnak, na mi van, lovagi torna volt? És nem, a sport néha ilyen helyzeteket is tönöm.
1: Akkor nem csoda, hogy egy másik, nem is sportágat, hanem egy másik testmozgást és spirituális utat választottál, El Camino.
0: Jaj, igen,
1: jó átkötés volt.
0: Tökéletes. 40 éves voltam, amikor úgy éreztem, hogy szükségem lenne az elvonulásra, ez máskor is előfordul. Valójában nehezebb időszak volt a gyülekezetünkben, és emlékszem, hogy így nem tudtam aludni, és ehhez hasonlók, és akkor egyik este így kipattant, vagy éjszaka így az alvatlanságban kipattant a fejemből, hogy el kéne mennem az El Caminóra. És másnap mondtam a feleségemnek, hogy képzeld, valahonnan megfogalmazódott bennem, hogy el kéne mennem az El Caminóra. És hát azt vártam, hogy azt mondja, hogy ja, persze, három gyerekkel majd itt hagysz, meg nem tudom. És ehhez képest ennyit mondott a Szilvi, hogy jó, de azt kérem, hogy azért ne a tanév alatt, akkor nyáron csináld. És így egyből, tehát hogy napokig nem tudtam erre reagálni, tehát hogy ezek szerint ennyire rosszul nézek már ki, és tényleg már ennyire indokolt, hogy menni kell, és valóban elindultam. Az első kép az még ott az útnak az legelején, 790 kilométerre van Santiago de Compostela, és eljutottam Leónig 17 nap alatt, ez több mint 500 kilométer, de aztán túlerőltettem a bal lábamat, és egy évvel később tudtam befejezni az utat, tehát az utolsó
1: három. Közben hazajöttél azért.
0: Így van. Tényleg ez az arándoklat, és most értsük jól, és ez azóta is fontos része az életemnek, amikor már nagyon fáradt vagyok, akkor elmegyek egy 15-20 kilométer túrázni, de az egy ilyen spirituális alkalom, ahol valahogy ott az ember úgy kiadja magából, nincs, vagy nagyon sokat imádkozik az ember, és valahogy tényleg ott egy picit, mint a másképp működne a lelkünk, szellemünk is. Bizonyosan a mozgás, a régi görögök, amikor peripatetikus iskola, amikor a mesterek úgy tanítottak, hogy sétáltak, vagy mentek, és közben így tanították, és tényleg van ebben valami egészen különleges, és nekem is ez nagyon sokat jelent azóta is.
1: És tervezed, hogy ezt folytatod valamilyen módon?
0: Ez
1: nem lehet a püspöki szolgálat annyira akadálya, sőt.
0: Szóval már az egyik fiamat elvittem egy bőhétre, az Andrist. Ezt valamikor kipattant a fejemből, hogy ha kíváncsiak rá egy kicsit az egésznek megérezni, milyen az atmoszférája, akkor menjünk el együtt egy ilyen apa-fiú programra, vagy majd lesz a lányommal, és mondtam, hogy ez csak rajtuk múlik. És úgy volt, hogy tavaly elmegyünk a Levivel is, és a Levinek, hát ő focizik, elszakadt a keresztszallagja, úgyhogy hiába volt meg a repülőjegy, ő nem tudott csatlakozni, és akkor egy 6-7 napot az északi úton, ahol még soha nem voltam, mert vagy ez a francia út, ami inkább tehát nem a vagy óceánparton, hanem ahhoz képest kicsit lejjebb tart. Szóval egy nagy csoda, de azt gondolom, hogy Magyarországon is azért sok-sok jó élményben lehet részes annak, aki elindul.
1: Köszönöm, hogy ezt megosztottad, és remélem, hogy megvalósul ez a program, és Levi is felépül a sérüléséből. Egyébként az Erősvár FC-ben, az EVFC-ben focizik, ezt is azért jó elmondani. Kicsit elkanyarodtunk a családtól, de pont visszatérünk ide. Kétszer is álltál az oltárnál Szilvivel.
0: Valóban, hogy? Lapoznom kell. Hát itt vannak a három nagyon meghatározó esemény, így a lelkészi szolgálatban. Nyilván ennél sokkal több is van, de baloldalt fölül látjuk, ez a Várci szószéknek a tövében állunk, amikor Szevik Imre püspök úr szolgálatba állított bennünket.
1: Tehát ez volt az ordináció.
0: Ez volt az ordináció, 2004-ben így van.
1: Hogy viszonyult az esküvőhöz időben? Melyik volt előbb?
0: Egy évvel korábban volt az esküvő, 2003-ban. Uh-huh. Már hatodévre így indultunk, és hát Szilvi itt a várban volt hatodéves, én pedig Budahegyvidéken. És aztán ott középen az Esperesi 2018-ban, amikor Tamás püspök, illetve Bence Imre és Donát László, ők az Esperesi szolgálatba indítottak.
1: Menjünk most Pilisre, tehát fölszenteltek titeket, hatodév Budavárban Szilvi, sokan emlékezhetnek ő rá, Márti volt a mentora, Bencén és Szabó Márti, te pedig Budahegyvidék, Bácskai Károly mentorálásával, és nyilván nem gondoltad, hogy visszakerültök majd, hanem elkerültetek Pilisre. Arról beszélj egy pár szót az ottani gyülekezeti életről és a szolgálat kezdetéről.
0: Meghatározó időszakon nyilván azért ott már lelkészként indultunk el, egy nagyon ambíciózus és a gyülekezetet nagyon jól vezető lelkészházas pár volt előttünk, Rámer György és Pányászki Ágnes személyében. Egy nagyon nagy gyülekezet, nagyon-nagyon komoly múlttal, Kebeházi László professzorról is többek között ott szolgált Esperes.
1: Meg püspöki székhely is volt, Sárkány Sámuel, Petőfi jó barátja.
0: Így van, és hát ott ez egy egészen új helyzet volt, hogy azt hiszem 400 hittanos volt abban az időben az iskolában, ott szinte mindenki evangélikus, tehát a legnagyobb, hát akkor még talán nem volt város, hanem ilyen nagy községként működött, de olyan sok hittanos volt, hogy rendesen órarendi keretek között mentünk órát tartani, és 40-50 fős konfirmandus csoport, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy gyülekezeti környezetben foglalkoztunk velük. Tehát összegyűltünk csütörtökönként, és 5 csoportban meg volt mindenkinek a maga csoportja, és az a tematika, amit végigvettünk. Azért van ma az evangélikus egyházban olyan hely, és én ezt nem annyira tartom jónak, amikor az iskolába történik a konfirmációi felkészítés. És jó nagy csoportok, nagy evangélikus városok, de szerintem nagyon fontos, hogy a gyülekezetbe be kell hozni ezeket a gyermeket, és ott kellene, hogy legyenek az Isten tiszteleten, és tényleg nagyon komoly ifjúsági élet volt. Izsob zenekar, megérkeztem, és akkor egyből mondták, hogy a Végszavi sajnos a gitáros elment, úgyhogy te leszel a gitáros. És akkor 2 évig zenélhettem a világi zenekaromban, hirtelen akart a Sóvári Tomi, aki ott zenéltünk, trombitás, a trombita tanár, az egyedüli tagja a zenekarnak, aki tud is igazából, tehát papírja van róla, és tényleg olyan szinten játszik a maga hangszerén. Szóval, hogy egy nagyon meghatározó időszak volt, egy nagyon más típusú közösség, mint amilyenekből jöttünk, meg más, mint Budaegyvidék vagy Budamár, de jó, nagyon jó volt ott lenni.
1: Avasd be minket abba, hogy a lelkész házaspárnak milyen dinamikája van, hogy valahol közösen készültök, valahol külön, van-e esetleg rivalizálás, hogy te jobb vagy ebben, vagy ő jobb abban, hogyan tudtak egymásnak segíteni, ez egy műhely titok lehet. De hát, meg...
0: Viccesen azt szoktam mondani Hegyvidéken, hogy az irodában én vagyok a főnök, mert én vagyok az igazgató, lelkész otthon meg a feleségem, de én tényleg egy kicsit úgy, most komolyra fordítva a szót, egy nagy lehetőség is együtt szolgálni valakivel, akivel ennyire közel vagyunk egymáshoz, mert valahogy ugyanaz azok a szerepek, amelyek jönnek a férfi vagy a női attitűdből, ezek nagyon jól ki tudják egymást egészíteni egy gyülekezeti szolgálatban, és Szilvivel valahogy nagyon jól megtaláltuk ezt az összhangot. Például ő tényleg a konfirmációs munkát olyan szeretettel és annyi energiával és olyan készít, tehát még most is, amikor konfirmációs órát tart, ő minden óra előtt 1-2 órát készül. Én megvallom az őszintén, én erre nem lennék képes, néha helyettesítem őt akkor kell, mert meg ezt is akkor számon kéri rajtam. De nyilván a gyülekezet vezetési kérdések, minden, ami az infrastruktúrával volt kapcsolatos, presbitérium, stb. Ezek valahogy jobban kapcsolódtak hozzám, és így szépen alakultak. Volt ennek egy ilyen egymás mellett állása kiegészítése. Az, hogy ez a rivalizálás mennyire, hát amikor nagyon ünnepelték őt a nagy konfirmandus csoportjaink miatt, és engem nem említettek meg, azt egy kicsit nehezen fogadtam, de komolyra fordítva a szót, együtt örültünk, együtt sírtunk és nevettünk.
1: Meglepette a Buda hegyvidékiek hívása közel 20 éve? Hogy oda hívtak titeket lelkésznek?
0: Hát Tamás püspök tehet róla, mert hogy már második éve voltunk Pilisen, amikor a Bácskai Károly felhívott, hogy tudjak róla, hogy a Tamás püspöknek vannak tervei velünk, és hogy visszakerülünk Hegyvidékre. És a Bácskai Karcsi akkor azt mondta, hogy egy másodlelkészi pozíció még üres, el tudom-e képzelni mellette másodlelkészként a helyemet, és mondtam, hogy igen. És akkor visszakerültünk, ott töltöttem a harmadik beosztott lelkészi évemen. Ekkor volt az a nagy dilemma a Károly életében, hogy most a teológiát válassza, vagy a gyülekezeti életet, és azért a gyülekezet is, meg az egyetem ebben elég határozott volt, hogy ez vagy-vagy, de hozzon egy döntést.
1: Konkrétan utódom volt egyik, mint a teológián, tehát én a teológiáról jöttem a püspöki szolgálatba, és hát igen, ő ment a tanszékre, és ezért is volt nekem fontos, hogy Hegyvidékre biztonságos ember kerüljön, vagy biztonságos sugárzó emberek kerüljenek.
0: Ezt még nem is említette. Ez bennem tényleg nem állt így össze. Na, és akkor Hegyvidéken azért egy nagy dilemma volt, hogy egy ilyen zöld fülűre rábízzák ezt a közösséget. Abban egyetértés volt, hogy engem megválasztanak parókus lelkésznek, de volt egy olyan gondolat is, hogy egy rutinosabb, idősebb lelkész még hozzanak oda. Mindemellett, hogy a feleségem is lelkész volt, bár otthon volt még akkor a két kis fiunkkal. És aztán végül ez a gondolat, hogy mondjam, tehát hogy engem megválasztott egyöntetűleg ez a közgyűlés, ott vitatkoztak a fejem felett a kedves hegyvidéki testvérek, kell másik lelkész, nem kell másik lelkész, és én pont még hát egy előző este egy ilyen pilisi születésnapon voltam, és elég későn értem haza. És hát olyan sápadtagon ültem ott az előző este miatt a közgyűlésen, és ott sokan sajnáltak engem, hogy milyen sápad, hogy izgul szegény. És ez nem annak szólt, de
1: monokli nem volt akkor.
0: Monokli nem volt, de egy nagyon azóta is jó barátnak a születésnapján voltam, és hát egy kicsit tovább tartott, mint terveztük. De a lényeg, hogy végül bizalmat szavazott a gyülekezet nekem. Bencéné Szabó Márta volt az, aki aztán 6 éven keresztül segítette a munkámat. Tehát itt ő a várból járt le. Nagy segítség volt az ő jelenlét, és addigra már olyan nagyok voltak a gyermekeim, hogy 2013-ban a feleségem Szilvi is parókus lelkészként elkezdte a szolgálatát. Korábban is azért nagyon sok mindent csinált. De hát ez is egy nagy váltás volt Budahegy vidéken, hogy két teljes parókusi státusz létrejött, és jól tudott működni a gyülekezet ilyen módon.
1: Február 28-án a püspöki beköszöntő prédikációdban utaltál Bonhoeffer mellett, Dietrich Bonhoeffer mártír teológus mellett Ordas Lajos püspökre, mártír sorsú püspökre. Azért hozom most őt ide, mert Budahegyvidéken emléktáblája is van, hiszen ő a félreállítottsága idejében, amikor egyfajta házi őrizetben volt, vagy mellőzöttségben volt, akkor csöndes gyülekezet látogatóként odajárt a gyülekezeti házba, akkor még volt nem a templom. Nem nyomasztott soha Ordas öröksége? Hogy tekintesz ő rá most immár püspökként a püspök elődre, még ha nem is közvetlen elődöd, más egyházkerületben volt?
0: Nyomasztani semmiféleképpen, nem, inkább egy büszkeség volt bennünk. Van ott két nagy karosszék a templom térbe, az Ordas székek, és ezt amiatt is tartotta fontosnak a gyülekezet, hogy ennek vagy az ő személyének, szolgálatának emléket állítson. Nagyon érdekes, hogy 2011-ben az ő unokáját sikerült megnyernem arra, hogy a gyülekezetnek a gazdasági munkatársa legyen, Bakosné Kenesei Erzsébet, de egy másik ilyen kapcsolódás még Ordas Lajos, az Dedinszky Gyula bácsi, aki Ordas lányt vett feleségül. Tényleg az ő személye azért ennek a korosztálynak mutatja a tartását, a teológiai felkészültségét, de egy olyan lelkipásztori attitűdöt, ami egészen ilyen példaértékű, és Gyula bácsival, amikor le tudtunk ülni, beszélgetni, még mindig tudott olyanokat mondani, vagy tanítani, mint idősebb szolgatárs, és hát a vele kapcsolatban az egy megdöbbentő dolog Szobon, hogy ő katolikus gyülekezetben tart ilyen felnőtt katekézist, tehát római katolikus püspök megadta az engedélyt egy evangélikus lelkész számára, hogy egy ilyen felkészítést csinál, olyan személyiségű, akire joggal lehetünk büszkék. Szóval Ordas Lajos a hitvalló személye, meg a tartás az azért mindig, hogy mondjam így, egy olyan példa, meg olyan erő. Tényleg, amikor őre gondolok, inkább ezt érzem.
1: Egy dologra szeretnék még kitérni, ami az El Caminóhoz hasonló indításból adódhatott az életedben talán, a Semmelweis Egyetemen a mentál higiénés képzés. Mi volt pontosan a szándékod ezzel, hogy jelentkeztél néhány évvel ezelőtt, és most végezni fogsz
0: diplomázzal? Most próbálok majd végezni, igen. Hát 2 éve kezdtem el ezt a képzést. Egyfelől már nagyon régóta ott volt bennem a vágy egyfajta ilyen szellemi felfrissülés után, tehát hogy valamit tanulni, tehát éreztem azt, hogy azért itt az egyházi szolgálat meg az esperesség mellett olyan jó lenne új impulzusokat szerezni, és nyilván a Semmelweis Egyetemen 2 ilyen képzés van, a lelki gondozói meg a mentálhigiénés, és egy kicsit megint így tudatosan nem a lelki gondozóit választottam, mert azért ott általában oda lelkészek, meg papok mennek, és hogy egy kicsit kiszakadjak ebből a millióból. És alapvetően tényleg ezentúl egy nagy hát nem is nem jó szó, hogy megújulás, de tényleg egy olyan tudást ad azért ez a képzés, ami a lelki gondozásban, az önismeretben, konfliktuskezelésben nagyon sokat jelenthet. Ezek olyan eszközök, vagy olyan technikáknak a tudatos használatát hozza el az ember számára, ami a hétköznapokban is sokat adhat. Tehát fontos, hogy nem szabad összekeverni a spiritualitással, vagy a lelkiség megélésével, mert nem ez 2 külön terület, azt gondolom. De vezetőként azt gondolom, fontos, hogy az embernek talán ilyen ismerete is legyenek, de nagyon... Tehát lelkészként is azért a lelki gondozás egy állandóan visszatérő feladat, és be kell, hogy mondjam, és ez a szentelés azért is nyomasztott engem nagyon, mert sokkal inkább a lelkészi szolgálatnak ezek a személyes és kisebb léptékű, intimebb pillanatai azok, amiket igazán szeretek, vagy ami a legközelebb áll hozzám, talán az a lépték, amit abban az ifjúsági körben is megéltem, így azt mondom, hogy ott érzem igazán ennek a bensőségességét. Nagy öröm egy ilyen nagy alkalmon is részt venni, de azért nagy nyomást is helyez az ember vállára.
1: De túl vagy rajta.
0: De túl vagyok.
1: És egyet hadd ragadja ki, amit mondtál a mentálképzésnek a hasznából, a konfliktuskezelést. Hogy tudod ezt akár az esperesi, vagy már a püspöki szolgálatodban alkalmazni? Milyen helyzetek adódtak? Név és lakcím nélkül nyilván én tudok egyről és másról, hogy milyen helyzetekbe kellett beleállnod, és nagyon becsülöm ezt az elszánást, hogy nem söpörted a szőnyeg alá ezeket az ügyeket, hanem utána jártál. Mit jelent a te életedben ez a konfliktus kezelés, vagy a szolgálatodban?
0: Talán vagy két ilyen fontos gond alapállása van szerintem ennek az egész helyzetnek, az egyik a másiknak a tisztelete. Tehát, hogy anélkül nem lehet szerintem helyzeteket megoldani, és ez valahol tényleg azért lépten nyomon ebben a képzésben is, minthogyha valahol a keresztény etikának egy-egy ilyen kis aspektusát vélném felfedezni, tehát, hogy anélkül nem lehet egy ilyen nehéz helyzetet rendezni, hogy az emberben ne legyen ott a tisztelet, vagy az elfogadás a másik irányba, vagy az a fajta átkeretezés, hogy a másik oldalról is lássam a másiknak a gondolatait és az érzéseit. És ez tényleg mondjuk nem egy bizonyos értelemben evidencia, de mégsem az, mert mikor konfliktusba kerülünk valakivel, akkor általában arra fókuszálunk, hogy bennem mi van. És ez a fajta tudatosság, hogy legyen inkább a másik a fókuszban, aztán a megoldáshoz közelebb vihet bennünket, vagy közelebb visz bennünket. És tényleg bizonyos értelemben ez egyfajta technika is abban az értelemben, hogy akkor kell az embernek előrukkolni a maga álláspontjával és maga meglátásaival, amikor már meghallgatta a másikat, amikor a másik már mindent el tudott mondani, amikor már nyitott arra, hogy akár az én gondolataimat vagy nézőpontomat is befogadja. Szóval egyfajta látást ad, egy olyan megközelítést, ami nagyon hasznos ezekben a helyzetekben. És hát valóban sikerült azért, de ez még az esperesi szolgálatomban volt, nagyon sok idő, beszélgetés, meg elfogadás kell ezekhez. Félek tőle, azért most nagyon kinyílt a világ püspökként, vagy most nézem az eheti naptáramat, hogy hány ilyen helyzetben, ami esperesként 1-2 volt, de hogy most úgyhogy még sokszor fog Tamás püspökkel beszélgetni, úgy hiszem az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, években.
1: Ha kérdezel örömmel, a beköszöntő prédikációdban Huber német teológust idézted, egyébként abban az összefüggésben is, hogy a spiritualitás az megkülönböztetendő az egyházi értelemben, mert a spiritus sanctus értelmében használjuk, és sokszor elkoptatjuk a spiritualitást más összefüggésben. De azt az idézetet emelted ki, amit most felolvasnék. Egy, a lelki élet felé forduló egyház víziója van előttem, amely azáltal válik vonzóvá, azáltal válik hitelessé, hogy megéli azt, ami a lényege, ami csak és kizárólag ő tud nyújtani a maga környezetének. Mintha ez a te víziód is lenne, mert azért idézted nyilván.
0: Valóban. Én a budaegyvidéki gyülekezetben én valahogy a missziónak a misszióval kapcsolatban azt gondoltam, vagy hogy fogalmazzak helyesen, hogy egy gyülekezet jól tud működni, és megéli mindazt. És tényleg szintén ismételni tudom ezeket, amiért van, és amit csak ő tud adni, akkor az vonzó. Tehát ahol a Szent Háromság Isten tagjai megtapasztalhatók, jelen vannak, hiszem, hogy teremtettségünknél fogva mindannyiunkban van egy vágy, hogy velük kapcsolatba kerüljünk, és hogyha egy közösségben ez van a középpontban, akkor az a közösség lehet, hogy kicsi lesz, és nem lesz, tehát lehet, hogy vagy egészen bizonyosan elmúlnak azok az idők, ahol hatalmas nagy gyülekezeteket látunk majd magunk körül, lehet, hogy sokkal kisebb ember léptékűbb, de nagyon hiteles, nagyon erős, nagyon megtartó krisztusi közösségek lesznek, és azt gondolom, hogy nekünk evangélikusoknak, akikben sokszor ott van ez a frusztráció, hogy olyan kevesek vagyunk, vagy kevesen vagyunk, vagy olyan kicsik vagyunk, lehet, hogy egy kicsit fel kell nyitni erre a szemünket, hogy egyáltalán nem baj ez. A másodfelügyelünk rendszeresen jár le Balatonra, és ott Kővágó Őrsön 6-7 vannak az Isten tiszteleten, de ott van a Garádi Péter és több olyan kiemelkedő alakja az evangélikus egyházunknak. Egy nagyon kis közösség, 6-7 ember, de mondta, hogy minden egy ilyen istentisztelet, ahol elbeszélgetnek, ahol a gyülekezeti dolgok szóba kerülnek, de általában ennek az intimitása olyan sokat ad neki. Szeret Budahegyvidékre járni, és élvezi azt, hogy egy nagy közösségnek a tagja, de hogy ebben is megtalálta azt az egyedit, ami sokat ad neki, és azt gondolom, hogy fontos, hogy itt tekintsünk ezekre a kisebb léptékű gyülekezetekre is.
1: Tudom, hogy Budahegyvidék nagyon fontos a ti életetekben, és ti is nagyon fontosak vagytok a hegyvidékieknek. Nem is szakad meg a kapcsolat, ugyanakkor a budavári gyülekezet is nagy szeretettel vár téged, titeket, és mindazt, amit elterveztél, és máshol már gyakoroltál, azt itt ebben a gyülekezetben is, mint az egyik parókus lelkész be fogod tudni tölteni. Pali, utolsó kérdésem. Nagyon megérintett engem az ige választásod a Deák téren. Mi motivált? Emlékszel arra, hogy pattant ez ki belőled, vagy megharcoltad jelesül Pál apostol második korintusi leveléből az a mondat, a feltámadott, megdicsőült Jézusnak a Pál apostolhoz intézett szava, hogy elég neked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Erről befejezésül néhány gondolatot, ha megosztanál.
0: Valóban azért beszéltünk a püspökválasztási folyamatról, amiben tényleg szerintem nagyon példamutató volt, ahogyan ez a először még 8, aztán utána 5 jelölt jelen tudott lenni. És az egész egyházunk azért ezt az egész folyamatot ebben az értelemben olyan nagyon nagy örömmel szemlélte, hogy nem volt rivalizálás, hogy a pódium beszélgetések sem egymásra való licitálások voltak, hanem inkább az egyházról, szeretett egyházunkról való közös gondolkodás alkalmai, de meg kell vallani, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és ennek a dilemmái, kihívásai, valóban ez az én utam, vagy nem ez, azért ez végigkísérte ezt a 6-7-8 hónapot. És aztán, amikor ott voltatok december 5-én, vagy december 6, december 5-én, mert akkor is a mentál képzésem voltam, és megjelentetek a választási eredménnyel.
1: Egyházkerület felügyelőjével, dr. Fábri Györgyel, illetve a püspöki, akit köszöntünk ezúton is, illetve Szikra Benedek püspöki titkárral mentünk el vinni neked a hírt, hogy személyesen közöljük ezt veled, mint ahogy annak idején Benczúr László és Szebik Imre és az akkori püspöki titkár Horváth-hegyi Olivér személyesen jöttek Cinkot ára hozzánk ezt a hírt átadni. Tehát vittük a hírt neked, igen.
0: És nagyon megrendítő volt.
1: Egyetemen voltál.
0: Tehát, hogy nyilván az ember valamire számít, de egészen más, amikor ezt megéli. És visszatérve tényleg az ige választáshoz, és aztán jöttek azok a hetek, amikor az ember úgy próbálja feldolgozni ennek a valóságát, hogy milyen nagy út és mekkora kihívások állnak előtte. És számomra ez az ige tényleg azt jelenti, hogy nem baj, hogyha az ember erőtlennek érzi magát, sőt, talán az a legjobb, hogyha nincs ott az a magabiztosság, hogy majd én, majd megmutatom, és ehhez hasonlók, hanem az a krisztusi erő kell, amely egészen másképp működik, mint a világban az embernek a hatalmoskodása, vagy az emberi erő, amely sokszor rivalizál, vagy másokat lenyom. Nem baj, hogyha az ember erőtlennek érzi magát, mert ez oda tereli Krisztushoz, és aztán így tud az ember igazán az ő útján járni, vagy az ő szolgálatában állni, hogy nem az dominál, hogy én ki vagyok, vagy én mit szeretnék, hanem ő merre és hogyan irányítja a tekintetemet. De Tamás püspökkel beszéltünk is még róla, egyből a megválasztás után volt egy ilyen gondolat, és hát még ezt nem tudtam teljesen kikerülni, de hogy egy ilyen interjút készítenek velem, majd egy kicsit hasonló módon bemutatva az életemet, hogy majd motorozok, meg gitározok, meg nem tudom, és mondtam, hogy ez nem én vagyok, vagy nekem ezek fontos dolgok, de a lelkészi szolgálat nem arról szól, hogy én. Mi valakire mutatunk, és persze jó dolog, hogy az ember meg tud szólaltatni egy hangszert, vagy vannak hobbiai, de nekem mindig az ilyen gördeszkázó plébánosok, meg nem tudom, mindig egy kicsit elrettentenek, hogy amikor valahogy nagyon az ő kreativitásuk, vagy modern útjuk van a középpontban, meg hogy ők mi mindenre képesek, de valóban sok minden mögöttem van, de sokkal fontosabb az, aki erre a szolgálatra elhívott, és azóta is sokat gondolkodok azon, hogy ez hogy alakulhatott így, vagy sok dilemma van bennem, és hát nem találok más választ erre, hogy mégiscsak valamivel felső akarat irányította az egyházunkat ebbe az irányba, mert tényleg más jelöltekben is ott láttam a potenciált, meg ahogyan ezt írtam is, mindegyikükre valamilyet fel tudok nézni, és láttam bennük a jövő egyházi szolgálóját, de hát így alakult.
1: Kedves Pali, ennek a beszélgetésnek azt a címet attól nem túl eredeti módon adtam, hogy előttem az utódom. Én azt hiszem, hogy nagyon sokat kaptunk most az elmúlt órában. Köszönjük, hogy mindezt megosztottad, és nem akarlak fenyegetni, de ha segítséget kérsz, akkor adok. Utaltál erre, de megpróbálok visszavonulni, mert az is azért fontos, hogy nem én rólam szól most már, és nem is te rólad, hanem Krisztusról szól ez az egyház, és ki megtalálja a maga helyét. Abban biztos lehetsz, hogy nagyon sokan imádkoznak érted, ebben a körben is, szerte az országban, Ősagártól, Vácon keresztül, Pilisen át, Budahegyvidékig, és ez egy nagyon-nagyon fontos erőforrás. Maradj mindig ebben a bizonyosságban, és legyen mindig erőd, ezt a krisztusi erőd, hogy ez sugározza ezt az örömöt. Köszönjük, hogy mindezt megosztottad, és köszönöm mindenkinek a jelenlétet.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekkel Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat, ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamának következő epizódjában találkozunk, remélem egymásra is találunk, és ebben a találkozási pontban most egy olyan gondolat foglalja keretbe mindazt, ami elhangzik, ami így szól, az energiaközlés dialógusai. Amikor ezt a főcímet bejelentem, utalni szeretnék az előző egységünknek főcímére, amikor is az inspiráció csodáját tekintettük át, és arra helyeztük a hangsúlyt, hogy az inspiráció csodájában mindig olyan energia központokra lelünk, amelyek a gondolkodásmódunkat, egész személyiségünket tudják szinte egyik pillanatról a másikra átváltoztatni. Ebben a csodában tehát nem egyszerűen valami szépet látunk, nem egyszerűen valamilyen lenyűgöző dologgal találkozunk, vagy valami lelkesítő dologgal, hanem egy olyan belső energiatöblet jelentkezik az életünkben, ami alapvetően segítségünkre jön mind azokban az élethelyzetekben, amelyek számunkra az energia vesztés alapállapotát jelentik. És most éppen ezért, mivel hogy mindannyian ismerjük ennek az energiavesztésnek az alapállapotát, éppen ezért szeretnék most erre jobban fókuszálni, és ezt most alaposabban körbejárni, hogy aztán a változást ehhez képest tudjuk jobban, pontosabban nagyobb hálával befogadni, és így tudjunk rácsodálkozni arra a különleges ajándékra, amelyet az elmúlt alkalommal az inspiráció csodájaként írtam körül. Mert hogy ahogyan az előbb is utaltam rá, az életünknek az alapállapota az úgynevezett energiavesztés. Egyszerű példával szeretném ezt szemléltetni. Mindannyian hőn áhított célunk felé tartunk, hogy saját lakásunk legyen, és ebben a saját lakásban végre berendezkedjünk, és minden a helyére kerüljön. És hogyha ezt a célt elértük, akkor hamarosan rádöbbenünk arra, hogy tulajdonképpen ez a cél nem egy végcél, hanem csak egy köztes állapot, mert hogy ebben a hőn áhított lakásban, amely végre a miénk lehet, és amelyet végre birtokba vehettünk, egyre másra jelentkeznek újabb és újabb felújítandó problémák, kihívások, változtatások, ahogy úgymond belakjuk a lakást, és rájövünk arra, hogy hú, hát ez egyáltalán nem így praktikus. És aztán ennek kapcsán újabb és újabb energiáknak a befektetésére van szükség ahhoz, hogy ennek a lakásnak vagy háznak az otthonossága az fenntartható maradjon. És aztán, ahogy haladunk előre az időben, úgy találkozunk azokkal az új kihívásokkal, amelyeket a ház leépülése, az épület, idegen szóval éve amortizálódása magával hoz. És itt nem csak a korszerűsítésről beszélünk, tehát nem csak arról, hogy újabb és újabb típusú nyílászárók hozzáférhetők, vagy például a falakat sokkal precízebben, hatékonyabban lehet szigetelni, vagy egészen más fűtéstechnikai rendszereket lehet beépíteni, mint eddig, hanem egyszerűen találkozunk azzal, hogy elkopik minden, és hogy ami elkopott, azt pótolni kell, és hogy ami eltört, vagy elavult, vagy elengedte úgymond a falat például valamilyen burkoló rész, azt újból és újból ki kell javítani, vagy nem beszélve azokról a károkról, amelyeket a természeti csapások okoznak. Nos, nem folytatom a sort, csak azért hoztam ezt példaként, mert a ház, az otthon ilyen kontextusban, ilyen összefüggésben, hogy most erről gondolkodom önökkel együtt, az pont az életünknek jelképrendszere. Hiszen mi más lenne életünknek legfőbb célja, mint az, hogy otthon legyünk benne. És itt egy kicsit vitatkozom Tamási Áronnal, nekünk nem a világban kell valahol otthon lennünk, nem a végre vagyunk a földön, hogy valahol otthon legyünk benne, hanem a végre vagyunk a földön, hogy a saját életünkben legyünk otthon. Jól érezzük magunkat más szóval a bőrünkben. Otthonosan tudjunk mozogni benne, de ez az otthonosság, ez újból és újból ellentétben áll azzal az energiavesztéssel, amit ez az élet újból és újból produkál. És ahhoz, hogy ezt az energiavesztést valamilyen odaillő módon pótolni tudjuk, ahhoz nekünk föl kell ismernünk ennek az energiavesztésnek a forrását. Ugyanúgy, ahogy a ház összefüggésében is felismerjük, hogy például most már ideje lenne egy energetikai korszerűsítést végezni, mert az egész rendszer úgy, ahogy van, elavult, sőt, óriási energiapazarlást eredményez. Ugyanúgy az életünkben is nagyon fontos észrevenni azokat az elszökő energiamezőket, amelyek kiürítik, vagy úgy is mondhatnánk, hogy lemerítik az életünk energiaháztartását. És most ezeket szeretném egy pár szóval jellemezni. Hol szökik el az életünkben az energia? Hol válunk energiavesztőkké? Ennek kapcsán szeretném először is megemlíteni a rivalizálásnak ősi csapdahelyzetét. A rivalizálás alapvetően az ember-ember közötti kapcsolatokban a másikat ellenfélnek vagy ellenségnek tekinti. Legyőzendő, háttérbe szorítandó alanynak, aki maximum arra jó, hogy az én érdekeim szekeré elé valamilyen módon befogjam, és amennyiben nem akarja ezt, hogy már nem alkalmas rá, akkor kiselejtezendő. Ez a fajta hozzáállás nem egyszerűen etikátlan, hanem azokban az alapvető kapcsolódásokban, amelyekre elhivattunk, olyan feszültségeket eredményez, amelyek mérhetetlenül leszívják az energiatartalékainkat. Hiszen gondoljunk csak bele, ha a szervezetünket alkotó sejtek, ahelyett, hogy együttműködnének, elkezdenek egymással rivalizálni, és ugye ez történik, amikor a rákos sejtek megbetegítő kórja megjelenik a szervezetben, akkor ezek felfalják egymást, és az egészséges sejtállomány egyre inkább csökken. Ezt a fajta állapotot tekinthetjük a rivalizálás ős állapotának, és ebből a fajta rákos elburjánzásból tanulva gondolhatunk arra, hogy mi is, ha hasonló játszmákba keverünk bele, akkor bizony a rivalizálás beteg élményei lesznek azok, amelyek bennünket egyre inkább erőtlenné tesznek. Ez a fajta hozzáállás vezet aztán a következő ilyen energiavesztő állapotba, amikor is a világlátásunk, vagy úgy is mondhatnánk, hogy a jövőképünk az ebben a szó fordulatban, vagy szó kapcsolatban foglalható össze győzelem vagy halál. És ez a szókapcsolat, ez tulajdonképpen arra utal megint csak, hogy amikor az életemnek a jövőképét magam előtt látom, akkor ebben a jövőképben egy olyan belső nekifeszülést érzékelek, minthogyha azt mondanám, hogy az íjat állandóan megfeszített ideggel kell tartani. Mint hogyha nem lehetne azt elengedni, nem lehetne leakasztani magáról az íjról, hogy pihenjen. Ez a fajta állandó nekifeszülés, ez az állandó kifeszítettség jellemzi ezt a fajta energiavesztő állapotot, amikor mindig ugrásra készen egyfajta harckészültségben, de nem csak harckészültségben, hanem egyfajta végletes jövőképben tudok gondolkodni, hogy amikor veszítek, amikor esetleg valami nem sikerül, akkor azt beazonosítom egyfajta halál állapotként. Egy olyan állapotként, egy olyan élethelyzetként, amelyben nekem már végleg úgymond befellegzett. És ahogyan ebből következik aztán, egyszerűen csak abban tudok gondolkodni, és ez a harmadik jellegzetesség ennek az energiavesztett állapotnak, hogy maximum olyan közösségek, olyan életközösségi formák tudnak az életemben jelen lenni, amelyek érdekközösségek, amelyek a győzelem érdekében köttetett koalíciókról szólnak. De mindenki tudja, ezek a győzelem érdekében kötött koalíciók, ezek mennyire tiszavirág életűek. Ha ma segítesz engem, hogy győzelemre jussak, akkor holnap téged foglak először hátba támadni, mondjuk, és tudjuk jól, hogy ez valóban ennek a fajta együttállásnak az átkos mozgatórugója. És itt jutunk el ennek az energiavesztett állapotnak a csúcspontjára, amikor is azt mondjuk, hogy ez valójában egy megkötözöttség. Egy olyan kényszerítő erő, ami már régen legyűrt bennünket, amikor olyan kényszerítő erőként telepszik ránk, aminek kapcsán akkor sem tudunk máshogy működni, ha nagyon szeretnénk. Az úgynevezett szeretet kapcsolatainkban, amikor nagyon-nagyon törekednénk arra, hogy végre ne riválisként tekintsünk egymásra, amikor végre nem akarunk győzni, amikor végre nem érdekközösségekben, hanem egyszerűen önzetlenül akarunk jelen lenni, amikor nem akarjuk ezt a fajta játékot játszani, hanem védtelenül, lemesztelenítve, csupaszon akarjuk önmagunkat a másiknak ajándékozni, és ugyanezt várjuk tőle, viszont nos, ezekben az élet kapcsolódásokban és újból megjelenik ez az megkötözöttség. És a legszomorúbban, talán tragikusan is észleljük, hogy nincsen belőle menekvés. Nos, ez az alapállapot az, amit mindannyian a saját életünkből jól ismerünk. És éppen ennek kapcsán van szükségünk az inspiráció csodájára, aminek természetrajzát majd a következő alkalommal szeretném részletesebben ismertetni. Most azonban arra szeretnék utalni egy bibliai őstörténet segítségével, hogy ez az alapállapot milyen módon tud megváltozni, átfordulni. És az a bibliai őstörténet, amit ebben az összefüggésben idézni szeretnék, éppen azért nagyon tanulságos, mert magában hordozza ezt a fajta energiavesztett alapállapotot épp úgy, mint az abból való kimenekedésnek a keskeny ösvény.

Énségtombol, mivel nincsen eső, kiszáradtak a földek, amit elvetnek, azt nem tudják learatni, és ezért döntenek úgy ez a család, hogy idegen földre mennek, ahol ugyan nyelvet nem értik, de legalább ennivaló van. És úgy tűnik, hogy a kezdetben minden jólra fordul, a családban felnövekvő fiatalok felcseperednek, megerősödnek, párt választanak maguknak. Úgy tűnik, hogy sikeres az integráció, mai szóval, csak hogy aztán tragédia hátán. Először meghal a papa, aztán a két fia, egyik a másik után, és ott marad az özvegyasszony, a két idegen népből származó fiainak özvegyeivel. Nos, ez a két hölgy, a két özvegyasszony először abban egységes, hogy anyósukat támogatni fogják. Azt mondják, hogy igen, veled fogunk tartani, melletted állunk, ha visszamész a hazádba, mert hogy ott állítólag most újból van kenyér, segítünk majd neked, de ő azt mondja egész őszintén, hogy nézzétek, az én életem már leáldozóban van, ti menyeim most már ne gyertek velem, nem köt hozzám semmi, nem tudtok már nekem úgymond segíteni, mert hogy én sem tudok nektek. Egy teljes energiavesztettség állapotában vagyunk mindannyian, mondanánk mai kifejezéssel. És az egyik menny aztán úgy is dönt, hogy valóban igaz, vissza kell térni, nem kell újból egy újabb migráns létet választani, meg kell próbálni újra talpra állni, meg kell újra megpróbálni az egész folyamatot előről indítani, ő majd keres egy másik párt magának, lerakja az özvegyi fátyolt, és aztán majd csak lesz valahogy. Ruth viszont, aki ebben az őstörténetben egy másfajta életmodellt követ, úgy dönt, hogy anyósát követi az idegen földre, az idegen népbe, és azt mondja, hogy a te néped, az én népem, a te földed, az én földem, ahol te halsz, meg ott halok, meg én is. Hát ez a fajta ősi, ma úgy mondanánk, hogy esküforma, a fordulópontja ennek a történetnek. Ennek az esküformának ugyanis nincsen logikus alapja. Ez nem arról szól, hogy itt valamit látott volna a jövőből Ruth, vagy valamit megígértek volna neki, hogyha majd te kitartasz, akkor, mint a mesében, majd valami különleges jutalmat fogsz kapni. Semmi ilyesmiről nincs szó. Egy özvegy asszonnyal az ő megvénhedett és megkeseredett anyósával megy haza Betlehem városába, és ebben a városban bizony mindenki sajnálkozva, de úgy is mondhatnánk, hogy lesajnálva fogadja Naomit és az ő menyét, az özvegy Ruthot, és mondják, hogy elásták magukat. Gyakorlatilag nem történik már, most már semmi velük, semmi kibontakozás nem várhat rájuk. A történet, amelyet Ruth könyvében találunk, a Biblia ószövetségi íratai között, aztán egy happy enddel végződik, de én nem erről a happy endről szeretnék beszélni, nem arról, hogy Ruth hogyan találja meg Betlehemben a párját, és hogyan lesz Jézus Krisztus egyik ős anyja, hanem sokkal inkább erről a fordulópontról szeretnék beszélni. Vajon mi indította Ruthot arra, hogy mindenféle veszteség élmény dacára, mindenféle energiavesztés állapotához hűen úgy mond, vagy azt is lehetne mondani szinte, hogy még fokozva ezt az energiavesztést, úgy döntsön, hogy egyik veszteségből vállal egy még nagyobbat, mert most még a szülőföldjét is elhagyja, most még azt a kultúrát, amiben valamilyen módon kiismerte magát, vagy azt az esélyt, hogy majd az ő népéből valaki mégiscsak majd
választja őt, és kap egy második

És itt miért indul el egy teljesen idegen helyre? Miért vállalja fel ezt ilyen erős esküvéssel, ahogyan az előbb utaltam már rá? Nos, ez a fordulópont, amelyet Ruth is választott, ez tulajdonképpen az inspiráció csodájának a lényege. Amikor az ember rájön arra, hogy végül is mindenen túl van egy olyan döntési helyzet, amikor rádöbbenek arra, hogy az életemnek az alapvető mozgatórugója nem az, hogy ki nyer a végén, ugye? Nem az a lényeg, hogy ki fogja nagyobb nyerességgel lezárni a mai napot, hanem az, hogy ki tud olyan áldozatot hozni, amelynek semmiféle logikus magyarázata nincs, csak az a fajta belső titokzatos bizonyosság, hogy ezt az áldozatot valaki valamilyen módon meg fogja nekünk hálálni. Hogy ahogyan szokták mondani némelyek, akik az istenhittel eléggé hadilábon állnak, vagyis ők inkább egy ilyen személytelen, kozmikus törvényszerűségben gondolkodnak, de tőlük is sokszor hallottam már, hogy a sors ezt visszafizeti. Hát persze nem a sors fizeti vissza, hanem az a fajta rend, amit a teremtett világba a mindenható atya, mindenek teremtője és ura belehelyezett. És ez a teremtett rend, ez egészen egyszerűen, ahogy Radnóti Miklós fogalmazza a kétszer-kettő józanságában, fogalmazza meg azt, hogy nem lehet az önzetlenség, az önfeláldozás értékeivel szembe menni. Aki ezt megteszi, aki Ruth módjára elindul, tudatosan fölvállalva a veszteséget, fölvállalva a másokért hozott áldozatok szépségét, az meg fogja tapasztalni, hogy Isten különleges módon kiemeli, talpra állítja, megáldja, megsokasítja. És aki pedig görcsösen ragaszkodik, és próbál mindent megszerezni, az pedig egyre reménytelenebbül kapálódva éli meg, és tapasztalja meg azt, hogy pont az ellenkezője történik. Minél inkább akar gyűjteni, annál inkább tékozol. És most ennek a mai gondolati egységünknek a végén éppen ebben az összefüggésben szeretném kedves hallgatóimat elgondolkodtatni, vagy úgy is fogalmazhatnám, hogy egy kérdést föltenni. Ez a kérdés pedig úgy szól, hogy rájöttünk-e már, ráéreztünk-e már az önzetlenség ízére. Mert itt nem humanizmusról beszélünk, nem valamiféle belső etikai nagyságról, hanem alapvetően az életünk rendjéről beszélünk. Amikor is átéljük és megtapasztaljuk, hogy megújul az ifjúságod, mint a sasé, ahogyan a Biblia csodálatosan megfogalmazza ezt a zsoltáros szavaival. És szágyra kelsz, mint a saskesejük. Újból és újból, mert hogy van egy fölfelé vívő láthatatlan légáramlat, és ez az Isten szeretetének a légáramlata, aki ugyanúgy, ahogy te most a szíved mélyén érzed az önzetlenség hívószavát, ugyanúgy önzetlenül, ahogy Pál apostol megfogalmazza, szegény élet érettünk. Gazdagságát oda ajándékozva, szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ez az élet kibontakozásának a csodálatos perspektívája azóta is. Jézus Krisztus ezt a lehetőséget ajánlja mindannyiunknak. És kedves hallgatóim, ha most úgy érzed, hogy te vesztes vagy, hogy te ebben a nagy életnek nevezett harcban az úgynevezett lúzerek közé sodródtál, ne hidd el ezt a hazugságot. Nyitva van előtted az önzetlenségnek, az áldozatkészségnek az útja. Nyitva van előtted Ruth útja. Akarod-e ezt járni? Akarsz-e ezen keresztül áldássá válni, egy egészen új életszakaszt, az Istentől kapott kibontakozás csodáját átélni, az inspiráció csodáját? Én kívánom, hogy erre a kérdésre igennel válaszolj.